0: napokban többször, hogy nem a megfosztás, tehát amire szintén lehetősége van, tehát nem a végső megalázás, mert ez tényleg az, ha megfosztással kell távoznia a hivatalából, hanem elmegy. Ebben nem élt, sőt, ugye ebben a német lapnak adott interjúban ő az alkotmányosságot, a demokráciát, a köztársasági elnöki poszt méltóságát hangsúlyozta, amit lehet hangsúlyozni, csak nem vele kapcsolatban, mert ő semmit nem tett azért, inkább ennek ellenére tett mindent.
1: Azt, hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e, a Telex vette észre, én ott olvastam először, hogy az interjút között a Sándor Palota is, csak máshogy. Tehát, hogy a fordítás nem felel meg teljesen az eredeti szövegnek, több kérdés hiányzik az interjúban olvasható közül. A válaszok ott vannak, csak a kérdés nincs ott. És kihagyták Novák Katalin nevét.
0: Ez nagyon ennek szép. Igen. Ez nagyon szép, mert ebben...
1: Mi értelme van most ennek?
0: Nem tudom. Ez egy, úgy látszik, a Sándor Palotában az olló készlet az, hogy mondjam, végtelen szinte. Hiszen emlékszünk rá, amikor dróntámadás érte a Kárpát alját, akkor az orosz szót vették ki belőle. Hát komolyan én nem tudom, mit gondol, hogy a német olvasókat sikerül így megvezetni, vagy a magyar olvasókat sikerül így eltéríteni, és erre inkább azt mondjuk, hogy hát szegény köztársasági elnök, szegény, hát őt tényleg bántják.
2: De én csak visszatérve erre, hogy Súlyog szerintem jól látja, hogy mi a probléma. Azt mondja, hogy szerintem nem rendszerváltás történt, hanem kormányváltás. Ha itt tényleg egyszerűen egy kormányváltás történt volna, és nem maga az ő főnöke, Orbán mondta volna 2010-ben, hogy ez egy fülkeforradalom, hogy az illiberális állam, hogy leépítjük a liberális demokrácia minden elemét, hanem az őt oda delegáló mondta volna azt, hogy egy másik rendszert építenek, és nem ez a rendszer bukott volna meg, akkor ez egy értelmezhető dolog. Tehát jó helyen keresgél Súlyog, mindig Sólyomot akarok mondani, fenegye meg szegény Sólyom.
0: Kettő nem ugyanaz. Pedig
2: egyáltalán nem ugyanaz. Súlyog, mert tényleg az a kérdés, hogy ez, amit látunk, ez micsoda? Ez meggyőződésem szerint egy nagyon határozott és egyértelmű rendszerváltási folyamat, amit látunk. Ha ez az, akkor Súlyognak mennie kell. Ha neki lenne igaza is a magyar...
1: Miért kell mennie? Tehát miért olyan fontos, hogy menjen, amikor ugye igazából túl sok jogköre nincsen, ugye ezt mindenki el szokta mondani, miért olyan fontos? Te is azt mondtad az előbb valahogy, hogy ez a téma összetartja a Fidesznek a kemény magját, erről beszélünk, napok óta erről beszélünk. Miért olyan fontos a Tiszának, hogy menjen? Mi van, ha 29-ig marad? Visszaküld törvényeket, visszaküld, akkor majd visszaküldi a kormány, akkor megint visszaküld, és akkor megint, és akkor utána alá kell írja. Tehát, hogy miért olyan fontos?
0: Pontosan erről van szó, amit mondasz, hiszen egy olyan erőltetett menetben van most az új kormány, a magyar kormány, vagy Tisza kormány, teljesen mindegy, hogy nevezzük, az idővel fut versenyt mindenbe. Bőven elég, hogyha mondjuk, ha más nem, mondjuk az uniós, az euró zónából érkező, ugye az uniós pénzek hazahozatalában nem írja azonnal alá, hanem csak egy visszaküldi, alkotmányos aggályait fejezi ki, bármi. Hiszen azért erre már az elmúlt napokban volt kísérlet éppen a Fidesz részéről, hogy igen, de mondják meg, hogy milyen a szerződés, mi van abban, milyen ellenszolgáltatást adunk azért, hogy a pénzek megjöjjenek. Tehát bőven elég lenne, és ahogy Gábor mondta, könnyen elképzelhető, hogy Orbán piros telefonvonala mellett ül, és fölveszi a kagylót, és azt csinálja, amit a volt miniszterelnök.
1: Tehát akadályozna a törvényozást, ezt tudod, az időfaktor. Augusztusig ezeket meg kell hozni.
2: De nem csak erről van szó, mert szerintem ezt igazad van, megtehetné, de nem tenné meg. Tehát ez az ember saját, ő maga mondja, hogy én nem számítok. Tehát ugye az állítás, hogy én, hát én ezt is hagynám, azt is hagynám. Ebből látszik, hogy teljesen alkalmatlan.
0: Na de ha, de ha mondják neki,
2: akkor lehet,
0: vagy utasítják.
2: Igazad van, ez egy valódi veszély, de én a legnagyobb jelentőségét annak tartom, hogy ki lesz helyette. Tehát nem az érdekes, hogy mi van Súlyoggal, hanem az, hogy lesz egy olyan köztársaság elnöke végre megint ennek az országnak, mint a Sólyom most végre kimondható volt, aki legalább valamennyire megtestesíti ennek a nemzetnek az egységét. Magyarnak létkérdés az, hogy fölmutassa, a Tiszának létkérdés, hogy fölmutassa, hogy valódi változás van. Ez a gazdaságban, az oktatásügyben, az egészségben hosszú folyamat, évek kérdése, mire tényleg érzékelhető változás. Most hallottam, itt a híradóban néztem, hogy 2029-re érkeznek majd meg a hév szerelvények. Hát most az ugye mi lesz, ahol van az még? Tehát, hogy annak az érzete, amit magyarok nagyon dolgoznak azon, hogy érezzük azt, hogy itt tényleg egy másik Magyarország épül. Ennek baromi fontos eleme az, hogy lássuk, hogy olyan emberek vannak pozícióban, akik tényleg képviselnek valamit, akiről egy fideszes szavazó is azt mondhatja, hogy nekem ez rendben van. Nem feltétlenül azt mondja, hogy ez a legjobb választás, de azt mondja, hogy rendben, hogy el tudom fogadni, el tudom képzelni, hogy visszamegyünk abba a normális polgári világba, ahol nem Orbán klónok, nem mamelukok ülnek meghatározó pozícióban, hanem olyanok, akiket fontosnak tartunk, akik van közéleti múltjuk, akiknek van egy életük, amire büszke lehettek én, mint magyar választópolgár, mint magyar ember, hogy igen, hát ő az ország első ember. Tehát inkább az a kérdés, hogy lehet-e helyette valaki olyan, aki megtestesít tényleg a nemzetegységét. És ez létkérdés szerintem nem csak a magyaréknak, nem csak a Tisza választóinknak, hanem mindannyiunknak, mert ez azt az üzenetet hozza, hogy tényleg egy másik Magyarország épül. Tehát én ezt borzasztó jelentős, bármilyen fura, én nem szoktam ezekre adni, mert hát kit érdekelnek a gesztusok, de a politika ezekről szól tulajdonképpen.
0: De ez, hogyha egy picivel tovább gondoljuk azt, amit mondott Gábor, és ez teljesen így van, akkor viszont ott megérkezünk a közvetlen köztársasági elnök választásig. És ez valóban egy új fejezet lehetne. Most mondok egy időtartamot, mondjuk lemond Súlyok, a parlament elnöke ideiglenesen betölti a funkcióját, és kiírnak mondjuk egy köztársasági elnöki választást, módosítják az alkotmányt, pontosabban az alattörvény helyett az új alkotmányozással együtt, vagy azt megelőzően erre is sor kerül, és mondjuk jövő január-februárban erre sor kerül. Az megint csak azt az érzetet kelti az emberekbe, hogy egy új korszakhoz érkeztünk. Beleszólásunk van abba is, amiben eddig még soha nem volt beleszólásunk.
1: Ebben lehet, hogy vitázna veled a Gábor, mert emlékszem, hogy te ezt nem támogatod, mint a közvetlen.
2: Nem, önmagában ezt egyetértek veled, a vita ott van köztünk, hogy akkor az egész közjogi berendezkedést meg kell válaszolni.
3: Persze.
2: Tehát az a helyzet, hogy van egy közvetlenül megválasztott köztársasági elnök, akinek nincsen valódi, hogy mondjam, politikai szerepe, illetve ez egy nagyon fontos politikai szerep, hiszen nem becsülném le egyáltalán, én vagyok a nemzet egysége, én az őre, ha tetszik, a köztársaságnak, a demokráciának, az igazságosságnak, és így tovább.
1: Sokkal inkább szimbolikus.
2: Igen, de ennek nagyon, nagyon jelentős ez a szimbólum. Tehát én emlékszem arra, amikor a Sólyom ugye volt 2006-ban a TV Ostroma elleni roham, és akkor Sólyomnak a megszólalása az iszonyatosan fontos volt, hogy akár az összödi beszéd kikerülés, amik időben persze majdnem ugyanakkor történtek, hogy igenis vannak olyan pillanatok, amikor a legeslegfontosabb, hogy legyen valaki, aki mindannyiunkatnak valamiféle egységet képvisel. Tehát ezt nem becsülném le, de ha megválasztunk közvetlenül egy elnököt, akkor ahhoz át kell alakítanunk az egész. Én hiszek a parlamentarizmusban, ahhoz jobban illik ez a jelenlegi formáció, ahol a legerősebb politikai értelemben legerősebb szereplő a miniszterelnök, akit viszont a parlament válasz. Tehát azt gondolom, hogy annyira át kéne alakítani az egész közjogi rendszerünket, ami egy nagyon hosszadalmas folyamat. Tehát én most rövid távon azt gondolom, hogy kell egy új alkotmány, ez hosszú idő. Ha tisztességesen csinálják, ez legalább 2 év. Addig szerintem nem jó, hogyha a parlament elnöke. Tehát itt egy átmeneti megoldás kell, lehet ez egy nagyon nagy szabású feladat. Én például egy új alkotmányt népszavazással fogadnék el. Tehát azt ez mondanám, hogy igenis igen. Legyen, mert akkor sokkal nehezebb változtatni. Tehát akkor nem úgy van, mert ugye a Fidesz hozta létre ezt a helyzetet, hogy boldog-boldogtalan hetente, ugye évente legalább egyszer változtatták a gránitszirátságú alaptörvényt, amit ha jól értem, akkor Szájer egy iPad-en írt Strasbourg és Brüsszel között, ami hát elég szép feladat. Tehát azt gondolom, hogy lépésről lépésre, hogy magyart idézem.
0: Tehát, tégláról igen, téglára.
2: Tehát első lépés az, hogy akkor ne legyen súlyok, hanem legyen egy közszínen álló személy, akit elfogadunk jó sokan ebben az országban, és képes örködni, és utána lehet egy nagyon hosszú végiggondolás után egy olyan alkotmányon fölvethető ez a kérdés, és akkor majd elvitatkozunk azon, hogy jó-e vagy nem jó.
1: Látjátok, lett volna még ezen kívül kettő témánk, de nem lesz, mert hogy az időnk meglejárt. Egy mondatot tudtok-e mondani az önkormányzatokkal, mit akar a Tisza? Itt volt Karácsony Gergely, holnap megkezdődnek a tárgyalások a kormány és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Azt mondta Karácsony Gergely, most nem pontosan fogom idézni, mert tényleg itt a műsor elején mondta, hogy nem jó antré ez, ami szóba került, hogy a sajtón keresztül üzen Magyar Péter, hogy a polgármesteri ciklus lefelezése, hogy a fizetések megvágása ilyen évek után, mint amit az önkormányzatok a nyakukba kaptak az elmúlt években.
0: Szerintem egy dolog a lényeg, hogy egy partneri viszony álljon vissza a kormány és az önkormányzatok között. Mindez az elmúlt években egy alávetett viszony volt, amiben az önkormányzatok tényleg kiszolgáltatott helyzetben voltak, anyagilag is, tevékenységi kör szerint is, és a polgármesterek tényleg minden nap érezték azt a nyomást, ami a politikai erő, a vezető politikai erőtől érkezett.
2: Én szerintem az a lényeg, amit mondasz, hogy szóba állnak egymással, nem volt ilyen. Tehát az, hogy egy szövetséggel leül holnap tárgyalni a miniszterelnök, vagy a valamelyik miniszter, most nem tudom, holnap miniszter
1: lesz.
2: Miniszterelnök, ez egy fontos jelzés. Én megértem azt, hogy a Tisza, mert ők megélték a Tisza szigeteken keresztül, mennyire fontos, hogy a helyi társadalom mögöttük álljon. Nem szabad ellenségnek tekinteni. Óriási politikai hiba lenne, hogyha a helyi közösségeket, az önkormányzatokat ellenségként tekinteni. Ahogy ezt egyébként Gyurcsány is tette annak idején, Orbán is tette az elmúlt 16 évben a politika, a nagy politika idézőjelbe. Tehát én azt gondolom, hogy akkor működik ez jól, hogyha vitákon keresztül üljenek le, vitatkozzanak jól össze, olyan megoldás lenne, ami mindenki számára elfogad. Ez lehet akár azt is jelenteni, hogy kicsit kevesebb lesz a polgármesterek fizetése, nem 40%-kal, meg nem 50-nel, ahogy egyébként a parlamenti képviselőknek is ténylegesen ez ugye 10-12%, ha jól értem a végét, de igen. Azt gondolom, hogy a párbeszéd a fontos, egyetértünk.
1: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 5 éves csúcson a forint az euró bevezetéséről tárgya a Magyar Péter és a jegybank elnök Varga Mihály, és hát az uniós pénzeket várjuk, mert megállapodás született Brüsszelben. Voltak éppen csupa jó hír, most nem árnyalni fogjuk, hanem értelmezni azt, ami történik itt a gazdaságban, és velünk mindannyiunk a Balázsi Zsolt közgazdásszal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével.
2: Jó reggelt mindenkit!
1: Szóval itt most csupa jó hírt kapunk, de vajon ezek mennyi idő alatt megvalósuló olyan események, amiket érzékelni is fogunk?
2: Hát ugye sok mindent érzékelünk, például a forint erejét, ugye ott a piacok gyorsabban lereagálják a jó híreket, mint a reálgazdaság. Tehát a forint erejét azt érezzük.
1: Például ez mondjuk igaz.
2: A benzinárban, vagy
1: az exportőrök idegesek is.
2: A reálgazdaság, tehát a forint erejét azt érezzük.

0: történik akkor, hogyha hát egy óriási, nem is tudom mi, rendszerváltás volt itt, és még ugye például az MNB az még az előző rendszerre van berendezkedve, a borzasztó magas alapkamattal, ami aztán nagyon erősíti a forintot. Na hát van, akinek keményezett. A változás az mindig lesz, akinek rosszul jön ki. Csak most az a jó, hogy most csupa jó irányba változás van, és mégis lesz olyan, aki rövid távon ebből, hát nem tudom, kalamajkát.
1: Nyilván, aki importőr, meg nyilván, aki utazni készül, őrül ennek az euró árfolyamnak, meg a dollár árfolyamnak is, mert hát az is gyengül, csak arról ritkábban beszélünk.
0: Ha ez az utazás, ez nagyon vicces dolog, mert ugye az ember, hogyha kiszámolja, hogy mennyit tud spórolni azon, hogy 10 forintot erősödött az euró, akkor ki fog jönni, hogy nem tudom, egy utazás során, hogy 30 ezer forintot mondjuk, vagy 50 ezer forintot, vagy nem tudom mennyit, és mégis ezen izgul mindenki. Na de az, hogy hogy befektetései legyenek, amin 10-szer, 20-szor, 30-szor annyit tud nyerni, az nem.
1: Azt nem tanultuk meg. Nagyon, nagyon sok ember azért fél tőle, mert nem látja át. Azt gondolja, hogy ez nem az ő világa, ez kiváltságosok világa.
0: Na hát akkor mindenki tegyen annyi energiát ennek a világnak a megismerésébe, amennyit a utazáshoz leváltott deviza árfolyam, nem is tudom, kutatásába fektet, és akkor sokkal beljebb lesz.
1: Jó, ne legyünk igazságtalanok, azért az nem mindegy, hogy 4,20-ért vagy 3,50-ért veszük azt az eurót.
0: Az... Igen, hát ez már egy 15%-os azért az utazási engedmény.
1: Na jó, bérlakásépítési program, vasúti és hévszerelvények beszerzése, ezeket már biztosan tudjuk, hogy ilyesmik lesznek az EU forrásokból. Úgy költjük el, ahogy azt a gazdaság kívánja, vagy úgy költjük el, ahogy azt a választási kampányban meg kellett ígérni?
0: Hát csak ugye abban a szerencsés helyzetben volt a magyar kormány, hogy olyanokat ígérhetett, ami produktív. Tehát ez a három dolog, a vasút, hév és bérlakás, ez gyakorlatilag a lakhatási válság megoldása. Ugye a Fidesz kormány az volt a baj, hogy úgy próbálta megoldani a lakhatási válságot, hogy rengeteg pénzt öntött a lakosságra, hogy vegyenek fel olcsóbb a hitelt, és akkor vegyenek lakást, amiből persze nem lett megoldás, hanem fölmentek a lakásárak, mert hogyha a keresletet érinkítem, akkor az nem megoldás. Mi a megoldás, hogyha több lakást építek? És ugye, hogyha az állam épít bérlakásokat, akkor ez talán olcsóbban, és talán sokak által elérhetően megvalósul. És nagyon érdekes, mert ugye nekem sokszor volt az a bajom a Fidesszel, hogy a hosszú távú gazdasági társadalmi érdekeket simán áldozta föl rövid távú politikai tőkért. És ez is egy ilyen volt, mert ezt első kézből tudom, hogy készültek a Fidesz kormány alatt is bérlakásprogram tervezetek szakértőktől. Be is adták, és gyakorlatilag Orbán Viktor dobta vissza azzal, hogy a bérlakás az a baloldali szavazók melegágya. Nézzük meg Bécset. Bécsben a lakások 50%-a szociális bérlakás, vagy olcsóbb bérlakás, állami bérlakás, és a Bécs mindig baloldalra szavaz, tehát Bécs...
1: Hát ez nagy sikert hozott számára Budapesten.
0: Vörös, hát igen, és tehát eldobta azt, hogy meg legyen oldva a lakhatási válság, azért, mert úgy gondolta, hogy az nem a jobb oldali szavazókat gyűjti össze, és a vasút is ugye erről szólt. Tehát most pont megnéztem, Szolnok az 100 kilométer innen, mégis másfél óra alatt ér ide a vasút. Tehát, hogyha fejlesztjük a vasútat, az a 100 kilométert, az fél óra alatt is megtehetné a vasút. És akkor ott tartunk, hogy a keleti pályaudvarba Szolnokról annyi időbe érni, mint mondjuk a 15. kerületből. Tehát olyan, mintha már Szolnok is Budapest lenne. Tehát ezzel is ugye kiterjesztjük azt Budapestet gyakorlatilag, meg Budapest vonzás körzetét, meg azt, ahol lakni lehet, és közben Budapesten dolgozni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik ezt a lakhatási válságot megúrt.
1: Vajon miből gondoltam bármelyik kormány korábban, hogy vannak olyan szavazók, akik ellenérdekeltek a gyorsabb utazásban? Ez nagyon nehéz nekem felfogni. Vannak itt más tervek is. Kapitány István például a hálózatfejlesztésre, okosmérőkre, ugye árammérők, és szélerőművekre költeni az uniós forrásokat. Mondjuk a szélerőmű az szintén az előző kormány számára a fekete bárány volt.
0: Igen, ugye a megújuló energiáknak ugye van egy hátulütője, hogy instabilá teszi a rendszert, ezt láttuk Spanyolországban tavaly nyáron, amikor egyszer csak óriási államkimondás volt, és ezért ezt lassan lehet csak fejleszteni, nem, tehát egy kicsit ez is benne volt abban, hogy az előző kormányban egy időnkben már a megújuló energia az nem volt annyira szeretett, de inkább itt is azt emelném ki, hogy a Fidesz kormány alatt

0: a EU pénzeket, meg úgy általában az állami költekezéseket az építőipar kapta. Térkő, stadion, bármi. Volt olyan pillanat, amikor rettenetesen túlterhelt építőipar, háromnegyede állami megrendelésen dolgozott. És akkor az ember elgondolkozik, hogy miért. Tehát az nem nagyon produktív, egy térkő nem nagyon produktív, egy stadion pláne nem produktív, és három oka volt annak, hogy miért az építőiparba ment a például az EU pénzek nagy része is. Egyrészt az ugye a tanulatlan lakosságot szívta föl a munkaerő az építőipar.
1: Egy millió új dolgozó.
0: Igen. Másrészt ez az építőipar az, aminek a nagy a belső gazdasági tartalma, tehát nincs nagy import tartalma. Tehát mondjuk, hogyha egy arra adnánk pénzt, EU pénzt egy vállalatnak, hogy rendeljen egy, nem tudom, egy hatékonyságot nagyon növelő NSK gépet, akkor az nem jó, hiszen az akkor külföldön költötte el közvetlenül. De itt az építőipar az rögtön a GDP-t, tehát gyakorlatilag az, ami leginkább átmegy a magyar GDP-be, mert kicsi az import tartalma, vagy a lehető legkisebb az import tartalma. A harmadik pedig a nyilvánvaló ok az a korrupció volt, tehát hogy itt lehetett tehát itt volt a legkönnyebb, tehát ebben rendelek egy...
1: Ha mennyibe kerül kérdésre, bármit lehetett válaszolni.
0: És ez változik, tehát hogy igazából nekem ez tetszik nagyon, hogy ezekben mindben óriási változást látok, ez egy nagy előrelépés.
1: Egyes szakértők szerint december jó esetben, Kármán András szerint az utolsó negyed év, ezek nem egymásnak ellentmondó állítása, csak ugye Kármán András egy kicsikét megengedőben három hónapra teríti szét. Szóval ebből azért az látszik, hogy a terveket meg kell csinálni, el kell fogadtatni, és ha ez megtörtént, akkor utána azért lesz ennek jó pár hónapos kifutása, mire ezek elkezdenek valósággá válni. 2027 lehet az az év, amikor itt a gazdasági fellendülést az uniós források fogják önmagukban jelenteni, de előtte már, pont ahogy kezdtük a beszélgetést, vannak olyan jelek, olyan tünetek, főleg a nemzetközi piac felől, amelyek segíthetik a magyar gazdaságot.
0: Ez is segítheti ez a felszabadult érzés, amit mindenki lát, tehát az, hogy mindenki, tehát hogy az a fogyasztásban is meg tud nyilvánulni, a beruházásban is, meg a befektetésekben is, de sok helyen tud ez már előbb hatni, de igen, az EU pénz az ilyen, hogy de hát nézzük a jó oldalát, tehát úgy volt, hogy nem lesznek többi EU pénzek. Tehát ez gyakorlatilag két-három éve el lehetett borítékolni. Lehetett, hogy EU pénzek itt nem lesznek, ha csak nem lesz kormányváltás, és lett kormányváltás, egyik csoda, másik csoda pedig, hát az már nem csoda, ugye azért az, hogy meg tudják szerezni az EU pénzeket, az egy nagy öröm, a nagyobb lépés a rendszer.
1: A csoda az lesz, hogyha augusztus 31-ig minden sikerül teljesíteni, amit az Európai Unió elvár. Ott volt egy remény, aztán nagyon gyorsan szétfoszlott, hogy esetleg valamiféle kedvező elbírálással mondjuk évvégéig meghosszabbítja az Unió azt az augusztus 31-i beadási, elszámolási, elfogadási határidőt, de a jelek szerint ebben nem voltak mozgékonyak.
0: Mondom, örüljünk a jó részének. Tehát igen, most akkor néhány embernek nagyon gyorsan, nagyon sokat kell dolgozni, ez kétségtelen.
1: Mennyire átvehetők a korábbi tervek? Ugye van egy olyan elképzelése a kormánynak, hogy amik már épülnek, vagy már lezárt projektek, azokat számolná el most, és az új projektekre így felszabadul a költségvetési forrás.
0: Nem, az a baj, ezekben nem nagyon vagyok benne. Én nekem mindig ez lebeg a szemem előtt. Tehát az, hogy itt az elmúlt 2-3 évben temettük az EU pénzeket, és most arról beszélünk, hogy milyen gyorsan fognak megérkezni, és mire költhetjük őket, ez egy óriási örömforrás. Én erre csak ezt tudom mondani továbbra is.
1: Hát akkor örüljünk ennek így együtt, és köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Donald Trump szerint napokon belül megállapodhatnak Iránnal a hormuzi szoros ügyében, ami az amerikai elnök olvasatában a közel-keleti háború végét is jelenti majd. Trump azt is mondta, hogy a megállapodás jobb lesz, mint egy katonai győzelem. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
2: Nem kapcsoljuk Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok!
3: Kedves csókolom, tiszteltek, köszöntöm a kedves nézőket is!
2: Ugye Trump megint bejelentette, hogy mindjárt vége van a háborúnak, most azt mondja, hogy egy héten belül megállapodhatnak Iránnal. Ezt már sokat szóra mondja Donald Trump. Mit gondol erről? Mi a valóság?
3: Egyetértek azzal, hogy sokszor mondja, és egyetértek azzal, hogy nem lesz ennek ilyen rövid időn vége. Tudnélik, Trumpnak jó lenne, ha vége lenne, ugye gondoljunk itt a félidős választásokra, és neki azért fontos lenne, hogy ott valami eredményt elérjen, aminek szintén elég kis az esélye, de az a helyzet, hogy itt különböző változatok születtek már azzal kapcsolatban, hogy milyen megoldást lehetne nyílve ütni itt az egész konfliktus kapcsán. Mindig új dolgok vetődnek fel. Ha az irániak valamit javasolnak, azt nem fogadják el az amerikaiak, bár túlzott elgondolások vannak, ugye fizessék ki mondjuk az összes kárt, ami Iránnak volt, vagy pedig az amerikaiak dobnak be különböző változatot, ami azt jelenti, hogy ezt meg az irániak nem tudják elfogadni. Tehát mindig van egy-két pici olyan akadály, ami miatt nem tudnak megállapodni. Én úgy gondolom, hogy most a Trumpnak van egy elég komoly lépése, amivel a libanoni konfliktus valamelyest próbálta enyhíteni, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy rávette Netanyahut, hogy fordítsa vissza az izraeli csapatokat, és ne támadják meg Beirutot. Látjuk azt, hogy Beirutból már az emberek menekülnek, de ez most nem fog bekövetkezni, ugyanakkor az izraeli hadsereg folytatja az előrenyomulást a déli területeken. Az amerikaiak is támadásokat hajtanak végre, függetlenül attól, hogy el akarják fogadni valamilyen megállapodás változatot, mint két fél részéről, de én úgy látom, hogy ez egy elő nem fog bekövetkezni.
2: Na, ma térjünk egy picit rá Izraelre, hogyha már említette Libanont. Ma kényes részletek szivárogtak ki Trump és Benjamin Netanyahu telefonbeszélgetéséből. Hát olyan hangnemben osztotta ki Donald Trump Netanyahut állítólag, amit most én itt idézni nem tudok, mert nagy büntetést kapnánk a médiahatóságtól, azt mondja, nagyon-nagyon őrült, meg az egész világ utálja Izraelt, szóval mi itt a konfliktus, mert picit máshogy kommunikált mind a két fél.
3: Ez számomra azt jelenti, hogy Trumpnak nagyon fontos lenne az, hogy befejeződjön ez az egész iráni konfliktus, és főleg az, hogy a hormuzi szoros megnyissák, az irániak viszont pont ezt nem akarják egyelőre, mert lehetőleg minél több bosszúságot akarnak okozni a Trumpnak. Na most, hát nem egyeztettek elég intenzíven az izraeliek és az amerikaiak, mert el se kellett volna kezdeni ezt az egész konfliktust, a kettő nagyon súlyosan összefügg. Tehát az Irán világosan megmondta, hogy addig, míg az izraeliek támadják Libanont, nem csak a déli részt, hanem északon is, addig ők nem mennek bele semmiféle megállapodásba. Na most ez azt jelenti, hogy az irániak elgondolása szerint az izraeli hadseregnek ki kellene teljes mértékben vonulni a libanoni területekről, tehát a Litáni folyótól délre lévő területekről is, ezt pedig az izraeliek nem akarják, és hát közbeszólt persze a Hezbollah is azzal, hogy az izraeli északi területeket támadja, ott a gyerekek ugye nem járnak iskolába, az emberek naponta többször kénytelenek óvóhelyre menni, ezt az izraeliek nem fogadják el, és hát van egy bizonyos területszerzés, ezt nem nagyon mondogatják, de ez területszerzési elgondolás is Izraelbe, gondolok itt a Beaufort erődnek a elfoglalására, és hát tulajdonképpen a háború az folytatódik, különös tekintettel a déli területen, hogy most
2: el fogják
3: támadni még Libanon északi részét, Beirutnak a déli részét, ahol egyébként a Hezbollah központja van, az egyelőre várat magára, most úgy néz ki, hogy visszavon.
2: Azért kérdeztem, mert a Netanyahu visszautasította a vádakat, amit belföldről a politikai ellenfeleitől kap, és azt mondja, hogy Izrael álláspontja változatlan marad, de a védelmi miniszter meg azt mondja, hogy amerikai kérésre felfüggesztették a beiruti csapásokat, tehát ez egy picit más.
3: Hát teljesen más. Tehát látszik, hogy nincs egyeztetés az izraeliek és az amerikaiak között. Pontosabban Netanyahu nem azt akarja végrehajtani, amit szeretne a Trump elnök. Így egyértelműen lehet látni azt, hogy a kettő között ellentmondás van, és ez az egész folyamat lassítja a hormuzi szoros megnyitását. Azért bátorkodtam megegyezni azt, hogy ez a napokon belüli megállapodás az egyelőre várat magára.
2: No, orosz-ukrán háborúról is beszéljünk, ugye súlyos támadások voltak az éjjel Ukrajnában. Mi az oka annak ön szerint, hogy Oroszország növelte a támadások intenzitását?
3: Ők egy nyári hadjáratot szeretnének, vagy szerettek volna végrehajtani, és ezt valószínűleg meg is fogják tenni. Tehát nem felel meg teljes mértékben a valóságnak az, hogy a Sztároblinszki pedagógiai szakközépiskola elleni támadás miatt, ők úgy mondják az oroszok, hogy terrorakció miatt hajtanak végre különböző támadásokat. Itt akárhogy is nézzük, itt mélységi támadásokról van szó. Ukrajna különböző városait most pillanatilag kifejezetten Kijevet támadják, ugye Kijevnek a lakossága olyan 2,5 millió körülbelül, mert azért korábban 3,5 millió volt, többen elmentek. Aztán nem szabad elfelejteni azt, hogy egyéb városokat is támadnak. Tehát a frontvonalon kívül a támadásnak a irányát átrakták különböző városokra, ezzel gyakorlatilag a polgári lakosságot folyamatos nyomás alatt tartják, és hát tulajdonképpen a végső cél Ukrajna gyengízése addig, ameddig csak tudják. Ugyanakkor az ukránok is most elég büszkék arra, hogy komoly haditechnikai eszközöket kaptak, illetve fejlesztettek saját maguknak, és ők is támadásokat hajtanak végre, nem polgári létesítmények ellen, hanem főleg az energetikai objektumok ellen, illetve azt lehet látni, hogy hadi technikai, hadi ipari objektumok ellen hajtanak végre támadást. Ugyanez lesz majd orosz részről is, mert ugye látjuk azt, hogy az ukránok elég sok nyugati országgal kötöttek megállapodást arra vonatkozóan, hogy nem Ukrajnában, nem nyugaton gyártanak fegyvereket. Na most az oroszok nyilván azokat, amiket behoznak, és tudják detektálni, akkor ezeket meg fogják támadni. Tehát tulajdonképpen katonai területet is, és katonai öböktömöket is támadnak. Ráadásul ugye beígérték azt az oroszok, hogy vezetési pontokat is meg fognak támadni. Úgyhogy én erre azt tudom mondani, hogy jelenleg a konfliktus inkább eszkalálódik, mint mérséklődne. Arról, hogy megállapodás szülessen, arról semmiféle információ jelenleg nem áll rendelkezésre. Amiket ugye megállapodnak, hogy fogolycsere, az a hadműveletek szempontjából, vagy egy esetleges békemegállapodás szempontjából annyira nem meghatározó.
2: Kis Benedek Józsefnek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen is.
2: Most jön az Aktuál Balázzsal. Szervusz Balázs, mik lesznek a témáitok és kikkel?
4: Szervusz Györgyi, köszönöm. Nézőket beszélünk arról, hogy a különböző kormány, nem kormány közelet, mert már túl vagyunk, Fidesz közeli felületek 2025-ös évben irgalmatlan pénzeket kaptak valahonnan. Ezek az egyéb bevételek kategóriájában szerepelnek, több milliárd forintról van szó összességében, akár több 10 milliárdos nagyságrend. Ilyenekből voltak mondjuk Megafon, meg digitális polgári körök, meg harcosok klubja, meg mit tudom én, ezek, amelyeket önök is ismernek. Ezeknek azért volt jelentősége, mert így hivatalosan ezek nem Fidesz kampánynak minősültek, tehát a jogszabályok által meghatározott kampányköltések körébe nem tartoztak. Ezekről is fogunk beszélni, mint hogy arról is, hogy akár már a jövő héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky, ugyanis a magyar miniszterelnök arról beszélt Berlinben, ahol egyébként Friedrich Merz német kancellárral találkozott, hogy jól haladnak technikai szinten azok a tárgyalások, amelyek a kisebbségi jogokat hivatottak garantálni Ukrajnában. Tehát lehet, hogy lesz egy Zelenszky-Magyar Péter találkozó jövő héten, és arról is beszélünk, hogy az össztársadalmi kishitűséget legyőzve vajon mekkora az a fajta felbátorodás és lelki felszabadultság, amely immáron 80 ezeres stadiont követelne a Puskás helyére. Ugyanis erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a BL döntő kapcsán. Fogunk majd mindenről beszélni, tehát Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel, Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával és Kele János sportközgazdásszal.
2: Balázs, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is, holnap este újra várjuk Önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hogy fordulhat elő az a helyzet, hogy egy vidéki város főterére van pénz, hogy lekövezzék, de közben bezárják a múzeumot, mert hát arra éppen nem jut. És még hasonló, egyébként logikusnak látszó, de megválaszolatlan kérdések sorakoznak. Hát ezekre most itt mi választ nem kapunk valószínűleg, mert nem a mi dolgunk megválaszolni, de beszélni róla, igen, Dobrovics Orsolyával, a Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnökével. Örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást.
1: Ez, amit mondtam, ez nem egy világ elrugaszkodott a valóságtól távol lévő helyzet. Ez egy jó néhány városban konkrétan így történt. Szavuk, hagjuk egyáltalán nem volt a korábbi időszakban?
2: Nagyon jó a kérdés, és mi is ugyanezt szoktuk a kormányzat szemére, a leköszönő kormányzat szemére vetni, hogy mindenre van pénz, de arra, amire igazából kellene, arra nincsen. Ugye a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezet elsősorban a munkavállalók oldaláról szemléli a dolgokat, tehát mi egy speciális látásmóddal rendelkezünk, de van rálátásunk az egészre, és bizony hallattuk a hangunkat, nem is keveset, mindegyik miniszternek mindig felhívtuk a figyelmét, hogy ezek az állapotok tarthatatlanok, és a számháborús diba nagyon sokszor erős a kormányzat, mert ugye elmondta a leköszönő kormányzat, hogy mennyit költött kultúrára, ezek tényleg számok, de azt mi látjuk, hogy a munkavállalókra valamiért egyáltalán nem költött, pedig ez csak politikai akarat. Nem.
1: Hát vannak itt ezügyben iránymutató gondolatok, idézem Demeter Szilárdot, ő például azt üzente a múzeumi dolgozóknak, hogy mondják meg, hogy kit kell kirúgni, hogyha fizetésemelést akarnak, az ő pénzét, a kirúgottét megkaphatják.
2: Ez sok szempontból nagyon nem fair. Önmagában maga az állítás egy nagyon csúnya dolog, amikor egy munkáltató azt mondja, hogy mondja meg a kollega, hogy kit rúgjon ki. Tehát önmagában ez az ő dolga lenne. Kettő, nem az a megoldás, hogy kirúgom a dolgozókat, mert mi azt látjuk minden területen, könyvtár, múzeum, levéltár, közművelődés, hogy munkaerő hiány van, tehát a kollégáink túl terheltek, tehát magyarul, hogyha még ki is rúgnák őket, amit hangsúlyozom, egy szakszervezet véletlenül se támogat, akkor is ott maradna az elvégzendő feladat. A hiába kapna egy picit több pénzt az ott maradt kollega, mert ebből a logipákból azt következne, hogy akkor tud egy picit emelni, de a munkateher is növekedni fog, tehát magyarul nem emelkedett a bére semmilyen szempontból.
1: Mennyi most úgy általában, ha átlagolunk egy munkavállaló bére?
2: Mutatja a kamera, de bele kell pirulni. 410-460 ezer bruttó az, amit egy egyetemi végzettséggel könyvtáros, múzeológus, levéltáros kollega keres, és hogyha a doktori fokozata van, akkor körülbelül ez is azért csak 520 ezer forint bruttót fog elérni.
1: Tehát egy 400 ezeres fizetésért cserébe van egy doktori fokozata?
2: Hát 500 a doktori,
1: hát nem más. A bruttó? Na de nem azt viszi haza?
2: Nem, egyértelmű, természetesen, tehát azért mondtam a bruttókat, hogy be lehessen ezt azonosítani a hallgatóknak, és sajnos ez egy általános bérszínvonal, tehát nem azt mondjuk, hogy ez egy kirúgó negatív eset, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos szégyen szemre, és ezért mondtam, hogy ebbe azért bele kell pirulni.
1: Hősök, akik ennyi pénzért azt a munkát vállalják, amit végeznek, de igazából azon kívül, hogy ezt most megállapíthatjuk, azon kívül törődik velük valaki? Tehát egy vidéki múzeumban dolgozó muzeológus mennyi törődést kap?
2: A hős szót annyiból pontos, hogy igen, hősök, hogy ezt vállalják, akik erre a pályára adják a fejüket, azok aztán hivatásszerűen végzik, tehát elkötelezettek, és most nem hoztam.
1: Na jó, de ezzel nem lehetne visszaélni a társadalomnak.
2: Igen, amiben ugye a különböző akciókon a kollégáink is dolgoznak, akár Pécsen, akár máshol, különböző rangos eseményeken, az a felirata, hogy mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére, mert valóban szeretik a munkájukat, és mi is nagyon sokszor, mint szakszervezet elmondtuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel a döntéshozók visszaélnek. Azért vannak oda kötve a kollégák, mert mondjuk, ha ahhoz a gyűjteményhez kapcsolódik a szakterületük, akkor ők azt ott tudják hasznosítani azt a tudást, ami van, nem tudnak elmenni bárhova, és ez az oka annak, hogy nem tudnak mozdítani a helyzetükön, mert hogy hiába megy el, ha valakinek van egy olyan szakterületet, mondjuk a barokk bútorokat restaurálja, akkor hiába van még sok más múzeum, nem feltétlen biztos, hogy egy gyűjtőkör a másik múzeumnak is ez lesz, ez csak egy példa.
1: Az Indexnek azt nyilatkozta a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, hogy a helyzet kritikussá vált a gyűjtemények megóvása és a szakmai munka szempontjából is. Egyszerűen nincs ember.
2: Ez így van, ez így van, ezt mi is meg tudjuk erősíteni, a mi tapasztalatunk is ez. Tehát ebben mindenféleképpen forrást kell biztosítani.
1: Tar Zoltánnal próbálnak miniszterként, ugye vele kell egyeztetni a múzeumban dolgozók, ugye ez most itt a főigazgatóra a Magyar Természettudományi Múzeum esetében, de hát önöknek is vele kellene, gondolom.
2: Természetesen mi is megkerestük, írtunk neki levelet, nagy vonalakban vázoltuk, hogy mik azok a legnagyobb problémák, amire mi majd megoldást keresünk, tehát nem kész anyagot adtunk oda neki.
1: Megosztja velünk?
2: Én természetesen első helyen kértük a rendszer szintű általános érdekegyeztetés biztosítását. Elméletileg működik a kulturális ágazati érdekegyeztető tanács, 2016 óta nem hívta össze a miniszter, annak ellenére, hogy mi ezt, mint szakszervezet kért több ízben minden egyes új miniszternél is, meg folyamatában hívják össze. Ez lenne a fóruma annak, ahol a munkavállalói oldal is a maga érdekeit tudná érvényesíteni, és a kormány oldal is, meg a munkaadók is. Konkrét azonnali érdemi bér felzárkóztatást kértünk, ugye ami összegek itt elhangzottak, ezek arcpirítóak, ezek tarthatatlanok a továbbiakban, illetve eddig is azok voltak. Mi gyakorlatilag egy évet szenteltünk a béremelési kampánynak az elmúlt időszakban. Az előbb említettük, hogy nagyon nagy a munkateher, és éppen ezért nagyon nagy az elvándorlás is, tehát azért van, aki nem bírja tovább, tehát ott kell, hogy adja a munkahelyét, tehát ez is egy nagyon komoly gondot okoz, és amit említettem, hogy az ott maradókra sokkal több munka hárul, és akkor még nem is biztos, hogy emelkedett a fizetésük. Szakmai koncepció kialakítását várjuk mi is, mert az elmúlt időszakban sok minden szempont érvényesült, de a szakmaiság legkevésbé, tehát szakszervezeti szempontból is ezt kértük, és két nagy területen, hogy egyáltalán hosszabb távon költségvetési forrás biztosítsanak az egész ágazatnak, illetve az intézmény fenntartásra, amit is elhangzott, hogy akár az épületek, akár a különböző műtárgyak állagának megőrzése is gondot okoz az intézményeknek.
1: Nem feltétlenül az önök dolgain tudom véleményezni a politika működését, de néha muszáj. Hogy jutottak oda az intézmények, hogy gondot okoz, hogy egy teremőrt felvegyenek? Hogy jutottak oda, hogy gondot okoz, hogy egy állandó kiállítást karban tartsanak? Vagy hogy nyitva tartsanak?
2: Mi nem ijedünk azért meg a politikai siktól sem, hiszen politikai aktorok, akiknél nekünk el kellene élni eredményt, tehát nem félünk a tűztől, hogy azt mondja, hogy jaj, ez politika, nagyon sokan ezt mondják, de mi nem tudjuk kikerülni. Természetesen pártpolitikát nem végez egy szakszervezet, de ágazati politikát kénytelenek vagyunk. Visszamennék, ha nem is Ádámhoz és Évához, azért nekünk létezett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ez azért valamilyen szinten biztosított egy előmeneteli rendszert, ez 92-ben lépett életbe, és ennek volt egy bértáblája, és azt szerint emelkedett a fizetés, hogy valaki mennyi ideje van a szakmában, 3 évente volt egy úgynevezett kötelező emelés, ez minimális emelés volt, és különböző különböző plusz képzettségekkel, végzettségekkel szintén előre lehetett haladni, tehát mondjuk, ha valaki még újabb képesítést szerzett. Az a baj, hogy ennek az úgynevezett A1 fokozata nem a mindenkori minimálbér volt, hanem erről külön döntött a mindenkori kormányzat, és ezért ez a bértábla összegszerűen nagyon alacsony fizetést biztosított. És 2020-ban viszont még ezt is elvették tőlünk, és 2020-ban a munka törvénykönyve alá kerültek a kollégák, tehát semmilyen felhajtó erő nem volt a bérben, tehát ez a bizonyos picike minimális béremelés, még az A1-ért, úgynevezett A1 fokozatért se tudtunk lobbizni, ugye ami szorzó alapját adta a többi fizetési fokozatnak, de gyakorlatilag, ha valaki garantált bérminimumot keres, nincs az a ható erő, hiába vagyunk mi ott, mint szakszervezet, amivel ezzel lendíteni tud. Két ok miatt nem tud, egy a minisztérium sem ad a saját közvetlenül fenntartott intézményeire forrást, azt mondja, nincsen pénz, miközben a szakmai felügyeletet ellátja, szakmai feladatokat kiadja, és ugyanígy kiadja a szakmai feladatokat az önkormányzati fenntartású intézményeknél, ahol annyi a különbség, hogy az önkormányzat mondja azt, hogy nincsen pénz. És 2020 óta, mióta munkatörvénykönyv alá tartoznak a kollégák, mindenki számára ismert, hogy ezzel párhuzamosan meredeken emelkedett a szolidaritási adó, és akkor erre a döntéshozó azt mondja, hogy ez egy csöndes ágazat, békés ágazat, az ő baja az nem érvényesül úgy, mint hogy mondjuk azt mondjuk, hogy gyógyszerhiány van, akkor nyilván hamarabb bekerül a hírekbe, vagy ha bármi olyan történik, ami az iskolákat érinti, vagy a tanárokat, akkor hamarabb bekerül a hírekbe, de ez egy szép csöndes ágazat. És ahogy az előbb mondtam, békések a kollégák, szeretik a munkájukat, és kiváltak. És ide jutottunk, hogy a munkatörvénykönyve alatt, hiába van ott a szakszervezet, nem tudjuk ezt elérni, hogy ezen módosítsanak.
1: Addig vártak, amíg már nem lehet.
2: Ezzel együtt hangsúlyozom, mi mindig is, tehát hogy félreértés ne essék, mert az előbb kérdező, hogy kitörődik a dolgozókkal, mi törődtünk. Hagyományosan január 22-én mindig rendeztünk hangos tüntetést, nagyon sokszor azért a sajtó is beszámolt, a jeles napokon, a múzeumok éjszakáján kihasználjuk ezeket a napokat, mert akkor nagyobb a figyelem az ágazatra, akkor is mindig csinálunk akciót, ezzel együtt a döntéshozók. Nagyon tűrik, hogy mondjam, kicsit ütésállóak ebből a szempontból.
1: Viszont állandóan át akarták szervezni ezt az ágazatot.
2: Hát azt tehát viszont itt, mindig.
1: Csak két máig ismert nevet hozok ide, El Simon Lászlótól Demeter Sziláddig, mindenkinek volt erre egy ötlete. Ezek mellé soha nem társítottak összeget?
2: Nem, mindig legalábbis ígéret szintjén valószínűleg társítottak, de konkrétumok nem születtek. A mi területünkön is felmerült az életpálya modell, ez egy hangzatos dolog, hogy legyen életpálya modell, de akkor tud egy életpálya modell jól működni, hogyha egy kormányzat látja hosszú távon, hogy tudja a múzeumait, a könyvtárait, a közművelődési intézmény levéltárait fenntartani, mert ugye ehhez akkor hosszú távon kell forrást biztosítani. A másik oka, hogy nem valósulnak meg ezek a hosszabb távú tervek, amiben aztán forrást tennének, az, hogy nagyon sokrétű már ez a négy ágazat is, ezekre azért életpályamodellt szabni nagyon nehéz, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban Demeter Szilárd lett a főigazgató, ő csinált egy ilyen modellt, de sajnos amögül is azért kifogyott a pénz, ő akkor kapott hozzá forrást. Uh-huh. És hogyha az egész ágazati szinten nézzük ezt a bizonyos forrást, akkor erre egyetlen egy döntéshozó nem tett. És akkor csak, hogy mondjak egy számot is, ez összesen durván, akik állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben dolgoznak, 18 ezer kollega. Tehát nem egy akkora létszám, amit ne tudna egy döntéshozó figyelembe venni, és a költségvetés nem ettől bukna meg.
1: Van különbség vidék és Budapest között e tekintetben, hogy milyen állapotban vannak az intézmények?
2: Szomorúan azt kell, hogy mondjam, nincsen. Tehát van azért jó intézmény is, tehát aminek a munkakörülményei megfelelőek, meg annak a feladatnak is kitűnően meg tudnak felelni, de sajnos van külön. Tehát, hogy hasonló a helyzet, mindenhol sok problémát látunk.
1: Elnök asszony, köszönöm, hogy elmondta ezeket, és hát sikeres tárgyalást kívánok a miniszterrel.
2: Köszönöm szépen.
1: Dobrovics Orsolya volt a vendégünk, a közművelődési dolgozók szakszervezeti elnöke. Köszönöm.
3: Roll on! Sola!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk?

Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Graham got me faking. I filter the pain and cover the shame with a picture I'm painting.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, amelyben felidézzük az elmúlt közel egy év legfontosabb híreit. Kezdjük 2025. május 5-ével. Ezen a napon mondott le Marcel Ciolacu, román miniszterelnök, és a pártja is távozott a kormányból a kudarcos választási eredmény miatt. Románia élére pedig ügyvivő kormány került. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Gábor Emese arcrekonstruktőr szobrász művész volt, akivel a történelem iránt érdeklődött figyelmét is felkeltő hírről beszélgettek, mégpedig arról, hogy Mátyás királyföldi maradványai nagy valószínűséggel előkerültek.
3: Következő vendégünkkel itt a Kultúrában beszélgettünk már ebben a műsorban, akkor kiállításra nyílt arcrekonstrukciókkal kapcsolatban beszéltünk akkor is, és most is így teszünk. Gábor Emese képzőművész arcrekonstruktőr a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Én egy picikét félve kezdem el ezt a beszélgetést a tekintetben, hogy nehogy úgy járjunk, mint Petőfi Sándor Barguzinban, hogy voltak éppen a Tudományos Akadémia szerint az a csontváz az egy nőjé, és semmi köze nincsen Petőfihez. Most ugyanis az a hír, hogy szinte biztos, hogy előkerült Mátyás király. Ezek szerint el volt veszve, de egyáltalán nem igazolja még semmi, hogy biztosan ő-e az. Vagy pedig ön már többet tud?
4: Hát én annyit tudok, hogy tavaly készítettem a Székesfehérvári Osztárium, ugye a Nagyboldogasszony bazilika leleteiből több arcrekonstrukciót grafikusan. Azaz megrajzoltam ugyanazokkal a módszerekkel, tudományos alapú módszerekkel az arcrekonstrukciókat, amelyekkel plasztikusan is dolgozom, csak két nézetből, mert rendelkezésemre álltak azok a fotók, amiket annó, míg az Erik Kinga könyvbe készítettek a szakértők, és ezeket én megrajzoltam, és utána eltettem, mert gondoltam, hogy ha majd lesznek DNS vizsgálatok, milyen jól fog jönni, hogy már készen vannak az arcrekonstrukciók hozzá, és amúgy is sokkal jobb az arcrekonstrukciót anonim készíteni, mert akkor az ember nem tudja, hogy ki az, tehát totál, teljesen pártatlanul és tudományos hűséggel készülnek el. És eltelt egy év, mikor is éppen Korvin János arcrekonstrukcióján dolgoztam. És hát ő egy genetikailag azonosított személy, hát ő biztos, hogy az. Ahogy Korvin János koponyája ugye a kezembe volt, mert ezt én elkészítettem itt az én kis arcrekonstrukció stúdiómban.
3: Tehát fizikailag is ott volt a kezében?
4: Igen, ezt mert elkészítettem egy 3D modellt, amit nem volt egyszerű, de sikerült, és erről egy nyomtatott, tehát egy plasztikus nyomtatott koponyát, tehát nem a csontból álló koponya volt a kezemben nyilván, hanem egy műanyagból lévő, de teljesen milliméter pontosan ugyanaz, és készítettem rá az arcrekonstrukciót. Na most, ahogy ugye ránéztem és vizsgáltam, nagyon ismerős volt, és ugye az ember ismeri már azokat a koponyákat, amelyekkel dolgozott. Lassan már ugye több száz olyan koponyára rúg, tulajdonképpen tényleg is valójában a kezemben volt, meg láttam is. Úgy ismerjük meg, vagy úgy ismerem én ezeket, mint ahogy az embereket, akik szembe jönnek, vagy az ismerőseimet. És mondom, miért ilyen ismerős ez a koponya, de hát ez pont hasonlít, illetve teljesen úgy néz ki, mint a székesfehérvári osszáriumból az az egyik koponya, amit rajzoltam. Úgyhogy elővettem a tavalyi arcrekonstrukciókat, és elkezdtem összehasonlítani őket. És akkor jött az ötlet, hogy hát túl sok a morfológiai azonosság, illetve az összes méretbeli azonosság is úgy nézett ki, hogy rendelkezésre áll, és ezért a Székesfehérvári osszárium 1/10 koponyájáról is készítettünk egy 3D modellt.
3: Arra a koponyára hasonlított az, amire ön emlékezett?
4: Arra a koponyára hasonlított, ugye Korvin János koponyája. Rögtön beugrott nekem az a koponya, mint egy arc, ugye, mint hogyha két ember.
3: Igen.
4: Mondom, milyen érdekes, hogy vajon miért hasonlít. Túl egy nagy volt az egyezés, ezért arra gondoltam, hogy hát ezt most már ki kell vizsgálni, és megcsináltattam a Semmelweis Egyetem nagyon profi szakemberével a 3D modellt, és a két koponya itt állt előttem az asztalon, és akkor döbbentem azon le, hogy nem csak, hogy nagyon nagy volt az egyezés, tulajdonképpen majdnem, hogy teljesen egyformák voltak elsőre, hanem még a méreteikben is, tehát a két, mondjuk azt, hogy a szemüreg távolsága, a szem szájtávolsága, az orr szájtávolsága, a két fül távolság, minden összesen csak egy pár milliméter, ami maximum a különbség köztük. És hogyha más koponyákkal összehasonlítjuk, ez a kettő valóban nagyon egyforma, és nagyon hasonlít. És ekkor gondoltam egy merészet, hogy hát én megcsinálom akkor mind a kettőt, most már végre plasztikusan, és elkezdtem őket egyszerre felépíteni. Mégpedig két külön helységben, hogy ne is lássam a másikat. Úgyhogy egyik nap ezen dolgoztam, másik nap azon, egy hétig ezen, egy hétig azon, és a végén egymás mellé tettem.
3: És?
4: És én nem mondok többet, mint azt, hogy Korvin János lepoglavai koponyája több mint nem tudom, 90%-ban hasonlít a Székesfehérvári osszárium 1/10 koponyájával. Na most ebből kifolyólag nyilván elkezdtem nézegetni, hogy Habsburg Albertnek feltételezték annó ezt a koponyát. És hogy az emberben elindul a gondolatfolyam, hogy vajon miért hasonlít Korvin János Habsburg Albertre, aki persze nem biztos, mert már akkor is feltételezték, és első Mátyást, aki ugye Mátyás királyút kizárták bizonyos okokból, a magasság miatt, meg különböző, azt írták, hogy hát a koponya nem hasonlít a Mátyásról készült ábrázolásokra. És hát én azt gondolom, hogy ezt sikerült feltételezni, úgyhogy én azt mondom, hogy első Mátyást hiba volt kizárni, igenis fel kell tételezni, hogy ő az, és a korona lenyomat is ott van, mondjuk a többi királyra is igaz lehetne a koponyáján, illetve hogy mondjam, tehát a morfológiai azonosságok, azok nagyon erőst feltételezik, hogy ez a Korvin Jánosnak egy közeli genetikai...
3: Ugye, igen, ezt akartam mondani, ezek az azonosságok genetikai hasonlóságot jelentenek, tehát nagy valószínűséggel valamiféle vérvonali kapcsolatot. De Korvin Jánosnak nem lehetett rokona ugyanabban a sírboltban elhelyezve?
4: Ugye hát ez az,
3: aki nem Mátyás király.
4: és amit mind nem tudunk, viszont azért, hogy pontosabb legyen ez a meghatározás, én egy nagyon kedves és nagyon profi külföldi igazságügyi antropológus kollégámnak elküldtem anonim ezt a két koponyát, mégpedig videón, fotókon, meg még az eredeti koponyákról is fotókat, részletfotókat. Nyilvánvaló, hogy én még a koponya varratokat is vizsgáltam rajta, meg egyéb idegkilépési pontokat, hogy már az ember elkezdett nyomozni, hogy akkor tényleg, és az igazságügyi szakértő is azt mondta, hogy biztos, hogy rokonok, hogy hát nagyon-nagyon közeli rokonok lehetnek, testvérekre, unokatestvérekre gyanakodott, és hát akkor a döbbenet az úgy beállt, hiszen ez nem egy ritka, vagy ez nem egy gyakori felfedezés, hogy az ember egy ilyenbe belefut. És pláne, hogy ez a koponya már elég régóta, ugye több antropológusnak volt a kezében, és vajon valószínű, hogy miért, azt nem tudom, de ebben nem futottak.
3: A koponyához tartozik csontváz? Tehát lehet tudni, hogy hány centiméter magas volt az elhunyt, lehet-e tudni, hogy hány éves volt az elhunyt, az ugye manapság eléggé pontosan meg lehet határozni.
4: Tartozik csontváz hozzá, 43-48 év közötti, de van úgy, hogy 47 évre datálták, na most az én igazságügyi kollégám azt mondja, hogy igen, ez a 45-50 közé satszolható szerinte, és ő nem szereti, hogy így egész pontosan meghatározzak, hogy 47, de pont egyébként az Éri könyvben 47 éves kort határoznak, és 172,3 centi magas volt, amiről azt írták, hogy ez túl magas Mátyás királyhoz merő alacsony volt. Na most, ha a harmadik Bélához nézzük, aki 195 volt hozzá képest, meg alacsony. Tehát ez annyira szubjektív, hogy ez alapján igencsak kár volt kizárni.
3: Meg azt tegyük hozzá, akkor ugye 45-47-50 éves, 47 éves volt Mátyás király, amikor meghalt.
4: Hát akkor a korába belefér. Na most a csontvázról annyit kell tudni, hogy ez a csontváz, ez nem illeszthető össze a koponyával, és a színek alapján választották ki, ugyanis úgy szétdulták a törökök annó, hogy darabokból rakták össze, úgyhogy ez még nem bizonyított, hogy az ő csontváza, csak valószínűsíthető.
3: Most ugye a koponyát, meg például a csontvázat egymáshoz képest is lehet vizsgálni, és abból kiderül, hogy ezek összetartoznak-e. Milyen vizsgálatok zajlanak most ezen a csontvázon, vagy a koponyán?
4: Hát nyilván genetikai vizsgálatok, illetve a Magyarság Kutatóintézetben zajlanak genetikai vizsgálatok, illetve már zajlottak több intézetben genetikai vizsgálatok, ezzel a koponyával elég nehezen jutnak előre. Nem túl jó az anyag, erről ők tudnak nyilván nyilatkozni, illetve a genetikusok nyilatkozhatnak, és a többi osztáriumbeli koponyáról is sajnos az az igazság, hogy nehéz DNS-t kinyerni, de igyekeznek, mindent bevetnek, és reméljük, hogy sikerre jár valaki, és persze, hogyha a csontvázból vesznek mintát, az még nem bizonyítja, hogy a koponyára is igaz, de nyilván feltételezi, hiszen hiányzik a legfelső csigolya, és hiányzik az agyalapi rész a koponyából, nem tudjuk összeilleszteni. Ettől függetlenül, tehát az lenne a legbiztosabb, hogy a koponyából sikerülne mintát venni, de hogyha visszalépünk egyet a DNS vizsgálatok mai világából egy kicsit, nem is olyan túl régenre, akkor egy még harmadik Béla azonosítása idejében őt is morfológiailag azonosították, illetve a mellette fekvő sírban lévő Árpádházi személyt képesek voltak genetikai vizsgálat nélkül azonosítani, úgyhogy ha nem megy a genetika, akkor nyilván, hogy ez lesz a legfelső szintje ennek a vizsgálatnak, ha pedig megy, akkor az. De azt mondom, hogy 99%-ig is fel lehet menni, de a 100% az a DNS.
3: Mondja, mekkora izgalomban van. És azért kérdezem, mert nyilván ezzel az izgalommal nem lehet egész nap élni, tehát nem 24 órán keresztül van az emberben az az érzés, hogy megtaláltam Mátyás királyt. De hát azért ez a mondat, hogy hát lehet, hogy megtaláltam Mátyás királyt. Azért ez nem akármi.
4: Ez elképesztően izgalmas számomra is, nem csak nappal, hanem éjszaka is fölébredek, és még újabb ötleteim vannak, akkor ki szoktam nyitni szakkönyveket, meg tovább nézem. Tehát az egész egy ilyen több hónapos munka volt, amit így végig éltem, és nagyon szép dolog, hogy ez pont nálam futott össze, de tulajdonképpen ez a szakmámból adódóan jött így elő, hiszen az én arcrekonstrukciós, illetve portrészobrászi szakmám az a karakterérzékre épül, ezért akár egy koponyát ugyanúgy meg kell jegyezzen a valahol a karakterérzékem a hátsó szögletében az agyamnak, ami a felismerést jelenti, úgyhogy rendkívül izgalmas, és egy kutatócsoportot is létrehoztam ennek az egésznek a publikálására, úgyhogy nem csak igazságügyi antropológus van benne, hanem történész is, hiszen Mátyás királyról lévén szó történész nélkül igencsak hiányos volna, meg van benne képalkotó diagnoszta, animátor, fotósok, filmesek és különböző más szakmák, hogy egy kicsit így interdisziplinárisan így különböző szakterületek képviselőivel még többet tudjunk ebből kihozni.
3: Hát kívánom, hogy igaza legyen, és minden igazolja azt, hogy első Mátyást találta meg. Hozzáteszem egyébként, hogy hát megfelelő helyen találták, mert ugye a székesfehérvári Szűz Mária Bazilika helyén levő nemzeti emlékhely osztáriumában, az egy királysír. Tehát ha így nézzük, akkor ott volt a helye.
4: Ha azt nézzük csak, és még ezt gyorsan így, ha elmondhatom, akkor köszönöm, hogy 15 királyt temettek oda, ami mai tudásunk szerint, hogyha 15 királyból csak elkezdem szűkíteni, és ez már utólag készült ez a logikai gondolkodás, nem előre, tehát én nem Mátyás királyt akartam megtalálni, hanem lett egy a hasonló koponya, és akkor az ember próbálja magát igazolni. Ha 15 királyból ki volt, aki 43 és 48 éves köre alatt halt meg, harmadik Béla, Habsburg Albert és első Mátyás. A harmadik Béla már megvan. És a kettő közül kell szűkíteni, és csináltunk egy statisztikai szoftverrel egy ilyen valószínűségszámítást is a kollégáimmal, különböző más adatokat is betáplálva, ugyanis a csontvázon is vannak érdekességek. A koponyán is vannak érdekességek, amiket még nem is publikáltunk, de van egy lyuk a fején, amit valószínűleg a sírbolgatás akkor keletkezett, mégpedig belülről ütötték ki, és van erre teóriánk, hogy hogyan készült, van arra teóriánk, hogy a koronának a vizsgálata alapján mi lehet, ugyanis ezt már nyomelem vizsgálattal is vizsgáltak, ezt a koronalenyomatot. Úgyhogy itt szépen összeállnak azok az apró kis finom részletek, amik még tovább igazolják, és egy 50% volt Albert és Mátyás, abból elindult szépen fölfelé, és 93%-nál tartunk.
3: Hát akkor éljen Mátyás az igazságos, és éljen, aki megtalálta, Gábor Emese. Reméljük, hogy aztán igazolja minden ezt a reményt. Köszönöm, hogy beszéltünk, és beszélhettünk erről. Gábor Emese képzőművészt, arcrekonstruktőrt hallották az előbb. Ugye arról beszéltünk, hogy talán megvan Mátyás király. Hát köszönöm. Legyen így. Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
4: Viszonthallásra.
2: 2025. május 5-én Donald Trump amerikai elnök több jelentős intézkedést és politikai bejelentést is tett, többek között azt, hogy újra nyitják és kibővítik a hírhedt San Franciscó-i börtönt, az Alcatrazt, valamint az elnök 100%-os vámot helyezett kilátásba minden külföldön gyártott filmre, amely az Egyesült Államokba érkezik, és éles kritikát fogalmazott meg a legrangosabb amerikai egyetemekkel szemben, az antiszemitizmus és Amerika ellenes eszmék vélelmezett terjesztésével. Miatt. A Spirit FM több-kevesebb adásában pedig Rónai Egon Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával elemezte Donald Trump első 100 napját.
3: Rohan az idő, eltelt 100 nap azóta, hogy Donald Trump megkezdte második elnöki ciklusát az Egyesült Államokban. Ezzel a 100 nappal kiválóan el van az amerikai sajtó, még sokkal jobban az amerikai humoristák, akik hát rendesen ráfordultak erre a 100 napra, Trumpot kifigurázzák, és gyakorlatilag minden egyes lépésében találnak valamit, amit meg lehet és ki lehet fordítani, de talán nem ok nélkül, mert egy olyan utat jár, ami hát minimum szokatlannak és nem hétköznapinak mondható. Ráadásul volt egy csomó erős ígérete az egy nap alatt megoldandó ukrajnai háborútól az amerikai gazdaság pillanatok alatt történő felvirágoztatásáig, Kanada és Grönland az USA-hoz csatolásáig, szóval itt sok minden történt, itt az ideje, hogy egy összegzéssel álljunk elő mi is. Regős Gábort kérjük ehhez segítségként, a Gránit alapkezető vezető közgazdászát. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Szóval ez a 100 nap, ez egy eredményes időszak, vagy csak arra volt jó, hogy felborítson mindent, ami az asztalon és környékén volt eddig?
5: Azt gondolom, hogy ez korai lenne így megválaszolni, hiszen látszólag mindenképpen az utóbbi. Ugye ez a vámháború kérdése volt talán az egyik meghatározó kérdés. Egyébként mondtam, most készültem az interjúra, ugye nagyjából egy hónapja volt ez a bizonyos felszabadulás napi beszéd, amikor előadt, hogy kire hány százalékos vámot akar kivetni, és azóta ugye már 180 fokot fordult a világ. Ugye ebből még nem tudjuk, hogy mi lesz. Jó is kisülhet, rossz is kisülhet, és most itt azért talán elsősorban Amerikára gondolok, Magyarországnak még nem feltétlenül látom, hogy hogy sül ki belőle jó. Ugye a másik kérdés az orosz-ukrán háború, ami hát nem került valóban egy nap alatt lezárásra, és igazából azt se feltétlenül tudjuk megmondani, hogy most nagyon gyorsan, vagy nagyon lassan, vagy soha nem kerül lezárásra gyakorlatilag. Ugye nagyon ellentmondásosak a hírek, nagyon nem nehéz kibogozni, hogy most mi van, az látszik, hogy azért itt a közvéleményt erősen akarják irányítani, de mondjuk abban mindenképpen van egy előre lépés, hogy most már legalább békéről, vagy tűzszünetről, vagy valami ilyesmiről beszélgetünk, ugye korábban ezt még eretnekség volt kimondani is.
3: Miközben persze az is látszik, hogy Ukrajna Kurszkban támad, megpróbál visszajutni Oroszországba, Oroszország Kijevet támadja, tehát hogy a felek egyébként úgy viselkednek, mintha semmi ilyesmi nem lenne, de közben meg igen, beszélni, beszélünk róla. Az, hogy Magyarország számára mit hozott ez az elmúlt 100 nap, igen, valóban lehet, hogy ezt korai elemeznünk, az, hogy a világ számára hozott mondjuk feszültséget és sokkal látványosabbat és nyilvánvalóbbat az Egyesült Államok és Kína között, az viszont egészen bizonyos. Tehát az az üzengetés a vámokkal és az üzengetés a ki nem enged a másiknak, ez nem volt egy baráti nyitány egy ilyen elnöki ciklus elején.
5: Így van, mert ugye már a Kínával való, viszont az előző elnöknél sem volt annyira baráti, tehát már azért ott is jelentek meg konfliktusok, és viszont ez a Kínával való viszony azért Európa szempontjából is fontos. Ugyanis felmerült, hogy hát jó, akkor összeveszünk Európával, akkor összeveszünk Kínával. Csak ugye, hogyha mindenkivel összeveszünk, akkor lehet, hogy esetleg ők egymással kibékülnek, aminek ugye látszanak is jelei. Azt viszont Amerika már nem biztos, hogy szeretné, hogy egy ilyen európai, kínai szupertenger összeálljon, tehát ez ebből a szempontból is fontos. Viszont idehoznék egyébként még egy piaci aspektust, amiről talán kevesebbet beszélünk, pedig ez egy olyan aspektus, amit egyébként a bőrünkön érzünk minden nap, és ebben legalább valami jó is van. Ugye ez az energiaárak alakulása, tehát ezzel a vámok kapcsán meglévő összevisszasággal azért sikerült a piaci mozgásokat előidézni, olyan piaci mozgásokat, hogy a piac ugye recessziót kezdett árazni, és ennek hatására például az olajár az ilyen 75 dollár körüli szintről 60 dollárra csökkent le, ugye ezt azért látjuk a kutakon is, a gázár pedig ilyen 32-33 euró között van megawattóránként. Ugye ez mondjuk az egy évvel korábbi szintben minimálisan még magasabb, de hát idén volt ez az ár már 60 euró is. Tehát ez talán fontos nekünk, és nem csak nekünk, hiszen ugye ez meghatározza azt, hogy Oroszország mennyit kap az exportált üzemanyagért, az exportált gázért. És akkor visszajutottunk az előző kérdéshez, ugye az orosz-ukrán háborúhoz.
3: Hát meg visszajutunk oda, amit még nem vetettünk fel, de mégiscsak ezzel kapcsolatos, hogy azt mondja Putyin, hogy ha az oroszok nem akarnak békét, akkor majd ő kivet 500%-os vámot azokra az országokra, amelyek gázolajat és kőolajat és gázt. Szóval kőolajat és gázt importálnak Oroszországból. Hoppá! Azok például mi vagyunk.
5: Igen, ugye az viszont ugye azt jelenti, hogy az egész Európai Unió, mert ugye az egy dolog, hogy mi legálisan tesszük, ezt csak egy csomó európai ország hát kevésbé legálisan teszi meg ugyanezt.
3: Jó, de amíg ők behúzott nyakkal ezt meg tudják tenni, addig mi igen látványosan az asztalra kipakolva a papírokat csináljuk ugyanezt.
5: Igen, ugye ne felejtsük el, hogy közös vámpolitika van, és azt se felejtsük el, hogy nekünk azért kevésbé van más lehetőségünk, ugye földrajzi fekvésünknél fogva. De viszont akkor megint visszautalok arra, hogy rendben van, akkor kapunk egy 500%-os vámot, ugye nyilván ez azt jelenti, hogy akkor a külkereskedelem megszűnik, és akkor ugye viszont lesz egy Európa-Kína egymásra találás, amit viszont Trump ugye megint nem biztos, hogy jó szemmel nézne.
3: Na de akkor ezek üres szavak így. Ezek hőzöngésnek látszanak első ránézésre. Ugyanúgy, mint a 250%-os Kínára kivetett vám.
5: Hát ugye ez nem is feltétlenül nekünk szól, ez lehet, hogy inkább ugye Putyinnak szólt ez a fenyegetés. Ugye itt azért az látszik, hogy mind a két fél, tehát az orosz is és az ukrán is azért kapott már bőven ebből a fenyegetésből, vagy ezekből a beígért intézkedésekből, ugye, hogy vámot kap, nem kap támogatást, tehát ez mindenképpen azért tekinthető szerintem egy tárgyalási technikának is. Hát aztán az eredményt meglátjuk, ugye végül is volt már egy béketervezetnek, amire hát az orosz fél inkább ráállt, mint az ukrán, meglátjuk, mi sül ki ebből az egészből.
3: Van itt még egy érdekes kérdés, amit szerintem, bár ez minket nem érint első ránézésre, de mégiscsak vessünk fel. Azt mondta Trump a választási ígéreteinek egyik központi elemeként, hogy az összes bevándorlót ő kipaterolja az Egyesült Államokból, akinek nincsenek rendben a papírja. El is kezdte. És felmerült rögtön a kérdés, hogy ez rendben van, de ki fog helyettük dolgozni. Főleg, hogyha vissza akarja vinni a gyárakat és a termelést az Egyesült Államokba, mondjuk Kínából, Tájföldről, a Fülöp-szigetekről és más egzotikus helyekről.
5: Így van, és hát ugye a munkanélküliség azért 4% körüli az Egyesült Államokban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy topzódnak szabad munkaerőben, és pont ugye, hogy a kérdésben is elhangzott, arról van szó, hogy iparosítani szeretnének meg sok-sok új gyárat, amihez azért nyilván kellene ember is, vagy egyébként, ha nem kell ember, csak robot, akkor mi abban a hozzáadott érték. Tehát így van, itt azért látunk némi, és idézőjelben némi önellentmondást. Hát megint csak azt tudom mondani, hogy akkor meglátjuk, hogy mi is lesz ebből az egészből.
3: Számít-e valamit a pénzpiacon, hogy milyen az elnök támogatása, támogatottsága? Ugye olyan adatokat mérnek az Egyesült Államokban, amihez hasonlóan rosszat történelmi távlatokban lehet csak találni, ami azt mutatja, hogy az amerikai politikai iránt érdeklődők némi értetlenséggel nézik azt a vagdalkozást, amit Trump most bemutatott az elmúlt 100 napban. Érdekli ez a piacokat?
5: Hát az elnök politikai támogatottság az talán annyira nem érdekli, de a cselekedetek és a bejelentések annál jobban, és ugye azért elég vad piaci mozgásokat láttunk itt az elmúlt időszakban. Gondolhatunk a tőzsdeindexre, ugye itt az S&P az ilyen 6100 ponton lement 5000-re, majd most vissza 5600-ra, tehát azért ebben van egy veszteség még mindig. Gondolhatunk a kötvényhozamokra, amelyek jelentősen megemelkedtek, és ugye ne felejtsük el a kötvényhozamok kapcsán, hogy egy jelentős adósságfinanszírozási feladat van az idejében az Egyesült Államokban, tehát nem véletlenül van az, hogy ez készítette egy kicsit meghátrálásra Trumpot, vagy hát erre befogják azt, hogy meghátrálásra készítette, hogy ugye itt 90 napra elhalasztotta a vámokat, és beszélhetünk az euró-dollár árfolyamról, ez most 1,130 6000-nél áll ebben a pillanatban. Ugye ez volt olyan 1,02% is, még amikor a Trump a választást megnyerte. Tehát itt ezért kicsit több, mondhatjuk, hogy talán többet vártak tőle, vagy nem is amikor a választást megnyerte, de milyen február környékén. Tehát azért egy dollár gyengülés is látszik, tehát egy kicsit így a bizalom csökkenését jelenti ez mindenképpen az Egyesült Államokkal szemben. Ugye ez a menedék szerep is valamennyire csökken, ez a világvezető szerep, ez a dollárnak, ez a hegemon szerepe is mindenképpen csökken, részben a káosz hatására, részben egyébként már korábban is.
3: Hát akkor ez most az, hogy nézzük meg az újabb 100 napot, hogy amikor ezek a hullámok egy kicsikét elcsendesednek, meg amikor letelik mondjuk a 90 nap a vámokkal kapcsolatban, és valamit megint mondani kell, akkor mi a következő mondás? Egy dolog látszik, Elon Musk nagy lendülettel kezdett bele az állam karcsúsításába, átszervezésébe, aztán most a jelek szerint ez eddig tartott, ez a 100 nap, ez pont annyi volt számára is, mint ahogy az sokak szerint várható volt, tehát elég gyorsan kitette a szűrét a Fehérházból Donald Trump. Ez is érdekes fordulat.
5: Így van, hát ugye végül is beleillik az eddigi sorba.
3: Hát igen.
5: És ugye Jerome Powell-t még nem is említettük, hogy a jegybank elnökét, akit ugye hol megfenyegetett, hogy akkor le lesz válta, hogy hol, amikor piacot kellett juttatni, ugye azt mondta, hogy hát akkor azért mégiscsak maradjon a helyén. De azért már nagyon jó lenne, hogyha monetáris politikán lazítana egy kicsit. Összevette ugye ezt azzal, hogy a vámoknak azért van egy inflációs hatása. Hát ugye a héten lesz Fed kamat döntés, tehát meglátjuk, hogy ebből mi az, ami megvalósul, egyelőre valószínűleg semmi.
3: Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza volt itt a vonalban. Köszönöm szépen, jelentkezünk máskor is.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en.

0: vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: A rövid szünet után már folytatódik is a Multidéző adása. 2025. május 5-ére repítem vissza önöket. Ezen a napon a devizahitelekkel kapcsolatban hozott jelentős ítéletet az Unió Bírósága. A döntés értelmében az adósok csak a kapott összeggel tartoznak, az árfolyam különbözet összes terhét a pénzintézetnek kell viselnie. A Három Dühös Ember című műsorunkban pedig Egri Viktor, Boros Tamás és Papréka Kinga Marco Rubio kijelentését elemezte, miszerint Németország nem demokrácia, hanem áruhás zsarnokság.
2: Marco Rubio azt mondja, Németország nem demokrácia, hanem áruhás zsarnokság. És egy kultúrpoklot adott a vendégünk, mi pedig ketten Tomival fene tudját, úgyhogy vita várható, de mi vitatkozunk. Ugye hát ezt mire mondta Marco Rubio,
3: hát az Egyesült Államok számolok.
2: Külügyminisztere, de azért elárulom a hallgató nézőknek. Egyébként anélkül, hogy tudnák, úgy is tudnak kommentelni, tehát nekünk az is megfelel, hogy mindenfajta összefüggés nélkül.
4: Meg sem kell hallgatni az adást.
2: Nem kell egyáltalán.
4: Azok a kedvenc
2: kommentek. De nekünk nagyon jó, hogyha bármilyen módon kommentelnek, mert ez pörgeti az algoritmust. Tehát, hogy ugye az alkotmányvédelmi, szövetségi alkotmányvédelmi hivatal hozott egy döntést, hogy mi a pontos kifejezés, hogy bizonyítottan...
4: Szélsőséges.
2: Bizonyítottan, tehát, hogy nem...
4: Bizonyítottan szélsőséges.
2: Igen, igen, és hogy ezzel nem zárták ki egyébként a politikai életből
3: az állapot. Mondjátok el egy egész mondatban, mert szegény hallgató, tehát bizonyítottan szélsőséges a...
2: Az AfD.
3: Az AfD, tehát a Német Szélsőjobboldali Párt.
4: Na, igen, igen. Végre egy média.
2: Bizonyítottan szélsőjobboldali.
3: Pedagógus lettem volna, csak aztán nem fizettem.
2: Egyébként ezt állítólag egy több ezer oldalas ilyen vizsgálati anyagra alapozzák, amiből egyébként az az érdekesség, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni semmit, tehát ez a vizsgálatot sem lehet nyilvánosságra hozni. Ettől függetlenül egyébként én a sajtóban megjelent részleteket felfedeztem, amik nem tudom, hogy szivárogtak ki, de
4: elmondom a fő vádat velük szemben. A párt etnikai alapon értelmezi a népfogalmát. Például nem tartja németnek azokat az állampolgárokat, akik muszlim többségű országokból származnak, ami a jelentés szerint nem összeegyeztethető a szabad demokratikus renddel, és ezt már olyan veszélynek gondolja ez az alkotmányvédelmi hivatal, hogy a titkos szolgálatok könnyebben kapnak engedélyt arra, hogy megfigyeljék a pártot, annak tagjait, lehallgassák a tagok telefonjait, lehallgatókat telepítsenek a gyűlések és tárgyalások helyszíneire, és informátorokat toborozzanak a párton belül.
2: Igen, tehát igazából a polgárok, az állampolgárok közötti egyenlőséget tagadja az AfD, ez szerintem a legsúlyosabb és etnikai
4: alap. Nem párt szinten, bizonyos politikusaik, megszólalóik, influencereik ilyen véleményt terjesztenek, és ez már feljogosítja arra az alkotmányvédelmi hivatalt, hogy ezt valós demokrácia elleni veszélynek értékelje, és ezért bizonyítottan szélsőségesnek nyilvánították az AfD-t.
3: Az AfD is módszeresen él azzal a technikával, amivel nagyon sokan, egyébként hát a Trump kormányzat az tulajdonképpen feladta ezt a stratégiát, de egy ideig ők is próbálkoztak ezzel, amerikai republikánusok, ez a Fidesztől is ismerős lehet, hogy mást mond nemzetközi fórumokon, mást mond országos fórumokon, és hát elengedi a gyeplőt mondjuk egy helyi lakossági fórumon, vagy egy jó kampánybeszédben, és a többi, és holdudvar.

0: Ként pedig, hát azért a német paramilitáris neonácik, azok nem csak úgy masírozgatnak, bár ez önmagában is tud probléma lenni, hanem amikor ott akció van, ott emberek meghalnak. Volt Magyarországon is ilyen, volt rasszista, cigány ellenes rasszista sorozatgyilkosság, aminek a teljes nyomozása és tárgyalása egy ilyen botrány sorozat volt, és az még legalább akkora botrány, ez egy 2010-ben zajlott, hogy erre nem emlékszik a magyar nyilvánosság. De most ilyen támadásoknak, ilyen fenyegetéseknek a sokaságáról beszélünk Németországban, ami lehet, hogy egy nagyobb ország, mint Magyarország, de ez akkor is komolyan vendő. És szerintem itt anélkül, hogy én most belefolynék ebbe, hogy én az alkotmányvédelem és a többi helyében mit csinálnék, szerintem az igenis áldásos, hogyha egy hatóság komolyan veszi azt, hogy a neonáciknak nem kell elnézni azt, amikor neonácolnak, és hogy igenis ezeket valós következményekkel kell sújtani, ellentétben azzal, ami nálunk volt, hogy látszólag betiltották a magyar gárdát, és tulajdonképpen a magyar kormány, ugyanaz a magyar kormány, az átvette a szélső jobb összes létező szólamát és a teljes politikai spektrumát.
1: Igen, mondjuk Hannes Gnauk, aki a Bundestagnak is tagja, ő például azt mondta, AfD-s, ismét meg kell kapnunk a jogot, hogy eldönthessük, ki tartozik ehhez a néphez, és ki nem. Tehát ezek ilyen iszonyatosan erős mondatok, nyilván vonzóak a szélsőségesek számára, és egyre több a szélsőséges ezek szerint Németországban, és akkor ehhez még csatlakozik ugye az, hogy ők nyíltan beszélnek remigrációról, ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik valamikor vagy saját maguk, vagy még az őseik migráltak Németországba, azok kitelepíthetővé váljanak.
0: És ugye visszakapjuk a svábjainkat?
1: Igen, tehát most nevetítsük ki.
2: Végre.
1: Így errefele, meg odafele, de hogy ez azt is jelenti egyébként bizonyos tagok szerint az AfD-ben, hogy nem csak azok, akik nem rendelkeznek jelen pillanatban állampolgársággal, hanem még azokat is ki lehetne telepíteni, akik nem megfelelő származásúak és állampolgárok. Egyébként nagyon nagyban átfedés van, és ilyen szempontból Marco Rubio megszólalása nem meglepő, a trumpi elképzelésekkel és propagandával.
0: Akik állampolgársággal rendelkező gyerekeket deportálnak mindenféle eljárás nélkül, most például egy előre haladott rákkal küzdő 4 évest pateroltak ki az anyjával együtt, anélkül, hogy a gyógyszereit magával vihette volna.
1: Bocsáss meg,
0: és ez nem az egyetlen példa.
1: Igen, de... És az a trükk benne, hogy nem a gyereket paterolják ki, hanem él a gyerek az anyával itt, az anyának nincsen, már hogy az Egyesült Államokban, az anyának nincs állampolgársága, de a gyerek már ott született, tehát neki van, és azt mondják, hogy mi az anyát deportáljuk, vagy remigráljuk, és akkor ugye az anya meg azt mondja, hogy nem hagyom itt egyedül a beteg gyerekemet, tehát magammal viszem.
0: Illetve itt annyit kell módosítsak ebben a konkrét esetben, hogy ez volt az állítás, hogy az anya nem akarta otthagyni a gyerekeit, de nem így történt, nem kérdezték meg egy szóval sem, hanem hogy vitték. Van-e olyan rokon, akire mondjuk ráhagyná a kezelés alatt álló rákos beteg gyereket, hanem egyszerűen becsomagolták őket, és bum, fel a repülőre, és a legfelsőbb bíróság vonatkozó határozata ellenére sem hajlandóak a teljesen illegális deportálások áldozatokat visszautasztatni az Egyesült Államokba, tehát azok ilyen legrosszabb rémálmunkba beillő gettóbörtönökben vannak most, és fogalmunk sincs, hogy valaha ki fognak-e kerülni onnan.
1: Igen, de a legfontosabb kérdés azért ezzel kapcsolatban az mindig az, hogy a demokrácia, az demokrácia marad-e akkor, hogyha kizár a játékból bizonyos szereplőket. Mert ugye a liberális demokráciának, igen, hát önkényesen-e, hát most az itt, igen, tehát ez megint egy kérdés, hogy a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal az önkényes kizárást alkalmazza, vagy valóban a játékszabályoknak nem felel meg az AfD.
0: Bocs, én az AfD-re gondoltam, mert ők önkényesen meg akarják mondani, ugyanúgy, mint Trumpék, hogy akkor ki lehet állampolgár, ki tartózkodhat.
1: Nem, én a demokrácia szempontjából közelítem meg, tehát a liberális demokrácia megengedheti-e magának, hogy kizárjon szereplőket, pártokat, attól liberális demokrácia marad-e? Tehát én szerintem ez az igazi kérdés, és nagyon nehéz rá választ adni, hogy hol van a határ. Azt figyelembe kell venni, amikor a német esetben, hogy Németországban mit jelent a nácizmus. Tehát jobban mondva, itt is ketté lehet választani persze Németországot, hogy a volt NDK-ban mit jelent, mert ott gyakorlatilag semmit. De az NSK területén, a volt NSK területén, ott viszont ugye arra szocializálódtak az emberek, és gyakorlatilag a II. Világháborútól elkezdődött ez, hogy ők ezt élesen utasítsák el, hogy benne legyen a lelkükben az, hogy az, ami történt, és elsősorban a hitleri Németország miatt történt, tehát az ő őseik miatt, az többet ne fordulhasson elő, legalább Németország miatt ne. És itt van egy ilyen választóvonal, ugye az NDK-ban az AfD a legnépszerűbb torony magasan, az NSK területén, a volt NSK területén nem tudott tartományi szinten egyetlen választást sem megnyerni, de ott is erősödik, persze erősödik. És itt ez a kérdés, hogy marad-e attól liberális demokrácia, hogy egy pártot kizár? Az én véleményemet akkor elmondom, hogy tehát nincs az a játék, amiből ne lehetne valakit kizárni, és az tudom, hogy az illiberálisoknak az lesz az érvük, hogy hát ott meg lehetett ezt csinálni, akkor miért ne lehetne mondjuk a Tisza pártot Magyarországon kizárni,
2: pontosan,
1: ha kizárják Németországban az AfD-t. Csak ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyik oldalon kizárnak egy szélsőségesnek ítéltet, az illiberális mindenkit kizár saját magán kívül, aki veszélyessé válik. Csak hogy ez egy érv lehet az illiberálisok kezében, és nyilván élni is fognak az érvvel.
2: Hú, én amikor ezt a jelentést hallottam, akkor szerettem volna beleolvasni, de nem lehetett. Ez a végkövetkeztetés, én hajlamos vagyok elfogadni, mert mi más tehetnénk? Németországban demokrácia van, jogállamiság van. Elfogadjuk, hogy született egy ilyen jelentés. Itt a kérdés az, hogy ezzel mit fogunk csinálni. Mi a következő lépés? És Franciaországban ugyanez volt a kérdés, Romániában is ez volt a kérdés. És egyre több országban ez a kérdés, hogy mi lesz a következő lépés? Feljogosít-e minket ez arra, hogy mondjuk egy politikai pártot kizárjunk választásokból? A jelentés főként amiatt bünteti ilyen módon az AfD-t, mert hogy megtűr a soraiban olyan politikusokat, akik olyan értékválasztást hangoztatnak, terjesztenek, amiről Viktor is beszélt. Ami, én azt gondolom, vitatárgya. Tehát erről beszélni kell. Az nagyon fontos kimondani, hogy a legnépszerűbb párttá vált az AfD. És én most abban a játékban sem mennék bele, amivel egyébként a legtöbb jobboldali védekezik, hogy hát ez egy politikai döntés volt, mert hirtelen megerősödött az AfD, tehát most le kell őket venni a térképről. Én még tényleg ebben sem megyek bele, mert szerintem nem erről kéne szólni a történetnek, hanem a történet arról szól, ami tök mindegy, hogy kiveszik-e az AfD-t vagy nem, de van 15 millió szavazója az AfD-nek, akik valóságértelmezésükben, sérelmeikben egyszerűen azonosulnak ezzel a párttal. És ha eltüntetjük őket, most Románia a legjobb bizonyíték arra, ezek a szavazók időről időre folyamatosan vissza fognak térni. Az, hogy a migráció kérdését hogy oldjuk meg, az egy nagyon súlyos polémia. És vannak mellette is ellene szóló érvek is. Én sem annak vagyok a híve, hogy ez remigráció legyen. Én a kettő között állok valahol, de csak azért...
1: Nem a határon álljanak meg, kifele is, befele is, és akkor ott nagyon sokan
0: egy van. Mindennyien elköltözünk Záhonyba vagy Sopronba. Ez egy tranzitzónában.
2: De
0: vagy Röszkére.
2: A német munkásoknak tele van a hócipőjük. És ezt nem az AfD gerjesztette föl, hanem ez az elmúlt évek, 4-5 év vagy 10-20 évnek az eredménye, hogy idáig eljutottunk, hogy lett egy ennyire erős szavazóbázisa, egy alapvetően karanténba zárt párt mellett tudtak így kiállni. Tehát itt van 15 millió ember, velük mit fogunk kezdeni? Én nem tartom jó döntésnek, hogy egy sikasztásos ügy miatt Marine Le Pent, illetve pénz átcsoport sistásos ügy miatt Marine Le Pent leveszik a térképről. Én nem értettem egyet azzal sem, hogy Romániában ez történt, és itt sem fogok egyetérteni azzal, ami több politikai pártnak is most már az ellenzéki térfélen, nem csak szélsőségeseknek, hanem ez megjelent a kormánypártoknál is. Érdeke, hogy a közalkalmazottakat szépen lassan, aki AfD-s, az kitisztítsa a különböző tartományokból, önkormányzatokból. Ez nagyon nem helyes, mert mondom még egyszer, ott lesz egy 25%-nyi szavazó, akinek az érdekeit senki nem fogja védeni.
0: Én azt tartom nagyon látványosnak, egyrészt a német szavazási adatokból, hogy sajnos itt beigazolódni látszik az a fajta, majdhogy nem lenini tétel, hogy tulajdonképpen a demokrácia, az emberi jogok, meg a hasonló butaságok, az egy úri mulatság, tehát az szórakozik vele, aki megengedheti magának. Uh-huh. Ez szerintem inkább a politikai kínálat hibája, mint az, hogy embereket alapvetően ne érdekelné a saját érdeke, de az se igaz, hogy mindenki automatikusan a saját valóságot valódi érdekei irányába fog szavazni. Itt közben látjuk, hogy egy ilyen igen combos posztfasiszta internacionálé formálódik, és Rubionak ez a kijelentése, aki egyébként a Trump kormány tagjai közül a ritka, nem teljesen futóbolondok közé tartozik, ez ennek a jele. Tehát az, hogy elmegy a fiatalabbik Trump kampányolni a német szélsőjobb mellett, az ugyanezt mutatja, az, hogy Robert Fico és Orbán Viktor egymásnak laudálnak, miközben egymás országait nem tartják teljesen legitimnek, hogy Orbán Alexander Vucic-sal kampányol Szerbiában egy olyan vasútvonalon, ami alól bizonyos helyeken tudósítások szerint még a bazaltot is kilopták. Azért ez,
1: valhova fejlődtünk.
0: És életében először akkor ismeri el a szerb-magyar határt, bocsánat, amikor pengedrót kerítést épített
1: Mészáros
0: rá.
1: Mészáros Lőrinc csinált úgy ugye vasbeton szerkezetet az egyik vasúti felújításánál, hogy nem volt benne vas. Tehát, hogy azért nálunk is van példa erre.
0: Hála.
1: És akkor megszavaztak plusz még néhány tízmilliárdot, hogy újra
0: hála
1: tudja.
0: Hála a magasságos
2: nernek. Engedj meg nekem, légy csak annyi kiigazítást, hogy azt nem látjuk tisztán, tehát itt a többes szám egy, itt nem igaz, hogy nem látjuk tisztán, hogy itt most egy új birodalmat szeretne az AfD felépíteni, mert ez tényleg nem igaz, mert több döntés, több területen is sokkal liberálisabb, mint a most egyébként magát liberálisnak valló német párt, vagy pártok, és emellett ez is tényleg egy gyűjtőpárt, amit Kohály Mátyás leírt a Mandineren, az a része mindenképpen igaz, a többit pedig majd máskor lehet vitatni, hogy ez tényleg egy salátapárt, tehát hogy azokat gyűjtötte egybe, akik elégedetlenek a mostani kormányzó párttal, és van benne minden. A szélsőjobb, van köztük balos is, vannak marxistáik is, vannak zöldjeik is.
0: Azt, hogy a végén szerintem ebben teljesen igazad van, csak emlékeztetésként
2: hozzá. És vannak neonáciaik is.
0: Szerintem igen. Lehet egy szélsőséges pártot betiltani, amikor nem felel meg a minimális demokratikus elvárásoknak, de ezt hozzátenném, hogy Szálasinak meg se tudom számolni, hogy összesen hány pártját tiltották be a Horthy korszakban egymás után folyamatosan, aztán ezzel se Szálasi, se a Nyilasok nem tűntek el. Tehát ez önmagában nem lesz megoldás semmire, pontosan úgy, ahogy mondod. Lehet szerintem valakit kizárni a választásokból nyomósokkal és valós bizonyítottakkal, de
2: kereskedés
0: ez nem oldja meg a problémát.
2: A tisztát.
1: Na, van még egy pár szempont szerintem, ami érdekes, ami ugye speciálisan német, azt felvetném, hogyha a Weimári köztársaság mondjuk a Nemzeti Szocialista Pártot betiltotta volna, és nem indulhatott volna választáson, és tételezzük fel, hogy így nem jutott volna hatalomra, akkor Adolf Hitler most vajon mártír lenne?
2: Ó, Uramisten! Ja, ez borzalmas analógia, Viktor.
1: De hát szerintem egy létező analógia, tehát ez így felvethető, hogy akkor Adolf nem, Hitler mártír lenne?
2: Ez legitimálja most azt,
1: az AfD egyébként
2: ez egy felkiáltójel a részedről, és a világtörténelem egyik legnagyobb...
1: Ez egy kérdőjel volt a részemről.
2: Nem, ez egy rohadt erős sejtetés, Viktor, bárhogy magyarázhatod. Ez szerintem aki érti, és te azt akarod sejtetni, vagy lehet, hogy véletlenül csak...
1: Nem sejtetek semmit.
2: Jó, akkor én azt gondolom, hogy bennem akkor azt sejteted, hogy a világtörténelem legnagyobb bűncselekményére és az egyik leggonoszabb, legördögi figurájára hivatkozva azt mondod, hogy lehet, hogy most kellene megállítani Alice Weidel-éket.
1: Hát pontosan ezt mondom, hogy lehet, nem tudjuk. Tehát én nem tudom eldönteni.
2: De ez aljas és veszélyes játék, csak mondom, aki ezzel
1: szerintem
2: érvel.
1: Ilyen kérdést feltenni messze nem aljas, de tételezzük fel, hogy ezt megtették volna a Weimári köztársaságban, Adolf Hitler pedig, mit tudom én, mártírrá válik, a Weimári köztársaság mártírjává, és mondjuk nem halnak meg 100 millióan. Tehát
2: Hitlerre alapozva az összes jobboldali migrációt kritizáló, vagy migrációs politikát kritizáló pártot bármelyik pillanatban el lehet tüntetni.
1: De ezért teszem fel a kérdést.
2: És azt mondják, hogy hát nehogy arra sorsa jussunk, mint Hitler. Szóval
0: a nácikkal szemben a hatóságuk felléptek. Több helyen kilettek zárva választásból. A választási rendszerrel való visszaélés, kommunistákat is, a választási rendszerrel való visszaélés se a legszélsőségesebb kommunistákat, se a nácikat nem tartott. Nem ez volt az egyetlen eszközük, de ettől egyáltalán nem tartotta vissza őket. Az, hogy egy hatóság felbukkan a küszöbükön, soha nem lehet egy ilyen eljárást megoldásnak tekinteni. Szerintem az a legnagyobb hiba. És én nem hiszem azt, hogy egyébként Adolf Hitler nélkül a náci párt ne jutott volna sehova, de azt hát se gondolom,
1: gondolom, elképzelésének elég súlyos szerepe volt a második világháború alakulásában.
0: Én azt gondolom, hogy a Göringnél kevésbé rossz embernek lenni, az még nem jelenti azt, hogy valaki jó ember, tehát az analógiák használatánál azért én is tudom mondani, hogy jobb ember vagyok, mint a Gyurcsány Ferenc, de attól még nem választanak meg pápának.
1: Ma nagyon gyurcsányos napod van.
2: Majd a kommentedet megmondják.
0: Ráérek, ha valaki szeretne engem jelölni, kardinálisok.
2: DK-jérére?
1: Bocsánat.
0: Nem, a pápának.
1: Csak még egy dolgot elmondani, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezt mindenki tudja ma Európában és a nyugati liberális demokráciákban, hogy ezeket a pártokat, az alt-right-os pártokat vagy titokban, vagy nem titokban, vagy valahogy Oroszország támogatja, Putyin támogatja, a propagandájukat támogatja.
2: A liberális pártokat meg Brüsszel támogatja.
1: Igen, csak Brüsszel maga az Európai Unió, és
2: meg
1: maga
2: a liberális cégek, meg a lobby, Tomi, meg figyelj, az alapkezelők.
1: Ja, Istenem, tényleg, most
2: Az.
1: De Tomi, az Brüsszel... egyik mi vagyunk, a másik nem mi vagyunk. Feltettem a kérdést, amit akartam. Tehát, hogy ki lehet-e mondani, amit egyébként nagyon sokan kimondanak, de az országok egyelőre nem mernek kimondani, hogy Oroszország nagyon régóta háborút folytat Európa ellen, és ezek a pártok, ezek az egyik legfontosabb eszközét képezik ennek az Oroszország féle háborúnak, amit Európa ellen folytatnak. Ugye Romániában az eltiltott Gyorgyeszkó, aki helyett most ez a Simeon nevű ember indult, és megnyerte az első fordulót. Őt nyilvánvalóan támogatták az oroszok, tudjuk, és egy csomó pártnál felfedezhetők az orosz pénzek. Mert ha kimondaná Európa, hogy egyébként Oroszországgal tényleg hadban áll, akkor az egy teljesen más helyzet lenne, és rögtön kizárhatná azokat a pártokat, amelyek orosz propagandát folytatnak, és orosz pénzből működnek.
0: De ugye, senki nem akar nyílt háborút Oroszországgal.
1: Hát de ez attól nem lenne fegyverekkel Viktor, nyílt háború, hanem szavakban lenne nyílt háború.
2: Friedrich Merz baromi jót mondott, amikor azt mondta, és én ezzel egyetértek, és itt akkor én vagyok a liberális ezek szerint, hogy nem jogilag, hogy nem politikailag kell legyőzni ezeket a pártokat, mert azokat az okokat kell az adott országban megszüntetni, amivel ezeket a demokráciára veszélyes pártokat tudják kevésbé vonzóvá tenni. Ennyi lenne a feladat, és akkor nem beszélnénk arról, hogy orosz befolyás, meg TikTok, meg hasonló, meg AFD, meg neonáci.
1: Az orosz befolyásról akkor is beszélnénk szerintem.
2: Jó, persze, igazad van, de mondom, ha az okokat megszüntetik, ha elkezdenek odafigyelni azokra a problémákra, amikről egyébként az AFD is beszél, és valós problémák, ezt nem ők találták ki, nem fantaszmagória, tényleg létezik. A zöld politika, a bevándorlás politika, a gazdaság, ez csak három, a munkaerő és a munkavállalási jogokat is, ezek olyan területek, amivel tényleg foglalkozni kell, de ezt meg sem hallgatják, tudod, a kormánypártok.
1: Ez nem igaz,
2: azt mondják, hogy Tomi, rájuk mutatnak, neonácik vagytok, meg sem szabad hallgatni őket.
1: Bocsánat, egy csomó mindent megszívleltek már a migrációs politikában is, teljesen megváltozott egész Németország.
2: Zárjuk ki őket a koalícióból.
1: Nem, viszont de létezik egy nagyon fontos mondat, amit Harari mondott, hogy a demokráciának az az egyik leggyengébb pontja, hogy nem demokraták is indulhatnak és hatalomra kerülhetnek. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mire megoldasz ilyen problémákat, nem kerül-e valaki olyan hatalomra, aki már nem liberális demokrácia alapján egy szereplőt, a szélsőséget kizárja, hanem mindenkit kizár magán kívül. Tehát ez itt a nagyon nagy dilemma szerintem, de a mondatról meg véleményt kell mondani, és én Marco Rubiot a Trump adminisztráció egyik legkedvesebb emberének tartom, és ezzel együtt elküldeném a pokolba a mondatát, hanem
0: én is szívesen csak börtönt küldeném pokolba. Mondanék.
1: Akkor legyen...
2: De pokol, hát de bizonytalan volt
1: elég. Kultúrbörtön, mert valami alapot látok itt azért, és olyan nehéz megítélni, de az ő szemszöge...
0: Ma nagyon egységesen ítélünk. Most hát, milyen jó
2: ezért maradok én most
0: milyen
2: középen.
0: Milyen jó szobatársai lesznek Marco Rubio mondatának, Orbán Viktor mondata és Gulyás Gergely mondata abban a kultúrbörtön cellában.
1: Nem egy cella, és nem is küldtük oda végül is, mert nem egyeztünk meg, úgyhogy a mai harmadik idézetben nincs megállapodás. Viszlát!
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a múlt idéző adását hallották, tartsanak velünk legközelebb is!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Kampány indult a hazai gyümölcsök népszerűsítésére, felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre számítsanak felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

szőke láb, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetejét.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit

0: amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Június 3-án a Klotildok ünneplik ma a névnapjukat. Ez régen divatos név volt, ma már talán ritkább, de hogyha néznek minket Klotildok, akkor Isten éltesse őket, meg a szülinaposokat is. Olyan témával kezdjük, amire szerintem sokan várnak, hogy megtörténjen. Visszavezeti az új kormány a katát, hogy milyen mértékben, mennyire teljes körülön a régihez képest, és milyen új elképzelések formálódnak. Ez iránt érdeklődünk itt rögtön a műsor elején Csongár Gábor adószakértőnél. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mennyire látszik, hogy mi lesz ebből? Illetve hát kezdjük talán azzal, hogy mi van még ebből, meg ebből a katarendszerből?
2: Hát nem túl sok minden maradt ugye a békebeli 2022. augusztus 31-i állapothoz képest, ugye akkor történtek ezek a változtatások a kata adónemben. Tulajdonképpen gyakorlatilag ugye a B2B, tehát ugye a vállalkozások egymás közötti számlázási lehetőségét lényegében a katások részére megszüntették. Ugye kizárólag magánszemélyek felé történhet értékesítés a részükről, akár termékről, akár szolgáltatásról beszélünk. Ugye csak és kizárólag főállásban lehet valaki katás egyéni vállalkozó. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni a jelenlegi katát, és igazából az van, hogy per pillanat a bevételi érték határ az 18 millió forint, még így is annyi marad, hogy ugye idén január 1-től az alanyi adómentesség határát, ezt egyébként nem csak a katás adózók, hanem gyakran nagyon sokan mások is keverik. Ugye fölemelték az alanyi adómentesség, áfamentesség határát 20 millióra, a katás bevételi értékhatár maradt 18 millió forint, ami azért érdekes, mert egyébként tegnap óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldalán napvilágot láttak azok a feltételezések, vagy azok a javaslatok, amit ugye a kamara, illetve bizonyos pár szakmai szervezet közösen kidolgozott, és ebben sem láttam én leírva azt, hogy ugye egyébként ezt a bevételi értékhatárt ők az alanyi mentesség határával együtt, ami ugye egyébként az elkövetkezendő két évben is évente 2 millióval nő, hogy ezt lekövetné, ami számomra furcsa, de hát mondjuk ez legyen a legnagyobb bajunk.
1: Amikor ezt 2013-ban bevezették, az volt a célja, hogy egyszerűsödjön, áttekinthetőbb legyen egy kisvállalkozó élete. Ezt korlátozták tulajdonképpen azzal, hogy egy csomó kisvállalkozót ebből kizártak, amikor a változás 10 évvel később eljött. Most, hogyha ők visszakaphatják ezt a lehetőséget, mennyiben változtatja meg a napi működésüket?
2: Hát ugye ez óriási mértékben megváltoztathatja. Nyilvánvaló, ugye a jelenleg most egyetlen egy fizetendő havi adómérték van, ez az 50 ezer forint. Ez nyilvánvalóan valorizációra, ugye indexálásra szorult, tehát borzasztóan változott azért a forint is azóta, igazából semmire nem elég, sem egészségbiztosítás, sem nyugdíjbiztosítási szempontból. Tehát én azt gondolom, ezt meg fogják emelni. Hát a változtatást ezt majd a számokból fogjuk tudni lemérni, mert ugye a csúcs időszakban egy jó 400, inkább 450 ezer katás egyéni vállalkozó van, és nem szeretnék butaságot mondani, de azt hiszem most azért ilyen 100 ezer környékére csökkent a számuk. Úgyhogy nyilván ez attól fog függeni, hogy milyen mértékben engedik majd a vállalkozások.

0: vállalkozásoknak, ugye a B2B szektor felé történő számlázást. Nem gondolom, hogy az eredeti formájában fogják visszahozni ezt az adónemet, bár a javaslatok között ez is szerepel, de igazából tényleg ennek a mértékétől fog függni az, hogy képesek leszünk-e újra visszatornázni ezt az egyéni vállalkozói számot, legalább ennek a régi 400-450 ezres értéknek a közelébe.
1: Amikor bevezették, az egyik értelmezése az volt, hogy a bújtatott munkaviszonyt kellene valamilyen módon visszaszorítani, meg a kényszervállalkozásokat kellene, ha már kényszervállalkozások, normális, jobb helyzetbe hozni, amikor kivezették. Ugyanez volt az érv, csak kontrában. Mi változott? Igen.
0: Igazából semmi nem változott. Tehát valóban ezzel magyarázták 2022 nyarán, amikor ugye történt a szigorítás, de hát azért volt nem kevés adóhivatali vizsgálat, és valahogy egyszer sem sikerült megállapítani, ugye, hogy gyakorlatilag itt bújtatott munkaviszony történne, és lényegében a munkabérüket számláznák be a katások. Ugye igazából voltak próbálkozások, maximum 3 millió forintig lehet számlázni egy vállalkozásnak. Igazából én azt gondolom, hogy most úgy próbálják meg megelőzni ezt a lehetőséget, hogy maximalizálni fogják egy százalékos értékben. Egyrészt egyáltalán azt, hogy mennyi összegben tudunk, vagy mennyi százalékban tudunk kiállítani számlát az összes árbevételünkhöz, vagy a megadott felső kerethez képest vállalkozások részére, illetve hogyha ezen belül egy azon vállalkozás számára mondjuk 50 vagy a fölötti százalékban számlázik a katás vállalkozó, akkor esetleg a NAV részéről számíthat ugye kérdésekre, ahol valójában be kell bizonyítania azt az adózónak, vagy fordítós esetben a NAV-nak azt, hogy itt valóban bújtatott munkaviszonyról lenne szó. Szóval, tehát bár az volt a cél, hogy ugye könnyítsék az adminisztrációs terhet, ezt nagyon megpróbálták belekeverni, viszont nem talált adóhivatalokat hivatali oldalról alátámasztásra ez az elképzelés. Most szerintem még jobban le fogják szűkíteni a lehetőségeket, hogy ez fel sem merülhessen. Meglátjuk.
1: Igazából a taxisok maradtak a legnagyobb számban a katásadózók között.
0: Hát,
1: az
0: igen,
1: ő helyzetük igen. Nyilván nem is sokat fog ez ügyben változni. Viszont azok, akik átértek másfajta társasági formára, tehát akár az egyéni vállalkozásból BT lett, KFT lett, ők ezt most hogy tudják visszacsinálni, hogyha akarnák?
0: Hát ugye itt még tényleg csak javaslatokról, tervekről beszélünk. Tulajdonképpen, hogyha engedni fogja, hogy régen is volt lehetőség ugye mellékállásban katázni, akkor például simán egy vállalkozási jogviszony mellett, ugye valakinek betéti társasága van, vagy KFT-je, akkor fog simán tudni mellette indítani egy katás egyéni vállalkozást. Ez oda-vissza igaz lesz, hogyha ilyen formában próbálják meg úgymond lazítani, vagy visszahozni a régi katázást. Mindenkinek mérlegelnie kell. Itt én azt gondolom, a kulcs szempontok azok lesznek, hogy havonta mennyit lehet számlázni, mekkora lesz a bevételi keret, mekkora lesz a tételes adómérték, hiszen hallottunk olyan elképzeléseket is, ugye, hogy amennyiben B2B szektornak, vállalkozásoknak történik a számlázás, 15% külön adót kellene a havi tételes adón felül fizetnie a katázásnak. A másik szakmai szervezet, vagy talán a kamara javaslata az, hogy ezt ne a katás fizesse, hiszen ez bonyolítani az adózást, hanem vállalja át egy körülbelül 17,5-18%-os különadó fizetésével a számla befogadó vállalkozás. Tehát ezek nagyban meg fogják határozni. Azt nyilván ilyenkor célszerű lesz egy szakemberrel konzultálnia és a különböző forgatókönyvekre egy számítást végezni.
1: Ha én most jól értem, amit mondott az előbb, ez egy kicsikét olyan lenne, hogyha valaki egy katás vállalkozóval köt szerződést, akkor tulajdonképpen egy ilyen 17%-os büntetőadót fizet be?
0: Tulajdonképpen igen.
1: Hát ez csodálatos lehetőség.
0: Ez fantasztikus, én is érzem, hogy mindenki kapkodni fog érte. Ugye ez pláne azért érdekes, mert ugye gyakorlatilag ugye a társasági adókulcsunk jelenleg 9%, most hogyha valakinek több az árbevétele, mint évi 25 millió forint, az ugye az iparűzési adóban mondjuk még fizet maximum 2%-ot településenként. Ugye van egy kisvállalati adónk, ahol igazából nem számít a bevétel, nem számít a nyeresség, de ott 10%-os adómérték van, tehát ez egy kicsit túlzónak érzem, Én azt gondolom, hogy ezt túltolták, de igen, tehát én azt gondolom, hogy abba az irányba fognak elmenni, hogy vagy a számla kibocsátókatás, vagy a számla befogadó fél fizessen egy úgynevezett külön adót, és hát azért mondjuk nem tudom, összességében 18% azt én egy kicsit túlzó mértéknek érzem, meglátjuk.
1: Minden esetre elég bonyolultan hangzik most, ahogy így ezt elmondta, meg ez a rengeteg változás is, meg változat is elég bonyolultnak tűnik. Minden kormány úgy kezdő, majd ő egyszerűsíti. Most lát erre törekvést?
0: Én egyelőre még azt mondom, hogy egyelőre a populistább bejelentéseket láthattuk, ugye a személyjövedelemadó csökkentés, stb. Dicséretes, hogy egyáltalán szóba került, hiszen ez tényleg rengeteg ember várja már az elmúlt években, hogy visszahozzák a katát. Én azt gondolom, hogy érdemes tényleg elolvasni a kamarai oldalon ezeket a javaslatokat. Nem tart sokáig, de ha ebből egy bizonyos pár dolgot bevezetnek, akkor az elveszíti a kata azt a jellegét adminisztrációs szempontból mindenképpen, ami olyan vonzóvá tette. Pláne, hogyha magukat a katás adózókat akarják még külön adó befizetéssel büntetni, hiszen ott azért nagyon sokszor ugye előfordulnak keveredések, tényleg alanyi adómentesség, bevételi érték határ kontra témában. Tehát maradjunk abban, hogy nem véletlenül lőtték be egyébként a kezdő dátumnak a 2028. január 1-jét, és 2027. január 1-ében maximum csak így bizonyos lájtosabb formába indulhat el. Szerintem azért ez is egy picit csalódás. Tehát, hogy 2028-ig várni kell arra, hogy egy katást tudjon egy vállalkozásnak számlázni, az nem biztos, hogy egy szerencsés kezdő lépés. De örüljünk annak, hogy újra napirenden van.
1: Csongál Gábor, NADO szakértő, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Az EVOSZ nem más, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség. Ennek az elnöke Kói László. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt
1: kívánok. Jó reggelt kívánok.
0: Rossz hírek érkeznek munkavállalói szempontból az építőiparból. Hogyha másfelől a gazdaság működése, meg kifejlítése szempontjából nézzük, meg a tisztességes verseny szempontjából, nyilván ezt másképp is lehet szemlélni, de nekünk most nem feltétlenül ez a dolgunk. Itt voltak azok a cégek, amelyek rengeteg munkaerőt felszívva óriási megrendeléseket teljesítettek az elmúlt, mondjuk bő évtizedben itt Magyarországon. Mindenki tudja, mindenhol ugyanazok a táblák jelentek meg. Ki építhet egyáltalán ma Magyarországon? Most, hogy egy másik rendszer indul, most, hogy egy másfajta közbeszerzés lesz, ezekkel a cégekkel mi történik?
1: Az EVOSZ 37 éve alatt sokszor volt a piac átrendeződése. Vagy irányítottam, vagy verseny alapján. És ugye az átrendeződés valójában miről is szól? Hogy a munkaerő, az anyag, a gép oda megy, ahol munka van, ahol megrendelés van. És ugye az a nagy kérdés, hogy a jövőben ez hol lesz. És összességében, hogyha nem csökken a megrendelés, akkor a munkaerő szempontjából nincs probléma, mert egyik helyről átmegy a másikra. De ugye az utóbbi két évben, hogy volt is szíves említeni, azt éltük meg, hogy csökkent a munkamennyisége, függetlenül attól, hogy kinél volt a foglalkoztatott, és jelenleg körülbelül 30-35 ezer kollégával kevesebbet foglalkoztatunk, mint másfél évvel ezelőtt.
0: Ugye az elmúlt két év az arról szólt, hogy megszűntek az állami beruházások, emlékszünk Lázár János listájára, mindenhol piros betűkkel, lehúzva vagy kihúzva egyszerűen csak egy-egy sor. Most a kormány azzal, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáfér, nyilván ezeket a beruházásokat, vagy ha nem ezeket, másokat megpróbál elindítani. Gazdasági szempontjai is vannak ennek, meg hát le vagyunk maradva egy csomó területen. Megint ugyanazok a cégek lesznek képesek pályázni? Tehát összeszűkült annyira a piac, hogy voltak éppen, aki pályázni képes, csak az a néhány cég, amit eddig is ismertünk?
1: Semmiképp. Tehát a mi szakmánkban 140 ezer vállalkozás van. Kétségtelen, hogy ezekből 135 ezer 10 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrokis vállalkozás, de különböző mértékű munkák vannak. Az állami megrendelésekre az a jellemző, hogy közepes és nagy értékű munkák vannak, ahol ehhez igazodó cég méretek tudnak versenyezni. Pontosan, de hát ezekből is több száz van az országban. Ráadásul a építési beruházási célú közbeszerzéseknél arra is lehetőség van, hogy cégek konzorciumokban összeálljanak. Ma már a törvény azt is lehetővé teszi, hogy úgy állnak össze, hogy akarnak. Tehát nincs megkötve, hogy ki a konzorcium vezető, és annak mekkora erőforrásai kell, hogy legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy azzal nem lesz gond és probléma, hogyha jönnek az állami ajánlatkérések, hogy elegendő ajánlat legyen, különösen most, amikor a verseny is erősebb, hiszen kevés a munkánk.
0: Azt mondta múltkor nekem valaki, hogy ne gondoljam, hogy nem ugyanazok az emberek dolgoztak most is a kivitelezéseken, akik korábban maguk is el tudtak nyerni különböző pályázatokon megrendeléseket, csak az történt, hogy ők közben alvállalkozókká lettek, és mindig ugyanaz a név szerepelt, mint győztes.
1: Egy nagyon izgalmas dologról beszélünk, mert a 37 év alatt nem az volt a problémánk, hogy a piac átrendeződik, hanem az, hogy ezt az átrendeződését mondjuk a állami megrendelési piacon kormányzat meddig kezeli. Mert az, hogy a generál vagy a fővállalkozó nyertes változik, vagy éppen átvizsgálják a eddigi nyertességét, a kérdés az, hogy itt több ezer alvállalkozó szakcég dolgozik, hogy ővelük mi van. Mert ugye egy ilyen szituációban lelassul a munka, megállnak a teljesítésigazolások, és valójában több száz, több ezer mikro és kis közepes szakcég van, aki vár a pénzére. Tehát az EVOSZ számításai szerint, ha mindaz igaz, amit most mi hallunk, hogy körülbelül 1000 milliárdos nagyságrendet szükségesnek tart a kormányzat átvilágítani, és mondjuk ez csak félig van kész, és nézzük, hogy itt mennyi alvállalkozó dolgozik, ez körülbelül 100 milliárdos nagyságrendet jelenthet, hogy a kis-közepes vállalkozók várnak a pénzükre. Tehát ugye bármit megtehetünk, de én a szakma képviseletében azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nagyon végig kell gondolni, akkor függetlenül attól, hogy mi van a nyertes generállal, fővállalkozóval, meg kell nézni, hogy ne sérüljenek a mögötte lévő valóban a teljesítés jelentős részét élő munkával, géppel, anyaggal elvégző alvállalkozó.
0: Nem olyat mond, ami nem az életből ellesett példa, mert hogy ugye van olyan iparág, reklámipar például, ahol pontosan ez történik, hogy most egy cég vizsgálata okán zárolták az ő számláit, tehát elindult egy körbetartozás, nem tud fizetni az egyik a másiknak, és innentől kezdve gyakorlatilag egy dominó elv alapján a sor legvégén lévő jár majd a legrosszabbul, ez egészen biztos. Itt kik vannak a sor legvégén? A maguk a munkavállalók?
1: Úgy is fogalmazhatunk, hogy a valós munkavállalók, de azok a vállalkozók is, akik teljesítettek, teljesíteni kell, műszaki tartalom kell legyen ahhoz, hogy igazolást tudjak kérni, és sorba tudjak állni a pénzemért, és jelenleg is jelentős a lánctartozás mértéke az építőiparban, és hogyha ez nem gyorsan történik, ez a nevezzük úgy, hogy átrendeződés, akkor ez komoly problémát jelent. Tehát a kormány nagyon jót tesz velünk, hogyha ezt gyorsan kezeli. Aki gyorsan kezeli, az fele annyi problémát okoz magában az egész ágazatban. Tehát itt nem csak munkavállalók vannak, itt vannak anyaggyártók, komoly gépek, aminek az értékcsökkenését akkor is el kell számolni, hogyha áll. Tehát üzleti oldalról ez mindig bonyodalmat okozott az elmúlt több évtizedben.
0: Ezek a nagy-nagy fővállalkozók, általában néhány névhez köthető cégek vagy cégcsoportok voltak. Ők lényegében kiszorították a versenyt azon a szinten, ahol ők tudtak pályázni. Ugye itt eltűntek külföldi beruházók, eltűntek külföldi vállalkozások Magyarországra az elmúlt évtizedben.
1: Kétségtelen, hogy csökkent a verseny, de úgy is mondhatnám, hogy leszűkült a versenyzők köre. Mert azért ebben a körben egyfajta verseny mégiscsak volt, de azáltal, hogy nem csak az állami munkák csökkentek jelentős mértékben, hanem a lakosság is egy időben kivárta, míg a lakáspiacon a finanszírozás isten igazából nem volt megoldva. Sőt, nagy befektetők is kivártak itt a választásokkal kapcsolatban. Tehát egy erőteljes verseny azért 2025 év második felétől a mi szakmánkban megjelent. Tehát azok a nagy cégek is, akikről beszélünk, valószínűleg nyertek, de miután 5000 milliárd forintnyi munkát későbbre halasztott a kormány, semmiképp sem volt meg az a nyerési lendületük, mint a korábbi években.
0: Számít most arra, hogy új vállalkozások nőnek ki hirtelen a földből, mint a gomba egy eső után?
1: Nem számítok erre, az EVOSZ részéről arra számítunk, hogy lesz egy átrendeződés, és vannak jó szakmai műhelyek, akik jó ajánlatokat fognak tenni a kormányzatnak, és várjuk a megrendeléseket.
0: Azt mondta a kormányzat, hogy például a bérlakásépítési programban nagyon komolyan szeretne az Európai Uniós forrásokból belekezdeni, ugye Kapitány István is beszélt erről, még Vitézi Dávid is pedig nem is feltétlenül az ő területe, de itt van a vasút kérdése, ott is rengeteg dolog lesz. Megvannak és készen állnak erre, hogy ennek meg tudjanak felelni? Függetlenül attól, hogy milyen volt az elmúlt 16 év, vagy akár az utóbbi kettő?
1: Szerénytelenül azt mondom, hogy igen, tehát az országban megvan az elegendő építőanyag és összességében a kivitelezői kapacitás is, hogy ezeket a munkákat elvégezzük.
0: Hogy lehet visszacsábítani azokat, akik külföldre mentek? Csak pénzzel?
1: Nagyon nehéz őket visszacsábítani, azokat, akik megtalálták a számításukat semmiképp, sőt, letelepedtek, családot alapítottak, de az egész Európai Unióra jellemző, hogy betegeskedik az építőipar. Itt az a kérdés, hogy melyik országban mennyire. Tehát még a nagyon húzó német vagy osztrák építőipar is a múlt évben is mínuszos volt, ebben az évben is mínuszos lesz. Tehát olyan nagyon nagy elszívó hatása a következő két évben az Európai Uniónak nem lesz a mi szakmánkban.
0: Nehézségekkel küzdő gazdaságtól ritkán jönnek nagy építőipari megrendelések, ezt láttuk itthon is. Kai László, köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.
0: A híradó után várom önöket vissza, a híradó megjön 7-kor.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Az Európai Unió bővítése közös stratégiai érdek, amely az egész kontinens stabilitását és jólétét szolgálja, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Skopjében. António Costa Észak-Macedóniában tett látogatásán közölte, a közösség továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett. Ugyanakkor a csatlakozás feltétele a szükséges reformok végrehajtása és az uniós kritériumok teljesítése, valamint a tagállamok politikai akarata. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haradó tankert az amerikai hadsereg a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, megpróbálta átlépni a blokkádot és a Kark-szigethez közelített, amikor mozgásképtelenné tették. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvényutó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
11: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
12: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
13: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú reklám következik.
15: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
16: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
14: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok a tévénézőknek is, meg a Spirit FM hallgatóinak is. Szeretettel köszöntöm Önöket június 3-án, szerdán reggel, amikor Magyar Péter berlini látogatása után ma átutazik Párizsba. Mi elmegyünk Berlinbe előbb, és megtudakoljuk, hogy mi történt ott. Hegedűs Dániel áll majd rendelkezésünkre, a Berlin Institute for European Politics igazgató helyettese. Itt is van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a tegnapi látogatás, és mondják, hogy a korábbiakkal összefűzve, tehát Varsó, Bécs után mondjuk, és most Párizsba tartva, egyfajta iránymutatás a magyar politika számára, hogy milyen együttműködést, milyen fókuszt képzel el a magyar külpolitika a következő évekre. Mit szólnak ehhez Európában, mit szóltak ehhez Berlinben?
2: Igen, teljesen egyetértek, hogy a tegnapi látogatás, illetve a mai párizsi út is tulajdonképpen egy diplomáciai offenzívába illeszkedik, amit a magyar kormány, és személyesen egyébként Magyar Péter miniszterelnök is folytat május eleje óta, aminek az alapvető célja az, hogy új alapokra helyezze Magyarországnak a bilaterális kapcsolatait, az európai intézményekkel fenntartott kapcsolatait is, és ezen alapok között meghatározóan ott legyen a kölcsönös bizalom, ami azért az elmúlt években alapvetően hiányzott ezekből a kapcsolatokból. De egyébként csak kiemelném ennek a hatását a német-magyar viszonylatban, hogy milyen ritkává váltak egyébként. 2019-2020 óta a kétoldalú miniszterelnöki szintű vagy külügyminiszteri szintű találkozók, és igazából a célja ennek a diplomáciai offenzívának még az, hogy tulajdonképpen visszavezesse Magyarországot a konstruktív európai partnerek közé. És hogyha utolsó kérdésként arra reagál, vagy utolsó kérdés az, hogy ennek milyen a fogadtatása a partnerek között, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy alapvetően, mint ahogy egy nagy megkönnyebbülés fogadta egyébként a magyar választási eredményeket, azt látjuk, hogy szinte minden viszonylatban egy nagyon komoly, megelőlegezett bizalom van a magyar kormány felé, és ennek a bizalomnak egyébként a partnerek hangot is adnak.
1: Az előző kormányzat gyakran hivatkozott Angela Merkelre, gyakorlatilag az lett a vége, hogy bezzeg Angela Merkel idején. De hát az sem volt már egy felhőtlen viszony, még hogy Angela Merkel hajlamos is volt gesztusokat gyakorolni Orbán Viktor és az Orbán kormány irányába. Ez az utóbbi néhány év viszont nagyon határozottan egyfajta elzárkózás volt. És itthon meg Magyarországon volt egy olyan narratív, hogy amíg a német cégek itt vannak, addig vagyunk az Európai Unióban, mert ők azonnal elmennek, hogyha mi onnan kilépünk. Tehát egyfajta biztosíték volt az, hogy itt német világcégek készítenek mondjuk autókat vagy autóalkatrészeket. Nyilván ez most egy másik viszony, de például Németországban érzékelték korábban azt, hogy milyen a szerepük a magyar politikában és milyen a szerepük a magyar gazdaságban?
2: Igen, alapvetően már Angela Merkelnek a késői éveiben is egyébként egy teljesen nyílt vita zajlott arról mondjuk a német szakmai és diplomáciai körökben, hogy mennyiben helyes egyébként az a Magyarországgal kapcsolatos német politikai hozzáállást, amit röviden úgy foglaltak össze, és bocsánat, ez egy fordítás lesz, hogy jobb Orbán Viktort a sátorban tudni, miközben onnan kifelé pisil, ahelyett, hogy a sátoron kívül lenne, és a sátorba befelé pisilne. És ez jellemezte nyilván azokat az Angela Merkel éveket, ahol igyekeztek egy viszonylag közeli kapcsolatot még fenntartani egyébként az akkori magyar miniszterelnökkel, azért, hogy valami fajta befolyást gyakorolhassanak egyébként a magatartása felett. Nyilván német viszonylatban Magyarország a közép-európai régió tagjaként meghatározó. Ki szokták emelni, hogy a négy visegrádi ország együtt egyébként egy fontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere Németországnak, mint Franciaország. De nyilván ennek a kapcsolatrendszernek a jelentősége nem ugyanaz Berlinből, mint Magyarországról. Kiemelném, hogy szerintem a Magyarország unióból való kilépésével szemben a legjobb biztosíték a német cégek jelenlétén túl azért mégiscsak az, hogy a magyar export 80%-a az EU belső piacára megy. De az is tény, hogy egyébként a globális export, a globális magyar exportnak a legjelentősebb része az valóban a német cégeknek az értékláncain keresztül realizálódik. És ugye azt tudjuk, hogy ez a gazdasági kapcsolatrendszer sem úgy muzsikált az elmúlt években, mint ahogy azt sokan szerették volna. Voltak kiemelt partnerek, ilyennek számítottak elsősorban a német autógyártó, illetve automotív cégek, akik nagyon komoly politikai támogatást és egyfajta vörös szőnyeget élveztek. Ezen túlmenően ugyanakkor teljesen egyértelmű politikai támadások zajlottak más szektorban német befektetőkkel szemben. Ugye tudjuk, hogy voltak nagyon nem elegáns átvételi próbálkozások, például a cementgyártásban, építőipari szektorban, magyar rezsimközeli vállalkozók részéről. Ugye tudjuk, hogy a Budapest Airportnak a német tulajdonosát éveken keresztül tartó nyomásgyakorlással sikerült elűzni Magyarországról, és azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben egyébként a német gazdasági szereplők körében is van egy nagyon jelentős várakozás, hogy a jogállamiság és mondjuk a politikai befolyástól való mentesség az visszatérhet egyébként a német-magyar gazdasági kapcsolatrendszerbe is.
1: Mindenesetre tegnap a Merz Magyar Péter sajtótájékoztató a teljes összhangról tett tanúbizonyságot a nyilvánosság felé. Sőt, Magyar Péter olyan mondatokat is mondott, amik elég meglepőek lehetnek, tehát a V4-ek újra és újra előkerülnek az ő sajtótájékoztatóin. Érthető volt, hogy amikor a varsói vagy az osztrák a bécsi látogatása zajlott, akkor ez miért volt téma, de tegnap felvetette azt is, hogy akár Németországot is várnák a V4-ekbe, lehet azt bővíteni. Nyilván ennek hirtelenjében elég kevés a valószínűsége, mert mások az érdekek mindenfelé, de jól mutatja azt, hogy mit szeretne Magyar Péter igazából.
2: Igen, azt gondolom, hogy erre a javaslatra egyébként nem csak Berlinben, de mondjuk Varsóban is megemelkedett pár szemöldök. Magyar Péternek a stratégiáját ebből a szempontból én úgy foglalnám össze, hogy ő szemmel láthatóan nagyon igyekszik olyan külpolitikai kérdésekben eredményeket szállítani szinte hónapokon belül, ahol egyébként az előző Orbán kormány éveken keresztül megrekedt. És teljesen egyértelműen ilyennek tekinthető ugye az uniós forrásoknak a hazahozatala, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének a rendezése, és nyilván ide tartozik egyébként a közép-európai együttműködésnek az újraélesztése is. Itt azt gondolom, hogy egy picit talán optimistább és a realitásoktól elrugaszkodottabb a magyar kormány, mint az egyéb területeken. Nem valószínű, hogy egyébként a visegrádi együttműködésnek az a bővítése, ami szintén évtizedek óta újra és újra előkerül, és soha nem történik meg, az most hirtelen egy német-szlovén-osztrák tagsággal új alapokra helyeződik. De azt látjuk valóban, hogy nagyon ambíciózus a magyar miniszterelnök, és törekszik arra, hogy egyébként a külpolitikai sikereit azt adott esetben belpolitikai erőforrásokká tudja alakítani.
1: Hát ráadásul az ő karakterében a jelek szerint bőven belefér, mindig feljebb emelje a lécet, mint ami elérhetőnek látszik. Aztán, hogyha kicsit alatta vagyunk, az is több, mint ami korábban volt. Tehát, hogy a sikernek az egyik letéteményese az számára, hogy magasan a léc.
2: Ez így van, ez nyilván egy teljesen racionális tárgyalási taktika, és azt gondolom, hogy egyébként az éppen a napokban zajló ukrán-magyar kisebbségi jogi tárgyalások lesznek ennek az egyik leginkább kézzelfogható tesztjei. A másik szempontból meg kifejezetten érdekes lesz látni, hogy azért ennek a lécnek a magasra emelése sokszor inkább kommunikációs szinten történik, és egyértelműen ilyennek tekinthető szerintem például a 10,4 milliárdnyi európai helyreállítási alap pénz hivat, vagy idézőjeles hazahozatalának a kérdése, ahol azért nagyon jól tudjuk, hogy az igazi kihívás az az, hogy mennyit sikerült például az augusztusi határidőig lehívni ebből az összegből, és itt azért van egy olyan politikai csapdahelyzet, hogyha mondjuk hónapok múlva vagy jövőre tisztázódik, hogy ez a 10,4 milliárd, ez tulajdonképpen másfél volt, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzetet eredményezhet, amiben némi magyarázatot fog majd igényelni a magyar miniszterelnöknek a részéről, de teljesen világos, hogy a politikában a holnapnak a kihívásai azok általában kevésbé fontosak, mint a jelennek.
1: Ráadásul ez a körút, ez arra jó lehet, hogy legyen egy olyan Európai Uniós, az Európai Bizottságban megnyilvánuló támogatottsága a magyar politikának és magának, Magyar Péternek, ami később, de lehet, hogy már rövid távon is kifejezetten jól jöhet. Tehát, hogyha azt látják a partnerek, hogy egy együttműködő tárgyaló fél a másik oldalon, Magyar Péter, az egy másik világ, mint amit Orbán Viktor képviselt velük szemben.
2: Ez abszolút így van, és ebből a szempontból kifejezetten okos volt ez a viszonylag korai és nagyon intenzív befektetés egyébként a kapcsolatokba. Az uniós intézményekkel gyakorlatilag közvetlenül a választási győzelem után, most Magyar Péternek az első európai csúcs találkozója előtt számos meghatározó európai kormányfővel. Ugye tudjuk, hogy nem csak ő utazik, hanem például a napokban vendégül látta a holland miniszterelnököt, csütörtökön az ír miniszterelnök érkezik Budapestre, úgyhogy valóban egy nagyon ritkán látott diplomáciai nagyüzemnek vagyunk tanúi, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy a jövőbeli, azt mondhatnánk, hogy tartós és konstruktív kapcsolatokat most megalapozza egyébként a magyar kormány.
1: És nyilván, és ezt tudjuk, ebből a szempontból az előző kormánynak igaza volt, hogy mennyire fontos az ukrán kérdés ma az Európai Unió számára. Az, ahogy Ukrajnával szemben áll Magyar Péter, ez egy szintén másik viszony, másik viszonylat. Zajlanak a tárgyalások a háttérben. Itt Berlinben mondta ki, hogy akár a jövő héten hajlandó találkozni Zelenszkijjel.
2: Igen, tudjuk, hogy egyébként hetek óta a napirenden van egy potenciális Zelenszkij-Magyar Péter találkozónak a kérdése. A tárgyalások valóban zajlanak, azt gondolom, hogy az is előkerült, hogy a partnereknek a várakozásai azért a magyar kormánnyal szemben nem feltétlenül magasak. A tényleges elvárás Budapest tekintetében az, hogy ne legyen olyan zavaró faktor, vagy olyan akadályozó tényező, mint ami az elmúlt években volt. És itt valóban szerintem kíváncsian várhatjuk a tárgyalásoknak az eredményét. Ugye tegnap már arról cikkeztek a Politikó nyomán nemzetközi és magyar lapok is, hogy tulajdonképpen a megállapodás az karnyújtásnyi távolságban van, és június 15-én a magyar kormány nem fogja akadályozni egyébként a csatlakozási tárgyalásoknak az elindulását. Én azt gondolom, hogy ha ezzel párhuzamosan egyébként Magyarország fenntartja, hogy nem járul hozzá az egyes csúnya szóval csatlakoztatási klasztereknek a megnyitásához, amik a tényleges tárgyalási fejezeteket foglalják magukban, azért, mert még nem sikerült elérni a kisebbségpolitikai megállapodást, akkor ez tulajdonképpen ugyanúgy egy blokád, csak nem hívjuk annak, és mondjuk egy kicsit cizelláltabb, mint ami korábban történt.
1: Bár azt hadd tegyem hozzá, hogy valamit az ukránok is tehetnének végre ebben az ügyben.
2: Ez így van, és azt gondolom, hogy teljesen legitim magyar elvárás a kisebbségi jogok korábbi állapotának a helyreállítása, azonban azt gondolom, hogy pont az uniós alapokról, tehát ez a Fundamentals Clusternek, amiben az emberi jogok, kisebbségi jogok, jogállamiság, igazságszolgáltatás, függetlensége, korrupció ellenes harc tartozik, ennek a tárgyalási klaszternek lehetne a tárgya az, hogy egyébként ezt a magasabb szintű kisebbségvédelmet Ukrajna garantálja a magyar és egyéb kisebbségek számára. Ennek a klaszternek a megnyitását magyar részről blokkolni, az logikailag szembe megy a magyar kormánynak a saját érveivel. Tehát azt gondolom, hogy teljesen legitim lenne azt mondani, hogy nem járulunk hozzá ennek a fejezetnek a lezárásához, amíg nem születik meg a megállapodás, de előre megakadályozni a megnyitását, azt gondolom, hogy ezt érezhetik páran továbbra is nyomásgyakorlásnak, és nem csak Kijevben, de adott esetben más európai fővárosokban is.
1: Hát meglátjuk, lesz-e Zelenszkij Magyar Péter találkozó, ez is egy nagyon fontos kérdés ebben az ügyben, lehet, hogy egy közvetlen tárgyalás sokkal előrébb vinni a dolgokat. Berlinben kapcsoltuk Hegedűs Dánielt, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: TASZ-nak sok mindene van. Van például közéleti részvételi programja, és ennek a vezetője egy jogász, Pásztor Emese. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Beszéljünk arról, hogy egyáltalán mit tekintünk közéleti részvételnek ebben az értelemben, ahogy erről mi most majd beszélgetni fogunk.
1: A társadalmi részvétel a jogalkotás folyamatában az tulajdonképpen egy alkotmányos alapjog, tehát a polgároknak joguk van ahhoz, hogy vélemény nyilvánítsanak arról, hogy hogyan történik a jogalkotás, milyen irányba szeretnék ezt terelni, és ez akkor is így van, hogyha mi nem egy közvetlen demokrácia vagyunk, tehát alapvetően a közhatalomgyakorlás az a választott képviselők útján történik. Mindenesetre a képviselői gondolkodás menetének a befolyásolása, az ebben való részvétel, az egy alkotmányos alapjog.
0: És ezt érezték a korábbi években súlyosan sérültnek, hiszen eléggé kevéssé szólhatott bele a polgár abba, hogy mi történik.
1: Ez valóban így volt, és örülnék neki, hogyha ezt már a múlt részeként emlegethetnénk. Azonban a jelek szerint egyelőre sok változás nincs abban, hogy mennyire vonják be az embereket a jogalkotás
0: folyamatába. Hát adjuk meg a kormánynak azt, hogy néhány hete van hivatalban, és egyelőre más dolga van, rengeteg, mint látjuk. Megszüntetni szervezeteket, pozíciókat, vagy a pozícióban ülő embereket elbocsájtani, tárgyalni Európában is így tovább, rengeteg minden.
1: Ők is így érvelnek, ugyanakkor ez éppen egy olyan kérdés, amit meg lehetne vitatni, hogy mi ezek közül az, ami nem halasztható, tehát ami valóban azonnali beavatkozás.
0: Legyünk konkrétak. Mire gondol?
1: Ugye hát például ami az uniós pénzeknek az azonnali hazahozatalához szükséges, azok például lehetnek ilyen jogalkotási kérdések is akár, de mondjuk csak, hogy az alaptörvény 16. módosítását vegyük, ami jelenleg a részletes vita szakaszban van a parlament előtt. Sokakban kérdésként merült fel az, hogy miért szükséges azonnal dönteni arról, hogy a miniszterelnöki ciklusok számát 2-ben maximálják. Tehát ez éppen egy olyan kérdés, hogy milyen technikai módon hajtsák ezt végre, milyennek az ennek az egésznek az értelme, és miért fontos ez most, ezek olyan kérdések, amikről időszerű lenne beszélni, és nem érdemes belőle kihagyni a
0: tőzsdét. Ugye erre Magyar Péter azt mondja, hogy ez az ő választási ígérete volt, tehát pontosan tudták, hogy ezt szeretné akkor, amikor rászavaztak.
1: Pontosan, biztos, hogy nem tudta ezt senki, mert ugye a törvényjavaslatnak a szövegét, a módosító javaslat szövegét senki sem látta, hát ugye ez néhány hete született meg valószínűleg az ő tollukból is, tehát volt egy elképzelés, egy politikai akarat, de hogy ez milyen formában fog megvalósulni, erről egyáltalán nem volt szó. Mindig a közhatalom gyakorló feladata az, hogy megindokolja, miért tér el a jogalkotás szokásos menetétől, a társadalmi bevonásnak a szokásos menetétől. Ez ebben az esetben nem történt meg.
0: Milyen mélységben érdemes ezzel foglalkozni a közhatalomnak? Tehát milyen mélységig érdemes elmenni a kérdésekkel? Mert ugye van mindig egy érv, hogy hát a tömeg nem jogász. A tömeg lehet, hogy olyanokat szeretne, amiknek sem jogi, sem gyakorlati lehetősége nincsen.
1: Pont a ciklus maximálás kapcsán egyébként egy jó példát is láttunk részben. Mellétei Barna Márton egy Facebook posztot tett közzé, ami alatt nagyon élénk vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy valóban nem visszamenőleges hatályú ez a szabály közé, ami alatt nagyon élénk vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy

0: nézi a saját pályáját, beépít egy korlátot.
1: Minden esetre úgy gondolom, hogy érdemes az embereket ebben, ezeknek a kérdéseknek a megvitatására.
0: Közben meg van államtitkár, akinek konkrétan ez lenne a feladata. Van nagyon sok mondat, amelyik arról szól, mert a kormány részéről, hogy egészen másképp fognak a civilekhez, a civil gondolathoz, a civil hozzáféréshez viszonyulni, mint korábban. Ennek látja jeleit?
1: Ígéretek vannak, és ez nagyon pozitív, hogy létrejött egy ezzel foglalkozó parlamenti bizottság. Ugyanakkor olyan nagyon innovatív eszközöket nem kellene kitalálni, mert 2010 óta van egy olyan törvény, ami szabályozza azt, hogy a jogalkotásban hogyan kell bevonni a jogalkotás folyamatába az embereket. Például ugye ki kell tenni a törvénytervezeteket a minisztériumok honlapjára, az érintettekkel beszélni, stratégiai partnerségi megállapodásokat kötni civilekkel, akik elmondják a véleményüket, és ezekre reagálni is kell, és az egész parlamenti jogalkotási folyamat csak ezután következhet. Hát ugye ez most nehéz helyzet. Nehéz helyzet, mert a minisztériumi struktúra az még nem végleges, nem álltak fel ezek a rendszerek. Minden esetben konkrétan igazolni kell, hogy mi indokolja az azonnaliságot, és azt, hogy ezt az egész egyeztetési folyamatot félretegítés.
0: Volt egy olyan ígéret, most, hogy így belegondolok, hogy például önöket, nem személyre szabottan, de hogy azokat a szervezeteket, amelyek az elmúlt években monitorozták azt, hogy zajlanak Magyarországon a dolgok, bevonják a napi munkába. Van a jele?
1: Hát várjuk azt, hogy elkezdődjön egy konstruktív gondolkodás. Egyébként hát annak vannak jelei, hogy bizonyos ötleteket bedobnak a nyilvánosságba, amire tudnak reagálni akár a civil szervezetek is, és a gondolkodás folyamata ennek hatására valahogyan máshogy alakul.
0: Hát ez már jó jel?
1: Igen, tehát jeleket látunk.
0: Hadd hozzam szóba a szuverenitásvédelmi hivatalt, egyrészt, mert ha jól tudom, akkor alkotmány jogász is. Másrészt meg sokan azt mondták, hogy már önmagában a hivatal létrejötte, az alaptörvénnyel szembe megy, mert hogy olyan jogosítványokat ad, amik személyre szabottan emberekkel szemben eljárást biztosítanak egy hivatalnak, amelyik ugye hát végül is mégsem egy fegyveres testület, mégsem erre van felhatalmazva. Másfelől meg most egy nagyon elegáns szöveggel kívánja megszüntetni a kormányzat a szuverenitásvédelmi hivatalt, pont erre hivatkozva, hogy hogyan járhatott vagy járt el emberekkel szemben. Mit gondol erről?
1: A szuverenitásvédelmi hivatalnak a gyakorlati működését láttuk, tehát semmi más nem csinált ez a szervezet, csak különböző szereplőket diszkreditált, hiteltelenített a nyilvánosság előtt, és sem gondolom, hogy egy ilyen szervnek helye van egy jogállam működésében.
0: Mennyi? Ennyi. Hát így gondolja a kormány is. És akkor itt van a másik, a TASZ-nak van-e véleménye arról a folyamatról, ami különböző személyek, leginkább ugye nyilván a köztársasági elnök személyének elmozdításáról szól, mert hogy ez sokak szerint az alaptörvényt is sérti, meg az egy alkotmányos alapelvet sért. Tehát, hogyha valakit kinevezünk, és a parlament nevezi ki adott esetben, akkor hogyan mondhatja azt valaki, mondjuk egy miniszterelnök, hogy mondjon le?
1: Az elmozdíthatatlanság az egy jogállami berendezkedésben egy nagyon fontos garancia. Garanciája annak, hogy az adott szerv függetlenül láthassa el a feladatát. Választási ígéret volt például a köztársasági elnöknek az elmozdítása.
0: Így van.
1: Ugyanakkor arról, hogy ez technikailag hogyan fog történni, még mindig nem sok mindent tudunk, és az, hogy alkotmányosan igazolható-e maga az elmozdítás, az indokok, ez pedig még szintén nem volt megvitatva. Ez például kifejezetten egy olyan kérdés, amiben a társadalomnak a legszélesebb rétegeit kellene bevonni, és az pedig aztán különösen, hogy lesz Magyarországnak olyan köztársasági elnöke, aki alkalmas az alkotmányos funkció betöltésére, és akár a TISZA működését is, ellenpontozni tudja majd.
0: Most azt mondja a TISZA, hogy úgy lesz, hogy elmozdítják, majd visszaállítanak mindent az elmozdíthatatlanság érdekében, csak kimondtam. A köztársasági elnök próbálkozik a Velencei Bizottságnál valamiféle választ nyerni arra, hogy miért nem elmozdítható, meg fogja ezt kapni?
1: A Velencei Bizottság jellemzően az aggályait szokta kifejezni bizonyos közjogi fejleményekkel kapcsolatban, ugyanakkor én ezt ebben a konkrét esetben nagyon valószínűtlennek gondolom, mivel a köztársasági elnök a jelenlegi tevékeny részese volt a jogállam lebontásának Magyarországon, leginkább a mulasztásaival. Én azt gondolom, hogy ezt a körülményt a Velencei Bizottság sem tudja figyelmen kívül hagyni.
0: Pásztor Emese, köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A vendégünk Folti Martin, a Karkosák ügyvédiroda ügyvédje. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A mi témánk pedig nem kevesebb, mint a rollerek ügye és a rolleresek ügye, meg a Kressz módosítás. Borzasztó adatok vannak a traumatológiai intézettől kezdve a gyereksebészetig, és hát a halálozási adatok is egyre magasabbak. Ez az elektromos roller őrület, ez a jelek szerint nem csak egy jó közlekedési eszköz, hanem egy nagyon veszélyes világ is. Olyan balesetről is tudunk, amikor a járdán gázolnak el egy idős embert, olyan balesetekről pedig szinte naponta hallunk, amikor egy kátyún, egy csatorna fedélen felboruló roller okoz óriási balesetet. Hogy lehet ennek az elejét venni?
2: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen szabályozással, ugye, fontos megjegyezni, hogy hazánkban rendkívül hiányos jelenleg az elektromos rollereknek a szabályozása. A Kressz ugye ezt, mint jármű nem ismeri, tehát csak kizárólag a járműre vonatkozó úgymond általános szabályokat lehet rá alkalmazni. Ekkorban nagyon fontos elmondani, hogy ugye például a Kressz szerint jobbra tartva kell közlekedni vele, illetve ugyanígy jogosítvány nem szükséges a működtetéséhez, és bukós is sem szükséges a használatához a jelenlegi Kressz szabályok szerint.
1: Hát ezt látjuk is nap, mint nap az utcákon.
2: Igen, nyilvánvalóan ez hozzátesz ezekhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ezeken a szabályokon kellene szigorítani. Ugye itt volt egy új Kressz javaslat, ami a rollerekre vonatkozóan is tartalmazott különböző szabályokat. Álláspontom szerint ezek ugyan előremutatóak voltak, csak úgy mondanám, hogy túl későn jöttek, és azt sem szabad elfelejteni, ugye, hogy ez csak egy tervezet.
1: Tehát igen, hát lehet, hogy jó, de majd lesz.
2: Egyáltalán nem biztos, hogy lesz, tehát ugye ezt még a korábbi kormányzat alkotta. Álláspontom szerint ez nem is érett meg arra egyébként maga a szöveg, hogy jogszabály legyen, úgyhogy nyilván most az új kormányzatnak a feladata lesz az, hogy egy új Kresszt vezessen be. A legújabb hírek arról szólnak, hogy ugye Vitézy Dávid azt mondta, hogy ezt esetleg korábban még egy új Kressz bevezetését megelőzően szigorítanák.
1: Hát ő néhány héten belül tenni ezt, mondta.
2: Igen, ez mindenképpen szükséges volna ahhoz, hogy fölzárkózzunk a Nyugat-Európai.
1: Mi a baj azzal a szöveggel, amit új Kresszként az előző kormányzati időszakban megalkottak? Nem került még a parlament elé, ez egyelőre valóban csak egy vitaanyag, de önnek már volt róla az előbb egy lesújtó véleménye.
2: Nem, kifejezetten a rollerekre vonatkozó résszel egyébként nincs probléma összességében. Egyszerűen még nem elég kiforrott. Tehát nyilván ezt társadalmi egyeztetésre bocsátották nyilvánosságra, csak kicsit későn ahhoz, hogy erről érdemi tárgyalási egyeztetés lezajljon.
1: Igen, így valahogy. Viszont arra jó lenne, hogy Vitézy Dávid egy alapanyagként kezelve ilyen módon, ahogy ott leírták, szabályozza.
2: Egy jó kiinduló pont szerintem a rollerek szabályozása szempontjából. Ugye nagyjából annyit tartalmaz, hogy egyrészt létrehozza az elektromos rollereknek a kategóriát, mondjuk a motoros rollerekét, és ez két kategóriára sorolja, vannak a kis teljesítményű motoros rollerek és a nagy teljesítményű motoros rollerek. A kis teljesítményűek azok, amik 25 km/h-nál nagyobb teljesítményre nem képesek, és eltérő szabályok is vonatkoznak a kettőre, tehát a kis teljesítményű rollereket azt már 12 éves kortól lehetne vezetni, ehhez biciklis bukósisakra lenne szükség.
1: Hát igen, 25 egy biciklivel is tud menni egy fiatal, hogyha meghajtja egy kicsit.
2: Akár többel is.
1: Tehát, hogy az egy
2: igen,
1: ilyen
2: határ. És ehhez jogosítványra se lenne szükség, míg a nagy teljesítmény elektromos rollerek azok 14 éves kortól lehetnének jogosítványjal vezethetők és motoros bukósisakkal, tehát kvázi egy segédmotor kerékpár.
1: Jogosítványjal, nem csak lesz vizsgával? Azért kérdezem, mert ugye 14 éves jogosítvány nem szerezhet.
2: Úgy mondom, igen, tehát, hogy nagyjából a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályokat alkalmaznák erre is, amit most ugye nem lehet. Tehát ugye erről a 168/2013-as EU rendelet határozza meg, hogy mi lehet motorkerékpár, és ott az egyik alapvető feltétel az, hogy legalább egy ülésnek lennie kell, a rollerek ennek nem felelnek meg. Úgyhogy ha szabályozást szeretnénk erre alkotni, akkor mindenképpen egy új jármű kategóriát kell létrehozni, mert a motorkerékpárok közé ezek nem sorolhatók be.
1: Hol mehet egy elektromos rolleres? Csak az úton, az úttesten, a maga sávjában, ami ugye a jobbra tartás alapján a járda legközelebbi sávja, vagy simán a járdán is?
2: Jelenleg a járdán is. Ugye az új Kressz szabályozás az főként a bicikliutakra korlátozná ezt, illetve nagyon-nagyon szűk körben a járdákra, csak a kis teljesítményűek esetében. Én nem mennék bele nagyon ennek az elemzésében, nem tudjuk, hogy ebből mi lesz, nem tudjuk, hogy mi az új kormányzat szándéka, nem tudjuk, hogy átveszi ezt, esetleg teljesen újat alkot, de mindenképpen úgy gondolom, hogy itt korlátozó intézkedések fognak következni.
1: Ha már ügyvéd került a kezem közé, akkor megkérdezném ennek a fordítottját, mi történik azzal, akinek balesetet okoz. Ugye itt az autókról is beszélhetünk akár, tehát nem csak a személyi sérüléses balesetek igen gyakoriak, hanem mondjuk elég gyakori az, hogy az autónak oldalról neki mennek, vagy gyakori az, hogy a tükrök sérülnek. Milyen felelősségbiztosítás tartozik jelen pillanatban egy elektromos rollerhez?
2: Semmilyen.
1: Tehát ha ő elhajt, akkor bottal üthetem a nyomát?
2: Lényegében igen. Tehát nekem is volt tapasztalatom ilyen ügyel, ott szerencsére akkora ütközés lett belőle, hogy rendőrségi intézkedés zajlott, és egyébként legtöbbször ez történik, tehát hogyha tényleg ugye, ahogy említette is, hogy rengeteg súlyos sérülés történik rollerekkel.
1: Ott mindig jön a rendőr, persze, hát a mentő és
2: igen,
1: a rendőr.
2: Igen, tehát közúti balesetnél ugye a baleseti helyszínöknek ki kell jönniük.
1: És, hát egy tükör esetében nem szoktunk rendőrt hívni, főleg, hogyha azt se tudjuk, hogy hol van már a rolleres.
2: Sajnos ez jelenleg egy ilyen szabályozási hézag.
1: Ezen változtatna az, hogyha a Kresszbe bekerülne egy új passzus?
2: Maga a... Nyilván igen. Tehát úgy gondolom, nem csak a Kresszbe, de hogy az összes kapcsolódó jogszabályba, hogyha úgy szabnák meg, hogy itt kötelező felelősségi biztosítást kellene kötni, mint például, ahogy a segédmotoros kerékpárokra kell is, akkor valószínűleg ez rendezni az ilyen károkozásoknak a helyzetét.
1: Kötelező felelősségbiztosítást most már például a segédmotorokra kell kötni.
2: Igen.
1: De valószínűleg ez lenne a megoldása az elektromos rollerekkel is, csak akkor valamiféle módon regisztrálni kellene őket. Ez
2: lehetséges,
1: a másik probléma.
2: Lehetséges, és egyébként van erre nyugat-európai példa. Ezt kiemelném egyébként, hogy nincs egységes európai uniós szabályozás, tehát rendkívül eltérőek a különböző országok megközelítései. Tehát van, ahol a teljes tiltás, például Londonban ott a teljes tiltás mellett döntöttek.
1: De Kaposváron is, hogy mondjuk egy hazai példát.
2: Igen, ugyanígy például Párizsban és Madridban ott csak a bérelhető rollereket tiltották be, illetve ilyen szabályozást tervez elfogadni Prága is, tudomásom szerint. Viszont Németországban semmilyen szabály nem vonatkozik, illetve Olaszországban is csak korlátozások vannak, tehát hogy ott például regisztrációhoz és rendszámhoz kötött, bukós isakot kell viselni, úgyhogy nem tudjuk még, hogy a jelenlegi kormányzat melyik szabályozási példát veszi át, de nagyjából lehet látni, hogy ilyen irányokba lehet elmozdulni.
1: Ha mondjuk az olasz példa azért érdekes, mert Magyarországon egy segédmotoros kerékpárral például csak egy ember ülhet föl, az olaszoknál kettő is, minden további nélkül. Ezek olyanok is, tehát a nagy olasz gyártók eleve két személyesre gyártják, viszont ezek szerint meg szigorúbbak más oldalon.
2: Igen, tehát...
1: Ez érdekes kettősség.
2: Igen, az itthoni szabályozáshoz ugye egyértelmű abban, hogy egy rolleren csak egy ember utazhat, és nem gondolom.
1: Mondjuk ennek is látjuk ellenpéldáját igen gyakran, tehát ketten állnak a rolleren, így viszik iskolába a gyereket, így közlekednek a turisták.
2: Elő szokott fordulni, ez mind szabálytalan. Tehát az a probléma, hogy nyilván még nincs egyértelmű szabályozás hazánkban, és ezért gyakran a jogértelmezések is eltérőek. Tehát sokszor hallani, hogy egy rendőri ellenőrzés során például a rendőr jogosítványt kér, illetve a bukós isak viselést rója fel. Ezek azonban nem kötelezők pont ezért, mert hogy nincs szabályozás erre. Tehát, hogy lehet, hogy a rendőr azt mondja, hogy bukós isakot kellene hordani a rolleren, de nem, nincs ilyen szabály. Úgyhogy...
1: Csak a józanész.
2: Igen, nyilvánvalóan. És ami a legnagyobb visszásága szerintem, az ugye az, hogy a kúriának van egy döntése, amely szerint ugye ezek gépi meghajtású járműnek minősülnek ezek az elektromos rollerek, és így el lehet velük követni a járművezetés ittas állapotban bűncselekményét, ami alapján viszont a BTK 55. szakasz második bekezdése alapján a jogosítvány kötelező elvétele jár.
1: De hát neki nincs, hiszen csak egy 14 éves rolleres.
2: Náluk nyilván nem lehet elvenni.
1: Hát
2: csak hogy mennyire visszás a szabályozás, hogy ugye magának a rollernek a vezetéséhez nem kell vezetői engedély, viszont az bevonható itt a roller vezetés esetén, akár gépjárműre is.
1: Hát egyébként ugye egy szót nem használtunk, a mikromobilitás, pedig ez a legnépszerűbb kifejezés ezekre az eszközökre. És hát ott tényleg minden van, az egykerekűektől kezdve minden, tehát valahogy az egészet kellene egy egységes szabályozással valami alá, vagy valahogyan bevonni, hogy mindenki világosan lássa, hogy mik a feladatai, mik a kötelességei, mi vonatkozik rá. Fóti Martin, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Távolsági buszt ért ukrán dróntámadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori szabadtéri színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lup színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladás az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Napközben a Kerepesi úton a Borostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrék Miklós út szervíz útján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.
3: Mi lesz kettőnk el inkább? Most mi van kettőnk el?

tisztán meg nem volt csepp. Gyere nézzed az eget, szép lehet neked. Gyere nézd a sötétet, nem égnek a ledek. De éjjed, mert lehet, lélegezz velem. Érzed a szelet.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Itt a Start Plus, jön a művészet ideje. Fertőszögi Péter, a Bávart igazgatója, művészeti igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Online aukció, mit vegyünk?
2: Nagyon sok mindent lehet, hiszen egy online aukció 375 tételt vonultatunk most fel, amelyek mától megnézhetőek a Szent István körúti aukciós házba, és hát ezek között találnak festményeket, ékszereket, órákat, látogatók, a műtárgyok teljes választékát, az üvegtől a kerámián keresztül, a zsolnai tárgyakig. Szóval egy teljes palettája a műkereskedelemnek, de nyilván egy más árszegmensben. Tehát az ilyen online aukciót mi úgy szoktuk nevezni, hogy ezek a gyűjtőknek a belépő aukciói.
1: Magyarán szólva nem itt születnek a rekordárú vásárlások, és nem is az a cél.
2: Így van, nem is ez a cél. A cégnek és a BÁV-nak egy kifejezett célja az, hogy minél szélesebb közönséget szólítson meg a műtárgyak gyűjtése világából, vagy az érdeklődők köréből, és a kiemelt művészeti árverések mellett hagyományosan csináljuk ezeket az online aukciókat, ahol nagyjából az 50 ezer és fél millió forint közötti kikiáltási áru tételek indulnak. Nyilván nem ezek lesznek a magyar aukciós piac későbbi rekorderei, de ezek azok a darabok, amelyeket kezdőgyűjtők, vagy amelyeket esetleg olyan érdeklődők vásárolhatnak meg, akik csak a lakásukba egy szép darabot szeretnének, akár a falra, akár egy vitrínbe, posztamensre, vagy egy használati eszközt, hiszen azért ezüstárgyak között számos olyan van, amit az asztalra ki lehet tenni terítéknek. Szóval ilyen jellegű tárgyakat árverezünk.
1: A kezdő gyűjtő, ő már egy befektető?
2: Bizonyos értelemben igen. Bizonyos értelemben igen, aki még próbálkozik. Ugye én az akadémián, a saját akadémiánkon tanítva nagyon sok ilyen szituációval találkozom, hogy elkezd nálunk tanulni, és kedvet kap ahhoz, hogy ő is válogasson, ő is nézzen, ő is valahogy elkezdje ezt a műgyűjtést, de nyilván ezek óvatosabb lépések. Erre tökéletesek az ilyen árverések.
1: Az látszik, hogy hogyan alakul ki valakinek a gyűjtési szenvedélye, illetve hogyha ismer ilyen kezdőgyűjtőket, akik azért rendszeresen jönnek már, és gondolom találkozik ilyen.
2: Hogyne, természetesen.
1: Náluk a szenvedély maga hogy alakul?
2: A szenvedély az mindenkinél egyforma. Az, hogy mi irányába alakul, az egy érdekes dolog, de a gyűjtésnek azért az az alapvető lényege, hogy legyen egy szenvedély, és akkor ez az egyéni ízléstől, karaktertől függ, nemtől, kortól is függ természetesen. Más egy idősebb, más egy fiatalabb gyűjtő. Fiatalabbak például jobban mennek a nemzetközi felé, őket érdekli az, hogy esetleg hogy tudnak majd kiszállni belőle az idősebb korosztály.
1: Ő a befektető gondolkodású.
2: Így van, míg az idősebb korosztály, az arra még jellemző az érzelemből gyűjtés is, de mindenkinek más-más karaktere van, viszont utána, amikor körülbelül megtalálja azt, amit szeretne gyűjteni, akkor már egy nagyon tudatos építkezés figyelhető meg azoknál, akik ezt átgondoltan teszik.
1: Egy online aukció az arra is lehetőség, hogy összevessem a piaccal. Tehát, hogy ott van egy tárgy, ez a tárgy, ez mondjuk Magyarországon egy hasonlóképp megjelenő tárgy milyen értéket képvisel, én ezt most mennyiért tudom elhozni, vagy mondjuk egy francia aukción egy hasonló mit ér. Tehát, hogyha igen, ki akarom rakni a nemzetközi piacra, én ott bukni fogok, vagy nem. Megcsinálják ezt a gyűjtők? Végig mennek ezeken a fázisokon? Ugye online egy kicsit más, mint bemenni egy galériába vásárolni.
2: Igen, ugye az online-nak annyi mindösszesen a lényege, hogy egy online motor végzi el az árveresztetést, tehát nem vonulunk fel egy árverező terembe, és nincsenek meg azok a jelenléti elemek benne. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez kortól függ, és érdeklődéstől. a fiatalabb, tudatosabb, kicsit befektető jelleggel gondolkodó gyűjtői réteg már megcsinálja ezt az összevetést. Nekem nagyon több olyan tanítványom is volt, aki hobbiszerűen azzal foglalkozik, hogy követi a tárgyak sorsát, a tárgycsoportok sorsát, táblázatokat vezet belőle.
1: És komolyra fordult.
2: És nagyon tudatosan nézi azt, hogy mondjuk, ha ezt megveszem, akkor ez milyen hozammal kecsegtethet, mennyit bukhatok rajta, mennyit nyerhetek, és ilyen értelemben nézi a nemzetközi piacot is ugyanebben a kategóriában.
1: A tőzsdére szokták azt mondani, hogy ez türelemjáték. Olyan ne tőzsdézzen, aki kapkod, aki siet, aki azonnal akar kivenni. Ez ugyanaz?
2: Ugyanez a műkereskedelem, tehát itt azért nem igaz az, hogy ma megveszem és holnap duplán eladom, hiszen akkor mindenki ezt csinálná.
1: Hogy vettem volna meg ennyiért?
2: Sokkal inkább igaz az, hogy ma megveszem, és várni kell, tudni kell azt, hogy mikor száll egy ezüstárgyból, például az ezüst emelkedésével, a nyersanyag ár emelkedésével. Kortárs művészetnél ez még fokozottabb.
1: Ott bele is lehet nyúlni, nem?
2: Bele is lehet nyúlni, de azért ott 15, akár 20 éves időtávlatba kell gondolkodni, hogy ha ma megveszem, akkor megvárjam a felfutást, ott eltaláljam, hogy mikor van a hullám teteje, mert azért a hullámnak van egy lefelé vezető ága is. Szóval ez egy kicsit hasonló a tőzsdéhez, csak, hogy mondjam, szebbek a tárgyak, mint a részvénypapírok.
1: Viszont be is lehet ezt nézni ám. Szóval van az a pillanat, amikor azt hiszem, hogy ez jó üzlet lesz. És aztán ott ülök 20 év múlva is fölötte, és fogom a fejem.
2: Én azt gondolom, hogy ez pont ugyanolyan, mint bármilyen befektetés. Ha az ember megvesz 10 tárgyat, és abból 7 tárgyon már nyer, akkor már nagyon jó befektetés. Ezért szoktam én mindig, amikor megkérdezik, hogy mit vegyek, mindig azt mondom, elsődleges szempont olyat vegyél, amivel szívesen élsz együtt. Mert ha nem tudsz belőle kiszállni, akkor is jó vele ér.
1: Ott fogod nézni egy életen át, hát persze.
2: De nem mindegy, hogy ezt milyen lélekkel.
1: Vannak aukciós oldalak a világon sokfelé, ahol műtárgyakat is árulnak. A BÁV esetében ez miért kampányszerű?
2: Már az árverés?
1: Igen.
2: Hát az árveréseknek megvan egy éves logikája. Gyakorlatilag a tavasz és az ősztél a két nagy szezonális része az árveréseknek. Ugye a tél elején fölkészülünk az évre, nyáron meg azért a fű nem nő, a műkereskedelembe szoktuk mondani. Tehát ezek azért kampányszerűek, mert ilyenkor van rá világszinten is komoly érdeklődés. Tehát nagyjából ez a márciustól júniusig tartó időszak az egyik ilyen nagy aukciós hullám, a másik pedig szeptembertől decemberig, és hát nyilván az év vége felé ez emelkedik. Nekünk ugyanezt a logikát kell követni. Ma már ez megfordul, mert például nyáron meg elmegyünk a Balatonra olyan műkereskedelmi rendezvényre, ahol ott van az a réteg, aki szívesen
1: vásárol. Nem is olyan rossz ez a műkereskedő élet. Nyáron a Balaton.
2: És mindig, minden nap.
1: Még azt kéne hozzá, hogy télen síelés közben is lehessen cserélni. Igen,
2: de minden nap hoz valami érdekességet.
1: Ma kezdődik. Érdemes villámárral próbálkozni, vagy itt végig megy az aukció?
2: Gyakorlatilag mától lehet online térben licitálni, és ez június 12-én, amikor záródnak a kapuk, akkor gyakorlatilag átvált egy real-time árverésig. Tehát, hogyha valaki ma ad egy árat, az egyáltalán nem biztos, hogy nyerni fog. Tehát az utolsó pillanatban érdemes június 12-én 18 órától nézni a kapukat, és akkor még megtenni az utolsó liciteket.
1: Feltőszegi Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe-díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG Autószerviz jóvoltából.
1: Monroe ügyben nem sokára rendet rakunk, mert a mai műsornak még része lesz az is, hogy róla beszélgetünk, de előtte a Hintalovon Alapítvány 2025-ös évre vonatkozó gyermekjogi jelentéséről fogunk szólni. Jó reggelt kívánok, dr. úr! Mészáros Gergely gyermekpszichiáter, a Thalassza-ház Panoráma Poliklinika képviseletében. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Gondolom ismeri Ától Szettig ezt a jelentést.
3: Igen, elolvastam.
1: Nem túl lélekemelő a konklúziókat olvasni. Nincsenek jó állapotban a gyerekeink.
3: Nincsenek jó állapotban a gyerekeink, ez kétségkívül így van, illetve én azt gondolom, hogy a magyar gyermekvédelmi ellátórendszer is az alapellátástól egészen a szakellátásig elég komoly kihívásokkal küzd, és küzdött az elmúlt években is. Én magam 2009-2017-ig végeztem konzultatív gyerekpszichiátriai munkát a gyerekvédelemben, és hogy azok az alapelvek, amiket már 90-es években meghatároztak, hogy mi lenne a jó a gyerekvédelmi szakellátásba bekerülő gyerekeknek, hát a forráshiányok miatt már akkor sem tudtak megvalósulni, és azóta szerintem csak romlott a helyzet.
1: Itt mi egészen hétköznapi gyerekekről beszélünk, tehát most kivételesen nem az állami ellátórendszerről beszélünk, hanem kifejezetten mondjuk az intézetekről beszélek, hanem az általános iskolásokról, a gimnazistákról, a fiatalokról, úgy általában, a gyerekekről. Igen. Akiknek szokták mondani, hogy ott van az iskolában a gyermekpszichológus, hát ha valami gond van, forduljanak hozzá. Hát nincs ott az iskolában a gyermekpszichológus, úgyisten igazából.
3: Hát én erre azt szoktam mondani, hogy egyébként Magyarországgal az a fő baj, hogy ezekkel a jóléti ellátórendszerekkel kapcsolatban ilyen nagyon esetleges, hogy az ember mihez jut hozzá és mihez nem jut hozzá. Szóval nekem vannak nagyon jó tapasztalataim is arról, hogy mondjuk egy iskolában van-e iskolapszichológus vagy nincsen, és hogy ez milyen színvonalú ellátást tud nyújtani. De ugyanez elmondható én szerintem az egészségügyről, ugyanez elmondható arról, hogy egyáltalán milyen iskolába fog az én gyerekem járni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok teendőnk lenne, hogy valahogy valamiféle sztenderdeknek megfelelően alakítsuk át ezeket a jóléti ellátórendszereket, és valahogy az legyen a cél, hogy Borsodban is nagyjából ugyanahhoz lehessen hozzájutni, mint a főváros második kerületében.
1: Igazából, hogyha azt tekintjük alapként, hogy egy egészséges gyermek fejlődéséhez egy egészséges lélek, egy egészséges psziché pont úgy hozzátartozik, mint hogy ne legyen lázas. Miért foglalkozunk sokkal többet azzal, hogy belázasodott a gyerek, és miért nem foglalkozunk eleget azzal, hogy egyébként meg láthatóan valamitől szorong, valami baja van? Miért nem kezeljük ezt egyféleképpen? Nem tanuljuk meg?
3: Én egyébként azt gondolom, hogy ebben jelentős változás van, ami nem elsősorban annak köszönhető, hogy ezt mondjuk így bárki felvállalta volna, és ezzel kapcsolatban széleskörű tájékoztató kampányok lettek volna az elmúlt években, hanem ez egy világtrend, hogy a Z-generáció, ezek ilyen divatos dolgok, én egyébként nem szeretek ilyen generációkban gondolkodni, de hogy a mostani Z-generáció és a náluk még egyel fiatalabb alfa-generáció sokkal tudatosabb a mentális egészség vonatkozásában, és sokkal kevesebb stigma kapcsoló az ő fejükben ahhoz, hogy én nekem mondjuk van valamilyen lélektani nehézségem, és mondjuk szorongok bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos helyzetekben másképp működöm. Illetve ehhez hozzátartozik, hogy arról, hogy maga a fejlődési út, ami egy biológiailag meghatározott jelenség, itt most az ilyen neurodivergens fejlődésekre, autizmus, ADHD, ilyenekre gondolok, abban is valahogy sokkal nagyobb a tudatosságuk. Az ő esetükben egyébként én pont azt látom veszélynek, hogy így az internet segítségével túl diagnosztizálják magukat.
1: Majd ő meggyógyítja magát, sőt a barátja még jobban tudja.
3: Hát igen, egyfelől, másfelől meg, hogy azért ez sokszor ilyen téves ismereteken alapul, és adott esetben ahelyett, hogy egy tényleges lélektani munkát elvégezne, hogy ő neki a kapcsolataiban milyen nehéz, vagy mi az, amiben mondjuk adott esetben neki érdemes lenne változnia, ez egy ilyen felmentéssé is tud válni. Ami persze sokszor az, mert tényleg sokszor, hogyha valaki pláne egy súlyosabb ilyen fejlődési eltéréssel éli végig az életét, akkor azért mások a képességei, mint egy úgynevezett neurotipikusan fejlődő embernek.
1: Én szülőként miből tudom, hogy gond van? Miből tudhatom? Vannak típus jelek?
3: Hát én azt gondolom, hogy leginkább arra érdemes figyelni, hogyha változás van. Tehát, hogyha az az adott gyerek elkezd másmilyen lenni, mint amilyen addig volt.
1: De ezt kamaszkorban elintézzük azzal, hogy hát kamasz, persze becsukja az ajtót, nem akar velünk együtt vacsorázni, mert majd ő eszik külön. Persze. Tehát, hogy ő a kamasz.
3: Neki dolga.
1: Igen.
3: Igen, de ilyen szempontból is azért nagyon-nagyon más. Meg hát szerintem egyébként a kamaszkor az egy teljesen külön műfaj, és akkor ez egy kicsit ide csatolnám azt is, hogy közben pedig arról is azért elég komoly kutatások vannak, hogy nem csak a kamaszkor, és azért nem 18 évesen ér véget a személyiségfejlődés, meg a lélektani fejlődés, hanem hogy van ez a fiatal felnőtt korba belenyúló, ezt szakszóval átmeneti korcsoportnak hívjuk, korcsoport is, és ők, nekik ez a leválási időszak kapuk, ez igen, ez egy külön kihívást jelent, és ott megtalálni, hogy mi az, ami még belefér vagy nem fér bele, az nagyon nehéz. De egyébként szerintem ez ennek a szakmának a szépsége, hogy ez egy ilyen folyamatos gondolkodást igényel.
1: Nem csak az önök szakmájának, a szülőnek lenni is valójában ez egy szépség, csak a legtöbben ezt gondként élik meg.
3: Hát igen, de én szerintem szülőként kamasz gyereket nevelni, az pont akkor a krízis, mint kamasznak lenni. Tehát, hogy az, hogy...
1: Jól megvigasztalt, köszi.
3: Hát rám is vár ez a sors. Szóval, hogy... De szerintem minden krízis azért jó, mert abból lehet épülni, hogyha egyébként abban így meglátjuk azt, hogy akkor így honnan, hová szeretnénk eljutni, és oké, közben lehet, hogy egy csomószor nehéz, de azért lehet belőle épülni.
1: Különbözőek vagyunk, minden gyerek is pont annyira különböző, mint minden felnőtt. Tehát a stigmákat...
3: Hogy a gyerekekből lesznek a felnőttek.
1: Hát ugye, de a stigmákat tehát simán rásütjük, mert nem olyan, mint a többiek.
3: Igen.
1: Ez felnőtt korban lehet erény, lehet előny, de gyerekkorban nagyon nehezen viseli a felnőtt társadalom. Mit kezdjünk ezzel?
3: Hát én azt gondolom, hogy a felnőtt társadalom az, akinek jelen pillanatban dolga van abban, hogy valahogy... Szóval én azt gondolom, hogyha így az a célunk szülőként, hogy így érteni akarjuk, hogy mi van a gyerekünknek a fejében, azzal tudunk a legtöbbet segíteni. Az egyik olyan pszichoterápiás irányzat, ami nagyon sok bizonyítékon alapszik, és úgy tűnik, hogy egyre több pszichés zavarban lehet használni, ez az úgynevezett mentalizáció alapú terápia, aminek a kitalálója egy magyar származású Amerikába szakadt ember egyébként. Szóval, hogy ez a mentalizáció alapú terápia ezt pont azt mondja, hogy nekünk mind a terápiás folyamatban, mind bármilyen segítő kapcsolatban az a célunk, hogy valahogy folyamatosan azt monitorozzuk, hogy a másiknak a fejében mi van, és valahogy a másiknak is ezt tanítsuk, hogy ő ezt így a környezetében élőkkel csinálja, és hogy ez nem is annyira jó, hogyha a feltételezéseinkből indulunk ki, és akkor úgy csinálunk, mintha ez igaz lenne, amit mi feltételezünk, hanem hogy ez valahogy egy ilyen folyamatos tesztelést igényel, és hogy hát ez ékegyszerű egyébként, meg kell kérdezni a másikat. Te figyelj, most azt gondolom, hogy te azt érzed, meg azt gondolod, hogy szerinted ez hogy van? És hogyha ezt a lépést meg tudjuk tenni, akkor a másiknak lehetősége van erre reflektálni, és valahogy már is kapcsolatba kerültünk, és gondolkodhatunk arról, hogy mi van.
1: Ugye, és amit mondanak, az az alapja, hogy beszélgessünk.
3: Kerültünk, és gondolkodhatunk arról, hogy mi van.
1: Ugye, és

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG autószerviz jóvoltából.
1: Hát, hogy autót javítatott, ez valószínű, hogy fogyókúrázott a Marilyn Monroe, erről igazából kevés adat van, de hát a telt idomok sztárja volt. Azt hiszem, hogy van miről beszélgetni, hogyha az ő 100 évére emlékezünk vissza. Csákvári Géza, örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt.
1: Öreget kívánok. Hát 100 éve született, de nagyon fiatalon halt meg. És ez egy csonka befejezetlen pályafutás lett, egy csonka befejezetlen élet lett. És mindenki mindig csak arról a színésznőről beszél, aki hát egészen furcsa magánéletet is élt. De az emberről kevéssé, és neki épp ez volt a legnagyobb gondja az utolsó interjúja alapján.
2: Ez így van, és különösen, hogyha mondjuk az egy nagyon érdekes dolog, hogy a Marilyn Monroe szemlélet így az évtizedek során hogyan változott. Tehát ő volt a kizsákmányolt színésznő, majd aztán ő volt az, aki fellázadt a hollywoodi stúdiórendszer ellen elsőként, és tulajdonképpen megalapította a saját produkciós cégét, így hát manapság már őt egy ilyen feminista jelképként is szokás említeni, hogy ő volt az, aki itt a nagy gonosz férfiakkal szembeszállt, és ebből a szempontból ő tényleg nagyon érdekes színésznő, és és a filmográfiája is különleges, mert én azt mondom, hogy azt mondta, hogy csonka életút, meg csonka karrier. Persze, sihantatóan sokkal több filmet, de rengeteg olyan filmet is készített, amelyek ugye elfelejtettünk már az akkori amerikai stúdiórendszerben, az ilyen limitált filmek voltak. Tehát viszont az egyik első szerepe és az egyik utolsó szerepe, vagy kettő utolsó szerepe alapján abszolút találunk egy ívet az ő pályafutásába.
1: Az első filmjei alapján hát nem látunk benne egy óriási színésznőt, egy jelenséget látunk talán inkább. A végére színésznővé érett?
2: Én azt gondolom, igen. Sőt, hogyha nagyon trükkös akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az első filmjében is egy ilyen nagyon jó színészi alakítást nyújtott, ez a Minden Tíváról című Mankiewicz klasszikus, melyben tulajdonképpen azt játsza, azt az archetípust, amit éppen leírtunk, hogy jelenség, szőke, fiatal színésznő Hollywoodba, aki keresi az útját, és viszont a Mankiewicz azt mondta neki, hogy ne is legyél túl okos. És ezt szerintem nagyon jól eljátszotta, miközben egy valójában nagyon okos nő volt, csak éppenség a folyamatos, ugye a önmegkérdőjelezése, hogy a jó színésznővel és az egyéb ugye pszichés betegsége, ugye Norma Jean Baker és a Marilyn Monroe között örlődik egy ilyen bipoláris életben, tehát ezt csomószor le kell küzdenie, és viszont ha a végét azt mondjuk a vége pályafutás, ugye ott van, ha valaki forrón szereti, amelyet, és mint Magyarország egyetlen Golden Globe szavazója, ezt meg kell említenem, ugye Golden Globe-ot kapott azért a alakításért, ez a legnagyobb elismerése, és aztán én nagyon-nagyon jó alakításnak tartom a legfurcsább filmét, az utolsó filmjét, mert az Arthur Miller írt, és a Clark Gable-lel játszott egyedül, ez a Misfits, a Kallóda emberek a magyar címe.
1: Az ráadásul nálunk kevéssé is ismert.
2: És az érdekes egyébként ez a film nagyon, mert többször vallott Marilyn Monroe, hogy ő az apjára úgy gondol, mintha Clark Gable lenne az. Mert hogy míg kidolt a biológiai apját, ő gyerekként, ő olyan sármosnak és csinosnak látta, mint Clark Gable-t. És ez egy ilyen nagyon érdekes háromszög volt, hogy ott volt az akkori férjének a filmnek a forgatáson, az Arthur Miller, aki ugye írta, és ott volt Clark Gable.
1: A gyerekkor ideál.
2: Igen, igen, igen, aki azt gondolta, hogy az apja nagyon sokáig, és egy ilyen érdekes triumvirátus volt ebbe a filmbe, és ezt egyébként, hogy miért érdemes régi filmeket nézni fesztiválokon. Én ezt Karoly Vörölben láttam óriási vásznon, 35 mm-es kópiáról, tehát nagy élmény volt.
1: Ha az életrajz írói túljutnak a filmjein, már pedig elég gyorsan túl szoktak jutni, akkor mindig a magánélete, a párkapcsolatai, a választásai kerülnek elő, és igazából itt az is felszokott merülni, hogy vajon ő választotta, mennyire tudott ő választani a férfiak között, és mennyire volt eszköze a kor politikájának, a kor Hollywoodjának, a korabeli erős férfiaknak?
2: Hát az abból a szempontból is érdekes kérdés, hogy az első házassága az tulajdonképpen ilyen, mint a Róma és Júliában egy ilyen szervezett házasság volt, tehát az édesanyja az egyik szomszédjához adta, a szomszéd adta férjül 16 éves korában, tehát
1: itt anya döntött.
2: Igen, igen, itt sok választása nem volt. Azt ugye volt a magyar számozású fotóriporter, aki ugye csinálta róla ő is emlékezetes fotókat. És igen, de ő viszont folyamatosan küzdött ezzel a férfi dominancia ellen. Tehát küzdött az ellen, hogy ő miért kap kevesebb fizetést, mint egy férfi ebbe a Hollywoodba. Ugye többször összeveszett a Fox stúdióval, ahol le volt szerződve, mert annak idején a stúdiórendszerben nem az volt, mint most, hogy én vagyok Tom Cruise, és akkor hozzám igazatlanak mindent, hanem ők a stúdió tulajdonai voltak, tehát tulajdonképpen azt csinálták, azt a szerepet, amit mondták, hogy meg kell csinálnod, hogy akkor ide kell elmenned, ide kell menni fotózkodni, és úgy gondolom, hogy a kérdésedre válaszoljak is, hogy ennek is legyen íve. Az Arthur Miller azt szerintem az már egy saját választás volt neki.
1: Jó választás volt?
2: Érdekes választás.
1: Ugye? Marilyn Monroe szex ideál volt a maga korában. Azt sem lehetett könnyű elviselni egyébként. Tehát, hogy
2: nem,
1: mindenki olyan fotókat akart látni róla, amiket ő egyébként nem akart magáról, de mégis elkészültek. Hát ehhez mondjuk kellett egy férj is egy megfelelő időszakban, aki ezeket el is készítette. De ez egy másik kérdés. Viszont máig is a legtöbb ember fejében nem elsősorban a színésznő Marilyn Monroe, hanem egy kor szex ideálja.
2: Ami megváltoztatta mondjuk így mondjuk úgy, hogy a Marilyn Monroe az 50-es években készítette a filmét, és volt a nagy szex ideál, és amit nem ért meg, az a 60-es évek volt, amikor az ő fajta, úgymond kisugárzása, stílusa, az már így nem botrányos volt sok szempontból, hanem egy ilyen elfogadott, tehát hozzá puhult a korszak, és egyébként érdekes dolog ez az a szexszimbólum, tehát hogy az is hogyan változik így az évek során, tehát hogy én elfogadom Marilyn Monroe-t szexszimbólumnak sokkal inkább, mint mondjuk
1: Bridget Bardot?
2: Jó, Bridget Bardot is jöhet. Tehát, hogy
1: ő is jöhet? Jó, igen, tehát, akkor ebben megtudtunk.
2: Igen, egyet. Tehát nem, hogy mondjam, nem lehet vitát kiprovokálni a kettők esetében.
1: Ha Monroe-t össze kell foglalnod, már pedig itt vagyunk a végén, úgyhogy tedd meg, kérlek. Akkor neked mi a legfontosabb üzenet róla, vagy üzenet az ő életéből?
2: Az, hogy a mentális problémáival meg tudod küzdeni, hogy egyensúlyt tudott fenntartani a művészi perszóna és a saját ugye saját személyisége között, és ezt a folyamatos harcot úgy tudta megvívni, hogy azért emlékezetes maradt, és egy olyan popkultúrai szimbólum, aki kitörhetetlen.
1: Csak velig ez a köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
1: Önöknek pedig a ma reggeli figyelmet köszönöm, mindjárt híradóval jelentkezünk, én meg holnap reggel várom vissza mindannyiukat. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Távolsági buszt ért ukrán dróntámadás a Donyecki régióban. Hamarosan megszűnhet a szuverenitás védelmi hivatal. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető miután találkozott a kisebbségi szervezetek képviselőivel elmondta, fontos a szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés, valamint hogy a roma közösségek javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Loop Színházi Társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: És az első beszélgető társam Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója, a Freddie Mercury kiállítás egyik kurátora. Jó napot kívánok!
4: Szép napot kívánok!
3: Mit nem tudunk Freddie Mercuryről, amit most fogunk megtudni a Zeneházában?
4: Hát elsősorban talán az apropó az érdekes, mert egyrészt 40 éve volt a nagy budapesti koncert, az első és utolsó is egyben Freddie Mercuryval, 1986. július 27-én, és hát ez a koncert azt gondolom, hogy sokak számára emblematikus koncert volt, hiszen azelőtt ilyen világsztár nem volt Magyarországon, és hát az egész régióban sem, és nem is ment a zenekar máshova. Maga, ahogy létrehozták a koncert, az is egyébként nagyon izgalmas, mert hogy nem tudták kifizetni a gázsit, úgyhogy egy olyan megállapodás született, hogy felveszik a koncertet, és egy nagy koncert film is készül magából az eseményből.
3: Zsombolyai János rendezte egyébként, remek koncertfilmet.
4: Így van, és hát Hegedűs László, aki pedig akkor nagy promótere volt, és ő hozta ezt tető alá, Jim Beach-el a menedzserrel voltak, vagy lettek nagyon jóba, és így tudták lealkudni igazából a koncertnek a költségeit, és hát ez mai napig, ugye 2012-ben ezt felújították, és újra kiadták, és játszották a mozikban is szerte akkor is, és most 12-ben is ismét. És hát a másik nagy apropó, amit talán nemes megemlíteni, a 80 éves lenne Freddie Mercury idén, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a két nagy évforduló, ez kellően fontos ahhoz, hogy ennek apropóján készítsünk egy nagy kiállítást Freddie Mercury munkásságából és életéből. És talán elmesélném azt is, hogy hogyan jött ez létre, mert korábban volt egy másik nagy kiállításunk Divák címen, ami a londoni Victoria and Albert Múzeumból érkezett hozzánk, és ebben a kiállításban egyetlen egy fotó erejéig szerepel Freddie Mercury, és hát mi megkérdeztük a kurátort, hogy hát hogy hát csak ilyen szolidan jelenik meg a magában a kiállításban, és akkor elmesélték, hogy a Sotheby's-nél akkor volt a nagy aukció, és hát a film is akkor volt az a nagy film, amit készítettek az életéről, és mindent eladtak ezen a nagy aukción, úgyhogy nekik nincsenek tárgyaik, de összekölt a legnagyobb gyűjtővel, aki egy cseh gyűjtő, és hát a cseh gyűjtőn keresztül megismerhettük Freddie Mercurynak a személyi asszisztensét, aki 12 évig együtt élt vele a Garden Lodge-ban, ahol a film is, a játékfilm is készült, és hát ő rengeteg történetet, igazából mindent tudott az életéről, az utolsó 12 évnek az alkotó munkájáról és az összes tárgyról, mert több mint 400 tárgy, eredeti tárgy van ebben a kiállításban, és őt kértük fel, hogy legyen a narrátor ennek a kiállításnak, úgyhogy valójában végigmegyünk Freddie Mercury életén, kicsit fordított sorrendben megismerjük azt, amit egyébként látunk, vagy ismerhettünk a sztár oldaláról, az alkotót, és aztán szépen megyünk előre, kicsit belépünk a backstage-be, megismerjük az otthonát, a ominózus nagy bulikat, amiket rendezett, és a kreativitását, hiszen ő nem csak zenészként, hanem eredetileg grafikusként dolgozott, és az albumborítókat is nagyrészt ő tervezte. És aztán eljutunk abba az időszakba, amikor már visszavonult, ugye 80-as évek közepétől ő visszavonult, és hát az utolsó nagy koncertjei között volt a budapesti koncert, amivel külön kiemelten foglalkozunk, és a legvége az gyakorlatilag az elmúlás, hogy amikor már Svájcba visszavonult, és alkotott ugyanúgy tovább, de már a betegsége miatt nem lépett föl többet, és a legvégén meg egy kicsit a MÁV-val foglalkozunk, hogy hogy van az, hogy még a mai napig egyébként az egyik leghallgatottabb előadó a zenészek közül.
3: Hát ő legenda, és hát nagyon fura ez, mert valóban valamelyik cikkben olvastam, hogy legenda volt életében és halála után is, és ez tényleg így van. Tehát valahogy ez a Queen varázs és a Mercury varázs nem múlt el azzal, hogy eltelt most lassan 35 év azóta, hogy nincs köztünk.
4: Igen, így van, és hát ezt nehéz megfejteni, de azért nem nagyon telik el olyan esemény, vagy rádiós nap, ahol legalább egy-egy dal ne szólalna meg a Queen-től, vagy Freddie-től. Én is azt gondolom, hogy ő egy legenda.
3: Az, hogy most itt láthatunk személyes tárgyakat, az nekünk egyszerű zenefogyasztóknak, akár rajongóknak hozzáad valamit arról a kialakult képhez. Ugye őt egy elég extravagáns, eléggé öntörvényű előadóként ismerte meg a világ. Nyilván ez vezetett oda is, hogy ennyire különleges volt előadóként. Ilyen magánemberként is?
4: Érdekes ezek a történetek, mert... Ha jól emlékszem, 14 vagy 15 baráttal és kollégával készítettünk interjút, ebben több zenész és más módon kapcsolódó ember, tehát itt most gondolhatunk a személy testőrére, vagy gondolhatunk a divat tervezőjére, és ezek a tárgyak azért kellnek, azt mondom, hogy ilyen életre, mert hogy nem csak magát a tárgyat látjuk, hanem tudjuk mögötte a történetet, és tényleg nagyon izgalmas történetek kerülnek elő, ahogy beszélgettünk ezekkel az emberekkel, hiszen, hogy csak egyet mondjak, hogy hogyan jött létre, összesen két dal született Michael Jacksonnal közösen, őt nagyon sokáig szerették volna ezt összehozni, és aztán nagy nehezen sikerült Amerikában felvenni ezt a két dalt Michael Jacksonnak az otthonában, és ott ez a dal egy WC-ben, ezt egy WC-ben vették föl, mert a Michael Jackson azt mondta a fejének, hogy ott a legjobb az akusztika, vagy és ezeket mai napig meg lehet hallgatni ezeket a számokat, vagy mondjuk a divat tervezője mesélt arról, hogy voltak ezek a ominózus silly hat parties, amikor ilyen nagyobb évforduló vagy születésnapon bulikat rendezett az otthonában, és ilyenkor mindenkinek személyre szabottan barátoknak készítetett egy-egy kalapot, és ezek a kalapok is megjelennek, és itt elmeséli az alkotó, hogy mi volt a koncepció, hogyan készültek ezek a kalapok, de számtalan olyan történet, például a japán iránti rajongása, hogy milyen hatalmas gyűjtő, egy időben ő volt az egyik legnagyobb japán tárgyaknak, illetve bútoroknak a gyűjtője Angliában, és hogy ezekből is van egy kollekció, amit bemutattunk a kiállításon, tehát igazából a tárgyakon keresztül a személyes történetek életre kelnek, és én azt gondolom, hogy sokkal mélyebben megismerhetjük az ő emberi oldalát, mert hogy a Peter Freestone sokat mesélt arról, hogy ő kifelé teljesen más, ő egy extravagáns, és egy azt gondolom, hogy úgy látjuk, hogy ő egy harsány figura, miközben a háttérben egy nagyon introvertált és visszahúzódó ember volt, és nagyon szoros kapcsolatot ápolt a barátaival, és ezeket mind-mind megértjük a kiállítást végigjárva és megismerve. Ez körülbelül egyébként egy 2,5 órás idő, amíg ezt az egészet bejárjuk a zeneházában.
3: Szól a zene?
4: Szól a zene, az nagyon jó, hogy ez is egy headsetes kiállítás, tehát ahogy megyünk, ahogy belépünk, kapunk egy headsetet, ami a pozíciónkat felismeri, és bárhol lépünk, a kapcsolódó zene és a kapcsolódó narráció megszólal. Tehát igazából ez egy kicsit olyan, mintha egy filmen vagy egy színházi előadáson sétálnánk végig egyedül, és hallgatnánk meg a legfontosabb zenei munkákat.
3: Hát február 28-áig, tehát nem egy rövid záros határidőn belül megtekinthető ez a kiállítás, hogyha valaki szereti a Queen-t meg Mercury-t, nem hivatkozhat majd arra, hogy nem volt rá ideje. Tehát 27. február 28-áig nézheti meg a Magyar Zeneházában. Az igazgatót hallották, Horn Márton. Márton, köszönöm szépen.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Dorosz Dávid a vendégünk, akit politikusként is ismerhettek Hajdanában, jogászként is hallottuk már a hangját, és hát íróként is megjelent az elmúlt időszakban, és itt van személyesen a stúdióban. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
1: Új könyved, a Hatalom árvái, és az előző is krimi volt, és hát valójában ez is az, de hát ez egy politikai krimi.
2: Így
1: az
2: van.
1: Előző sem volt ettől nagyon távol.
2: Pontosan foglalkoztat az, hogy az elmúlt 16, illetve a második regényem kapcsán az elmúlt 40 évben, ami történt velünk, az országosan, az a címlapokon, az mit okozott a barátságainkban, családjainkban és a kapcsolatainkban, és erről szól lényegében az első regény is, a Mindenki lelép, illetve most a második, a Hatalom árvái.
1: Ez egy izgalmas kérdés a tekintetben is, hogy kortárs szerző kortárs politikától általában óvattal szokott távolságot tartani, mondván, hogy ebben jobb bele nem keveredni, mert hogy valamiféle álláspontnak tűnik majd, és megosztja a közönséget. Te ettől nem tartottál, de a te politikai világod azért elég jól tudható rólad. Tehát, hogy abból indultál ki, úgy is tudják, akkor mindegy.
2: Nem befolyásolt ez, hanem azt írtam, ami bennem volt, és lényegében az első regényem az teljesen, mint egy első regényhez illik, kiszakadt belőlem, és a második is nagyon sokat dolgoztott már bennem előtte. Nem szeretek masszatolni, akármit csinálok, így aztán masszatolós regényt sem akartam írni. Valóban, én magam is éreztem azt az elmúlt években, hogy a magyar kortárs irodalomban miközben nagyon sok remek mű születik, és nagyon sok olyan mű születik, amit én is nagy élvezettel olvasok, valahogy a legtöbbjét társadalom valamilag sterilnek éreztem. Azt éreztem, hogy a mai Magyarországról próbálnak szólni, miközben arról, ami leuralja az egész országot, és ami minden nap ott van, minden percünkben, minden lélegzetünkben, minden kapcsolatunkban, a családjainkban, a barátságainkban, arról nem beszélnek, és éppen ezért én egy olyan történeteket akartam alkotni, és alkotunk, ahol ez a közéleti rész jelen van, és ez alakítja a sorsát a hőseimnek és a karaktereimnek.
1: Itt ugye visszamegyünk a 80-as évek végére, 89-ig egészen, miközben a jelen idő is eléggé előteljesen megjelenik ebben. Az orosz szál az nagyon fontos.
2: Ez így van. Alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évünket, és hát az elmúlt 16 évünket meg nagyon meghatározza az, hogy Oroszországgal és a putyini rendszerrel milyen kapcsolatok épültek ki, és szerintem nem vagyunk a történet végén, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy pontosan mi és hogyan történt. Én nem lennék meglepődve, hogyha a regényemben, amiről írok, az néhány év múlva az addigra nyilvánosságra került dolgok alapján már kevésbé a fikció kategóriába
1: tartozna. Hát itt eltűnésről beszélünk, tehát... Ha ez a jóslatot beválik, akkor sok furcsa történet kerül napvilágra.
2: Engem is meglepett, hogy az első könyvem kapcsán mennyien találtak meg a rendszerből, hogy különböző módokon meséljenek arról, hogy ők hogyan élik meg, hogy mi történik a NER egyes pontjain a háttérben, vagy azoknak a karaktereknek és figuráknak az életében, akik ugye nem feltétlenül szerepelnek a címlapokon, viszont nagyon is alakították ennek a rendszernek a mindennapi életét.
1: Arról miért nem írsz?
2: Majd lehet, hogy fogok írni. Nyilván ezek a történetek, amiket Balaton partján volt, aki kijött hozzám Bécsbe, volt, akivel egy parkolóházban találkoztam esti órákban, szóval ezek az elsuttogott történetek ilyen-olyan formában szerepet kaptak és utat találtak a regénybe, a Hatalom árváiba. Majdnem minden fontosabb elem, ami szerepel a történetben, annak van így a valóságban lévő alapja.
1: Van egy városod, az egy képzeletbeli város, mennyire van valóság alapja? Magának a városnak, a településnek, amiről beszélünk, ugye ez egy Árokvár nevezetű település.
2: Aki figyelmesen olvas, az szerintem be fogja tudni azonosítani a legtöbb elemet, ami egy igazán konkrét városhoz kapcsolódik, de nagyon sok dolgot a fantáziámmal raktam hozzá, illetve kevertem olyan történeteket és olyan történetszálakat, amelyek más településekkel kapcsolatban találtam, és amikkel kapcsolatban ilyen informátorokon keresztül hozzájutottam. Az volt a célom és az a mottom, hogy kemény témákról akarok, de könnyen befogadható módon írni. Tehát miközben a témáimban nem akarom kerülgetni a forró kását, úgy szerettem írni ezeket a könyveket, és ezért örülök azoknak az olvasói visszajelzéseknek, amiket nagyon örülök, hogy kapok, hogy a legtöbben egy-két-három nap alatt lényegben felfalják a könyveimet, mert szeretik és viszi őket a történet, és annak a sodrása, hogy ezek meg vannak
1: életünk,
2: írva.
1: Meg az életünk, tudod? És ez felhozza bennem azt is, hogy nagyon sokan féltek kimondani a véleményüket, féltek a megtorlástól, féltek attól, hogy utoléri őket valami. Benned nem volt ilyen?
2: Nézd, ezt sokszor kérdezik tőlem, és azt szoktam erre mondani, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Engem az előző rendszer elkönyvelt ellenségnek, hívtak CIA ügynöknek, hívtak hazaárulónak, nekem már nem volt hova hátrálnom ebből a szempontból. Másrészt én ugye sokat éltem külföldön, akár Amerikában, akár most Bécsben, független vagyok ettől a magyar kulturális élet előző rendszerbeli, most már mondhatom így, kiszolgáltatottságától, illetve az előéletem miatt vannak olyan kapcsolataim, illetve vannak olyan forrásaim, amivel pont, hogy le tudok mélyre menni, és igazán keményen megírni azt a világot, amelynek a tetejét látjuk ugyan a címlapokon, de a valódi működésmódját ahhoz nem mindig, és ez adja a regényeimnek szerintem az egyik érdekességet, hogy belelátunk a gépezet működésében.
1: És a függetlenséged adja a bátorságodat.
2: Szerintem
1: ugye nem tudhattad, hogy itt kormányváltás lesz, amikor ezt írtad.
2: Hát a legelső regényemet egyáltalán nem, ott 22. decemberében ütöttem le az első karaktereket, és a második regényemet is már 23 végén elkezdtem. Akkor hírehamva nem volt annak, ami szerencsére most bekövetkezett április 12-én.
1: Milyen dolog írónak lenni? Azért ez még mindig egy új élmény.
2: Fantasztikus. Arra jöttem rá, hogy engem mindig a történetek és a történetmesélés foglalkoztatott. Akár a politikában dolgoztam, akár az üzleti életben, akár régen, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat olvastam, nagyon sok filmet néztem, és az, hogy ezzel dolgozhatok, és utána az emberektől ennyi szeretetet és visszajelzést kapok, ami a történeteim okoznak bennük. Ez egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt fantasztikusan újra és újra energiát ad, hogy újra is történetekkel foglalkozzak. Ezért is nagyon nagy öröm számomra így a film és a könyv szeretete kapcsán, hogy ugye az első regényem a Mindenki lelép kapcsán már elindult a filmes fejlesztése, és nagyon remélem, hogy nem sokára a Vászton is viszont látható lesz. Ez megint egy olyan munka, amiben olyan örömmel tudok részt venni, amiben még egyszer ugye tudok a regényem karaktereivel, történetével és struktúrájával foglalkozni, ami szintén egy nagyon nagy ajándék az elmúlt egy évnek az olvasók szeretete mellett.
1: De az mondjuk egy szembenézés is, amikor újra dolgozol ugyanazon az anyagon, amit egyszer már letettél, akkor az gyötrő is lehet, ezt ma már nem így írnám meg.
2: Nem.
1: Hát az a mondat az ott nem is volt annyira szerencsés. És igazad van, a forgatókönyvben inkább másképp, tehát hogy
2: ezt a részét így nem élem meg, azt a részét élem meg, hogy nyilván ez egy adaptáció, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan lesz egy 120 perces film, és mivel gyerekkorom óta nálam a két műfaj szeretete egyszerre van jelen, ezért nagyon könnyen tudok ehhez kapcsolódni.
1: Te írod a forgatókönyvet?
2: Nem, én részt veszek a csapat részeként, de profi forgatókönyvíró Veres Attila, aki többek között az Itt érzem otthon magam című filmet, ami nemrég ugye nagy sikerrel ment a mozikban, azt írta, illetve a producerek is annak a filmnek a producerei, velük együtt közösen csináljuk.
1: Ez egy elég kemény film volt.
2: Így van, és
1: ez is az lesz?
2: A könyv maga is kemény, de szórakoztató, és nagyon sok humor van benne, és szerintem ezt a hármat pont, hogy át tudjuk vinni a filmben is. Én azokat az anyagokat, amik eddig elkészültek, azok alapján nagyon azt gondolom, hogy sok szempontból egy nagyon izgalmas, és a jelenünkről és a jövőnkről is sokat mesélő film lesz.
1: Ez harmadik könyv? Ez a Hatalom árvái a második regényed.
2: Igen. Már készül a harmadik.
1: Ajaj, rákaptál te erre.
2: Én nagyon-nagyon, és
1: az is krimi?
2: Thriller. Én mindegyiket inkább thrillernek mondanám, mert nem belemenve így a nagyon műfai szőrszálhasogatásba, de inkább azokkal az alapvető elemekkel dolgozom, amelyek számomra így az angol száz kortárs irodalom mentén vannak azok a példaképeim és példáim, amiknek alapján alkotom meg ezeket a dolgokat. De igen, maradok ebben a műfajban. Engem mi a tétek érdekelnek, és azok a helyzetek, amelyben kiélezett tétek és sorsok fordulnak meg. És az első, második, és most a harmadik regényemben is ez foglalkoztatott, más lesz, másfajta környezetben fog játszódni, és talán nem lesz ennyire direkten politikai, de sok szempontból meg az olvasóim visszajelzései alapján egy olyan magánéleti területre fogunk menni, ami engem ismerve sokak számára meglepő lehet, de szerintem egy nagyon izgalmas könyv lesz belőle.
1: Most viszont megjelent a Hatal a márvány, ez egy politikai thriller, hallották az előbb a szerzőtől, Dorosz Dávidtól. És hát benne van a jelenünk, meg benne van a közelmúltunk, és a kettő találkozása adja a feszültséget. És hát persze itt vannak az oroszok, és itt vagyunk mi magyarok. Olvassák el. Neked pedig köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél.
2: Köszönöm róla. Szépen.
1: Mindjárt egyébként könyvekkel is folytatjuk, de azok másmilyenek lesznek.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál zárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latfi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latfi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latfi János.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
4: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor, amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel. Úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösség érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor

0: legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalomkutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért én nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és ez általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy a imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel, csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy a hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az iroda. A műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
1: Hát ezek azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
0: Éppen ebben a Kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, amivel ők személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna és a fiú WC, vagy Dorottya és a hiszti, és akkor hát nyilván, amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a Kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
1: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
0: Hát igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire élesen a középpont. Bocsánat.
1: Jó, búj.
0: Ja, nem tudom, mi volt. Valamilyen torkomra jött hirtem. Szóval még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vígan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
1: most már büszkék.
0: Jó emlék, hát, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
1: A Kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
0: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy antikvár példány röpdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek fel az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnát, Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról, malacot hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat, a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett kölcsön a hörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
1: Ezekre vadászol? A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
0: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugyan a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
1: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
0: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni, tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit jelent punnyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg acott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségen, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valaki így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukina.
1: Hát ez még a csilipöri koviubi korszakban teljesen azonos módon működik, úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról, ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
0: Igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk. Úgyhogy egyetemet csináltunk közben, meg én mindent próbáltam a megélhetés közösen is, ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk ki, ilyen judo edzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segélycsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy sikerült egy olyan történetes tárra tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott.
1: Is. Igen, szerettük. Na most lett egy válogatás köteted versekből, lett tavaly egy elbeszélés köteted, most jön a nagy regény?
0: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet, jön meg a Szívékszer című verses könyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt 2 évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, zömmel istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok Szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsonyára.
1: Hát nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyaloglásra, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
0: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedtem Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hinton mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő, neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba. De hát akkoriban egy kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt már azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a ríma szegény ember Winchester-e, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelte, hogy és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test asúlyából annyit vesz, bizony, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és csak, ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi a kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom azt mondjuk legfeljebb, és ha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
1: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg köszönöm verset ezekből a kilométerekből, meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Rasszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönthessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
0: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
1: Rasszfi Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Kitiltanák a Magas Tátrából a túl hangos motorokat. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és az útdíjrendszer ügyéről fogunk beszélgetni. Ez egyáltalán nem azonos az autópálya koncesszióval, ez két egymástól teljesen eltérő történet, de hogy mekkora üzlet lehet egyik meg másik, azt pontosan azzal lehet leírni, hogy mind a kettővel ugye folyamatosan valami kis kavarás keverés van. Brückner Gergely a Telex újságírója a vonalban. Szervusz, jó napot kívánok neked.
5: Szervusz, jó napot kívánok!
4: 64,5 milliárd forintot fizetett három magáncégért a magyar állam. Nem is olyan régen Lázár Jánosnak volt ez az elképzelése. Még az is lehet, hogy ez önmagában nem volt rossz ötlet, ugye?
5: Igen, tehát tavaly március környékén volt egy olyan változás, hogy miközben korábban Rogán Antal alá tartozott az útdíjszedés, akkor átkerült Lázár Jánoshoz, vélhetően nem függetlenül attól, hogy ilyen amerikai szankciós listára került ugye Rogán Antal, és a Lázár úgy nyúlt hozzá ez az egészhez, hogy átnézett mindenféle beszállítót, és hát az volt az ő jelmondata, hogy egy 800 milliárd forintos állami bevételt jelentő területen, ugye ez az útdíjszedés, nem lehet az, hogy mindenféle külső cégtől függjön ennek a rendszernek a működése, tehát hogy állami kézbe kell venni az informatikai szolgáltatókat, és hát ennek a keretében történt ez a deal. Amivel én foglalkoztam, az ugye az, hogy mennyire volt ez előkészítve, mennyire volt sikeres, mennyire volt túlárazott, egyáltalán kik gazdagodtak ebből a dologból, kik voltak a magáncégek mögött, tehát ez egy szokás szerint egy izgalmas történet, és természetesen egy ekkora bevételre, hát azért elég sokan rászívódtak fejni a rendszert.
4: Akkor ebben Lázárnak valójában lehetett igaza, hogy ezt a 800 milliárdot ez közvetlenül az állam szedje be, és ne legyenek mindenféle alvállalkozók ehhez.
5: Maga a nemzeti útdíjszedő az egy állami vállalat volt, csak ugye nagyon sok olyan dolog volt, amit be lehetett neki szállítani. Egyrészt az informatikai rendszerek, térkép, térinformatika, és voltak olyan funkciók, ezek már egy kicsit talán bonyolultabbak, ahol kifejezetten jól bevette magát néhány cég. Az egyik ez a fizetési közreműködő, ez arról szólt, hogy ha nem akartak a kamionos cégek előre fizetni, akkor egy ilyen szolgáltató segítségével utólag rendezhették útdíjarányosan, vagy tehát használatarányosan a számlájukat, és erre egyetlen cég, egy magáncég amúgy, de egyetlen cég kapott lehetőséget, hogy ebbe közreműködjön. Mindössze két alkalmazottja volt, csomádon volt bejegyezve, de hát elképesztő méretű árbevétele és nyeressége volt ennek a társaságnak. És a másik ilyen fontos funkció az meg a bevallási közreműködő, az arról szól, hogy a kamionokban van egy ilyen egység, egy ilyen jeladó, ami jelzi azt, hogy merre jár a kamion, és itt hát itt több cég is szolgáltathatott. Ezek ilyen flotta menedzser cégek, amelyek jelzik az útdíjszolgáltató felé, hogy hol jár a kamion. Tehát ebben nem volt kizárólagos szerepe egyetlen cégnek, mert itt több cég volt, de itt is megvett egy társaságot az állam. Hát itt ugye az lehet a furcsa, hogy miért pont azt az egyet vette meg, és akkor ugye a harmadik, mert három céget vett meg összesen, az meg maga az informatikai szolgáltató volt, az iCell, az talán egy ismertebb cég, mert hát annó ők dolgozták ki több mint 10 éve ezt az egész informatikai hátterét a magyar útdíjszedésnek.
4: Mondhatni, hogy ez egy létező cég volt. Mert hogy azért ez a kettő, amit előbb említettél, a csomádi kétfős, meg a másik, amelyik szintén nem nagyon mérhető semmilyen más forgalommal, mint amit itt bonyolított, azért ez elég kamunak látszik.
5: Hát olyan szempontból, tehát állítólag technikailag egyébként nem voltak rosszak, csak ugye privilegizált helyzetben voltak, mert hát főleg az előbbi, amelyiknek kizárólagos joga volt, tehát valóban csak rajta keresztül folyhatott be ez az utólagos fizetés, és akkor képzelj, ők amúgy nem kaptak túl nagy jutalékot, azt hiszem 1,9%-ot, csak hogyha mondjuk 300 milliárd vagy 250 milliárd forint átfolyik, akkor azért ugye egy, hát egy kétfős cégnek az a bizonyos 4-5-6 milliárd forint, ami átfolyik rajtuk, az is igen jelentős nyerességet tud produkálni, főleg, hogyha mindössze két fővel működtették.
4: Hát a kupon portfólió 2 milliárdos adózott eredményt jelentett 2024-ben, úgyhogy azért ez a szabad szemmel is jól látszó kategória.
5: Igen, és hát ugye ami megint furcsa, hogy az állam elvileg azt tűzte zászlajára, hogy átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező cégekkel nem üzletel, de hát ennek is egy ilyen szokásos magántőke alapos háttere volt, 80%-ban egy Prime Tech magántőke alap volt a tulajdonos. Fogalmazzunk finoman, nyilván egy picit talán többet tudok erről, de Rogán Antal üzleti köreihez kötődött ez a magántőke alap, és talán ez így egyrészt pontos is, meg akkor azért egészen pontosan nem beszéltünk a befektetési jegyek.
4: De akkor ezzel leírod azt is, hogy az a vita, tehát az a kiszorítósdi, ami évek óta zajlott Rogán és Lázár között, az ezzel a móddal is egyfajta bizonyságot nyert. Tehát Lázárhoz került a történet, és azon jobban kiszorította a Rogánhoz köthető cégeket.
5: Ez az egyik olvasat. Én egy picit ezt azért látom árnyaltan, mert valóban kiszorította őket, ugyanakkor ugye elég sokat fizetett is értük, tehát pontosan ugye ez a része nehezen érthető, hogy nem az volt, hogy egy testre szabott, nem tudom, rendelkezéssel átírták, hogy na innentől már nem csak ez a cég csinálhatja, vagy nem az volt, hogy kialakította az állam ezt a kompetenciát saját hatáskörbe, hanem hát jó sok milliárd forintért megvette ezt a céget, de amúgy az alapállítás természetesen igaz, az alapinformatikában is, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor volt egy Rogánhoz jobban kötődő cég, meg volt ez a régia, az ICEL, és hát ott se az lett, hogy nem tudott bejönni a váltás után, tehát a Rogán-Lázár váltás után nem tudott bejönni ez a Rogánhoz jobban kötődő cég, hanem hát ugye megvette végül az állam az ICEL-t, és a régi bázison építi az informatikát.
4: Azt írod a cikkedben, ami a telex.hu-n jelent meg, hogy ha az államnak most nem sikerül rendezni a térinformatikai szolgáltatások sorsát, ugye ez az a harmadik cég, amivel nem bírtak mit kezdeni, mert maguk nem tudták megoldani ennek a szolgáltatásnak a teljesítését, akkor az évi 800 milliárdos nagy üzlet az leállhat. De
5: igen,
4: miért?
5: Tehát jelenleg tárgyalások zajlanak. Itt nagyon leegyszerűsítve az volt a probléma, hogy az állam megvette az említett 3 magáncéget, de és hát azt remélte, hogy ezzel a kritikus informatikai szállítókat már saját hatókörbe vonta, de ugye kiderült, hogy a kuponnak volt egy olyan érdekeltsége, 80%-a volt egy kulcs cégbe, ahol viszont a tulajdonosok, amikor látták, hogy az állam megveszi őket, akkor inkább visszatudták, volt rá opciós lehetőségük, visszatudták vásárolni a céget, és ez a bizonyos GLI Solutions, ezt a céget még eddig nem említettük, ő szállítja ugye a térinformatikát, vagy nagyon leegyszerűsítve a térképtudást az útdíszedéshez, és velük június 30-ig van szerződés, tehát ezt nem birtokolja az állam, és jelenleg a július 1-től nem látszik, hogy sikerül-e megállapodni. Természetesen lehet, hogy megegyeznek addig, de jelenleg egy viszonylag kaotikus helyzet van, hiszen nem csak, hogy nincs megállapodás, de ugye éppen változik az is, hogy az állam oldaláról a kormányváltás után, ugye hogyha most leegyszerűsítjük, hogy eddig Lázár János kezébe volt ez a terület, és most egy új minisztériumhoz, ugye Vitézi Dávidhoz az építési és, vagy bocsánat, közlekedési és beruházási minisztériumhoz fog tartozni ez a terület, hát itt most új embereknek kell vélhetően megállapodni. Én még nem láttam, hogy a Nemzeti Útdíszedőnél lett volna bármilyen személyi változás, de ugye a tulajdonosi joggyakorló tárcánál éppen változás zajlik, tehát azért ez is egy kicsit bonyolítja a helyzetet.
4: Akkor ebből most az látszik, hogy hirtelenjében ez a probléma szintén az új kormányra, a magyar kormányra hárul, azzal együtt is, hogy akkor itt valószínűleg vagy be kell vásárolnia magát egy cégbe, amit esze ágában nem volt megvenni, vagy saját magának kell bizonyos képességekkel rendelkeznie?
5: Hát ugye nagyon sok lehetőség lehet, arról nem tudok, hogy nem tudom államosítani, vagy tehát, hogy az államnak szeretné eladni magát mondjuk ez a társaság, amelyiket említettem, tehát valóban vagy meg kell állapodni, tehát megint egy külső partnerrel valamilyen stabilabb vagy hosszabb távú szerződést kell kötni, vagy valóban az is lehet egy út, hogy bizonyos kompetenciákat az állam maga alakít ki, volt erre kísérlet az elmúlt időszakban, de hát amennyire én hallottam, eddig ez nem volt sikeres, tehát pont az új megállapodás hiányában nem sikerült bizonyos dél-magyarországi úthálózatban szerették volna bővíteni a, mondjuk így, hogy a fizetős útdíjakat. Ez elmaradt egyenlőre, vagy egy halasztást jelentettek be, vélhetően amiatt, mert ott nem sikerült az államnak a megadott határidőre kialakítani a saját kompetenciáit. Én gondolom, hogy lesz megoldás, hiszen azért ez egy annyira fontos állami bevétel, hogy ezt nem lenne érdemes veszélyeztetni, csak az biztos, hogy most hát rengeteg dolga van nyilván az új kormánynak, meg minden tárcának, és rászakadt egy csomó átvilágítás, de ez is egy olyan terület, amivel foglalkozni kell.
4: Minden esetre rémisztő belegondolni, hogy hányféle ügy, csak ami itt a szemünk előtt kibontakozik, zúdul rá a Tisza kormányra itt az első hetekben, és hány megoldandó probléma van, gyakorlatilag ahova nyúlnak és amerre néznek. De hát ez a kormányzással együtt vállalja végül is az ember. Brückner Gergely, a Telex újságírója, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyugdíjügyek, ráadásul a férfiak 40 bevezetésének kérdése. Azt indítványozza a Mi Hazánk képviselője, a férfiaknak is legyen lehetőségük 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni. Magyar Péter pedig Duró Dóra felvetésére arra válaszolt, hogy minden szavával egyetért. Ami szerintem elég sokakat meglepett, lehet, hogy Farkas Andrást, a nyugdíjguru alapítóját, nyugdíjszakértőt nem. Kedves nyugdíjguru, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Van értelme ennek a férfiak 40-nek?
2: Hát így, hogy férfiak 40, így meglehetősen kevés értelmét látom, de azt, hogy a férfiaknál is valamit ki kell találni arra, hogy a rövidebb várható élettartamuk miatt ne csak a 65 éves nyugdíjkoratár betöltésével mehessenek nyugdíjba, hanem esetleg korábban is, ez egy teljesen jogos felvetés. Szerintem erre utalta a miniszterelnök is, hogy egyetért ezzel a felvetéssel, de itt azért egy csomó dologra föl kéne hívni a figyelmet. Először is már a nők 40-nek sem nők 40-nek kéne lenni, hanem nők 43-nak, hiszen mint tudjuk, 2011 óta, amikor bevezették a nők 40-et, 3 évvel nőtt a nyugdíjkorhatár az akkori 62 évről 65 évre, tehát ha igazán ugyanazokat a feltételeket akarnánk biztosítani, akkor már a nőknek is nők 43 lenne a neve, így a férfiak 43 lenne egyáltalán az első megközelítésben is a kedvezményes nyugdíjuknak az egyik feltétele, tehát 43 év munkaviszony, de az a baj, hogy ha ezeket csak ilyen adhok politikai döntésekkel akarjuk beleépíteni a magyar nyugdíjrendszerbe, akkor semmivel nem térünk el a korábbi kormányzat gyakorlatától, amely, mint tudjuk, folyamatosan a saját aktuális politikai érdekei szerint nyúlt bele a nyugdíjrendszerbe. Tehát ez jó lenne azért előzetesen egy társadalmi vitában is megnézni, hogy egyáltalán mi fér bele a nyugdíjrendszerbe, mit szeretnének valójában a férfiak, mit szeretnének a nők, mert ha azt nézzük, hogy mi a tényleges indoka, mi lehetne egy ilyen kedvezményes férfi nyugdíjnak, akkor nyilvánvalóan az elsődleges tényező az, hogy a férfiak rövidebb ideig élnek. Ha az egész életük során nézzük a várható élettartamokat, tehát a születéskor várható élettartamot, akkor egy férfi ma Magyarországon 74 évre számíthat, egy nő meg 80-ra, tehát akkor már is lehet lobogtatni, hogy 6 évvel rövidebb ideig élnek a férfiak. Ez azonban azért nem igaz, mert a nyugdíjrendszernél nem a születéskor várható élettartamokat, hanem a 65 éves korban várható további élettartamokat kell figyelembe venni, hiszen az határozza meg a nyugdíjrendszer terhelését, ugye, hogy hány évig leszünk nyugdíjasok. Ez esetben a 65 éves korban várható további élettartam már módosul, mert egy férfinél 14,7 évre számíthat, egy ma 65 éves magyar férfi, a nők meg 18,6 évre, tehát itt már 4 évre csökken a két nem közötti különbség, de még mindig való igaz, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak.
1: Mennyit jelentene ez a költségvetés szempontjából? Pro és kontra egyébként, mert hogyha ennyire szabadjára engedjük, akkor simán lehet azt is mondani, hogy a férfiak 40 vagy 43, az lehetne 50 is, tehát ki a kedve szerint, ezt egyébként most is megteheti, akkor menjen nyugdíjba, amikor csak akar.
2: Hát most is akkor mehet nyugdíjba, de nem szabad választás szerint, mert 65 éves kora után akkor megy nyugdíjba, amikor akar, egy férfi is, de 65 éves kora előtt sajnos egy férfi nem tud elmenni, a nők meg el tudnak menni életkoruktól függően, hogyha megvan ez a kedvezményes női nyugdíj feltétel. Na most ez ha a női nyugdíj most 539 milliárd forintba kerül a költségvetésbe 2026-ba, nagyjából ilyen 450-500 milliárdos tétel lehetne egy férfi 40, ha ugyanígy vezetnénk be, mint ami a nők 40-re vonatkozik. Na most ez azt jelenti, hogy akkor hirtelen megjelenne egy plusz 450-500 milliárdos tétel a költségvetésbe, amire persze lehet összekaparni fedezetet, de ma annyi helyről nő a nyugdíjkassza költségvetésre, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mit vállal be a kormányzat, hiszen ott van a 13. havi nyugdíj, ott van a 14. havi nyugdíj, ott van a nők 40, ez összességében már 1500 milliárd forintos plusz tétel, és ha még erre ráteszünk még 450-500 milliárdot, akkor hirtelen 2000 milliárd forintos olyan tétel van a nyugdíjkasszában, amit vagy egyáltalán nem fedez, vagy csak részben fedez valamilyen járulékbevétel, tehát a költségvetés egyéb forrásaiból kell odapakolni a pénzt.
1: Ha jól értem, egyetértés ide vagy oda, de alig, ha most a következő 1-2 évben vezetik be a férfi 40-et, mert hogy ha bevezetik, akkor ugye ez egy azért jól belátható, elképesztő költségvetési teher lesz.
2: Igen, ennél egy sokkal okosabb módon is el lehetne járni, teljesen nemektől függetlenül csinálni egy korszerű, korhatár előtti nyugdíjazási rendszert Magyarországon is, mindenhol működik az Unióban, csak nálunk nem. Ez azt jelenteni, hogy elmehet korábban nyugdíjba egy férfi is, mondjuk 62 éves kortól már el lehetne menni nyugdíjba, de akkor tudomásul venni, hogy a nyugdíja összege az csökkentett összegű lesz, tehát valamilyen büntető levonás terheli a nyugdíj összegét. Az uniós átlag az 5%, annyi szor 5%, ahány évvel korábban megy valaki nyugdíjba, tehát ha mondjuk Magyarországon 62 éves korában elmenne valaki nyugdíjba, akkor 15%-kal kisebb lehetne a nyugdíja élete végéig. Ha valaki ezt tudomásul veszi, elmehet, ha nem veszi tudomásul, akkor megvárja ki a korhatára betöltését.
1: Köszönöm szépen, Farkas András hallottak, a Nyugdíjguru alapító főszerkesztőjét.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Azt mondja Bölcs Salamon a Prédikátor könyvében, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Tudom, hogy sokszor nehéz elhinni, de Isten ott van, és az élet egyszerűbb, mint amilyennek gondoljuk. Szóljon ez most nektek, akik távol vagytok.

Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyj el a gonosz az ő útját és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörülj rajta.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Péntekig naponta 10-es délután 4 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. Forgas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Van itt egy rossz hír, és ezzel folytatjuk a gazdasági magazint. Akár 2500 forintba is kerülhet itthon egy kiló cseresznye, és a rossz hír alapja nem a kapzsiság, hanem a fagy. Elfagyott a termés jelentős része, és ráadásul itt volt még az aszá is. Talán itt volt, azt mondhatjuk, de majd meglátjuk ezt is. Még Apáti Ferenc van a vonalban, a Fruitweb elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Jól mondom, 2500?
3: Alapvetően most azt látjuk, hogy a fogyasztói árak a 2 és a 3000 forint között vannak minőségi kategóriától függően, utóbbit leginkább a gyümölcs méret határozza meg, az apró cseresznye olcsóbb, a szép nagyszemű nyilván a drágább kategória. Ez alapvetően nem számít olcsónak, de felhívnám arra a figyelmet, hogy tavaly inkább a 3 és 5000 magasságában mozgott a cseresznye fogyasztói ára, mert tavaly még nagyobb fagykárok voltak, mint idén. Tehát idén még a tavalyhoz képest azt is lehet mondani, hogy olcsó a cseresznye, akkor is egyébként nagyon drága.
2: Hát köszönjük szépen az olcsó cseresznyét, azért nyilván nem így képzeljük elsősorban, miközben értjük a szempontokat. Azt mondják, hogy a sárga barackkal is hasonló bajok vannak.
3: Jelen pillanatban három olyan gyümölcsfajunk van, ez a cseresznye, a kajszi barack és az őszi barack, amelyek tavaly 80-90%-os fagykárt szenvedtek el, ezért az árak a fellegekben voltak. A kajszi és az őszi barack szezon még nem nagyon indult el, a következő egy-két hétben várható az indulása, a cseresznye egy hete fut. Mind a három gyümölcsfajnál az a jellemző, hogy jelentősek a fagykárok, 50%-ot meghaladó mértékű, de azért jobb a helyzet, mint tavaly, amikor is, mint említettem, 80-90% volt a kiesés mértéke. Tehát egy olyan felemás helyzet van, hogy egy jó évhez, egy jó terméshez képest, amikor alacsonyabbnak kellene lennie az áraknak, most gyengébb termés van magasabb árakkal, de sokkal jobb termés van, ezért valamivel alacsonyabb árak várhatók, mint a tavalyi rekordárak. Tehát valahol a jó és a rossz között vagyunk, és nem lehet ezt ennél jobban kvantifikálni, én azt gondolom.
2: Vannak-e arra mutató remények, hogy egy kicsikét átalakul a termékszerkezet Magyarországon, mert hogy ez minden évi rendes problémánk most már hosszú évek óta. Jön a fagy, amikor virágzik a fa, aztán pedig jön az aszály, amikor kellene a víz.
3: Sajnos az a helyzet, hogy több éve megfigyelhető jelenség az, hogy a tavaszi fagyok érkezése az nem egy egyedi eset, hanem az tendencia, és nem csak az a tendencia ebben, hogy minden évben van fagy, hanem az is, hogy minden tavasz leforgása alatt többször 4-6-8 alkalommal, vagyis ennyiszer kell, vagy kellene védekezni a tavaszi fagyok ellen, ami ha műszakilag még lehetséges is, és nem mindig lehetséges, akkor gazdaságilag borzasztóan nehéz ennyi

0: szakán keresztüli védekezést megoldani. Át fog alakulni a termelési szerkezet, a termelési színvonal, ezt a klimatikus változások kikényszerítik, ki fogják kényszeríteni. Megyünk a védettebb termesztés irányába, nagyjából azok az ültetvények fognak maradni, amelyek öntözöttek, jéghálóval takartak, tehát jégesőelem védettek és fagyvédettek. Az más kérdés, hogy ezek borzasztóan tőke és ennél fogva tudásigényes ültetvények lesznek. És a trend az nem csak Magyarországon lesz ez, hanem Lengyelországtól Spanyolországon át Törökországig, az egész európai kontinenst sújtja a klímaváltozás, és erre szoktam mondani, hogy versenyhátrány csak az, ami egyedül minket érint negatívan. Ha minden más versenytársat is ugyanúgy érint, akkor ez nem versenyhátrány, de egy nagyon-nagyon negatív és kellemetlen jelenség. De igen, át fog alakulni a gyümölcs.
1: Viszont, ha gyorsan reagálunk, akkor verseny előny is lehet később belőle. Milyen gyümölcsök jöhetnek, amik eddig nincsenek, vagy nem őshonosok a Kárpát-medencében?
0: Pontosan így van. Pont ezért hangsúlyoztam, hogy ez nem versenyhátrány, hanem egy tényező, egy olyan külső környezeti tényező, amin változtatni nem tudunk, csak alkalmazkodni hozzá, és egy ilyen helyzetben, egy ilyen versenyhelyzetben az kerül ki győztesen, aki ehhez jobban tud alkalmazkodni. Ez azt jelenti, hogy aki védett ültetvényeket tud nagyon sok pénzből csinálni, és nagyon nagy tudással gazdaságosan üzemeltetni, az versenyben marad. Aki erre nem lesz képes, az sajnos kikopik. Arra én még azért 5-10 éves távlatban nem számítanék, hogy jön a füge, a kiwi és hasonló mediterrán vagy trópusi eredetű gyümölcsök nagyon nagy területen, mert ahhoz meg még nem alkalmas a klímánk. Egy-egy kemény tél, amikor mínusz 10-15-20 fok van, mint a mögöttünk lévő télen is, ezek a kultúrák kifagyhatnak, vagyis még a klímánk arra nem alkalmas, hogy ezeket a kultúrákat sikerrel termeljük.
1: Hát azért a füge már jól megvan, tehát lehet, hogy nem nagyipari termelésben, hanem egy-egy hétvégi kertben, de elképesztő termést hoz évek óta, úgyhogy lehet, hogy övé a világ itt mi nálunk. Minden esetre ez majd kiderül, meg hát nyilván ez egy szakmai kérdés is, mennyi fügét bír el a piac, ki tudja azt. Nem foglalkoztunk ezzel eddig olyan nagyon, igaz?
0: A fügével nem is szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy teljesen más, amikor egy hétvégi kertben, hobbi kertben egy-két fa termését születeljük. Ott az sem probléma, ha fél termésünk van, mert nem optimális az időjárás, azért nem tud teljes terméseket, csak a képességeihez képest egy fél termést. De amikor már üzemi körülmények között termeljük, amikor már a piacra kell vele menni, amikor el kell adni, amikor meg kell belőle élni, amikor a költségeit fedezni kell, akkor már nagyon nagy kérdés, hogy mekkora hozamot tudunk kicsavarni az adott ültetvényből, és egy féltermés az gazdaságtalanná teszi a termelést. Vagyis attól, hogy hobbi kertben még biológiailag működik, attól nem biztos, hogy most ezeknél a fajoknál az helyzet, hogy üzemi körülmények között a piaci versenyben nem állja meg a helyét, mert még nem tud akkora hozamokat.
1: Minden esetre foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, az ön szavaiból is ez derült ki. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Apáti Ferencet hallották, a Fruit Bev elnökét.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem sokan rácsodálkozva örömmel fogadják, hogyha mondjuk pénzt akarnak váltani, hogy hol tart az euró árfolyama a forinthoz képest, hát 355 alatt, és hát ilyen erős nagyon régen nem volt a hazai fizetőeszköz. Ennek az okairól beszélgetünk, meg a kilátásairól Felcsuti Péterrel, bankárral, a Bankszövetség korábbi elnökével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval azért ez egy jó hír, ha nem exportőrök vagyunk, hanem importtal foglalkozunk, vagy nyaralni indulunk. De mi hajtja, mi fűti a remény, a várakozás, vagy vannak már olyan gazdasági tényezők is, amik ezt előidézik?
2: Hát ugye ez pontosan most abban a helyzetben vagyunk, amit a mondás szokott jellemezni, hogy uram, szeres csak ne ennyire. Szóval nagyon jó dolog, hogy a forint erősödött, kétségkívül sok minden szempontjából hasznos, az inflációt szorítja lejjebb, ugye olyan körülmények között, amikor ugye az olajára elég magas, tehát az energiárak elég magasban vannak. Tehát főleg az infláció szempontjából jó, a költségvetés adósságkezelése vagy adósságmenedzselése szempontjából is jó, de hát vannak természetesen ennek, és a turistáknak is jó, akik most készülnek külföldre menni, de hát vannak azért ennek a dolognak árnyoldala is, sőt nekem az az érzésem, hogy lassan az árnyoldalak lehet, hogy fontosabbak vagy súlyosabbak lesznek, mint az előnyök. Valóban az a helyzet, hogy egy amúgy is nehéz külpiaci helyzetben az exportőrök nehéz körülmények közé kerülnek, tehát ezen a forint árfolyamon, vagy ilyen erős forint mellett nem könnyű exportálni, tehát én azt gondolom, hogy el kell jönnie valamilyen korrekció idejének, és hogy mi hajtja, hát sok minden hajtja. Azt gondolom a magas kamat, tehát a magas belföldi kamat kétségkívül hajtja, amit ugye a Nemzeti Bank, hát ugye jobb hián, vagy természetesen ilyen körülmények között nagyon nehéz más eszközökben gondolkodni. Mindenesetre a magas kamat kétségkívül hozzájárul a forint erősségéhez, és hozzájárulnak azok a bel- és külpolitikai események, amelyeknek mindannyian szemtanúi vagyunk. Tehát egyrészt a Tisza párt elsöprő győzelme, ami nagyon széles körben gazdasági optimizmus, széles kör alatt most egyszerre értem a lakosságot és a vállalkozóknak azt a rétegét, amelyik nem volt, és ez nagyon nem kevés, amelyik nem volt kedvezményezettje a NER-nek, tehát, és külföldről is ugye az a benyomás keletkezett, hogy hát egy sokkal kiszámíthatóbb és hát hogy is mondjam piacbarátabb gazdaságpolitikára lesz kilátás, és ezek kétségkívül növelik a forint iránti bizalmat. Ahogy mondtam, én szerintem ez egy kicsit már túlszaladás, nem az a szint, ahol a forintnak a maga természetes módján lennie kéne, az valószínűleg közelebb van a valahol a 370-380 között.
1: De nem fontos-e az most, hogy az államnak viszont nagy segítség ez az erős árfolyam? Ugye itt azért nagyon durva kamatterhek vannak, amiket a nemzetközi valutapiacon felvett hitelek jelentenek, és azok tekintetében nagyon is jó, hogyha erős az árfolyam.
2: Abszolút.
1: De az inflációra csak gondolunk, hát nézzük a benzingázolaj árát, gyakorlatilag lassacskán a rögzített árhoz szinte teljesen közeli. Tehát az is kevesebbe kerül az államnak.
2: Abszolút, hát ezért azt gondolom, hogy nincs. Csak olyan jószerivel egyetlen olyan makrogazdasági tényező sincs, amelyikre azt lehet mondani, hogy tisztán jó vagy tisztán rossz. Mindegyiknek lehetnek előnyös és kevésbé előnyös oldalai. Az erős forintnak kétségkívül előnyös oldala az, amit említett, tehát az államháztartási hiány finanszírozása, vagy éppen az infláció leszorítása. Másfelől azt gondolom, hogy a gazdasági növekedést nem segíti. Vélhető vagy feltételezhető, hogy a Nemzeti Bank hamarosan kamatot fog csökkenteni, akkor remélhető, hogy a nyomás enyhülni fog valamennyire a gazdálkodó szférán, amely gazdálkodó szférának azonban, mert nagyon magas kamatokat kell kell kifizetnie, tehát ugye a Nemzeti Bank 6%-ára még bőven rárakodnak a kereskedelmi bankok kamattöbletei. Tehát ilyen körülmények között, pláne ha az infláció 3-4% körül van, akkor azért ez ilyen 3-4%-os reál kamatot jelent, amit nem könnyű a mai világban kitermelni. Szóval erre mondtam én azt, hogy hát ez ilyen egyfelől, másfelől szituáció. Amit látunk, vagy ami vélhető, vagy ami feltételezhető, az egy nagyon összetett szituáció, már ami a jövőt illeti. Ugye a külpiaci vagy a külgazdasági helyzet az nagyon kedvezőtlen, ez nem kérdés. Ugye hát egyrészt az elhúzódó konfliktus ugye a Közel-Keleten, másrészt hát a német gazdaság és általában az Európai Unió nincs, hát hogy mondjam, a gazdasága nincs fényes állapotban. Ugye azok a húzó ágazatok, amire a Fidesz kormány az elmúlt 16 évben tett, az autógyártás, az akkumulátoripar és mások, hát ezeknek nem túlságosan kedvező a helyzete. Ugyanakkor az is igaz, hogy van egy csomó elhalasztott fogyasztás már a lakosság részéről, és van egy csomó elhalasztott beruházás a vállalkozó szektor, vállalkozó szféra és az állam részéről is, hogy ezeknek az együttes hatása mekkora gazdasági növekedést eredményez, fog növekedni. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország ki fog kerülni ebből a recessziós időszakból, amiben az elmúlt 3-4 évbe került. Ugyanakkor az a valami rettenetesen nagy dübörgésre, 4%-okra, meg 5%-okra én nem számítanék, de egy ilyen szolid 2-3%-os növekedés az benne van.
1: Hát az már nagy megkönnyebbülés lenne az elmúlt 4 év stagnálása után.
2: Ez így van, és rettenetesen sok függ attól, hogy milyen gyorsan sikerül az uniós pénzeket becsatornázni. De most már látjuk, hogy a hazahozata az két részből áll, egyrészt a megállapodásból, de ami ennél fontosabb, a hazahozatal és a becsatornázása a gazdaságban az még fontosabb. Minél gyorsabban sikerül értelmes célokra becsatornázni, nyilván a gazdasági növekedésnek annál jobbak a kilátásai.
1: Még egy dolgot végezetül hadd vessek fel, Varga Mihály mondatait a lámfalusi konferencián említette azt, hogy az euró bevezetéséhez, amiben a Nemzeti Bank partner, elkerülhetetlen lesz a forint további erősödése, ami az infláció mérsékléséhez is hozzájárul majd. Azért ez a mondat, ez nem feltétlenül azt mutatja, amiről az imént ön beszélt, azért tűnt ez nekem fel most.
2: Hát én azt gondolom, hogy az infláció sokoknál fogva csökkenhet, például ha nem költekezik túl az állam, például a lakosság már nem halmozódik fel elköltetlen vásárlóerő, tehát magyarán az állam leszokik arról, hogy pumpálja a gazdaságba a pénzt, abban a reményben, hogy abból gazdasági növekedés lesz, és egyébként az inflációra természetesen az árfolyam is hatással van, de nem ez az egyetlen tényező. Ennél szerintem fontosabb tényező a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és a kiegyensúlyozott államháztartás. Ebből szerintem nem feltétlenül keletkezik a forint árfolyamának az erősödése, és egyébként is eltalálni azt az egyensúlyi árfolyamot, amelyik az euró bevezetése szempontjából egyensúlyi árfolyamot, az nem hiszem, hogy 350 körül kell, hogy legyen, nyilván nem 400 körül kell, hogy legyen. Ezért említettem én ezt a 370-380-as középső értéket, ami mellett az a sokféle szempont, ami egy euróbevezetés kapcsán szóba jöhet, és amelyek egymással ellentétes irányúak, ez a sokféle szempont valamennyire összeegyeztethető.
1: Felcsőzi Péter, a Bankszövetség korábbi elnöke állt rendelkezésünkre, köszönet érte. És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Ugyanebben az időben találkozunk holnap is. Legalábbis remélem. Róna Jegont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Távolsági buszt ért ukrán dróntámadás a Donyecki régióban. Új vezetőt kapott a katasztrófa védelem. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkos szolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
6: Jó napot kívánok, ismételten itt vagyunk az ATV-n a fórummal, a vonalban pedig Gusztival. Szép jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
6: Jó napot!
7: Egyetlen egy problémám lenne.
6: A irigylésre méltó, ha csak egyetlen problémája van.
7: Egyelőre.
6: Kérem, parancsolja.
7: Képzelje el, hogy nem volt tévé, adás és internet szombaton délután 3-tól vasárnap reggelig.
6: Fú, hát...
7: Legalábbis itt nálunk, és nem láttam a foci meccset.
6: Hát, ez valóban. Én nagyon-nagyon szomorú lettem volna, hogy ilyen helyzetbe kerültem volna, és hogy oldotta ezt meg?
7: Hát nem tudtam megoldani, betelefonáltam a kedves 4IG-hoz, az One-hoz, és azt mondta, hogy országos probléma van.
6: Aha.
7: Tudnak erről valamit?
6: Nem, megvallom őszintén, hogy nem, bár...
7: Ezt akartam mondani, és a tegnap azóta, mióta önök a miniszterelnöknek a sajtótájékoztatásának a közvetítését elkezdték, megint megszűnt az adás, és megszűnt a tévé is, tehát semmi nem volt.
6: Hát mondjuk nem biztos, hogy van összefüggés, hogy nem hiszem, hogy a mi közvetítésünkhöz hangolná a szolgáltató azt, hogy éppen ad-e szolgáltatást, vagy sem.
7: És képzelje el, hogy most lett újra.
6: Most lett újra.
7: Adás. Tehát én ezt valahol politikai disznóságnak tartom.
6: Hát nézze, azért sajnos van olyan, hogy valami elromlik, tehát ugye ez a Murphy törvény az, hogy ami el tud romlani, az el is romlik előbb-utóbb. Hát nyilván, amikor egy ilyen pillanatban jön, az nagyon-nagyon bosszantó, én ezt nem vitatom. Hát én az ön helyében szombaton, nem tudom, kiszaladtam volna a világból valószínűleg.
7: Hát sajnos nem tudok szaladni, mert nagyon idős vagyok.
6: Ja, értem. Bocsánat. Akkor elnézést, hogy a szóképért.
7: De azért köszönöm a biztatást. Úgyhogy ez volt, nem tudom, önöknek a tudomására nem jutott ez. A van, az nagyon sok fele szolgáltat.
6: Hát nézze, mi alapvetően ugye a műsorunk tartalmáért vagyunk felelősek. Az, hogy a műsorunk jó, az hogyan jut el, az nem a mi felelősségünk.
7: Csak annyit, hogy nem tudtam zöldágra vergődni, hogy ez honnan s merre van, kérném érdeklődjenek, ha lehet.
6: Hát megérdeklődhetjük végül is, hát nem tudom, nyilván a szolgáltatók azok bizonyosan azt mondanák, hogy hát elnézését kérik önnek, meg a többi előfizetőnek, dolgoznak a problémán, hát ilyeneket szoktak mondani, és gyakran néze azért,
7: igen,
6: hogy tényleg elromlik valami, van olyan, hogy tervezett karbantartás, mondjuk az meglepne, hogyha a Bajnokok Ligája döntő időszakára egy tervezett karbantartás lett volna. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem szándékosság áll a dolog mögött, azért ez a szolgáltatónak sem érdeke, úgyhogy, de sajnálom, mert együtt érzek önnel, mert én...
7: Ön nagyon jó hiszemű. Én pont azt hiszem, hogy ez politikai ok.
6: Hát én nem feltételezem, tényleg.
7: Rendben. Köszönöm, ennyi volt.
6: Köszönöm szépen.
7: A problémám.
6: Köszönöm
7: minden szépen. Jót.
6: Minden jót viszont hallásra. Következő betelefonálónkkal folytatjuk. Haló, haló.
8: Jó napot kívánok, Szabina vagyok. Én csak az előbb a úrvacsa, hogy már nem is tudom ki volt, hogy a képviselő fizetésén volt kiakadva.
6: Igen.
8: Na, Hát én azért, na, hogy mondjam neked, neki részben osztom a meglátását. Én még azt is megkérdőjelezem, hogy ennyi pénzt kapni albérletre. Hát ha valaki elmegy valóva dolgozni, az albérletét saját magának kell fizetni.
6: Igen.
8: Egy diák elmegy főiskolára, az albérletét az anyukája fizeti.
6: Jó esetben.
8: Én nem tudom. Jó esetben, igen. Vagy elmegy dolgozni az egyetem mellett.
6: Az sem ritka, igen.
8: Na, úgyhogy én ezt is valahogy írjanak le egy bizonyos összeget a bérükből. Na, de azért ilyen százezreket albérletre egy kicsit csücskösnek tartom. Főleg akkor tartottam, mikor még a úgy mondjam, Orbán rendszerben, amikor milliókat kerestek, és közel milliókat kaptak albérletre, benzinpénzre, mindenre.
6: Hát ez ilyen éves szinten ez megközelítőleg igaz. Ugye azt tegyük hozzá, hogy az albérlet, vagy pont, tehát ez nem csak lakhatásra, vagy lakásra, hanem szállodaszámlára is. Tehát, hogy van ugye, amikor egy képviselőnek akár belföldön, akár külföldön kell szállodába megszállni, ez egy arra is felhasználható keret, tehát ez nem kizárólag a bérletre van.
8: Igen, én ezt mind értem, és azt is megértem, hogy ők minket képviselnek, meg stb., meg a mi érdekeinket képviselik.
6: Megint csak valahol... jó esetben. Igen.
8: Igen, de valahol abból a pénzből, amit mi megkeresünk nekik.
6: Ez így van, ez így. Sőt, tehát ezt szokták mondani, hogy voltak éppen a képviselőknek a munkáltatója az a magyar nép, az adófizetők.
8: Igen, és akkor belegondolva, hogy ők ebből a pénzből megkapnak mindent, és akkor aki elmegy dolgozni valahova, mert kénytelen elmenni messzire, családját ott hagyva,
6: persze.
8: Ő meg még gondolkozzon azon, hogy miből fizeti ki a saját lakhatását, hanem kap munkásszállót. Ez
6: hát
8: az egyik.
6: Éles kontrasztban áll ez a kettő egymással, ez vitathatatlan.
8: Na és akkor van egy másik meglátásom, hogy itt olyan büszkék voltak arra, hogy 14. havi nyugdíjnak már egy hetét odaadták.
6: Igen.
8: Akkor én erre mondok valamit. Kint Szlovákiában a 14. havi nyugdíjat úgy intézték el, hogy a költségvetés se nagyon terheli.
6: Hogyan?
8: Ugyanis kérem szépen, ott a gyerekek az adójuk 1%-át felajánlhatják a szülőnek 800 euró magasságáig.
6: Hát ez érdekes, az... igen.
8: Igen, és most júniusban fogják megkapni a szülők a 1%-át az adónak, mondom 800 euró magasságáig. Ezt tudva tudom, mert kin laknak a testvéreim.
6: Értem, értem.
8: Úgyhogy ez biztos, és akkor ez nem a költségvetés terheli.
6: Hát annyiból értem, amit mondani tetszik, bár annyiból azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván ez ugye az adó 1%-a, tehát voltak éppen ez hiányzik a költségvetésből, vagy inkább úgy lehetne mondani, hogy célzottan kerül a nagyszülőkhöz, ha jól értem.
8: Igen, tehát... csak ha belegondolok, itt is fel lehet állani az 1%-ot különböző képviseleteknek,
6: hát ez
8: felekezeteknek, stb. Ott is fel lehet, de felajánlhatja a szülőnek is.
6: Értem, igen, tehát, hogy van erre egy opció. Igen, most így mondani tetszik, erről tényleg hallottam. Érdeke, elgondolkodtató, tehát itt kiindulva abból, hogy ugye szokták közölni a különböző alapítványok, hogy az 1%-ból mennyi jött össze. Hát nem milliárdos tételek, azért az viszonylag ritka, de több százmillió forint akár egyetlen szervezetnek összejön, hogyha így összeadogatjuk ezeket az 1%-okat, akkor lehet, hogy tényleg szép summát össze lehetne ebből szedni. Elgondolkodtató a lehetőséget megteremteni.
8: Igen. Érdekel. És akkor nem az van, hogy a költségvetésből ennyit meg annyit a 14. havi nyugdíjra költött a kormány meg stb., hanem ugyanazt a 1%-ot, amit amúgy is felajánlanának, megkapják a szülők 1%-ba.
6: Mondom, ez minimum elgondolkodtató.
8: Igen.
6: Érdekes felvetés.
8: Egy időben Fico ezt egy évre betiltotta, csak rájött, mert hát többen fellázadtak ez ellen, hogy miért? Hát ez a költségvetés pluszban nem terheli, azon kívül, hogy 1%-ot fel lehet ajánlani.
6: Hát meg ez egy ilyen, nem tudom, szimpatikus dolog, tényleg úgy na. Mondom, a lehetőséget megteremteni, az mindenképp elgondolkodható. Jó, köszönöm szépen.
8: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgatod, csak ennyit szerettem volna. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra. Csaba van még itt velünk a vonalban, mindenképpen elkezdjük ebben a részben a beszélgetést, legfőjebb átvisszük a szünet utára. Haló?
9: Haló, igen, tiszteletem, András.
6: Jó napot kívánok!
9: Én nagyon-nagyon rövid vagyok. Egyik kedvencem, szóval ahhoz képest, hogy a ügyvéd neki áll, most tudjuk, az adásról van szó, vagy 5 percig, vagy 7 percig elmagyarázza egyáltalán, mi van kiírva, mert nem tudjuk. Na most ez is másik dolog. Maga is teljesen át fogja venni ezeknek az embereknek a stílusát. A betelefonálót tessék hagyni kibontakozni. Hogyha igaz, hogy a hölgy kicsit idősebb, és ha mondjuk már 5-ször ugyanazt ismétli, akkor egészen finoman neki kell állni, és le tudja kezelni, az egy másik dolog, de rengetegen hozzászólnak, és maga se hagyja elmondani a mondókáját. Én tudom, hogy már előző, nem, azt hiszem hétfőn, és nekiálltak, és rengetegen megdicsérték, hogy milyen aktuális, meg édesanyja által, meg az égvilágban minden, de hogy egy kicsit csak annyi lenne, hogy a betelefonálókat meghallgatni, szóval nem kijavítani, és elmagyarázni a maga véleményét, és mit tudom, 2 percig, és utána a hallgató hallja.
6: Értem, a felvetés jogos. Egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy amikor ténybeli tévedés van, akkor azt jellemzően azért szoktam közbeszólni, hogy ne az legyen, hogy az a levegőben marad. Ennyi igazából.
9: András, teljes mértékben igaza van, de nem mindenki annyira felvilágosult, annyira megállás nélkül, hogy mindent tud, hanem mit tudom én, valami keserves dolga van megállás nélkül, és azt meg szeretné osztani.
6: Ezt meg is szoktuk hallgatni.
9: És hát gyakorlatilag ez a műsor ebből áll, ebből szól. Mondom, rengeteg emberke van, aki annyira tökéletesen vágja ezt az egész dolgot, hogy fantasztikus hallgatni. Az egész dolgot. De hagyjuk már azt a szegény telefonálót, aki csak el akarja mondani bánatát, panaszát, hogy hagyd mondja már el. Mert mire neki áll és maga elmondja a saját maga mondókáját, addig neki áll és azt is elfelejt, amit szerette mondani. Érted, hogy miért
6: értem, és én így értem, igen, köszönöm szépen.
9: Szóval,
6: minden...
9: hogy mondjam, Andris is, a névre Somos is, nekiáll egy jó ügyvédileg, nekiáll is egy fél órán keresztül kibontja itt a ügyvédi, meg akármicsoda egyéni dolgot, de azt nem nagyon hiszem, hogy az a hogy is mondjam, a sima, egyszerű emberki, aki el szeretné mondani, vagy amit lát, vagy amit érzékel, hogy az meglegyen. Hát csak venni szerettem volna egész dologban, hogy hagyjuk a telefonálót kibontakozni.
6: Igyekszünk.
9: Érti, nem tudom, hogy hány perc van még a műsorból.
6: Kevesebb, mint egy.
9: Ja, de hát ez maga is már egészen átveszi ezt a többiek játékát, szóval műsor irányítását, és maga idáig nem volt ilyen. Maga hagyta, elmondta, és akkor utána nekiállt, és amikor kellett, akkor kibontotta a véleményét, de csak röviden, és hagyta.
6: Én törekszem erre, bár van olyan, amikor ez kicsit hosszadalmasabb, valóban, de most viszont rendkívül rövid leszek, mert ennyi fért bele ebbe a részbe, de nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, igyekszek több teret adni a reklám után.
10: Thank you.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a H5-ös hév Budakalász és Békésmegyer között a Szentendre irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrék-Miklós út szervízútján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Pénteki napon a 10-es délután 4 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Itt vagyunk már a fórum második részével, a vonalban pedig itt van velünk József. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem.
2: Tiszteletem.
3: József a nyugger, eddig kedves választópolgár volt, most már nyugger. Hogy tisztázzuk a státusokat.
2: Hát, jó.
3: Igen.
2: De ha nyugger, akkor nyugger, bár én is sose szólítanék így senkit, de tessék.
3: Nézze, nekem lehet, mert hát ugye a nigger is niggerezhet. Ez volt egy
2: azért ez azért senkit, de tessék.
3: Nézze, nekem lehet, mert hát ugye a nigger

0: Tehát ez nekem nagyon tetszik, amit most csinál.
1: Mármint ezek a tárlatvezetések, meg bemutatások?
0: Igazán a vagyonok visszaszerzése.
1: Ja, értem.
0: Az, hogy tárlatvezetés, az se rossz, mert ugye feltárjuk, amit kell. Kiben mit vált ki, ez egy dolog, de az, hogy legalábbis a reggeli hír volt, hogy a Völner ügybe is odatta a bizottsági elnöki jogot az ellenlábás, vagy hát most mindegy, minek nevezem. Tehát ez önmagában nem egy rossz húzás volt, meg a többi is, amit elkezdett. Tehát nekem tetszik az a lényeg benne. Ez lett volna az egyik témám. A másik az önkormányzatiságnak a témája. A személyes tapasztalatból, bocsánat, nézte ön, vagy látta néhányszor a mi kis falunkat?
1: Volt, hogy láttam egy-két részt, igen, de rendszeres nézője nem vagyok.
0: Oké, én imádom ezt a sorozatot, mert nagyon életszerűnek tűnik nekem. Tehát megvan az önkormányzat, demokratikus választás alapján megvan az önkormányzatiság, és ezt követően úgy tűnik, hogy kialakul a királyság. Az a 8-10 fő plusz a polgármester, legalábbis kisebb falvakba, vagy mi falvakba, az én tapasztalatom szerint, onnantól kezdve már királyság van. Amit a polgármester úgy gondol, hogy akar, azt végigviszi a ülésen, és van mondjuk 6 képviselő, vagy 7, aki általában egyetért vele, mondjuk 1-2 nem, de az nem jelent semmit. Uh-huh. És ez nem biztos, hogy kifejten demokratikusan működik, és nincs ellenszer, mert hát önkormányzati választáson megnyertük. Uh-huh. Tehát ezt én konkrétan speciál a Siófoki önkormányzata is tudom, azzal voltam szenvedő alanya, meg még egy-két másikra is. Tehát ez nekem úgy nagyon nem tetszik, hogy utána nincs jogorvoslat. Legalábbis tényleges jogorvoslat nincs, mert megfelelő indokokkal el lehet utasítani bármilyen kezdeményezést. Azt ugye szó nincs kérdése, csak hogy milyen indokot találok arra, hogy elutasítsanak. Nem törvényi, hanem helyi rendeletekkel.
1: Értem.
0: Nyilván önnek nem volt még ilyen tapasztalata, de hát örüljön neki, hogy gondolom.
1: Hát nézze, az kétségtelen, hogy a polgármester, minél kisebb a település, ugye a polgármesternek annál nagyobb a befolyása, bár hozzáteszem, hogy azért sokszor a dolga is, de mert hogy ráhárul sokkal több feladat. Viszont az tény és való, hogy hát politikai felelősséget azt azért gyakran kénytelenek vállalni. Sőt, minél kisebb egy település, ott egyébként annál gyakoribb az, hogy időközi polgármester választást kell tartani, akár politikai nyomás miatt, akár ugye lemondás, vagy sajnálatos módon, hogy cselekvőképtelenné válás, elhalálozás, betegség, stb. Tehát azért minél kisebb egy település, annál sűrűbben váltják a vezetőjét.
0: Na én konkrétan nem a saját példám, mert hát ugye nyugodként már semmiféle befolyásom, semmire nincs, de nem is igazán volt, de láttam, amikor vállalkozásokat és embereket tettek lehetetlenné, vagy igen, lehetetlenné a mozgásokat, a tevékenységüket, csak azért, mert egy polgármesternek nem tetszett. Tehát ez is benn van ebbe a pakliba, és hát ugye a politikai felelősség itt nem olyan veszélyesen nagy, és nincs mit tenni ellen, mert működhet a dolog. Én gondolom, hogy hát reméltem volna, hogy ebbe is egy kicsit valami változás lesz, de hát majd meglátjuk. Hát köszönöm szépen a lehetőséget, én ennyire gondoltam.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, József. Minden jót kívánok, viszont hallásra. János következik.
2: A lehetőséget, én
1: gondoltam. Haló?
2: Köszönöm szépen, József. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: János. Haló, János, itt van a vonalban?
3: Igen, itt vagyok.
1: Jó, akkor arra kérem, hogy a telefonra tessék figyelni, ne a televízióra, azt inkább halkítsa.
3: Jól van a hang, teljesen le van véve rúlva a hang.
1: Nagyszerű, így tudunk beszélgetni rendesen. Parancsoljon!
3: Én egy 79 éves vén öregember vagyok, de először is üdvözlöm a szerkesztőséget, és azt szeretném még kérdezni, hogy Én nem kapok semmiféle segítséget, és teljesen egyedül vagyok. Nem tudok járni, és tolószékes vagyok, és arra kérném a sok jó indulatú embert, hogy nekem 150 000 forintra lenne szükség.

0: eszembe. Hogy aki hallja, akkor azt legyen szíves már valahogy eljutatni hozzám, mert nem tudom kifizetni a gázszámát, mert csak 190 ezer forint a nyugdíjam, és gázszámát nem tudok fizetni.
1: Értem. Hát nézze, itt nem egyszer volt olyan, hogy a fórumnak a nézői azok összedobtak, segítettek. Én...
0: De én kölcsön kérném, a februárig még a 13. havi nyugdíjat meg nem kapom.
1: Aha, ja, értem, értem. Elmaradása van?
0: Igen, mert nem küldtek fel, mert volt ez a vezistop. Most meg annyira összegyűlt a számla, hogy nem tudom kifizetni.
1: Értem. Hát nézze, János, én azt tudom mondani, hogy itt most a műsorban valóban elhangzott ez. Én bízom benne, hogy ilyenkor szoktunk azt csinálni, hogy ha meg tudnak minket keresni, akkor esetleg az ön elérhetőségét meg tudjuk adni annak az embernek, aki jelentkezik nálunk. Ezt lehet több helyütt is, és hát akkor nem tudom, legjobbakat kívánok.
0: Teljesen járóképtelen vagyok, úgyhogy nem tudok járni.
1: Értem.
0: Mert különben elmentem volna dolgozni már.
1: Értem, értem. Őszintén reménykedem benne, hogy ez így meg tud történni. Itt akkor, aki tud segíteni Jánosnak, azt kérem, hogy jelentkezzen mi nálunk, és akkor eljuttatjuk hozzá Jánosnak az elérhetőségét, és akkor meg tudják beszélni ennek az útját, módját. Jó? Ennyit tudunk tenni az ügy érdekében. Köszönöm szépen. Istvánnal folytatjuk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves András, először is köszönöm a türelmüket, és egy gondolattal kezdeném, amit minden nap az ATV-ben nézek, nézem a parlamentet, és nagyon nagy tisztelettel várom a fejleményeket. Először is hozzá szeretnék ahhoz szólni, hogy gratulálok először is a Tiszának, a miniszterelnök úrnak, és természetesen aki az ország érdekét képviseli. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert az előzőekben a Pintér Sándor belügyminiszter úr is azt mondta, bárkinek problémája van, szóljon, megoldjuk. Hát én ma is láttam, tegnap is láttam, Rétvári Bence államtitkár úr, aki volt a belügyminisztérium helyettese, és én sajnálattal közlöm, hogy 2022-ben tettem ezt a bejelentést, és azóta se történt semmi. Na most közben történt egy dolog, hívtak engem a Fejér megyei részből, a rendőrkapitányságról, és hát érdeklődtek, és elmondtam az én problémámat, gondot, mindent oda tettünk, 4 országgyűlési képviselővel is egyeztetve bizonyítékokat odaraktam. És most mondok egy érdekes dolgot, ezt a törvénysértést, amit bűncselekménynek nevezhetünk, a környezetvédelmi szempontból, ez katasztrófa. És az 5-ös számú Fejér megye választókerülete országgyűlési képviselője, amikor meglátta, hogy én beszélek a tévébe, abba a minutumba behirdette rögtön, hogy 70 millióig pályázhatnak önkormányzatok a hulladékgazdálkodás egyéb dolgának a felszámolásához. Kérdezem én önt is, meg bárkit. András, nagyon nagy tisztelettel nézem önöket. András, miért nem lehet ezt tisztességesen kivizsgálni, és miért nem lehet ebbe tisztességes, becsületes, korrekt dolgot tenni? Ez az egyik. A másik. Önkormányzatot tulajdonát képző traktorok. Minden az ő tulajdonában van, és az ő birtokója, ő szánt vele, vett vele, műtrágyáz vele, meg egyéb ilyen dolog. Kérem, a falubusz ott van. András, egy kérdésem van. Ezt nem a jogszabály szerint kéne eljárni ezen területen, vagy egyáltalán nem is tudok mit mondani. De én nagyon szépen fölhívom a Fejér megye 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselőjét, bejutott a parlamentbe, újból, de viszont én 33 évig nem láttam amikor én meghívást adtam neki, hogy jöjjön el a településnek a falunapjára, vagy egyébre.
1: Uh-huh.
2: És szégyellem. Ezt nagyon szégyellem. Bízom abban, hogy ezek a dolgok valahol hallatszani fognak. Önnek csak egy gondolatot mondok, Tordai Bencének az összes anyagot átadtam, és közösen voltunk kint, nem egyedül, de többen. Uh-huh. És kérem szépen, mi ennek az akadálya, hogy ebben nem lépnek?
1: Hát,
2: végül rájöttem az akadályra, hogy annyira jó kapcsolata van az országgyűlési képviselő úrral, mindenkinek a szemébe röhög. Uh-huh. És kérem, nem már is senki jelenteni, mert fénák. Ha milyen világban élünk mi?
1: Hát nézze, itt, most hogyha jól értem, ugye itt említette, hogy egy környezetvédelmi szempontból bűncselekménynek mondható esemény az, amellyel kapcsolatban ön 4 évvel ezelőtt feljelentést tett.
2: Ez így van.
1: Most nem érte, azt nem értettem pontosan, hogy ez, tehát hogy kinek a terhére, kit jelentett föl, meg egyáltalán mit követett el, amit ön törvénysértésnek feltételez?
2: Hát a szemétlerakó helyeket értem történelmi dolognak, meg környezetvédelmi dolognak is, ami veszélyes hulladékok vannak.
1: Értem. Ez az ön, most ez nem titok, ön említette Fejér megye 5-ös számú választókerület, ez Sárbogárd központ, hogyha...
2: Így van.
1: Értem.
2: És a másik oldala ott van, hogy nagyon jó megfogalmaztam a dolgot. András, 33 évig szolgáltam ezt a települést. Most ez az ember szolgálja, hogy szolgált? Én nekem állandóan, amikor ballagás volt, Porrászon hozták, amikor temetés volt, Porrászon hozták, iskola ballagás, Porrászon hozták. Én tudom, tisztában vagyok a jogszabályokkal, hogy ebből lehet polgármester, de könyörgöm, ezt a folyamatot, amit végez, még ezek után is, ott tanúkkal és tettekkel tudjuk bizonyítani. És kérem, senki nem lépett benne semmit, mert az országgyűlési tisztelt képviselő úr, aki jelenleg ott ül a parlamentben, de én nem szégyellem a parlamentárit, és el fogom mondani, és kérem a meghallgatásomat.
1: Hát nézze, így azok a sokak által feltételezik azt, hogy egyes ügyekben politikai okok miatt nem indult eljárás. Azt látjuk, hogy a választások óta azért sok eljárás megindult, érdekes mód, ami addig nem. Van arra a jelenlegi kormánynak egy politikai ígérete, hogy a különböző eljárások bűncselekmény gyanúja esetén most már sokkal határozottabban meg fognak indulni. Kíváncsian várjuk mindannyian. És nyilván az a fontos, hogy az mindig megalapozott vád alapján megfelelő eljárásban derüljön ki, ha igaz.
2: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy korrekt, megfelelő válasz volt.
1: Hát ez nem az én válaszom, ezt a kormány ígérte. De köszönöm szépen István, hogy elmondta nekünk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt a délelőtti fórum, és a déli híradó után akkor majd jelentkezünk ismét beszélgetésekkel, várom önöket vissza akkor is, addig is legyen szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Pedig!
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet, a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is Jegesi Andrással.
0: Jó napot kívánok mindenkinek, Fórum kora délután az ATV-n, a vonalban pedig János, akit szeretettel köszöntök.
3: Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm Önt.
0: Jó napot.
3: Annyit segítsen, hogy a témákat majd, mikor kérem, de előtte meg kell, hogy dicsérjem.
0: Engem?
3: Nem esik nehezenre.
0: Köszönöm.
3: És az, hogy volt egy betelefonáló a délelőtti műsorban, hogy az 1%-ot a szülőknek a 14. havi.
0: Igen, Szlovákiában.
3: Mert ez aránytalan. Van, akinek 2 gyerek van, van, akinek 1 se, különböző keresetű, tehát nem a nyugdíjhoz, tehát nem lenne egy fix összeg. Van, akinek jutna kevés, van, akinek több jutna, tehát, és akkor helyre tette, hogy hát az is a költségvetés, a 1% az is abból megy, és egy tehát az fixebb a nyugdíja számára, hogyha tudja, hogy na egy havit megkapok. Az is költségvetés, meg a 1% is abból jön ki.
0: Hát igen, végső soron onnan hiányzik, csak lehet úgy mondani, ugye, hogy ez egy célzott támogatás, illetve én ezt nem feltétlenül úgy képzelem el, hogy így konkrétan a szülőjének ajánlja föl az 1%-át, hanem hogy egy ilyen, mint egy nyugdíj kiegészítésként ajánlhatja föl. Talán Szlovákiában így van, bár megvallom őszintén, nem pontosan néztem utána. Ezzel együtt az elv, mint olyan, hogy valaki mondjuk nem egy civil szervezetnek, vagy nem egy egyháznak, hanem így egyfajta mondjuk nyugdíj alapba kívánja elhelyezni az adója 1%-át, amit felajánlhat, és lenne egy ilyen opció is, erre mondtam azt, hogy ez minimum elgondolkodtató.
3: Na még ez talán elmenne, de én vagyok egy önkéntes szervezetnek a tagja, hogy mi is meghirdetjük a 1%-ot. Hát bizony nem nagyon jön. Tehát igen. Nem biztosabb az a támogatás, amit a megyétől kapunk, a megyei központunktól. De ott van az is állami pénz, de az legalább fixen megvan, hogy a önkormányzat az üzemanyag használatra ennyit, és akkor annyi.
0: Értem.
3: Se kevesen.
0: Hát tehát nyilván, hát a rendszeres az mindig jobb, igen. Tessék, bocsánat.
3: Tud gazdálkodni az emberrel. Na most még az első kérdés, az, mert nem tudom nézni a tévét, mert olyan helyzetben vagyok.
0: Értem. Hát akkor gyorsan összefoglalom, hogy Magyar Péter Facebook videóban mutatta be a Nemzeti Bank aranyozott mosdóit, biztos hallott erről. Aztán Torockai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vezető parlamenti bizottságot, és a kormány 2027-től visszahozná a kata adózási formát. Ezt Kármán András pénzügyminiszter mondta szintén a parlamentben.
3: Na most az elsőnél ott nem jóban kiírva a kérdés, hogy nem aranyozott, mert a tévében láttam már nem tudom melyik tévében, igen? Hogy nézegeti a aranyszínű liftet meg a mosdókat,
0: igen?
3: És akkor a tévé kommentátor úgy interpretálta a nézők fele, hogy aranyszínű festék, hát nem arany, mert hát az lehet utánozni. Aranyszínű festék jó mutat, mert a fehér alapon egy aranysárga festés, az olyan tisztaság vagy, tehát nekem mindegy, de nem arany.
0: Jó. Hát mondjuk, ugye mi nem voltunk ott, ezt nem tudjuk pontosan, mert hát a videóból kimaradt a királyvizes próba, minden esetre azért az egy érdekes dolog, és szerintem Magyar Péter erre akarta fölhívni a figyelmet, hogy miközben a választások előtt itt ugye volt ez az aranybudi plakát kampány, hogy a Tisza párt majd aranybudira küldi a magyarok pénzét Ukrajnába, akkor ezzel párhuzamosan a több mint 100 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Bank épületében a WC-kefe tartó is egy aranyozott színt kap. Azért a pár, tehát én értem a fonákját ennek a dolognak.
3: Na most jó, hogy érti, mert Magyar Péter direkt rámegy erre, hogy uszítsa a kormányra. Az MNB ügyet azt nagyon csúnyának tartom. Azt nagyon keményen meg kell torolni. De vannak olyan értesüléseim, hogy abban van tiszászál is tőlelhető, mint ahogy a Szőlő utcaiba is. De majd kifogadni erről a nyomozóhatóság pontos jelentést. Úgyhogy...
0: Hát reméljük.
3: És az orvosi kamarára ugyan nem volt szó, de annak lenne egy fontos feladata. Ahogyha én elmegyek biztonsági önnek és egy éles lőfegyvert igénylek, akkor a házi orvos megvizsgál, és beutal Budapestre a pszichológiai vizsgálatra.
0: Igen.
3: Hogy kaphatok-e éles lőfegyvert, de ugyanígy van a vadászoknál is. Hát, hogyha ez oké, akkor mi rendben van. Na most, hogyha valaki rábíznak egy ország vezetését, és akkor Magyar Péternek is javasolhatnának egy nemzetközi pszichológiai elmegyógy szakértőknek a vizsgálatát, mert most olvasom egy olyan könyvet, hogy most vagyok a végén, hogy Hitler bizalmasa voltam. És akkor a Hitler, amikor 36-ban a pártelnök lett, amiből aztán lett a borzalmas háború, hogy vannak olyan pszichikai vonások a Hitler idézetekből, hogy nagyon jó könyv. Történelem, mert érdemes lenne belőle. Vannak olyan vonások Magyar Péternél, ami mintha hasonlítana rá. Aztán, ahogy a 36-tól, ahogy haladtak előre, fölendült a német gazdaság, akkor már Hitler egy kicsit egész másra gondolkozott.
0: Hát mondjuk ezt gyakran szokták emlegetni amúgy Orbán Viktorral kapcsolatban is, hogy vannak párhuzamok, vagy akár egy már-már egyesek talán Cezaromániának is neveznék. Most az, hogy ez egy érdekes fölvetés, bár itt szerintem ez sokaknál kiveri adott esetben a biztosítékot, mindig, amikor egy Hitlerhez való hasonlítás történik, úgyhogy én itt azt hiszem, hogy hanem a személy vagy a különböző viselkedésekre utal itt talán, nem elsősorban a diktatórikus elképzelésekre. Én ezt elfogadom és megértem, de nyilván ezzel mindig érdemes óvatosan bánni. Magyar vezető politikus szerintem mindig megkapta ezt a fajta összehasonlítást. Ezt zárójelben
3: jegyzem. Én nem személy szerint hasonlítanám, hanem a viselkedést. Uh-huh. És ha valakire rábíznak egy 10 milliós országot, mert hát a miniszterelnök a fő ideológiusnak, a többiek segítik.
0: Hát a végrehajtó hatalom feje, persze.
3: Na most, ha 10 millió emberért felel, mindegy, hogy rászavazott vagy nem, akkor az érdemes lenne megvizsgálni, még a Orbán Viktor is. Az is, hogyha ő múl belépne, meg kellene vizsgálni, hogy tehát olyan személyiségi jegyek, mert hát a szakemberek, ők ismerik. Egy Hava Melinda nevű terapeuta mondta is, hogy ő nem tudná meggyógyítani, de Magyarországon nem ismer olyan kollégát, aki meg tudná gyógyítani Magyar Pétert. Ez hát, szemtől szembe arcát, nevét adta a tévében.
0: Hát jó, hát sokan arccal, névvel vállalnak itt különböző dolgokat a nyilvánosságban. Minden esetre kérdés, hogy egyáltalán meg kell-e bárkit is a magyar politikai életben gyógyítani egy esetleges külső személyiségjegyek alapján, nem pedig ülések után vagy személyiségfeltárás útján eljutott információk alapján, mert most ránézésre itt azért túl sokat még egy nagyon szakképzett pszichológus vagy pszichiáter sem biztos, hogy meg tud állapítani. Azért ahhoz jellemzően személyes beszélgetéskel, irányított kérdésekkel, szóval én ezt is úgy inkább fenntartásokkal kezelném, de az elgondolkodtató, hogy még egy mozdonyvezető az akár évente többször is elmegy pszichológushoz, addig a választott politikusok, azok egyszer sem kötelezően. Tehát ez azért ez egy érdekes felvetés. Úgyhogy köszönöm szépen, ez szerintem vitaindítónak se volt utolsó. Köszönöm, hogy telefonált nekünk, és Sándor következik a sorban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok mindenkinek! Örülök, hogy mindenki, főleg a fideszesek ennyire aggódnak az ország jövőjéért. Ezelőtt egy fél éve még nem aggódtak semmiért, meg voltak győződve róla, hogy csak nekik, és csak most, és csak Orbán Viktor uralma alatt tud ez az ország valamire jutni. Szeretem ezeket a fideszes síró-rívó picsogó, mert ugye aki mondta, az is közülük való volt.
0: Vitályos Eszterre célzott itt most.
3: Igen, igen. Hát na most akkor nem kell picsogni, mert ugye van itt egy hölgy, aki úgy hetente háromszor 20 percig beszél arról, hogy mennyire csúnyán beszélnek, és milyen jövő várna a fideszesekre, meg a Magyarországra. És ezt türelmesen végighallgatják. Mert ez a hölgy elmondta már legalább kétszer, és a Ferencné elmondta harmadszor. És a Ferencné 35 percig beszélt, mert avval kezdte, hogy ő engedélyt kér arra, hogy ne szóljanak bele abba, amit ő mond. Úgyhogy a Ferenc meg beleegyezett, úgyhogy 35 percig beszélt.
0: Na mindegy. Ebben azért nem vagyok annyira biztos, mert a fórumnak egyetlen egy adása sem 35 perc hosszú. De rendben. Költői túlzásnak elfogadjuk, Sándor.
3: Jó, fogadjál költői túlzásnak, mert közben reklám volt, és megkérdezte tőle, hogy van-e még mondani valója, mert akkor visszakapcsoljuk. Úgyhogy, és visszakapcsolták. Úgyhogy erről ennyi. Jó. A Torockai uram meg kíváncsi vagyok, hogy mire fog jutni ebbe az ügye. Attól függetlenül nem értek én avval egyet, hogy azért úgy, hogy most ezentúl az lesz, hogy valaki valami bizottsági elnök szeretne lenni, akkor fölugrik az asztal mellől, és vagy a fölugrik a székből, és bejelenti, hogy már pedig ő így szeretné. Na most, de hát...
0: Hát mondjuk Magyar Péter meg fölugrott a székből, vagy a válaszában ezt mondta, hogy hát ha annyira akarja vezetni, akkor jó van, vezesse. Tehát, hogy azért ez egy kicsit abból a szempontból érdekes volt, hogy a bizottsági elnöki pozícióknak a kiosztásába elvileg a miniszterelnök túlzottan nem szólhatna bele. Ezt ugye a parlamentnek kell ugyanis eldöntenie.
3: Na mindegy, hát ez lehet, hogy egy elhamarkodott dolog volt, de azért már ne képzeljék be maguknak ezentúl a fideszesek, meg a mi hazánkosok a héttörpéből az egyik, hát ente fölugrik, és ezentúl eldönti, hogy mi legyen, már most ugye a másik meg fölugrott, hogy ő meg olimpiát akar rendezni. Úgyhogy majd akkor most rendezünk olimpiát is. Az, hogy a fél ország egyharmada még mindig a nyomorban van, meg azért a görögöknek is sikerült az olimpiát megrendezni, mert azért a miniszter mindjárt válaszolt, hogy ő szerinte képes lenne, hogy a görögök is úgy gondolták, hogy képesek lennek, képesek is lettek, meg is rendezték az olimpiát. Igaz, hogy Görögország akkor technikai csődbe ment az olimpia következtében, és nagy keservesen évek alatt sikerült nekik kivetközni azt, meg az egész unió támogatásával, amit akkor elpocsékoltak. Ezt Magyarországon is el lehet játszani bármikor. Úgyhogy...
0: Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy a létesítményeknek a nagy része az már készen áll, tehát abba már nem nagyon kellene fetszölni. Budapesten. A másik pedig az, hogy pont az aténi olimpia tanulságaként az olimpiai bizottság az jelentősen megváltoztatta a rendezési feltételeket, és sokkal nagyobb szabadságuk van az országoknak, sőt, akár határokon átívelő módon is lehet a játékokat megrendezni. Most mondok egy példát, például a vitorlás versenyeket, azt nyugodtan lehetne az Adriai tenger egyik horvátországi öböljében tartani, és közben meg nem kell egy város köré koncentrálni a dolgokat, tehát ez jelentős költségcsökkentés. Ez csak úgy tényleg a tények
3: vége. Ebben önökkel igazat adok, csak ennek az országnak pillanatnyilag még nem az a gondja, hogy olimpia rendezzen, az a gondja, hogy emberhez méltó körülmények között éljenek Miskolc környékén is.
0: Meg a nyugati határ mentén is, meg az ormánságban is, így van.
3: A nyugati határ mellett vastagon jobban élnek.
0: Hát erre céloztam, hogy nyilván az lenne a cél, hogy minden peremvidéken, ami az országnak a szélén van, ott mindenhol kb. Ugyanolyan színvonalon éljenek. Ebben nincsen vita közöttünk, és az nyilván egy jó színvonal legyen. Most viszont az se vita tárgya, hogy szünet következik, de utána jövünk vissza.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a H5-ös hév Budakalász és Békásmegyer között a Szentendre irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Pesti alsórakparton a Lánchídnál mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrék Miklós út szervíz útján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Pénteki naponta 10-es délután 4 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Jó napot kívánok, újra itt vagyunk a fórummal, és immáron Endrével a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót, és önt is, kedves András. Egy szó erejéig szeretnék visszatérni az előző hozzászólóhoz csatlakozva, igen, hogy én azt nem szeretem, hogyha valaki Hitlerhez hasonlít bárkit, bármilyen vonásában, különösen nem Magyar Péterre, mert Magyar Péternek a indulása, a küldetése teljesen más, mint Hitleré, úgyhogy én az ilyen típusú hozzászólásoknál azt javasolnám a hozzászólónak, hogy menjen a Hír TV-be. Odavaló ez a hozzászólás, az ATV-hez ez méltatlan. De szeretnék egy másik témát is felvetni. Az olimpiát. Ugye ezt Novák előtt, ha jól emlékszem, Mi Hazánkos képviselő vetette fel. Én szerintem Magyarországon most olimpiát rendezni, nyugdíjas testnevelő tanár vagyok, és amúgy sportrajongó, ez hatalmas nagy hiba lenne. Nagyon-nagyon kevés olyan építmény van még meg, ami, vagy amúgy sportrajongó, ez hatalmas nagy hiba lenne.

0: érintette, egy népszavazást rendezni. Ilyen típusú, ilyen mérvű, ilyen hatalmas beruházást végrehajtani egy országban csak egy szavazás után lehetséges. Én nem gondolnám, hogy ezt ilyen parlamenti felvetés, ráadásul a mi hazánkos felvetéssel, amikor olyan elszegényedett országrészek vannak a Magyarországon, amit ugye a Fidesz csinált, meg a Fidesz támogatott, meg a Fidesz oligarchái a pénzüket elvette ezeknek a szegény térségeknek, ezeket fel lehetett volna zárkóztatni, ahelyett a saját zsebükbe tömte. Én azt gondolnám, hogy addig, amíg ezek a országrészek nem tudnak feltornázni magat, nem tudják az uniós átlagra, addig ne ezen gondolkozni, hanem igenis segítsük meg azokat az embereket, akik tényleg rászorulnak. Nem, hogy olimpiát nem tudnának nézni, meg egyebeket, itt egészen más válságok vannak, megélhetési, lakhatási válságok. Amíg ezeket nincs túl Magyarország, addig ilyenről álmodozni, vagy ilyenekről beszélni, elnézést, ez szemforgató és felháborító. Tehát én a Novák Előnek a hozzászólását és előterjesítését mélységesen visszautasítom. Innen, mint egy magyar állampolgár.
1: Hát igen, ez egy érdekes felvetés, hogy egyébként akkor, amikor a költségvetés hiánya több ezer milliárd forint, akkor, amikor súlyos hiányosságok vannak a közfeladatot ellátó rendszerekben, az egészségügyben, az oktatásban, akkor nem biztos, hogy az olimpia a legjobb dolog, hogyha a napi renden van. A másik pedig az egyébként, nekem van egy ismerősöm, aki turizmussal foglalkozik, illetve ezt a területet kutatja is, és hát ő elmondta, hogy itt főleg a szálláshelyek tekintetében vannak elképesztő hiányosságok. Tehát, hogy egy-egy világesemény még szépen meg tud rendezni Budapest, de egyébként a szállodakapacitásnak a jelentős része az Budapestre koncentrálódik, és vidéken például szinte alig vagy elenyésző módon.
0: Köszönöm, hogy mellém állt, kedves András, tehát akkor úgy látom, hogy ez majdnem. Én még egyszer mondom, hogy az olimpiára vagy az élsportra elköltött pénzek, a TAO-s pénzek meg egyebek, nyugdíjas testnevelő vagyok, súlyos tévedése a magyar sportéletnek, a magyar fiatalok, a magyar gyerekek egészségügyi állapota, elhízottsága, mozgásszegény életmódján nem segített semmi. A mindennapos testneveléssel azt érte el a magyar társadalom, hogy a kisgyerekek már kiskorban megutálják a testnevelést, mert arra alkalmatlan iskola épületek, ahol nincs meg a tornaterem, tehát nem tudják kiszolgálni sem a mindennapos testnevelésnek a szükségleteit, és ráereszakolják az iskolákra, majd terembe kell órákat tartani, meg elméleti órákat kell tartani, én magam is tartottam így. Addig, amíg egy iskola nem tudja a mindennapos testnevelést, tehát értelmetlen, de maga a mindennapos testnevelés is értelmetlen, mert gimnáziumokban, illetve középiskolákban a legutolsó évesek, hát érettségére készülnek nekik mindennapos testneveléssel foglalkozni, amikor magyar, matematika, történelem, meg idegen nyelvből kötelező érettségizni, és nem ezekre a tantárgyakra gondolni, hát én nem tudom. Én azt mondanám, hogy a középiskolákban semmiképpen nincs értelme ennek, de még az általános iskolában is átgondolnám az egészet. De nézzük Magyar Péter eddigi ténykedését, mert arról is nagyon szívesen megosztom a véleményet.
1: Jó, csak arra kérem, Endre, hogy mert időközben lett egy másik betelefonálónk is, és mivel ma kora délutánnak ez az utolsó adás, ezért
0: akkor
1: még...
0: Átadom.
1: Jó, akkor én legyen így, de...
0: Meggyőzött engem, elmondtam a véleményemet.
1: Köszönöm. Határozottan. Köszönöm szépen.
0: A következő
1: telefonálót. Aki várjon, ne menjen messzire, mert ebben a pillanatban tette le, úgyhogy még nyugodtan mondhat akkor. Akkor még egy gondolatot azt lehet.
0: Jó, akkor köszönöm szépen. Hát én azt látom, hogy ilyen gyorsan, ilyen hathatósan, ilyen becsülettel, ilyen tisztességgel elindítani azt az utat, amire én magam is szavaztam, őszintén szóval le a kalapom Magyar Péter előtt. Én Tiszasziget tag vagyok amúgy, tettem azért, hogy megváltozzon itt a világ, és annak örülök, hogy Magyar Péter nemhogy csökkent a személyiségemre, a személyisége, hanem akkorát emelkedett, mert olyan hittel teszi, olyan belső meggyőződésből teszi azt, amit tesz, ami számomra hát lélekemelő. Nem tudok mit mondani, csak dicsérni tudom a jelenlegi kormány. A Súlyog Tamásról meg az a véleményem, hogyha valaki ennyire nem látja át a saját súlytalanságát,

0: egy kis szójátékot is belevéve, én fel vagyok rajta háborodva. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen ember, aki állítólag ügyvéd volt, de már ott is csalásokat végzett, tehát még amikor bekerült a másik testületbe, honnan átdeportált ide, vagy áttelepült ide.
1: Igen, az egy kicsit hát, mást jelent azért, ha már itt így...
0: Én csak, igen, de Tamás, bocsánatot kérek ezért, de még egyszer mondom, hogy egy ilyen ember, aki személyiségében, életútjában sem felelt már meg ezeknek a kritériumoknak, ő mer beszélni jogállamiságról, ez arcpirító. Én azt gondolnám, hogy ilyen embertől az én becsületes érzésem az diktálja, hogy semmilyen végkielégítést ne kapjon. Kapja meg azt a nyugdíját, amit a másik helyéről érdemelt, és igenis el kell gondolkodni azon, hogy azok az államfők, akik nem tudták kitölteni a idejüket saját hibájukból, azok miért kapnak még most is bármilyen támogatást is. Én fel vagyok háborodva azon, hogy két darab olyan Fidesz által jelölt ember is van, egy hölgy meg egy úr, akik nem töltötték ki a 4 évet azoknak, miért jár teljes végkielégítés meg egyebek. Én ezt nagyon-nagyon igazságtalannak gondolom.
1: Hát meg annyi kérdés.
0: Nem dolgozok egy héten, csak 4 napot, képzelj el, 4 napot fizetnek. Mindenki annak tükrében, vagy annak... Hát lehet, hogy ezt én nem tudom, hogy ön ezt hogy látja.
1: Nézze, itt ez meg annyi kérdés, amire egyébként a mostani alkotmányozó többségnek kell egyébként választ adnia, a társadalmi igényeket kielégítendő. Tehát itt azért nyilván ez...
0: Sok fizetésük lesz, ez biztos.
1: Hát igen, de azért valami...
0: Az embereknek. Hát inkább odaadnám a Szőlő utcára, illetve hát ott egyelőbb baj van, mert ott ugye azt hiszem, ott más, tehát megszüntették, tehát azt is át kell gondolni, hogy mi csináltak.
1: Hát itt mondom, emberek. Meg annyi kérdés. No, de időközben meglett a másik betelefonálónk is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy kiveri. Köszönöm szépen, minden jót viszont hallásra, és akkor így most már Ferenc valóban itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Haló, Ferenc, jó napot kívánok! Ferenc, nagyon-nagyon szépen kérem, hogy a tévét azt halkítsa le, és a telefonon keresztül beszéljünk.
2: Igen, elnézést.
1: Köszönöm.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önt is, és a nézőket is. Én csak a előttem szólóhoz teljesen ezért is telefonáltam, mert teljesen egyetértek. A következő volna még, én nekem a meglátásom, ha az olimpiai bajnokainktól vétségekért vagy büntetések miatt elvették az életjáradékot, ki nem töltött államfők milyen jogon kapnak végkielégítést, palotát, irodát, személyzetet? Hát végül is ők, mert egy olimpiai bajnok az életét végig avval töltötte, hogy olimpiai bajnok lehet. Ezek az emberek, ezek nem is, mondjuk a Schmidt párt kivéve, de ezek az emberek, ezek az emberek karrieristák voltak, nem?
1: Micsodák?
2: Karrieristák.
1: Ja, karrieristák. Hát mindenképpen politikusok, tehát azt mondhatjuk.
2: Mert addig forgattak az Orbánnak, amíg oda nem kerültek a posztra.
1: Hát mondjuk ugye Áder János azért ebből a szempontból szerintem egy kicsit máshova, másik polcra került, de talán őt nem is említette, meg talán az ő személye körül messze nincs annyi vitás kérdés, mint mondjuk Schmidt Pál. Igen, ő valóban a 2x5 évet töltötte ki.
2: Én a Schmidt Pálra gondoltam.
1: Uh-huh. De abszolút értem. Hát nézze, ugye ez egy jogszabálymódosítás volt, ha jól emlékszem, mert talán eredetileg úgy volt, hogy aki azt hiszem legalább 5 évet volt köztársasági elnök. Tehát, hogy azért az feltétele volt ahhoz, hogy az államfőnek megítélt juttatásokat megkapja, hogy legalább egy ciklust végig kellett teljesítenie. Aztán ez ugye megváltozott.
2: Hát igen, ez szomorú, mert hát végül is... Csak én csak az olimpiai bajnokokra gondolok, akiktől elvonták az életjáradékot, akkor ők sem teljesítettek, akkor őtőlük is el kéne vonni a járadékot, nem? Mert az olimpiai bajnok az teljesített, tehát az őnek ott van az eredménye.
1: Hát nézze itt ez...
2: Hogyha elkövetett valami bűnt, akkor elvonták tőle. Hát ők is elkövettek valamit, amiért nem töltötték ki az idejüket.
1: Mondjuk én most gondolkodom ezen, hogy melyik olimpiai bajnokunktól vették el az életjáradékot?
2: Például a Farkastól.
1: A Farkas?
2: Birkozó.
1: Ja, Birkozó. Ja, igen, igen. Azt hiszem, igen, igen. Nem csak
2: akkor azt hiszem a növényitől is.
1: Növényitől miért vették volna?
2: Hát a növény, Norbertó elvették.
1: De miért vették volna?
2: Az életjáradékot, mert bele mondták valami zöldségmafiába.
1: Igen, hát pedig én nagyon szeretem a sportot, de erről nem hallottam. De jó, de minden esetre a felvetés az érdekes. Igen, itt, amit mondt, hogy Növényi Norbert már 20 milliót bukott a Lex Farkas miatt, jogerős börtönbüntetés miatt elveszítette olimpiai életjáradékára való jogosultságát 2018-ban. Önnek tökéletesen igaza van.
2: Én erről a kettőt tudom, de azt hiszem van több is.
1: De minden esetre érdekes felvetés, bár itt, hogyha jól rakom össze a dolgot, ez ugye azért, mert jogerős börtönbüntetést kapott, tehát itt ugye azért ez sem Schmidt-Pálnál, sem pedig Novák Katalinnál nem áll fönn, de hogy a társadalom mit gondol erről, az nyilván egy másik kérdés, hogy jár-e neki, vagy nem jár. Aki idő előtt távozik a hivatalából, az vajon miért illeti meg? Ez egy jogos felvetés, erről érdemes vitát nyitni. Nyilván ezt a jelenlegi jogalkotó is biztosan figyelembe veszi.
2: Na most ebben kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogyha nem lett volna mentességük, akkor lehet, hogy ők is börtönt kaptak volna, nem?
1: Hát nem, én nem tudok arról, hogy akár Schmidt-Pál, akár Novák Katalin bűncselekményt követett volna. Szerintem ezt senki nem is mondta. Itt azt mondták, hogy erkölcsileg kifogásolható dolgot tettek. Ugye ilyen volt az, hogy lemásolni valakinek a dolgozatát, vagy pedig kegyelmet adni egy olyan embernek, aki vélhetően ezt nem érdemelte meg. De ez már azt hiszem, hogy a délutánnak lesz a témája, mert biztos vagyok benne, hogy a héten még erről is sokat fogunk beszélni, meg ma is. Délután 4 órától Paprika Kinga várja önöket, én pedig megköszönöm már a figyelmüket, és legyen szép napjuk. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós legújabb adásában, a magyar üzleti élet egyik legsokoldalúbb szereplőjét, figuráját, alakját. Na majd ezt Önök eldöntik, hogyan kell jellemezni őt. Szóval őt fogják megismerni, remélem legalábbis. Itt van egy rövid névjegy, és utána egy hosszabb beszélgetés.
1: Balogh Petya, szoftverfejlesztő, üzletember. Az NNG navigációs szoftvergyártó cég alapítója, angyalbefektető, azaz startupokba fektet be. A cápák között televíziós műsor szereplője, korábban a Jazzy Rádió Business Class című rádió műsorának egyik műsorvezetője. 2022-ben több társával megalapította a Start Holding nyertét. A cég két fő tevékenysége a vezetők, cégvezetők képzése és a kockázati tőkebefektetés startup vállalkozásokba. Restart Hungary néven társaival létrehozta a magyar innovációs és vállalkozói ökoszisztéma szakmai kerekasztalát.
2: Balogh Péter, azaz Petya. Szia.
3: Szia.
2: Miért Petya?
3: Ennek igazából története van. Nekem, amikor az NNG-nek a vezérigazgatója voltam, akkor a nagy dilemmám mindig az volt, hogy szólnak nekem a kollégák, ha hülye vagyok. Cégvezetőként veszünk föl, remélhetőleg magunknál is okosabb embereket. Megterik a cég, ott volt több mint 800 ember, és a dilemmám az mindig az volt, a szorongásom az volt, hogy csinálok egy hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez előfordul vezetőkkel, hogy hülyeséget csinálnak, és olyan emberek veszik őket csak körbe, akik nem mernek szólni. És arra jöttem rá, hogy Balogh Péter úrnak a 800-ként felvett alkalmazott, majd nem mer szólni. És arra gondoltam, hogy valahogy ezt le kell hozni. És akkor így lettem Petya, mert a Petyához oda lehet menni.
2: De szóltál a többieknek, hogy mostantól Petyának hívjátok?
3: Nem, ez így, ezt az ember, ha próbálja, könnyen beveszik ezt. Előtte Tigrisnek szólított mindenki, tehát ahhoz képest egy igazi úri név lett ez, hogy Petya lettem. De hogy ezt a közvetlen környezet, ha megszokja, ha ők úgy szólítanak, ha úgy mutatkozom be, akkor gyorsan átveszik, és ennek az volt a trükkje, hogy megközelíthető legyek. Hogy mindenki érezze azt, hogy hát a Petyához arra menjek, és szoknak, Petya, ez mi volt ez a marhaság, amit mondtál? És szerencsére elegen odajöttek elégszer ahhoz, hogy ez egy nagyon hasznos eszközöm legyen. Mert belülről sosem érezzük, hogy mikor mesztelen a császár, ugye? Vagy hogy mikor van már nagy baj, kellenek azok az emberek, akik mernek szólni, és ezt ezzel tudtam támogatni.
2: Te egészen picikorod óta szoftvereztél tulajdonképpen.
3: Igen.
2: Commodore 64, ha jól tudom, a te történetedet. Tehát ahogy mindenki ismerkedett vele, te nem csak nyomkodtad, hanem próbálkoztál is rögtön. Volt ebben valami olyan megszállottság, ami miatt azt mondták rá, tehát valami baj van ezzel a gyerekkel?
3: Valószínűleg a figyelmemet nagyon tudom fókuszálni, meg nagyon vannak dolgok, amik semennyire nem tudnak lekötni. Tehát valószínűleg ez a figyelemzavarnak az az eset, amikor megvan az ultrafókusz. Nekem a számítástechnika, az informatika, programozás az nagyon hamar, nagyon szenvedélyemé vált. Nagyon izgatta az agyam, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és bármennyit eltöltöttem volna a számítógépemmel. Segített az, hogy beteges gyerekkorom volt, nem voltam ez a focizós, rohangálós, sportolós gyerek, ezért ami időt tehettem, és amennyit a szüleim engedtek, annyit a számítógépemmel töltöttem. És hát ez az utolsó, most már 42 éve vagyok programozó így lélekben, ez elég meghatározó lett.
2: Csak hogy a gépeket emberekre cserélted az elmúlt években. Mert most inkább emberekkel foglalkozom.
3: Az is, igen.
2: Ez megváltoztatott téged?
3: Azt gondolom, hogy a karrierem első felében egy nagyon nagy könnyebbség volt az, hogy nagyon már megértettem, hogy gondolkodnak a gépek, hogy működnek a gépek, és velük nagyon jó szót értettem, de nagyon frusztrált az, hogy az emberekkel valahogy ez sokkal nehezebb, mert sokkal komplexebbek, meg kevésbé kiszámíthatóak. Senki nem azt csinálja, amit mondok, hanem amit ért belőle. De aztán rájöttem, hogyha nagy dolgot akarok csinálni, és nagy hatással akarok lenni a világra, akkor az csapatra lesz szükségem. Akkor ezt nem egyedül fogom tudni megcsinálni, hanem úgy, hogy csapatot építek. Úgyhogy ebben volt egy tudatosság, hogy elkezdtem egyre jobban figyelni erre, egyre inkább azon dolgozni magamban, azt fejleszteni, hogy tudok csapatot vezetni, hogy tudok másokra hatással lenni.
2: De ezt hogy lehet belülről vezérelni? Mert hogy ezt tanítani szokták. Ez ügyben padokba szoktak beülni emberek, hogy ezt megtanulják. De meg azt mondja, elkezdtem figyelni rá, hát hogyan?
3: Könyveket olvasni, videókat nézni, elmenni tanfolyamokra,
2: ja, beülni padokba. Is,
3: így van. És az egyik nagy felismerésem, hogy ez a kommunikációs képességünk, a beszélőképességünk, a gondolatok átadása, a másokra való hatásunk, ezek nem velünk született tulajdonságok, hanem ezek javarészt tanult képességek. Úgyhogy ezzel, ahogy elkezdtem foglalkozni, mindig lett foganatja, mindig egy picit jobb lettem benne.
2: Vannak olyan döntéseid, amikre így utólag azt mondod, azt nem kellett volna? Vagy tanítod-e ezeket? Mert hogy ugye könnyebb tanulni valami hibából, mint a sikerből.
3: Igen, és ilyen szempontból szerintem az átok, hogy leginkább tanulni saját hibából tudunk. Nyilván volt egy csomó olyan ballépés, amit utána meg tudtam bánni. Összességében nem bánom az utam, mert azt gondolom, hogy az utunknak a hibáink is a részei. A tanulságainkat azok adják. A nagy pofonok, amiket oszt az élet, azoktól leszünk erősebbek, vagy azok miatt fog legközelebb jobban sikerülni. De persze volt jó pár olyan pontja a karrieremnek, ami utólag visszanézve rá tudtam bökni, hogy na ott azt az egy pontot, ha máshogy csinálom, akkor lehet, hogy máshova jutok el. De szerintem mindannyiunknak megvan, hogy vannak fájdalmas tanulságok.
2: Megvan a legmélyebb?
3: A legmélyebb, és akkor ez nehéz, ez egy, és akkor megpróbálok virágnyelven beszélni. Az egyik nagy történetet, amikor indítottam az életemben, akkor nem szántam arra elég időt, hogy jobban megvizsgáljam, hogy kikkel állok össze, és kikkel alkotunk majd egy csapatot, vagy kikkel állunk össze üzletileg, és ennek később nagyon sok kárát láttam. Ezt tanítom is vállalkozóknak, hogy egy átlagos, sikeres cégtársi státusz, vagy társalapítói státusz, ha jól sikerül a cég, akkor tovább tart, mint egy átlagos házasság. Azaz, amikor összeállunk egy cégbe, hogy csináljunk együtt egy céget, akkor ott nem szabad elmaradjon a randi. Jó pár randiot. Nem szabad megspórolni azt az időt, amit egy párkapcsolatnál azért megteszünk. Nem első randin kérjük meg a másik kezét, hanem legalább egy pár évet jellemzően együtt töltünk, együtt próbálkozunk, amíg utána azt mondjuk, hogy jó, ez végül is működik, el tudom képzelni, hogy ez még egy évtizedig vagy kettőig menjen az életemben. De ugyanezt az üzletben nagyon ritkán tesszük meg. És az a jellemző üzletemberként, hogy amikor elindulunk egy vállalkozással, akkor azt azokkal alapítjuk, akik épp akkor ott vannak, akik épp együtt ültünk a kocsmában.
2: És vannak közös érdekek, közös gondolatok, és közös csináljuk. Tőkét alakítunk.
3: Így van. És akkor csináljuk, akkor osszuk fel, akkor mi ketten együtt csinálunk egy vállalatot. És ennek a kultúrája Magyarországon nagyon alacsony. Nem tanultunk meg, szerintem az iskolarendszer nem tanít meg csapatban játszani, nem tanít meg együtt működni, mert mindenkit külön-külön feleltetnek, külön csináljuk a házinkat, külön írjuk a dolgozatot. Ezért aztán, amikor így összezárva találjuk magunkat, akkor nincsenek meg az eszközeink, hogy ezt jól csináljuk. És ezért nagyon sok cégnél Magyarországon ez egy komoly probléma, hogy az alapítók elkezdenek együtt valamit építeni, aztán rájönnek, hogy utálják a másikat, vagy nem tudnak együtt dolgozni, és akkor inkább szétrobban az egész cég, vagy megcsömörlik valahol.
2: Veled ez történt?
3: Nekem volt egy ilyen évtizedes nehéz időszakom, amikor egy világcéget építettem, de közben mentek a perek, a zsarolások, a mindenféle kellemetlenkedések a tulajdonosi körben. Biztos, hogy sokkal nehezebbé tették ezt az időszakot, és motivációban, így belülről szerintem többet vitt el belőlem ez az időszak, mint amennyit az ügyfelekre kellett figyeljek, vagy tudtam figyelni. Tehát nagyon sokat kivett belőlem, és így is nagy sztori lehet, de nélkül azért sokkal nagyobb lehetett volna.
2: De ebből mi a tanulság számodra, hogy nem állsz össze másokkal? Vagy ha összeállsz, akkor az egy laza szövetség, mint amit most alakítottatok, erről majd úgyis beszéljünk két mondatot.
3: Én nagyon hiszek az erős szövetségekben, inkább abban változtam, hogy ebben kritikusabb vagyok, jobban átgondolom, hogy ki az, akivel megvan az értékrend, belerakom a munkát az elején, hogy megértsük jobban egymást. Ugyanakkor még mindig tudok ebben hibázni, de utána, hogyha hibáztam, akkor tudni kell azt lekezelni is, és tovább lépni is. A végén ugyanaz maradt mostanra is a vezérelv, hogyha nagy sztorit akarok építeni, akkor annak azt nem tudom egyedül, és nem csak rólam kell szóljon, hanem úgy kell összerakjak egy csapatot, hogy abban mindenki a saját számítását megtalálja, mindenkinek egyformán fontos legyen. Talán ez a tanulság.
2: Na ezekről, randikról annyit, benne volt a névjegyben is, hogy angyal befektető vagy. És hát egyrészt értelmezzük ezt, hogy mit jelent, másrészt pedig hát az azt feltételezi, hogy olyan nagyon mélyen nem ismered a másikat, hanem belenézel a szemébe és elhiszed. Ami egy ilyen villámszerelem inkább, mint egy randi.
3: Igen, ez érdekes. Az angyal befektetőre szerintem a másik magyar szavunk az valahol a balek. Mert hogy nagyon egyszerű. Tehát ha angyal befektet...
2: látod magad, ez jó?
3: Nem, azért ügyes Balek, vagy szerencsés Balek. Hogyha szeretne valaki angyal befektető lenni, akkor a recept nagyon egyszerű. Az első fele az annyi, hogy oda jönnek vadidegenek, akik elmondják az álmukat, és te elhiszed, és adsz nekik pénzt. Ehhez amúgy nem kell más, mint sok pénz, amit oda lehet adni. A második fele, hogy utána közülük az, aki jól csinálja, és ért hozzá, és képes tanulni, és fejlődni, az majd felépít egy világcéget, és az odaadott pénzedért lesz egy sokszoros térülésed, akár tízszeres, százszoros, ezerszeres megtérülésed a befektetéseden. És nyilván nagyon kis százalékuk jut majd el a világcégig, de a matek összességében a statisztikák, a saját és a globális statisztikák alapján is ki tud jönni, tehát tud működni. De azért az első lépés az az, hogy valakire ránézel, ő elmondja az álmot, és te azt mondod, hogy szerintem ezt meg fogod tudni csinálni. És benyúlsz a zsebedbe, és egy értelmezhető összeget odaadsz neki azért, hogy okay, csináld. És ebben szerintem az emberismeretnek nagyobb a szerepe, mint a mateknak. Mert az a pont, és ezért hívnak minket angyalbefektetőnek, az a pont, ahol mi beszállunk, ott még hinni kell. Ott még el kell hinni, hogy ez az ember képes rá. Azaz ott van benne egy kicsit egy ilyen hit a dologban. Mert a számok még nincsenek ott. A cég még lehet, hogy el se indult, még nincs ügyfele, vagy nincs még árbevétele, vagy még bőven veszteséges.
2: Vagy csak egy álom az egész.
3: Vagy még csak egy álom az egész. És akkor azt tudod csak megnézni, hogy az oké, hogy egy álom, egyetlen egy reális álom-e, lehet-e ilyen cég, a másik, hogy ki álmodja. Az az ember, aki oda jön hozzád róla, elhiszed-e, hogy ő ezt meg is tudja csinálni, és egy céget elindítani, majd egy nemzetközi céget felépíteni, ez teljesen más sztori, teljesen mást igényel az embertől, elhiszed-e, hogy ő végig tud ezen menni, és a végére majd ő kinő egy iparág vezetőjévé, kinő egy felnőtt üzletemberré, aki nagyban tud dolgokat csinálni, és nagyban tud gondolkodni, és hogy ezen az egész küzdelmes úton lesz annyi kitartás, hogy ő bárhogy fáj, végig fog menni.
2: Ehhez neked mi kell? Hogy láss egy profit, aki most valami újba akar kezdeni, de pontosan tudja, hogy ez hogy működik, hiszen volt már ilyenje valami, vagy egy álmodozó, aki az egész életét rá tudná tenni arra, hogy az ő álma megvalósuljon. Melyiknek hiszel inkább?
3: Az a baj, hogy Magyarországon kevés még az a profi, aki már épített fel nagy dolgokat a semmiből, és jön, hogy akkor építene megint. Ebből még borzasztó kevés van, pedig igazából Amerikában ez a nagy trükk, azért adnak annyi pénzt olyan könnyen induló vállalkozásoknak, mert azokat az induló vállalkozásokat olyan veteránok vezetik, akik már hármat felépítettek és eladtak több százmillió dollárért. Ha ők kezdenek valamit, akkor a befektetők azt mondják, hogy figyelj, ez a srác már háromszor felépítette, megcsinálta, eladta, elhisszük, hogy meg tudja negyedszer is. És azt mondják, hogy igen. Magyarországon nagyon kevés az ilyen alapító. Úgyhogy amit inkább látni kell az alapítókban, az, hogy nem csak álmodozni tud, mert az bárki tud, az ötlet ér a legkevesebbet az egészből, hanem benne van az a végtelen elszántság, hogy akkor is végig megy az úton, hogyha emiatt egy ideig kevesebbet keres, mint ha elmenne alkalmazottnak, többet fog dolgozni, stresszelni fog, lesznek nehézségek, és az szinte biztos, hogy nincs meg nála a mesterterv. Mert nincsen mesterterv, minden ilyen startup olyasmit próbál csinálni, amit még más nem csinál régóta. Úgyhogy mindenki olyan területre próbál betörni, ami terület még nem is igazán létezik, azaz valami újat próbál, valami innovatívat, ez azt is jelenti, hogy nem tud kész receptje lenni, hogy ebben a hónapban ez történik, utána meg az, utána meg úgy jutok oda, hanem ez nem egy ilyen kiszámítható, mint amikor csodálatos dolog, hogy elmegy a Holdra egy űrhajó, majd visszajön, de a nagy trükkben, hogy egész jól kiszámítható az a röppája, hogy mikor indult, mekkora erővel, milyen energiával, milyen szögben, hol fog landolni, a vállalkozások világában nincs ilyen, ez vadvízi evezés. Itt a legfontosabb képesség az, hogy hogy éli túl a pillanatot, és hogy halad a célja irányába minden egyes lépéssel egy kicsit.
2: Ilyenkor te csak pénzt adsz, vagy tudást is? Tehát a saját tapasztalatodat be tudod-e csatornázni az ő vállalkozásába, és akarod-e?
3: Az elején ebből sokkal többet tudtam végezni, onnan kezdtem ezt az angyal karrieremet, hogy az elején csak mentoráltam induló vállalkozókat, tehát csak a tudásommal segítettem, de aztán volt, aki mondta, hogy hát egy kis pénz is jó lenne az, hogy tudjunk gyorsabban haladni.
2: Nem szállsz be,
3: akkor beszálltam, Mostanra több mint 110 ilyen induló vállalkozásba fektettünk be.
2: 110?
3: Igen. De a csapatommal...
2: Mennyit tudnál elsorolni belőlük? Tehát mennyire, hát vagy, időben, mennyire vagy képben egyáltalán 110 vállalkozással?
3: Igen, ez a nehéz, hogy most már van egy csapatom, aki ezeket a döntéseket is hozza, én megfigyelő támogatóként segítem a munkájukat. Szerintem olyan 80-90-et fejből meg tudnék szépen sorban nevezni, tehát a nagy részüket ismerem, többségükkel találkoztam, de vannak olyan befektetéseink is, egy amerikai orvosi technológiai cégben, ahol még csak nem is találkoztam a cég vezetőjével, csak prezentációkat láttam, meg hívásokban voltam, de még nem ismerjük egymást úgy. Azért arra törekszünk mi, hogy amikor befektetünk valahova, akkor ott az első egy-két év az az érzékeny időszak, amikor még javarészt mi vagyunk és pár másik angyal befektető, ott igyekszünk, amennyit tudunk segíteni, de aztán, hogy nőnek fel ezek a cégek, újabb és újabb befektetőik lesznek, idővel majd lesz, hogy neki százszor annyi pénzt fektet be, mint amit mi az elején, és akkor nyilván az ő szava már többet ér, az ő tapasztalata arról a szintről fölfelé többet ér, úgyhogy a szerepünk az folyamatosan csökken, de viszonylag sok cégünkkel van olyan kapcsolatom, hogy ha baj van, hívnak, ha valami nagy jó dolog történik, akkor hívnak, szoktunk néha beszélni.
2: Ebben a kudarcok is benne vannak?
3: Abszolút.
2: Tehát, hogy ugye vannak olyan remények, amik aztán nem jönnek be.
3: Abszolút.
2: Lehet, ez a... nem is ők tehetnek, ti tehettek róla, hanem a piac valahogy
3: a
2: nem.
3: A piac, a világ jön. Nem arra fordult. Az az érdekes, hogy minden ilyen cég az valamit a jövőben akar csinálni. És ha a jövő nem arra fordul, mert jön egy iráni háború, vagy jön egy vámháború, vagy jön egy bármi, egy másik, egy újabb technológia, ami még jobb, mint amit ők elkezdtek használni, akkor lehet, hogy egyszerűen okafogyottá válik, vagy kiderül, hogy amire ők gondoltak, hogy ez majd mindenkinek kell, az mégse kellett mindenkinek. Tehát egy csomó minden történhet. Az a statisztika, hogy az olyan cégek, amik kapnak egyáltalán ilyen angyalbefektetést, nekik is legalább a felük csődbe fog menni. Még onnan, hogy megnéztük, kiválogattuk, biztos, hogy ilyesmi lesz nálunk is hosszú távon a statisztika, e felé közeledünk.
2: Egy ilyen befektetőről, mint te vagy, az embereknek van egy képük, hát ráadásul vannak olyan ismérvei a magyar közéletnek, amely alapján. Igen, nagyon könnyű oda passzítani hozzá a jachtot, a magánrepülőt és a Tihanyi belső tó kiprivatizálását. Nagy lábon kell ahhoz élni, hogy hiteles legyél?
3: Szerintem pont, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a 10 milliós strandpapucsot az veszi meg, aki nem munkával kereste a pénzét. Én aki vállalkozót ismerek, és sokra vitte, ők sokkal spúrabbak a pénzükkel, sokkal többre értékelik a pénzüket, sem mint hogy hülyeségre költsék el. És a nagy jacht, az szerintem ego probléma. Van egy ilyen összefüggés, Dudics Dénes, fantasztikus józanság díler mondta, hogyha az embernek nincsen célja, akkor csak a hedonizmus marad. Hogyha nem érti, hogy nem szereti, amit csinál, nincs vele célja, de tud vele sok pénzt keresni, és legyen ez korrupció, vagy legyen olyan üzlet, ami valahogy nem hasznos a világnak, akkor csak egy dologba tudja kiélni magát, hogy egyre hedonistább, és egyre extrémebb dolgokat vásárol meg, vagy enged meg magának, és akkor ez nyilván egy csomó mindent be tud hozni. Én meg azt gondolom, hogy én mindig tudom, hogy miért küzdök a világban, mi az a változás, amit szeretnék. Mindig van egy ilyen önmagamon túlmutató célom, ezért fel sem merül, hogy jachtot vegyek. Hát abból a pénzből hány startupot lehetne segíteni?
2: Na jó, de miért kellene van a 110. után a 240. startupot elindítani?
3: Mi értelme van jachttal rendelkezni?
2: Ez egyébként egy jó kérdés.
3: Tehát a startupokról csak annyit, hogy amire a 107, a 200 is jobb, mert többet tudunk segíteni, mert többet tudunk hozzájárulni.
2: Ezt te úgy éled meg, hogy segítesz?
3: Aha.
2: Ez fontos. Tehát, hogy nem azt nézed, hogy mennyi a profit, mert majd az a vége, hanem az elején azt nézzük meg, hogy lehet-e belőle valami jó.
3: Így van. Csak olyan cégekbe fektetünk, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban. Olyan dolgokba fektetünk, amiről elhisszük azt, hogy ebből több lesz a világban, akkor jobb lesz a világ is. De mellette persze ott van bennünk az is, hogy nyilván akarunk rajta pénzt keresni, de hogyha befektetünk egy cégbe, az egyik szempont az az, hogy büszkék leszünk rá, ha sikerül neki. A másik szempont az, hogyha minden bejön, akkor meg tudja százszorozni a betett pénzünket. És nyilván nem jön be mindig minden, és nem fogja mindegyik megszázszorozni a pénzünket, de ez a kettő egyszerre igaz, hogy anyagilag is és erkölcsileg is nagyon elégedett lennék, ha bejönne minden ám annak az alapítónak, akkor azt csináljuk. És ez ilyen szempontból szerintem a befektető az nem elvesz valamit. A befektető és a vállalkozás szerintem jó esetben építi a világot maga körül. És ebben szerintem most egy nagyon izgalmas új tanulási út elején állunk, mint társadalom, mert szerintem a világunknak az egyik alapelve, hogy egészen addig nem történik benne semmi, amíg oda nem jön valaki, aki megálmodik egy új dolgot, aki utána pénzt, munkát kockáztat, aki beleáll, hogy ott történjen valami a semmi helyett. Na, ők a vállalkozók. És szerintem egy országot a vállalkozók építenek. És ilyen borzasztó, de hogy Magyarországon egy csomószor azt láttuk az utóbbi évtizedekben, hogy hát vannak olyan vállalkozók, akik nem éppen építik, hanem széthordják az országot. De közben tudjuk, hogy ott van több ezer és több ezer vállalkozót ismerek, aki, és valószínűleg több tízezer vagy százezer vállalkozó, aki pedig lelkesen, becsülettel építi az országot, és közben a vállalkozását is építi, és munkahelyeket teremt, és adót fizet, és újabb terméket vagy szolgáltatást nyújt, amitől jobb lesz a világ. És én nekik drukkoltam, és most én azt remélem ebben az új világban, hogy egy picit kevesebb lesz az országát széthordó vállalkozó, és egy picit több fény jut majd azoknak, akik építik.
2: Ennyit a jachtokról.
3: Ennyit a jachtokról. Nekem az ilyen luxus órák, luxus autók, jachtok,
2: mi a
3: paloták.
2: Legnagyobb luxus az életedben?
3: Legnagyobb luxus. Szeretek utazni. Nagyon szeretek új helyekre menni. Jellemzően turista osztályon utazunk, mert akkor mindent visszaszámolunk, nekünk két mértékegységünk van otthon a családban. Mindent át lehet számolni ázsiai útra, meg mindent át lehet számolni befektetett startupra. És akkor tudjuk úgy számolni, hogy hűha, ez három út lenne, vagy tudjuk azt mondani, hogy húha, ez az összeg egy jacht, az több ezer startup befektetés.
2: Na jó, de ezt a gyerekkel, hogy tudtad megbeszélni, hogy hát figyelj, az van, hogy ez most két startup, úgyhogy hagyjuk.
3: Hihetetlen normális gyerekeim vannak ilyen szempontból, mind a három lányomra büszke vagyok, hogy egyik se hord luxusmárkákat, egyik sem, egyiknek sincs gyémánt, akármilyen, mindegyik normális, átlagos, emberi módon viselkedik, ahogy ezt szerintem.
2: Lehetne gyémánt akármiük?
3: Nem, mert nem veszem meg nekik.
2: A jó, hát úgy értem.
3: Persze. Ja, de hogy anyagilag persze, hát, hogy
2: egyébként
3: vagyonos
2: megkívánhatták,
3: vagyok,
2: hogy ott van az a borzalmas drága.
3: Igen. Vagy járhatnának talpig divatmárkában, de ők sem igénylik, és én sem így neveltem őket.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Párizsban folytatódnak ma a magyar miniszterelnök tárgyalásai. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütés szakmailag semmi nem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Posvai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az ORFK főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a

0: Húzós, a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
1: Mennyire lógsz ki a korunkbeli vállalkozók közül ezzel a gondolkodásmóddal? Vagy másképp kérdezem, van körülötted már egy olyan vállalkozói csapat, amelyik ugyanígy gondolkodik?
2: Van egy, azért nagyon sok nagyon jó vállalkozó van az országban, amit néha nem is látunk. De éves szinten több ezer vállalkozó jön hozzánk tanulni, akiket oktatunk modern technológiákra, modern pénzügyekre, marketingre, értékesítésre a Start Akadémiánál, és mellette pedig benne vagyunk a bizalmi körben, ahol lassan 1000 vállalkozó jár össze, hogy egymástól tanuljon. És azok a típusú vállalkozók, akik tanulni akarnak, és fejlődni akarnak, és jobb céget vezetni, ott nem merül fel a 10 millió strandpapucs.
1: Milyen érdekes ez. De tényleg?
2: És hogy van egy ilyen alternatív valóság.
1: Meg tudná venni a 10 millió strandpapucsot.
2: De hát abból a pénzből tudna egy új gépet, vagy egy új állást, vagy egy új üzletet, vagy egy valami mást is csinálni.
1: Igen, és ez a különbség, amit mondtál, hogy hát nem megkereste a pénzt, hanem lett neki.
2: Igen. És innentől kezdve szerintem, aki lopta, az máshogy költi, mint aki megkereste.
1: Most van egy vállalkozás, egy kezdeményezésetek, amelyik sok-sok szervezetnek a közös összefogása valami jobbért.
2: Igen.
1: Ezt például minek csináljátok, és mit reméltek tőle? Akkor beszéljük is meg, hogy ez micsoda.
2: Jó. A napokban indítottuk el hivatalosan a Restart Hungary nevű új kezdeményezést. Sáros Pataki Alberttel ültünk össze, azon gondolkodtunk vele, az volt a felvetésünk, hogy változik a politika. Az most már látszik. Mindenki tele van reménnyel, hogy hát ha akkor ez a politika, ez egy befogadóbb, nyitottabb politika lesz, és egyelőre nagyon reményteljes minden. És arra gondoltunk, hogy hú, de jó, akkor majd ez a politika szakpolitikai szinten nyitott lesz, hogy egy-egy területnek a problémáit majd meg akarja oldani, csak a másik oldalon meg ott ül egy szakma, aki meg képtelen megfogalmazni, hogy mit akar. És arra gondoltunk, hogyha csak a mi kis startup ökoszisztémákban megkérdeznének 10 véletlenszerűen választott vezetőt, hogy mik fájnak, akkor nagyjából ugyanazokat mondanál. És ha megkérdezik, hogy oké, akkor ezt hogy oldom meg, akkor arra kapnának 10 embertől 20 választ, és akkor szerintem a politika van egy pont, amikor azt mondja, hogy
1: na jó, hagyjatok békén.
2: Igen. Csináljuk azt, ami egyszerű. Majd akkor én megmondom, hogy mi legyen.
1: Igen.
2: És arra gondoltam, hogy egy új politika, ahol jobban állnak majd szóba a szakmákkal, vagy a piac érdekekkel, az igényelne egy újfajta struktúrát. Hogy jussunk el odáig, hogy egy szakma önmagát tudja annyira megszervezni, hogy legyenek olyan dolgok, amikben egyet tudunk érteni. És nem kell mindenben, olyan sose lesz, magyarok vagyunk, van ez a mondás, hogy 2 magyar, 3 vélemény, 4 sértődés. Tehát ez az alap kultúránk, onnan indulunk. De hogy el tudjuk azt érni, hogy amiben úgy egyet tudunk érteni, azt mindannyian együtt mondjuk ki, egyféleképpen mondjuk el, írjuk alá mindannyian, és oda tudjuk adni a szakpolitikának, hogy nézzétek, a startup ökoszisztémának ez a 60 szereplője azt mondja, hogy szerintük, ha ezt így csináljátok, az jó lesz. Ha máshogy csináljátok, akkor majd szívetek.
1: De vagytok már itt? Tehát megvannak már ezek az alapvetések?
2: Van most ott tartunk, hogy van 70 körüli szervezet, aki már ebben aktívan részt vesz, több nagy érdekképviseleti szerv is, van 50 körüli ötlet, amin elkezdődött a közös munka, hogy melyikben tudunk egyetérteni, melyikben nem. Elkezdődött ezeknek az egyeztetés, és a következő hetekben akarjuk azt elérni, hogy az első kidolgozott törvényi szintű javaslatok, szöveges javaslatok, azok elkészüljenek, amiket utána alá tud írni.
1: Tudsz mondani ilyen csomópontokat, hogy el tudjuk képzelni, hogy igazából mint törítek a fejeteket?
2: Az egész szakmának az egyik nagy kínja az, hogy a Covid-nál minden ország megijedt egy picit, hogy hűha, még csak szájmaszkunk sincsen, meg fertőtlenítő szerünk sem. Ezért nagyon sok országban megszigorították azt, hogy tud külföldi befektető befektetni, vagy céget vásárolni. Magyarországon is ez történt, aztán évről évre tekertek rajta egyet, egészen odáig, hogy ma már, ha egy nemzetközi vevő venne vagy befektetne egy magyar cégbe 350 millió forint,

0: forint értékhatár fölött egy informatikai, vagy oktatási, vagy egy szolgáltató cégbe, akkor szinte biztos, hogy két külön engedélyt kell hozzá szereznie, két külön helyen kell jóvá hagyják azt, hogy egy ilyen céget vehet például. Ezt FDI szabályozásnak hívják, és az utóbbi években ez arra lett felhasználva, azért lett szigorítva, hogyha jön egy vevő, venne egy céget, akkor arról szólnia kell ugye az államnak, az megnézés, ha úgy dönt, hogy ez inkább valamelyik ismerősének lenne jó, akkor nemet mond erre a tranzakcióra egy fél év után, ezzel megüzeni a magyar cégnek, hogy hát ezt nem fogod tudni eladni.
1: De van egy kiváló
0: ötletem. Hogy végül is egy kicsivel olcsóbban, de van rá egy nagyszerű vevőm. És ilyen visszaélések, remélem, hogy fel lesznek ezek derítve, de ilyenekről én tudok, amik történtek. És nyilván ez a state capture, ez a gazdaság elfoglaló hadműveletnek egy pillére tudott lenni ebben a formában. Ugyanakkor mit jelentett ez a mi szektorunknak, a startup ökoszisztémának? Ki az az épelméjű befektető, aki egy olyan országba befektet egy cégbe, ahonnan azt a céget majd nem lehet eladni, csak az állam maffia jóváhagyásával? Ki fog oda pénzt tenni? De sajnos ez meg is valósult, emiatt az ilyen jellegű befektetések leestek a padlóra, a nemzetközi befektetők magyar cégekre azt mondják, hogy hát, ha magyar, akkor oda nem fektetünk, és ez kinyírja a szektort, pedig amúgy az, hogy befektet egy külföldi befektető egy magyar cégbe, az a legjobb dolog, ami történt. Hozza a kapcsolatrendszerét, hozza a piaci tudását, segít felépíteni egy céget, segít eladni egy céget, és a legjobb az lenne, hogyha sok befektető sok pénzt keresne a magyar cégeken, mert akkor még többet fektetnének be ide, még több tudást, kapcsolatrendszert hoznának ide. Na most ebben a szakmában mindenki egyetért, hogy ez a szabályozás így akadályoz minket. De hogy ebben legyen egy közös megfogalmazásunk, hogy oké, akkor mi legyen ehelyett, vagy hogy lenne ez jó, na ezen küzdünk most, hogy ezt is össze tudjuk hozni, mert szerintem könnyebbé tesszük a politika dolgát, hogyha le tudjuk tenni az asztalra két dolgot, az egyik, hogy mi az, ami szakmailag helyes, a másik, ami szerintem egy új kihívás lesz ezzel a kormányzattal, hogy mi az, ami mögé a társadalom is fel tud sorakozni. Azaz meg kell tudjuk majd ezeket a szakmai javaslatokat a tágabb társadalomnak is mutatni, el kell tudjuk magyarázni egy-egy véleménycikkben, egy-egy interjúban, egy-egy tévészereplésben, egy TikTok videóban, hogy a társadalmi egyeztetés is valami módon megtörténjen. Hosszú távon én azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor majd olyan országban fogunk élni, ahol lesz szakmai egyeztetés, társadalmi egyeztetés. Mi ennek akarunk elébe menni azáltal, hogy ezért a szakma is tegyen valamit.
1: Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy ideig az volt az ideológia a mögé rakva, amit elmondtál, hogy hát nemzeti kézben tartjuk a nemzeti vagyont, és magyar oligarchák legyenek, és ne külföldiek a mi oligarcháink. Ezzel szemben te azt mondod, hogy ez a fejlődés gátja, a kilépés lehetetlenítése, a tőkebevonzás reménytelensége.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ez az út, ez nem vezet ilyen módon sehova.
0: Ha a statisztikákat nézem, akkor az látszik, hogy Magyarország működő tőkebevonzásban szuper jól teljesített, de ez nagyon koncentráltan egyedi kormány döntések mentén gyártó
1: cégeknek a belépése. Hát autóipar, akkumulátorgyár és környéke.
0: Igen. Viszont ez az alacsony hozzáadott értékű külföldi befektetés, és ott is sajnos nem is tudjuk a részleteit, de amiket Kapitány István is mondott adatokat, hogy 100-150 millió forintot költöttünk el egy darab gyári munkahely megteremtésére, ami egy soha meg nem térülő befektetése az országnak.
1: Ráadásul most már voltak olyan kihelyezett állami források, amelyek már azt sem ígérték, hogy ott munkahely teremtődik.
0: Meg nem is biztos, hogy magyar embereknek teremtődtek ezek a munkahelyek, mert import munkaerővel is töltötték fel. Közben a magas hozzáadott értékű területeken, mint amilyen a startup világ is, de a kutatási területek, egy csomó terület van, ahol sokkal több adót fizet be minden egyes ember, mert magasabb ért kap, és nagyobb az érték, amit teremt. Ezeken a területeken pedig elijesztették a tőkét. És az a baj, hogy ez nem az a baj, hogy jöttek be gyári munkahelyek, mert a több munkahely az mindig jó amúgy. Az a baj, hogy közben azt mondtuk a fiataloknak, hogy ha te szellemi munkát akarsz, nagy hozzáadott értékű munkát akarsz végezni, hát húzzál el nyugatra, ha gyári munkás szeretnél lenni, olyat teremtünk neked. És ez a balansz szerintem a baj. Azaz nem baj, hogy lesznek gyári munkák is, legyen minél több munkahely, mindenkinek legyen munkahely, legyen verseny a munkaerőpiacon a a dolgozókért, de nagy hozzáadott értékű munkákkal tudjuk az országot emelni. A kis hozzáadott értékűekkel csak megtámasztani.
1: Tulajdonképpen politizálsz ezekkel a gondolatokkal, bár te nem szoktál nyilvánosan.
0: Nem szoktam.
1: Ez egy befektetői óvatosság? Nem csak rád jellemző. Ugye mondod, hogy egy csomó kiváló befektető van, akiket nem ismer a nyilvánosság. Hát ez az óvatosság miatt van.
0: Igen. Hát nyilván egy lopakodó üzemmód, és a másik szerintem magánszemélyként lehet politikai véleményem, de cégvezetőként jobb, ha nincs.
1: Veszélyes?
0: 2012-ben üzenték meg először, hogy veszélyes.
1: Az hogy szólt?
0: Hát, hogy nem baj lenne, hogyha egy ilyen szépen prosperáló céggel gondok lennének. Csak azért, mert a vezetője posztolgat. Na mindegy, de nem akarok belemenni.
1: De hát azért ez izgalmas. Ebből mi következett számodra? Abba hagytad a posztolgatást?
0: Letöröltem az összes politikai témájú posztomat. Azóta nagyon nehezen, de legtöbbször megállom, hogy politikáról nagyon keveset vagy szűk körben. De szerintem az a fele, hogy egy normálisan működő országban egy cégnek, egy művésznek nem kell politikai üzenete legyen, nem kell párt szimpátiát kifejezzen. Én ebben hiszek. Egy cég az ne politizáljon.
1: Ezt én még megfejelném azzal, hogy de ha teszi, ne legyen baja belőle.
0: Így van. Ez biztos, hogy hiányzik hozzá, hogy a politika ne legyen, tehát politikai állásfoglalás ne legyen veszélyes, de ami ennél rosszabb, hogyha túl politizálódik egy társadalom, akkor nem csak politikai állásfoglalás válhat veszélyessé, hanem akár egy társadalmi ügy melletti kiállás is. Például mi NNG-ként annak idején csatlakoztunk a Nyitottak vagyunk mozgalomhoz, ahol azért küzdött akkoriban több startup, majd egyre több cég, hogy a nemi identitás miatti megkülönböztetést a munkahelyeken eltöröljük. Ez egy nagyon egyszerű ügy, és szerintem egy nagyon pozitív társadalmi ügy, de hogy van az a pont, ahol a politika ebből is politikát csinál, és már ebben sem foglalhat állást egy cég. És nekem a bajom az, hogy egy cég hagy döntse, hogy milyen témákban akar állást foglalni. Szerintem az, hogy melyik pártra szavazzunk, az semmiképp ne egy cég akarja megmondani, vagy egy cégvezető. Azt szerintem nem egészséges, de nyilván...
1: Ráadásul kinek a magánügye.
0: Így van, ez magánügy. Ugyanakkor meg az, hogy egy ügy mellé oda tudjon állni egy cég, és azt mondja, én egy olyan világban szeretnék élni, ahol nincs megkülönböztetés, ahol a tehetség bárhonnan jöhet, ahol esélyt adunk mindenkinek. Abban meg én nagyon hiszek, hogy ilyen világban szeretnék élni, és ezért szoktam néha szót emelni. Ugyanakkor, és ez a befektetői szakma amúgy nálam sokkal óvatosabb, én egy kicsit aktivista vagyok. De ez azért van, mert forró fejű vagyok, és nagyon erős az a vágyam, hogy egy jobb ország épüljön körülöttünk, és amit tudunk, ezért tegyünk meg.
1: A te közéleti szerepedet az, hogy a cápák miatt a tévénnyilvánosság ismertétett, az mennyire befolyásolta? Egyáltalán a saját karakteredet mennyire változtatta meg?
0: Azt remélem, hogy nagyon nem. Igazából, ahogy én ezt megéltem, hogy nekem mindig vannak ilyen nagyobb dolgaim, nagyobb ügyek, amikben szeretném, hogy menjen előre a világ. És ebből én annyit éltem meg, hogy nekem most mikrofont adott az élet, és hogy ez egy szerencsés dolog, mert abban a mikrofonban mondhatok olyan dolgokat, amik nekem fontosak.
1: Ez megint tudatos volt? Vagy tudatossá próbáltad tenni?
0: Volt benne tudatosság. Amikor felkértek, Máté Kriszta felkért, hogy a cápák közöttben lennék-e én az egyik szereplő, akkor azonnal mondtam neki igent, ismertem ennek a brit és amerikai verzióját, és azt gondoltam, hogy ez fantasztikus. Azt nem nagyon hittem el, hogy Magyarországon bárkit érdekelni fog a befektetés, az üzlet, a százalékok, az üzleti modellek, az áfa. Meglepő módon az egész világon, Magyarországon lett népesség arányosan a legnézettebb ez a műsor, tehát hogy úgy tűnik, hogy ebben tévedtünk. A másik oldalról az jutott eszembe, hogy ez milyen klassz lehetőség, mert milyen jó lenne, hogyha meg tudnám mutatni, amivel foglalkozom, pont a startup befektetéseket, pont ezt a világot minél többeknek, és hogyha ezt meg tudjuk mutatni, akkor egy ilyen kis önző cél megfogalmazódott, hogyha erre figyelek, akkor lehetne, hogy erről én jussak eszébe embereknek, amikor ez a téma fejlődik, hogy startupok, meg angyal befektetés, akkor valahogy én legyek az első asszociáció. Ezért elkezdtem erről aktívabban kommunikálni, mint mások.
1: Azért mi jutott eszedbe? Például amikor megüzenték, hogy jó lenne csendben maradni inkább, hogy elmész?
0: Többször eszembe jutott az utóbbi évtizedekben, ami szerintem ott lapult mindenkiben, főleg a vállalkozói rétegben, hogy ami szerintem ami szerintem a magyar gazdaságnak az egyik legnagyobb kézifékelet, az nem is az objektív valóságunk, hanem a szubjektív valóságunk. Van egy ilyen felmérés, ez a GEM Report, megkérdezték 55 országban a vállalkozókat, hogy mennyire érzik például támogatónak a környezetüket arról, hogy ott vállalkozást indítsanak, és Magyarország az utolsó előtti lett a tavalyi évben. Irán mögöttünk volt egyel, de Ukrajna több helyen volt előttünk tavaly a háború közepén. És szerintem objektíven nem volt annyira rossz vállalkozni Magyarországon, mint ahogy megéltük, mint amilyen érzés volt vállalkozni, és ez nagyon összefügg a jövőbe vetett hitünkkel. Azzal, hogy elhisszük-e, hogy ez az ország jó irányba halad, elhisszük-e, hogy a cégem még az én cégem lesz 5 év múlva, hogy megéri beruházak, mert ha beruházak, akkor egy jobb cégem lesz jövőre, meg azután is, és még 10 év múlva is az enyém lehet ez a cég, és még 10 év múlva is folyamatosan fejlődni fog. És ez a jövőbe vetett hit, szerintem ez csökkent le a béka feneke alá, és én azt remélem, hogy most egy picit ez az, amiben a legtöbbet várom, és valószínűleg ennek önmagában nagyobb hatása lesz még a hazahozott EU-s pénzeknél is, hogyha sikerül a jövőbe vetett hitet visszaépítsük.
1: Volt olyan ismerősöm vállalkozó, aki azt mondta, hogy nem akar tovább nőni, mert nem akar feltűnni, mert ha feltűnő lesz, akkor elviszik a cégét.
0: Igen, és ezt 1-2 milliárd köré húzták be a legtöbb vállalkozó. Ismerek olyat, akinek több cége volt, de mindegyik ilyen mindenféle rejtőző struktúrán keresztül, hogy ki ne derüljön, hogy az övé. Volt, aki azt mondta, hogy nem akar több árbevételt, mert akkor ki fog lógni, és akkor el fogják kérni a cégét. És voltak ilyenek, akiknek elkértek a cégét, ilyen példákat is ismerek személyesen, de ez egy teljes gazdasági féket is okozott, mert nagyon sok kisvállalkozó azt mondta, hogy dehogy leszek én középvállalkozó, vagy középvállalkozó mondta azt, hogy dehogy ruházok be, meg fektetek be újra, hogy nagyvállalkozóvá nőjek, mert akkor felkerülök egy radarra, bekerülök egy ilyen erőtérbe, és abból bajom lesz. De ez összességében azt jelenti, hogy a vállalkozók maguk a fékpedált nyomták a gáz helyett, nem ruháztak be, nem forgatták vissza a pénzt, nem fejlesztették a cégüket, és ennek az egyik legegyszerűbb hatás amúgy az infláció. Mert ha nem bővül a termelékenység, a produktivitás, akkor nem lesz több áru, úgyhogy a magasabb pénzből nincs mit megvenni, ezért drágulni fog minden, ezért értéktelen.
1: Hát meg a pangó gazdaság, lásd a nullás GDP adatokat éveken keresztül. Hallgatva téged, úgy kerek az életed, működnek a vállalkozások, rendben vagy. Van még kihívás? Keresel kihívást? Kell valami új? Vagy ebben így el lehet lenni?
0: Nekem mindig kell új, meg mindig kell valami kihívás. Most azért, amit csinálunk, ez a tőzsdei cégemmel, a Start Holdinggal, az még nagyon nagy kihívás, mert Magyarországon nagyon kevesen nyitottak még arra, hogy a pénzükből valahogy a hazai innovációt finanszírozzák. Azt remélem, hogy évről évre mindig bizonyítjuk, hogy ennek van értelme, ennek van hatása, sőt, ez anyagilag is megéri, amit mi csinálunk. És ahogy ezt tudjuk bizonyítani, hogy szépen haladunk előre, de én sokkal gyorsabban szeretnék előre menni, mert azt gondolom, hogy értékes, tudományos eredményből, mérnöki áttörésből, innovációból sokkal több van az országban, mint amiből utána sok adót fizető, sok állást teremtő cég lesz. És hogyha ezt tudjuk gyorsítani, akkor az a mi és a részvényeseink is jól tudunk keresni, de ami fontosabb, hogy az ország tud gyorsabban növekedni. És én nagyon hiszek abban, hogy ez az egyik nagy tartalék a Magyarországnak, hogy vannak jó kutatóink, mérnökeink, tudósaink, akiknek van világra szóló gondolata, csak ezekből a gondolatokból cégeket kell építeni. Világra szóló cégeket. És szerintem itt ez a folyamat akad el, és nem, nincs olajunk, fociból sose fog az ország megélni, stadionépítésből pláne nem. De hogyha ezzel tudunk foglalkozni egy picit többet, akkor abból lehet csoda. És erre az egész szektorra amúgy a magyar állam költött valamennyit az utóbbi időben, de mondjuk a startup szektorra közvetlen állami támogatási programokban évi néhány milliárd forintot költött el összesen. egészen röhelyes. Tehát, hogy azt számoltam, hogy egy darab palota felújításra, vagy minisztérium felújításra.
1: Jaj, hát ezt leszorozd így össze.
0: Várjál, de hogy arra többet költöttek el, mint az utóbbi évtizedben a teljes innováció szektorban a startup támogatása.
1: Oké, csak közben meg hát, hogy pont arra gondolok, hogy ha most azt tudnád mondani, hogy különböző startupok állami támogatásból valósultak meg kizárólag,
0: ja,
1: akkor hozzátehetnéd azt is, hogy hát ez az állam startupja valakinek a valakie. Mert hogy most pont azt a kort éljük, amikor minden gyanús, amit az állam épített föl.
0: Igen.
1: Ami eddig megvalósult,
0: voltak
1: az működő
0: programok
1: volt.
0: Is. Voltak, és tudom, ez most nem népszerű ma erről beszélni, voltak azért olyan programok is, állami programok, amik működtek, volt, ami teremtett értéket, volt, ami nem. De ha így nézem az összképet, akkor az egyik oda 2400 vagy 600 milliárd elment tőkeprogramokra. Azokból a tőkeprogramokból egy kis része az a piaci tőkebefektetőkhöz jutott, akik ebből utána fektettek be később sikeres cégekbe. Azaz a nagy mixben egy nagyon pici része piaci volt. Voltak olyan programok, ahol induló vállalkozások, induló startupoknak egy ilyen továbbadott támogatási modellben inkubátorok tudtak adni támogatást. Abból is lehet számos jó történet, számos felnőtt cég. Ami szerintem nehéz, hogy nem kéne mindent kidobni, de közben meg annyira vágyom arra, hogy kitakarítsa valaki mindazt a költést, ami volt, csak közben ne felejtsük el, hogy nem nulláról indul a gazdaságunk, nem új vállalkozókat kell a nullából kihúzni, és a NER az egy szűk része volt a gazdaságnak. Ott volt mellette a több tízezer szorgos vállalkozó, aki ellenszélben is építette a sajátját, ott voltak a startupok, amikből pici a magyar ökoszisztéma, de vannak nagyon jó sztoriaink. Őket nem kell mindenkit árokba lőni azonnal, hanem meg kell találni azt, hogy tud az állam nem végtelen pénzt elköltve, de hogy tudja jobban betölteni a saját szerepét, és talán még fontosabb a pénznél, hogy tud abban segíteni, hogy olyan kiszámítható környezetet teremtsen, amiben utána a befektetők be tudnak jönni, mernek befektetni, indul sok startup lesz.
1: Keresed
0: a innováció.
1: A kapcsolatot? Vagy keresitek a Restart Hungary-vel a kapcsolatot ezzel az új szerveződéssel?
0: Abszolút.
1: A kormányzat felé?
0: Abszolút.
1: És van nyitottság? Hogy látjátok?
0: Én úgy látom, hogy lesz nyitottság, igen, van nyitottság. Akkor még nyilván most for ki minden, tehát hogy még most jelölik ki az államtitkárokat, meg de azt reméljük, hogy minél előbb és minél szélesebben reprezentálva mindazt az ökoszisztémát, ami Magyarországon működik, meg tudjuk mutatni, hogy hol tart most, és meg tudjuk fogalmazni, és talán ez a legfontosabb, hogy mik azok az egyszerű, gyors változások, amikkel ez a szektor jobban tud teljesíteni. Mert szerintem a mostani kormányzattól azt elvárni, hogy erre is több pénzt, arra is több pénzt, amarra is több pénzt, hát az nem
1: nincs
0: lesz
1: miből.
0: Könnyű. Nincs miből.
1: Az, meg hogy máshogy kéne megfogni.
0: Így van. De az, hogy mi az a változás, ami egy betegre torzult rendszerből az egészségesebb irányba tovább viszi a környezetet, vagy mitől lesz kiszámíthatóbb a szektor, azt meg lehet fogalmazni, és remélhetőleg át lehet vinni.
1: Így legyen. Gyere vissza, és megbeszéljük, hogy hogyan alakul. Jó?
0: Jövök.
1: Balogh Petya, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Nem tudom, hogy Petyából mennyit tudtam megmutatni, de ami foglalkoztatja, abból egészen biztosan sok mindent. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövünk egy hét múlva is, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyá döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala.
0: Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a mi és más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornán, vagy bárhol, ahol belefutnak a műsorba, és köszöntöm a stúdióba Bóna Ákost, akinek a pozíciója egy picit bonyolult, de mondjuk úgy, hogy a dubai és Abu Dhabi kormányok mellett dolgozik, mint tanácsadó, kiemelt tanácsadóként a digitális kormányzat az AI és a szolgáltatások területén. Ez egy elég szép portfóliónak tűnik. Már egyszer voltál itt, úgyhogy most veled nem kezdjük el onnan, hogy mióta használsz mesterséges intelligenciát, inkább kezdjük onnan, hogy amikor az AI-ról beszélünk, akkor általában Amerika a téma, vagy Kína, vagy az, hogy hol van ebben a egyensúlytalan helyzetben Európa helye, arról kevesebbet beszélünk, hogy az öböl menti országoké hol van, pedig hát elég jelentős szerepet töltenek be. Úgyhogy kezdjük innen.
4: Jó. Még egyszer köszönöm a meghívást, meg örülök, hogy újra itt hagyjátok. Ugye tavaly ősszel voltam, jártam nálatok. Hát az, hogy AI, szerintem, ha valaki meg azt mondja, hogy AI, ne, én nem hiszem, hogy egybe Amerika jut mindenki eszébe, bár mondjuk a Trump agymenését most végignéztem délután ezt a fényképeivel taglált, hogy majd hogy lesz az AI, és inkább infrastruktúrát jelent az AI náluk, mint hogy szabályzás vagy governing AI-t. Tehát nem is biztos Amerika. Kína azt hiszem inkább a megfigyelési szempontból, hogy AI, hogy AI alapon teszik.
3: Meg a nagy
4: teszik.
3: Nyelvi modellek szempontjából, amiket használunk, mind amerikai.
4: Igen.
3: Illetve kínai.
4: Viszont az, hogy Európa, tehát ha összehasonlítjuk egy Amerikát, egy ugye Kínában szabályzásnak nyoma nincs, és valószínű majd biztos lesz valami, vagy azt mondják, hogy ez AI Act, és akkor ez lesz a...
3: De ma olvastam, van szabályozás, innen kezdve, aki AI fejlesztésen dolgozik, az csak engedélye.
4: Hát, ja, úgy, persze, szabályozás.
3: Ez azért nehéz lenne, nem szabályozás.
4: És három kamera, igen, minden nap rá, még mindenhonnan kamerák, igen, vagy megfigyelik az úriembert, vagy a hölgyet, aki éppen fejleszt, vagy AI-jal foglalkozik, de inkább ugye Európa abban tűnik ki, hála Istennek abban tűnik ki talán, hogy tényleg egy nyomvonalon próbálja a szabályozást a kockátok mentén megtenni, ugye négy x darab kockát van, a kis ilyen magas kockát, olyan kockát, minimális vagy a kockát alatti. Viszont azt kéne ugye megtennie Európának még, hogy valahogy az edukáció vesz be. Tehát az, hogy AI. Nagyon sokan szerintem azt hiszik az AI-ra, ugyanazt hiszik, mint a blockchain-re 2017-18, hogy ez valami világmegváltó dolog. Nem, ez egy technológia, ez egy nagyon jó technológia, ha ezt jól használod, akkor hasznos, ha nem használod jól, akkor meg igazából csak belegabajodsz, és egyre mélyebbre ásod magad el, hogyha nem értesz hozzá, vagy nem is vagy gyakorlatilag használod. Tehát Európában egész jól alakul, Európa ezt ráillesztette a 2026. január 20-as Cyber Security Act-nek a tetejére az AI Act-et, ami most, hogy augusztusban fogja az első mérföldkövét elérni, aztán szépen kiforja majd magát egészen az év végéig, és ugyan kéne ratifikálni az összes tagállamba, vagy bevezetni ezeket, és implementálni az összes tagállamban. Valószínű, hogy az lesz a helyzet, mint a többi ilyen hasonló szabályzása, tehát egy NIS-2-vel, hogy megvan a határidő, de a tagállam fele nem tartja be, mert éppen valamiért nem tud felelni az a rendszer, ami ezt lehetővé teszi a szabályzás bevezetését. Én szerintem a legnagyobb feladat az oktatás lesz, a képzés, az oktatás, hogy ki hogyan használja. Hogyan használ az AI-t, milyen AI-t használ, mi az, hogy AI-t. Tehát, hogy
3: most Európáról és Magyarországról.
4: Európa, igen, Európa, abszolút Európa. Európa, mert az öbölmenti országok, ők nagyon fejlettek mindenben, tehát digitális hálózatokban, ott már szerintem már most 6G van, 5,5G volt ősszel, tehát igen. Már akkor most 6G van, szerintem még nincsen még valószínű E2 standard sem hozzá, de már ott 6G van, de ők olyanok...
3: Az ITU az a nemzetközi
4: távközlési... Igen, az ENSZ távközlési tagozat, ENSZ távközlési szervezet, igen. Az ITU. És ők szabályozzák ezt a szabványokat, ugye a G-kről, amikor 1-es, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G-re ugrunk fel. Nem is tudom, 6G-nek mi lenne a lényege, de hogy valami hiper-szuper, nagyon gyors.
3: Körülbelül ez.
4: Nagyon gyors, és miért belegondolsz, már meg is történik minden. És az öbölmenti országban volt egy projektem egy tallinni kollégámmal, 22-ben az volt a cél, hogy fel kell térképezni a 6 öbölmenti, ezt a GCC országot, digitális technológiákban, illetve digitalizációban, hogy mik azok, amik ott vannak náluk, létrejöttek már, vagy most kezdik el. És hasonlítsuk össze Európából, hogy miket tudnánk innen már működő modelleket odavinni a második fázishoz. És jellemzően az összes ország, azt a 6 országot megnézed, mindenkinek van stratégiája, van víziója, van mindenük, de ők mindig valami évszámhoz kötik, amihez az általános ország stratégiát kötik. Tehát most például az emírségekben 2030, Vision 2030. Akkor van a szaudiaknál szintén Vision 2030, mert ott lesz az Expo 2030-ban, tehát ez még nagyobb durranás. De az öbölmenti országban nincs még ilyen, hogy AI stratégia, kiforrott stratégia, nincsen úgy szervezete, hogy több minisztériumba tartozik, vagy több állami szervezet, de nincsen dedikált szervezete, hogy akkor digitális minisztérium, AI-ért felelős minisztérium. Viszont pont tegnap olvastam, hogy Dubajban azt mondták, hogy jó, 24 hónapot kap határidőt az összes cég, privát cég, hogy a most használt ilyen experimentális, vagy ilyen gyakorló AI-ból eljusson oda, hogy mindenki már igazából kitesztelte, használja, mint generic AI, tehát hogy nem csak egy ilyen egy szimpla funkciós AI-t, hanem már tényleg egy multifunkciós AI-t használ, illetve az oktatási részét is megteszi. Tehát, hogy ténylegesen a gazdaságban is működik. Erre 24 hónapot kaptak. Ez most tegnap
3: olvastam. Tegnaphoz képest.
4: Igen, tehát valószínűleg meg lesz hamarabb egy picit, de hogy ott a piacot akarják erre rávenni. Hogy olyan szabályozási környezetet teremtünk, hogy akkor ti vezessétek be, csináljátok, oktassátok, képezzétek, és használja a gazdaság.
3: Igen. Amikor azt mondtam, hogy azért a világban van szerepe ennek a régiónak jócskán, nyilván ez nem választható el attól, hogy ebben a régióban pénz eléggé bőven áll rendelkezésre, vagy legalábbis a háború előtt biztos, hogy bőven állt rendelkezésre. Tehát azért keményen benne vannak amerikai AI projektekben, igen, keményen benne vannak talán európaiakban is, nem tudom. Te talán erről többet tudsz.
4: Igen, benne vannak, tehát ők befektetőként is jelen vannak szerintem nagyon sok platformban. Már az öbből menti országok, illetve nem is csak az, hogy befektetők, hanem ők tényleg óriási, ezt talán említettem neked az előző alkalommal is, hogy ők mindenben óriási versenyben vannak egymással. Tehát nagyobb versenyben, mint a világ maga. Nekik nagyon fontos, hogy elmondhassák, hogy mondjuk a Dubai Emirátus a legjobb AI-ban, most mondtam egy hülye példát, mert ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy ezt jobbak legyenek, mint Abu Dhabi, jobbak legyenek, mint Oman, mint Bahrein, mint Szaúd-Arábia, mert hogy ők a number one.
3: Hát mindenben. Szomszédok közötti versengés az mindig
4: hát jó. Hát ők jobban versengenek, mint mondjuk egy Nyugat-Balkán. Most a szeretet sem más, valószínűleg a kötelék sem más, pedig elvileg a Szaúd-Arábiából indult ki az egész, tehát ez Szaúd-Arábia volt az egész blokk, vagy az egész földnyelv. De ők ott nagyon sok amerikai technológiát vásárolnak. Tehát ami számukra megbízható, az a nemzetközi ismert technológia. Vagy applikáció, vagy amerikai akár AI megoldás, vagy bármilyen, ha ez szoftver, hardware-es környezet, szerver környezet, cloud, native cloud, bármi, az csak megbízható, általában amerikai. Google, AWS, igen, Microsoft. Tehát, hogy ők mást nem. Hiába van egy európai jó startup, csak amerikait. A legdrágább, amit lehet valószínű a Földön, viszont megvesznek mindent.
3: Tehát de ez a bizalom kérdése, vagy Amerikával lévő speciális
4: hát ez,
3: kapcsolat?
4: Ez bizalom is, szerintem a kapcsolat is, de az, hogy bizalom, hogy akkor azt tudjuk, hogy Google, vagy Microsoft, vagy AWS, vagy bármilyen más.
3: Hát hiszen végülis ők is beszálltak a Stargate projektbe, és ha jól olvastam, akkor egy 30 milliárd dollárnyi.
4: Igen, tehát vannak
3: szabad
4: benne.
3: Szabad szemmel nehezen.
4: Látható összegek is vannak ott, igen, szerepelnek benne. Sőt, szerintem a Starlinkbe is bele akartak tenni pénzeket, ott nem is tudom melyik, ott lehet, hogy Katar tett bele pénzt a Starlinkbe is. Főleg, hogy most az összes tengeren túli járaton elkezdik használni most már az Emirates-nél a Katarnál és a Starlinket, mint internet csatlakozást a gépeken, de csak a tengeren túli járatoknál. Tehát náluk megvan az a verseny, és megvan a forrás hozzá, de hála Istennek megvan hozzá a vízió. Tehát amit én most láttam legutóbb egy hónap alatt Abu Dhabiban, Dubajban, hogy ténylegesen a vízió ott van a pénzzel a szakemberek mellett, ehhez képest, amikor kint voltam utána december elején Riadban, Szaúd-Arábiában, fantasztikus a város, tehát nem is láttam még ilyen dinamikusan fejlődő arab város, tehát nem hasonlítható Dubajhoz, csak egy része a pénzügyi központ. A többi ez egy klasszikus arab város, de meg a város, tehát 9 millió embert gondolja, és meg a dugókat, és elképesztő milyen embertömeg van mindenhol, de ott ők még kevésbé fogják ezt a víziót. Tehát megvan már az új, megvan aki a Riad régiónak a polgármestere, azt hiszem az nem tudom hány millió, 30 millió embert jelent, hogy ő tényleg egy várostervező, ő próbálja bevezetni azt, hogy ne a rideg utcák legyenek, tehát várostervezés is hoz, és ő csináltatott meg 6 metró vonalat, amit tavaly előtt adtak át, mi kaptunk egy hónapra ilyen ingyen metró jegyet, önvezető metrók, tehát olyan, hogy fantasztikus, tehát nem is láttam még ilyen metrót sehol, egyik-másik megállóban dzsungel volt.
3: Gondolom van rajta légkondicionálás.
4: Igen, és működik is a légkondi, viszont nagyon kevesen használják, a turisták használják jellemzően, a helyiek nem használják, mert hogy olcsóbb a benzin, mint a jegy a metróra. Mert 38 forint egy liter benzin, és ez olcsó, akármilyen dugók vannak, borzalmas dugók vannak, és most még újabb 6 vonalat nyitnak majd meg.
3: Az szép. Pláne, most kezdik, nem használják.
4: Hát azt hát használják, de hogy nem az a tömött, mint a Deák téren itt használt, hogy egy munkaidőben felszállsz délután vagy reggel, tehát nem vagy egy tokiói metró, tehát nem ilyen tömött. Viszont amit most az AI-ra ráültettek, illetve a digitális technológiák fejlődésére, hogy az összes adatközpont fejlesztéseket most kezdték el Szaúd-Arábiában. Mm. Ezzel párhuzamosan elkezdték ugye Abu Dhabiban, Dubajban is elképesztő pénzeket beletéve az adatközpontokba. Egyetlen dolgot nem értek fel, hogy itt a háború miatt, hogy már régebben is ugye a biztonság az fontos szerepet játszik egy adatközpont, és nem csak a fizikai biztonság, hogy nem fúj át a szél rajta, hanem mondjuk nem bombázza le egy drón Iránból, mint az AVS-nek az Abu Dhabi központját Vációsban, és ott vége is volt.
3: Igen, erre kerestem is valami adatot, hogy mekkora érték, nem? 120 milliárd dollár érték veszett oda körülbelül.
4: Csak abban az egy adatközpontban. És jó, biztos, hogy redundancia volt, és ezt máshol áttettem egy másik központ termetésített, de ami érdekes, hogy ha megnézzük, hogy ilyen disaster recovery szájtok, tehát tényleg biztonsági szájtok hol vannak a világon, hogy a Frankfurtban van egy, azt hiszem, talán az 30-40 méter mélyen van, és a Pentagon alatt van egy ilyen, de az 40 méter körül. És ugye volt egy olyan...
3: Meg talán még valahol, amiről nem tudunk.
4: Ja, lehet, hogy is van, de ami publikusan tudható van. Ide az összes, a Pentagonnál nem, de mondjuk ide Frankfurtban az összes nagy szervezetnek bent vannak a backup szerv, tehát az összes NATO, ENSZ mindenkinek, hiszen bármilyen fizikai támadás ellen nagyon jól véd. És biztos emlékszem, hogy volt egy kezdeményezés Magyarországon is, ugye, hogy a Rákosi bunkerből legyen egy ilyen disaster recovery site. Én lent voltam, és én lettem volna a nemzetközi CSS, hogy behozzam a NATO-t, ENSZ-t és a többi tagot.
3: Tehát, hogy itt jött össze?
4: Nem jött össze, mert aztán ez 2009-ben volt, 2010-ben egy kormányváltás, és már nem volt fontos akkor éppen ez a téma. És az érdekes, én beszélgettem ott Abu Dhabiban is, beszélgettem akár a dubai rendőrség rendőrfőnökével, akiknek saját adatközpontjaik vannak, tehát hogy hatalmas tényleg adatközpontok vannak. Riadban is kérdezgettem, hogy a biztonság, hát ez a biztonságos, hát a kamerák, meg de jön egy drón és lebombázza. Hát igen.
3: Tehát akkor ők egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy ilyen előfordulhat. Nem.
4: És ez még ugye decemberben volt, tehát ez még bőven a háború előtt. Én csak kérdezgettem arra, hogy bármilyen támadás, bármilyen fizikai beavatkozás, a föld, a homok tetején van egy ilyen doboz épület. És ezt homokra építik, akkor miért építik a föld alá? Most nem kell 100 méterre, de hogy valószínű a hűtése, fűtése, tehát az egész fenntartása olcsóbb lenne, hogyha mondjuk ezt a homokba tennék, a hulladékövel lehetne fűteni csomó minden mást a környéken, vagy akár sok minden másra használni. Tehát érdekesek, de ott főleg Riadban éreztem, hogy csüngenek rajtunk, hogy hú, még akkor meséljünk, hogy akkor ez hogy van, a másik dolog hogy van, mi hogy csináljuk ezt Európában, vagy azt hogy csináljuk.
3: Tehát azért ez érdekes, mert azért annyira, ha ezek az országok békében is éltek, de hát azért a környékükön csapkodtak hullámok elég sokat, elég sokszor, hogy ez ennyire nem...
4: Valahogy mégsem, és azóta sem, tehát hogy történt az AVS-es probléma Abu Dhabiban, azóta is azt látom a sajtóban csak, hogy feldobja, hogy a Microsoft nem tudom, épít megint egyet, épít a nem tudom kicsoda, a Digital Dubai épít még egy adatközpontot, ennyi trilliárd dollár, és ugyanígy doboz. És körbeveszik napelemekkel, és akkor köszönjük, meg is vagyunk.
3: Mióta a háború kitört, azóta jártál arra?
4: Na, háború előtt voltam, pont február voltam, és egy kedves magyar barátom kint van, ő mondta még március első hetében, hogy nincsenek sokan az utcákon, de ő ilyen laza sebész főorvos, mondta, hogy hát most annyi nincsenek az utcákon, fölöttük lőjük le a drónokat, első este megijedtek egy kicsit, hogy ott rezgett a ház, mint a tűzijátéknál, de utána a gyerekekkel nézték az ablakból. Tehát, hogy jó, hát ők ilyen lazán vették, hogy fogták fel, aki éppen pórulját és a fejre esett, az nem ilyen lazán fogta fel.
3: Neked, aki turistaként rekedt ott, és lemondták a gépét.
4: Lemondták, nem volt repülő, én folyamatosan tartottam a kapcsolatot az Emirates itteni vezetésével, vezetőségével, mert úgy volt betervezve a következő programom, hogy április 2-án mentem volna 5 hétre Dubajba, és júliusban megint Abu Dhabiba egy hónapra. És akkor eltolták az elején májusra, aztán júniusra, és aztán jövő tavaszra. És semmi.
3: Ez nem túlzott optimizmus.
4: Nem nagyon, és annak ellenére, hogy a repülőforgalom teljesen visszaállt, állítólag azt mondják, hogy teljesen visszaállt, turista nem kevés van, az emberek is inkább finomabban autókba közlekednek, vagy bevásárlóközpontból a lakásukhoz, a házakig, de hogy nincs az a nagy forgalomként. És óriási, tehát a szállodákban olyan olcsó szállások vannak, egy Burj Arabban volt március első hetében, a Burj Arabban 4000 dollár egy szoba, ott 80 euró volt egy éjszaka. Csak így, ja, és azt le tudtad fogyasztani az 80 eurót, csak így valaki, hogy ne az üres szoba legyen, mert az a legdrágább.
3: Hát igen.
4: Tehát érdekesek, és ők azért, amit nem nagyon vernek nagy dobra, hogy ők nagyon sokat járnak abból a régióból Európába tanulni. Tehát mindenféle workshopokra, találkozókra, együttműködési, partnerségi lehetőség kutatására. Tehát a vezetőség az állandóan utazik, hogy találjon újabb és újabb metodikákat. Valószínű, azért az Európában elfogadott AI-ek, meg az egész AI szabályozás, oktatás, képzésnek az irányai valószínű át fogják ők azt venni nagy részt. Ami érdekes, hogy egy dolgot nem tudnak átvenni még, de senki nem tudta még átvenni. Úgyhogy van egy a kiberbiztonság alatt van egy Digital Identity projektje, egy wallet projektje az EU-nak, ami meg van is egy ilyen Digital Identity wallet, hogy akkor ténylegesen, ha te európai állampolgár vagy, és van ilyen tárcád, akkor ténylegesen mi tudunk egymással jogfolytonos, tehát hogy nem is kell semmilyen más azonosítás.
3: Hát de ez valahogy még ez azért,
4: még nem működik így.
3: Ezt csak azért mondom ilyen határozottan, mert a múlt heti adásban mellesleg pont.
4: Ja, nem erről. Működik.
3: De nem mondom.
4: Nem működik. Nyugodtan. A szabályzás megvan, az EIDAS 2 mögötte megvan, megvan a PKI, tehát megvan az összes technológia hozzá, hogy hogyan kell ezt csinálni, a government cloud-ok és minden. Én 5 éve kitaláltunk egy barátom megyőt, hogy az Emirates-nek a jegyfoglalási rendszerében az azonosítást azt cseréljük le a DocuDrive-ra, egy magyar technológiára, és akkor már a jegyvásárlás előtte már azonosítva vagy, mint digitális tévő személy. És az emirécesekkel leveleztünk az egyik alelnökkel, aki ilyen revenue generation-nél felel, szuper, jaj, de jó, majd egy 2 nap múlva, hogy nagyon jó, mindenki tetszik, de az a baj, hogy a jogi alapja nincs meg. Tehát az emírségek, illetve a GCC és Európa között nincs meg az úgynevezett safe data exchange, tehát nem lehet. Egyedül egy országa van meg Európának, Japánnal. Tehát Japánnal tudunk online szerződni, így most már azonosító alapján, mással még nem, mert a szabályzást nem tették még.
3: Igen. Ez elsősorban rajtuk múlik, vagy Európa?
4: Szerintem Európán. Szerintem Európán és Európa. Én mindig próbálom azt, hogy Európa, igen, azért mégiscsak az összes nagy technológiai cég az arra, hogy innen indult, egy Nokia, Ericsson, a Huawei nem, de a többi.
3: A
4: Microsoft sem pontosan, igen, meg a Hewlett-Packard sem, de egy nagyjából innen indult ez az alap technológiai cégek. Nagy része, hogy ezt megtartani, hogy lehetne megtartani egyáltalán, tehát sem sebességben, sem időben, semben egy amerikai, egy kínai irányokkal már nem versenyezhet Európa, szerintem nem versenyezhet, és ami az óriási rákfené, ez az egész európai bürokrácia. Tehát ami az Európai Parlament, az Európai Bizottságban. Én 2006-ban voltam ott először, kivittem a kis széles sávkeresőt, hogy ez mekkora nagy dolog, örültek is neki, és akkor én azt hittem, hogy ez a világ közepe. Amikor leszállsz a New Yorkba, vagy a JFK, és akkor ja, csak közben a kiégett autók ott vannak a másik kis utcában. És ki volt írva, azt hiszem, ha leszálltunk Sárlán, hogy Welcome to Europe. Kicsit erős volt a kiírás. És 2007-ben nyertünk is egy díjat, valami broadband díjat, és akkor én egy hónap múlva meghívtak Szevijába előadni egy konferenciára, a bizottság egy digitális konferenciára, és addig összeraktunk egy olyan, hogy kell megcsinálni az európai adatbázist.
3: Ugye a széles sávkeresőről, akkor mondd el, hogy mi az.
4: A kereső az volt annak idején, amikor ugye óriási hiátus volt, hogy senki nem tudta, hogy hol lehet, milyen internetet tudok igénybe venni a saját lakhelyemen, cégemnél, bárhol. Mi létrehoztunk egy olyan adatbázist az összes szolgáltatóval, mint független alapítvány, hogy ténylegesen az adatbázis azt meg tudta mondani, hogy melyik utca szinten, házszám szinten milyen, és mennyiért adja az adott szolgáltató, és mit ad pontosan, mert ez is egy ilyen kínai dolog volt, hogy senki nem értette, hogy mit csinál, és ez a kereső nagy sikert ért el ott Brüsszelben. Én kivittem ezt az egy hónap alatt egy anyagot, és erre mondták, hogy hát hova sietek? Hát csak június van, majd december körül lesz majd egy pályázat. De hát ez fél évig el fog tenni. Majd. Tehát az Európai Unióban ez a baj, és elég sokszor járok Brüsszelbe, tehát hogy kedvesek, aranyosak, de nagyon lassúak. Tehát borzalmas lassúak. Amíg más cselekszik, egy Amerika, Kína, akár az öbölmenti országok, Európai Unió stratégiát gyárt.
3: Igen.
4: És volt egy, biztos emlékszel ezekre a mérőszámokra még régi időkből, hogy el kell térni, nem tudom milyen képbe, hogy 30/30 megabit legyen, el tudj fizetni bárki.
3: Igen.
4: És ez 2020-ra volt ez a célkitűzés. És én 18-ra kint voltam a Broadband Awards zona egyik bizottságjában vezető, és kérdeztem, hogy hogy állnak ezek a számok? Hát még nem. De mondom, Guido, hát 2018-ban 25-re eljött egy új mérőszám, 100 per 100. Tehát még a 30 sehogy.
3: Igen.
4: Hát jó, de mindig kell valami újabb motiváció, egy újabb cél, amivel ezek az európai bürokratek túlélnek még 5 évet, hogy ott papírozgatnak. Tehát ez egy szomorú dolog, hogy nem gyors.
3: Hát nem, ez tény. Viszont ugye nagyon sokan az AI-eket is ezért bírálják egyébként, hogy bürokratikus, lassítja a folyamatokat, igen. Más oldalról meg jó, hogy van.
4: Jó, hogy van, mert van még egy keretrendszer.
3: Igen, van egy keretrendszer.
4: Igen. Tehát ez egy jó dolog, csak hogy nagyon lassú. Abban nem, szerintem nem kell félni, hogy Amerika megelőz minket egy struktúrált szabályozásban, tehát hogy a Trumpot látni.
3: Hát a szabályozásban nem, csak a technológiában az a kérdés.
4: Az infrastruktúrában lehet, de maga a frameworkben nem nagyon, amit legalábbis végignéztem, hogy az összes kép arról szól, minden másik kép a Trump valamit aláír, és
3: hát igen
4: ez... a One Man Show-t nyomja szintén, de hát Kína igen, hát a Kína megfigyel mindent, és akkor tudja mindenki, hogy igen, akkor ezt is, hogyha ilyet csinálsz, akkor nagyon ott van a szemünk feletted, vagy figyelünk minden mozdulatodra. Az öbölmenti országban egyébként is ugyanúgy megfigyelnek, sőt, szerintem még jobban. Hát a Kína hasonló Kínához.
3: Ez akkor ezt azért Kínától veszik át.
4: Ezt valószínűleg Kínától veszik át. Legutóbb, amikor 21-ben leeső alkalommal, akkor 4000 gyors kamera, speed kamera volt Dubajban, csak 4000 kamera volt, és akkor a dubai rendőrség, mint egy létrehozott egy ilyen mesterség és intelligencia központot, ami egy önálló épület volt a rendőrség headquarter, egy olyan központjában, ahol csináltak egy saját Siri-t, összekötötték ezeket a kamerákat, és mindent, tehát az összes tolvajt, hackert, mindenkit el tudnak kapni, mindenkit. Közben tele van ilyen smart rendőrautókkal, tele szenzorokkal, azok a járják a várost, és a lakosság nagyja, aki külföldi, tehát nem a Pakisztánban jött vendégmunkás, ő azt mondja, hogy semmi baj, hát én nincs semmi titkolni valóm, nem baj, megfigyelj, legalább biztonságban vagyok. Tehát behagyhatom a kocsiba a kulcsot, mert senki nem viszi el, nyitva hagyhatom a házat, mert senki nem teszi be, mert azonnal kitoloncolnák a pakisztánit, vagy a bármilyen vendégmunkást, és hadcsalád halna éhen.
3: Igen, ez az egyik oldala, persze a másik, hogy azért vannak jogaink is.
4: Igen, de egyébként meg, hogy pontosan mit. Hát valószínűleg mindent tudnak rólad. Ott a webkeresésekben is, emlékszem, hogy böngésztem, és csomó mindent nem tudtam böngészni. Tehát 21-ben nem tudtam egy csomó mindent böngészni, most nem olyan tartalmakra gondolok, de hogy nem tudtam egy csomó mindent végződésbe írni. Illetve ami még mai napig nem működik, ha csak nem saját VPN-ről megy, akkor nem tudsz se FaceTime-ozni, se WhatsApp-ozni, tehát hotani Wi-Fi-n, akkor nem megy. Csak text. Tehát csak a szöveg.
3: Ez érdekes.
4: Ha a saját használod, hogy van egy nem tudom, Vodafone napi jegyed, és a szót használ a saját VPN-en, akkor működik a FaceTime is. Egyébként nem. Ott botimot használ mindenki, aki a külvilággal kommunikál, mert WhatsAppon nem lehet. Köszönöm. Meg Viberen nem lehet, csak szöveget, mintha SMS-eznél. Uh-huh. Ezek ilyen furcsa dolgok. Persze, hát megfigyelés, igen, mindent megfigyelés. Azért szerintem Amerikában is valószínűleg a megfigyelés az most már...
3: Nyilván van.
4: Most már van. Európában nem tudom, hogy ez mennyire, de valószínűleg Anglia, London az egy...
3: Hát van sok minden, csak ugye mondjuk azért bizonyos határokat ennek például az AI-ek erősen szab.
4: Igen. Hát én azt kíváncsi, hogy most ez egy olyan tényleg történelmi lehetőség, ami itt van Magyarországon, hogy például akár Budapestből hogy lehetne egy igazi okos várost csinálni. Most nem azzal, hogy mint régen a parkolószenzor, meg a WIF, tehát az nem okos város, hogy lehet az embereket bevonni ebbe az egész körforgásba, és hogy lehet egy tényleg igazi okosvárost, akár az összes kamerával, az összes, hogy lehet úgy a mesterség és intelligenciával irányítani ezeket az eszközöket, akár a forgalmi lámpákat, a kamerákat, mindent egy helyről.
3: És erre mit gondolsz? Mi lenne mondjuk egy Budapest, szabad kezed lenne ebben, vagy döntési pozícióban lennél? Mi lenne szerinted a legfontosabb, mondjuk, hogy Budapesten jobb legyen a közlekedés? Hát a közbiztonság szerintem az most is egész jó.
4: Nagyon jó. Ha ezt még tudod, hogy még egy lapáttal eltenni, és azt mondani, hogy ténylegesen olyan extra intelligencia beépítve a rendszerbe, ami külön figyel, az egy külön jó dolog, de egyébként az, hogy közlekedés szervezésben nem értek, de buszoztam egy jó pár évig, de hogy nem értek ilyen mélységében, de valószínűleg, hogy ha ráengeded az AI-t egy ilyen közlekedési rendszerre, biztos, hogy százszor jobban menne, tehát akár a terheltség alapján működnének a lámpák, tehát úgyhogy most piros, 2 percig, ha kell, ha nem kell. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel lehetne valamit javítani.
3: Erre próbálkoztak régen is különböző útba épített szenzorokkal, igen, és egyebekkel, nem tudom mekkora sikerrel.
4: Hát ha itt valószínű, hogyha itt egy közös aggyal összepárosítod az összes akár közlekedési lámpát, szenzorokat, rendszereket, akkor valószínű, hogy ha egyben van, akkor... és mindenre lát, akkor lehet, hogy ez működhetne. Szerint, legalábbis most a ránézésre jó kezekben van a terület. Ugye a Dávid kezében szerintem viszonylag a közlekedés fejlesztés, az urbanizáció az viszonylag jó kezekben van. Tehát ő feltételezhetően meglépheti ezeket az irányokat majd. Persze gondolom kell neki tanács, vagy segítség, vagy bármi más. Illetve hát amit ő neki ugye a közlekedésben, hát nagyon sok mindent meg kell még valósítania.
3: Hát lenne még mit fejleszteni, igen.
4: De én ezt ledöbbentem, én nem követtem 12 óta a vasúti távközlési rendszereket, hogy a GSMR2 az még nem, az nem áll sehogy még.
3: Igen, meg a biztonsági rendszerek is, mint láttuk néhány hete.
4: Igen, igen, és hát a GSMR2 nincs bevezetve, ugye 2500 kilométer optikát, friss optikát jelentene, addig egy csomó nemzetközi vasút elkerül minket, mert hogy nem integrált ebbe a rendszerbe.
3: Igen.
4: Ami szintén pénzkiesés, bevétel és egyéb más.
3: Igen. Meg hát ezek a nincs biztonsági berendezés, igen. És 40-es kereszteződésben mehet 140-re vonat valamilyen oknál
4: tehát
3: fogva.
4: Tehát, hogy az AI-nak mennyi hasznosítási lehetősége van, az szinte nem elképzelhetetlen, hogy mennyi, mire nem lehet használni, vagy mire nem jó. Azzal pont olvastam egy cikket, hogy a fiataloknál, látom én is a saját lányomnál, amikor megiratja a ChatGPT-vel a nem tudom mit, dolgozatot, és mivel nem készül rá, ezért elhiszi, amire van írva.
3: Igen, és ez egy nagyon nagy baj.
4: És ez nem mindig pontosan úgy van, ahogy kellene legyen, hiszen az AI az ő a betanított, tehát ő nem úgy gondolkodik, mint egy ember, hanem az a betanított, beprogramozott anyagok a deep learning által összeszedi a dolgot, és azt teszi ki.
3: Igen, és aztán vagy jól,
4: vagy jó, vagy nem jó. Igen. Igen.
3: Tehát, és mit mond ilyenkor apuka?
4: Hát én nem szeretem, én nem örülök ennek, abszolút nem örülök neki, hogy ilyeneket csinál, de persze kell hasznosítani, de kéne egy alaptudás hozzá, mert ha van alaptudás, akkor ki tudja szűrni, hogy ez most jó, nem jó, a Rákóczit éppen nem a második világháborúhoz teszi az éjjel, akkor az egy jó dolog. A Rákóczi szabadságharcot például, akkor az egy jó dolog. Én is, egyébként használom én is, tehát én Perplexityt használok sokat, nagyon-nagyon sokat használom, de főleg ilyen kulcskérdésekre, stilisztikai, tehát főleg angolul levelezésre, stílusbeli mintákat akarok összerakatni vele, tehát ilyenekre inkább, mint hogy megírassak egy dolgozatot, vagy egy, nem tudom, egy prezentációt.
3: Be kell valljam én is az öbölmenti államok AI felkészültségéről ma délelőtt a Claude-dal hosszasan beszélgettem.
4: Igen.
3: De mondjuk ezt így visszaidézem, a múlt héten egyébként nem csak az európai adattárcáról volt szó, hanem például arról, hogy a Semmelweis Egyetemen piros betűkkel felírva kapnak az elsősök arról egy dokumentumot, vagy tájékoztatót, brossúrát, hogy kell hozniuk egy viszonylag fontos döntést. Meg akarják tanulni a szakmát, amiért az egyetemre járnak, vagy az AI segítségével jó jegyeket akarnak szerezni.
4: Aha, ez nagyon jó.
3: És hogy ebben ott van a következő pont, hogyha csak az AI segítségével szerzel jó jegyet, akkor vajon mit fog érni a diplomád?
4: Így van. Mint szakember.
3: Mint szakember, igen, hiszen amit te tudsz, azt tudja az AI, akkor viszlát.
4: Igen, mert egy történelmi dolgozatnál most nabum, hát most az AI írta
3: nem
4: meg.
3: Hát most nagy történészek, igen.
4: De ha is egy orvos azt mondja, hogy hát ez nem...
3: De egyrészt, másrészt az, hogyha, de egy történelemnél is ugyanez van, szerintem, igen. Hogyha valaki attól nem lesz történész, hogy az AI ír helyette egy jó történelmi fogalmazást.
4: Nem, de abban mondjuk nem hallhatnak bele.
3: Nem, ez kétségtelen.
4: Hát csak mondjuk műteni AI-jal, most mit is kell csinálni.
3: Igen.
4: Fogd meg ezt a kis csipesztet.
3: De szerintem ez egy nagyon, nagyon jó megfogalmazása annak a dilemmának, ami nagy...
4: Fogd meg ezt a kis csipesztet.
3: De szerintem ez egy nagyon, nagyon jó megfogalmazása.

0: kicsit gyakoroltam, beállítottam az Apple TV-n olaszra egy-két filmet, és olaszul, és nem kellett felirat sem, és pedig utoljára aktívan 97-ben használtam az olaszt, amikor Rómában tanultam, tehát hogy nem használtam. De,
1: mint a tegnap lett.
0: De visszajött, és nagyon jó, a horvát az már kevésbé, ott sokat kéne gyakorolnom, de az olasz az abszolút, abszolút visszajött, és hogy, hogy mi is éljen, tehát mi is állandóan tanulunk. Tehát ha csak átnézel, ha csak felkészülsz egy beszélgetésre, ha csak felkészülsz egy, nem tudom, prezentációra, holnap megyek egy British Telecomhoz egy tárgyalásra, egy ilyen NASZ rendszer fejlesztésére, tehát csak fel kell elkészülni, mi is az pontosan, hogy mit várnak el, és minden ilyennel tanulsz valami újat, valamit tanulsz.
1: Igen, és ebben az AI hihetetlen segítséget tud adni, csak tényleg nagyon arra kellene figyelni, hogy ne higgyük azt, hogy elég, ha ő meg is írja ért.
0: Igen, és abszolút, hogyha, tehát a most már van olyan, én nem is értettem, hát van olyan funkció, ChatGPT-be talán, hogy hogy írja meg a dolgozatod az a ChatGPT, hogy úgy látszódjon, mintha te írtad volna. Tehát ha azt mondod, hogy angolul tudsz középszinten, akkor nehogy megírja egy native felsőfokra. Vagy ha nem tudom, töriből nem vagy olyan jó, azért nehogy úgy írja meg, hogy egy irodalom fogalmazást, egy eszét, egy nem tudom, vagy versről, hogy hát igazából látszik, hogy nem te írtad, mert hát nem a te saját szavaiddal van megírva. De ilyeneket is be lehet paraméterezni. Írd meg, mintha én csináltam volna. Mert én így használom a kifejezéseket, szófordulatokat is.
1: Hát igen, ezért mondta egyébként szinte múlt heti vendégünk azt, hogy 2-3 éven belül az egyetemen a szakdolgozatoknak, beadandó prezentációknak és egyebeknek teljesen vége lesz.
0: Igen, tehát felesleges.
1: Tehát teljesen át kell állni egy más igen, módszerre.
0: Amit meg akartam mesélni neked kintről, tehát a 21-ben, amikor legelőször voltam kint, az utolsó szervezet, akkor a dubai rendőrség volt, akit átvilágítottunk, és tényleg ez az AI departmenttel, tehát fantasztikus volt ott látni, hogy miket csinálnak. Szó szerint inkább egy szoftverfejlesztő cég, mint rendőrségnek tűnt, vagy ilyen bűnvadászatnak tűnt, és ott is a rendőrfőnök marha jó fej, szuper nyitott, tényleg egy nagyon rendes X-el találkoztam vele azóta, és most annyi volt a különbség Abu Dhabiban, hogy nem az egyes szervezeteket kellett átvilágítani, hanem az egyes projektjeiket. És a Abu Dhabi rendőrsége kezdtük, egy ilyen úgynevezett AI alapú sebességcsökkentő rendszer, ami ugye óriási köd van. Nagyon sokszor van köd, és óriási balesetek, halálos balesetek.
1: Én is azt hittem, hogy csak napsütés van erre.
0: Na, óriási köd van. Hát általában a tavasszal is, meg a köd a tengerpart mellett. És az ilyen olyan köd, hogy, tehát, hogy mint ami néha az M1-esen szokott lenni télen, az a tejköd ott az ÖMB-k útnál, abba a gödörbe. És megnéztük ezt a rendszert, ténylegesen összehangolták a mobiltornyokkal, az ilyen smart tornyokkal, applikációfejlesztéssel, villogó, tehát minden az AI mindent ő irányít, és ott pedig egy picike, egy ilyen alacsony kis rendőrfőnök volt Abu Dhabiban, el volt ájulva, hogy mi részletesen belekérdeztük, megnéztük a makettet, a modellt, én belekérdeztem taxisokat is, megkérdeztem a városba, hogy használják-e is, nem, és milyen jó, hát van. Tehát, hogy igazából van. És a rendőrfőnök, ugye 4-es csapata voltunk, 3 ír kollégával, elköszönt mindannyiunktól, hogy goodbye, goodbye, goodbye, és hozzám jött, és mondta, hogy viszontlátásra. Magyarul, mondtam, hogy ott akkor az egy klassz. 2 nap a később aztán a statisztikai hivatalnál voltunk, egy egész napos ilyen, olyan, mint a DARP, csak 100-szor jobb, az a TAM nevű applikáció. A TAM Factory, TAM gyárban voltunk, tehát van egy TAM gyár.
1: Ami egy digitális applikáció gyárt.
0: Igen, de egy ilyen alkotó műhely. Tehát egy ilyen 3 szintes, és ott volt a megbeszélésünk, és aki levezette a megbeszélésre, szünetbe adott hozzám, hogy jó napot kívánok. Na, igaz, mindenki magyar. Hát az ő felesége magyar.
1: Ja, azt hittem, hogy valamilyen udvariassági
0: gesztus. Nem, hogy mind. Tehát nagyon sok magyar jár ki, nagyon sok. Tehát úgy látszik, hogy ezt és el is ismerik, hogy magyar akkor az. Tehát hál' Istennek más nem semmiféle rosszat nem gondolnak rólunk, vagy nincs összekötve a múltunkkal. Nem fémez. Igen, nem fémez minket a magyar rendszámú porsék Dubajban című dolog. Az elsikkad az a sok autó között, tehát úgyis az a magyar rendszámú
1: porsék. Mondjuk ott kezdtem kevéssé feltűnő egy Porsche.
0: Igen, mert egy Porsche nem. Igen. Magyar rendszám, lehet, hogy megnéznék, hogy ez micsoda, de igen, maximum olvasható betűkkel van, meg számokkal. De ténylegesen még, ezt talán legutóbb is mondtam, hogy szerintem egy pár évünk még van, amíg azt tudjuk mondani, hogy nagyon jól megfizetnek, de akkor elvárják a munkát, tehát most is össze is elvárták, hogy napi 18 órát, tehát nem azt, hogy majd a hétvége,

0: nagyon jó. Egy luxus golf hotelben laktunk, és mondtuk, hogy ott arra van a golfpálya, hát tök jó, majd egyszer, majd.
1: Igen.
0: Majd egyszer.
1: Az ablakot, meg a golfpálya.
0: Igen, majd egyszer, és akkor véget ért a feladat. Mi kaptunk 10 másik projektet, amit a nagyfőnök kitalálta, hogy mi keves, nem jó választottunk, kevés a 15, még 10-et. Kint kellett adni még 10 napot. És volt, hogy november 1-én is még valami másik városban voltunk átvizsgálni a projekteket, és véget ért, volt zsűri meetingek, és haza. Tehát, hogy kinéztünk klassz, szép, jaj, de jó, mehettünk haza.
1: Hát, ez a kislányod örült. Apa igen. Végre hazajött, és nem maradt ott golfozni.
0: Igen, hazajött, és elment a boltba, és vásárolt, hogy akkor ezeket kell hozni hazafelé. Persze mindenféle, ami itthon nincs. Természetesen csak olyan dolgokat, ami itthon nem lehet kapni. Ugyanaz ott Szaúd-Arábiában is, tehát egy pont. Pont.
1: És mi az, amit mi tanulhatnánk tőlük?
0: Szerintem az a...
1: Nyilván annak fényében, hogy nincs annyi pénzünk.
0: Én azt gondolom, hogy van. Tehát, hogy szerintem volt. Tehát, hogy volt, itt a 16 év alatt is volt, igen, pénz, csak hát nem
1: oda került.
0: Nem oda került. Tehát szerintem ők fajlagosan nem használnak több pénzt, vagy nem fordítanak több pénzt, csak úgy jól költik el, és az a fegyelem, ahogy ezt végrehajtják. De ez nem csak az AI bevezetés, ez lehet a papírmentes kormányzat, lehet a bármi, amit éppen egy utat építenek. Tehát, hogy fegyelmezettem, végigcsinál, nincs határidőmódosítás, nincs mellébeszélés, végig kell csinálni.
1: Gondolom, nincs tripla ár a végén.
0: Ja, és nincs. Ja, nincs. Hiszen ott a sejek saját pénzét költik.
1: Tehát igen,
0: ott,
1: mondjuk ez...
0: Ott nem EU-s forrásokat, vagy nem a másik emirátustól hozták el a pénzt. Abszolút. Tehát az a fegyelem. És ez a csodálatos ezekben az országokban. Riádot nem, ennyire nem láttam ilyen keménynek, vagy vaskalposnak, de Abu Dhabi, Dubajban tényleg az a fantasztikus, hogy minden működik. Tehát ahogy oda van a táblára. Ha 30-et, akkor 30-al lehet menni. Akkor senki nem megy 120-szal. Tehát nem senki. Vagy ha nem látod a parkolni, akkor nem áll ott a tábla mögött 4 autót. Tehát, mert hogy elfér az ott.
1: Elférne, igen.
0: Tehát nem, tehát minden működik.
1: És az emberek egyébként azért tartják be, mert szabálykövetőek, vagy mert rá vannak kényszerítve?
0: Hát szerintem szabálykövető, tehát kultúra, kulturális, plusz olyan kemény a bírság, hogy ott nincs zéro, ott zéro tolerancia van. Pont ez a sevész barátomnak a felesége kapott 6 darab ilyen cetlit. Az darabja 600 dirham, az 50-valahány ezer forint darabja egy ilyen kis büntetésnek, és azt hiszem 3 km/h lépte túl. Uh-huh. Tehát ez sem, az semmi. Tehát az semmi. Ez zéró tolerancia, ha 50, akkor 50.
1: Igen.
0: És nem 51. Tehát akkor, és nem is lehet, azt lehet látni, amikor a molnál kijössz, a Dubai molnál, a Burj Khalifánál sétálsz, és állnak a szupersportkocsik a zebránál, padlógáz, majd héten satufék. Tehát, hogy az első 80-100 méter és satufék.
1: Igen, mert ők sem mehetnek gyorsabban.
0: Senki.
1: És be is tartják.
0: Igen, bár éjszaka azért néha hallani, hiszem, hogy olyan szágúdozás van lent a Sheikh Zayed-en a 208-as úton, ott lehet, hogy a külön van.
1: Külön
0: az egyenlőbbek szágúdoznak ott hajnalban, lehet, hogy a Sheikh fia, vagy a, de azok akkor szágúdoznak, tehát ez biztos.
1: Jó, tehát akkor tőlük is tudnánk.
0: Tudnánk. Tehát azt a munkamorát, azt a munkamódszert, és hogy igen, nincsen túlárazva is 8-szorosába vége, illetve nem csúszik a határidő, nem csúszik a... Tehát olyan nincs, hogy elkezdesz dolgozni egy céggel, és utána leváltod az út folyamat közepén, mert mégsem jó, meg a másiknak jobb, az többet ad vissza, vagy tehát nem semmi.
1: Igen.
0: Semmilyen. És ott egymással a kormány szervek is. Tehát úgy építik ki például ezt a Smart Police Station rendszert, ott ugye megszűntek, 22-ben megszűntek a rendőrkapitányságok, nincsen. Csak ilyen okos rendőrkapitányság van. Meg van lebegő.
1: Miben különbözik az okos rendőrkapitány?
0: Van egy épület, úgy nyílik a kapu, hogy vagy az ID-ddal, vagy az útleveleddel, bemész egy külön kis helyiségbe, ott besötétedik az ablak, jön egy operátorral, beszélsz, elmondod, hogy bejelentesz valamit, bírságot fizetsz be, bármit, azt elintézed, és viszontlátásra.
1: Tehát nincs ott tisztviselő, ügyintéző, portás.
0: Senki. Ilyenből van drive-thru, tehát van autóval beállhatsz, mint a Mekibe, és van floating, tehát a hajóddal is be tudsz állni. És az expo után leszerelték az utolsót is, tehát hogy csak ilyen okos rendőrök, kapitányságok vannak, és ezt megmutatták táblázatban, hogy ezt hogyan optimalizálták, mennyi pénzt, költséget csökkentettek, hogy képezték át az embereket, akik ugye ott a rendőrkapitányságon dolgoztak. Például a telket azt a Dubai Municipality, az önkormányzat adta ingyen a rendőrségnek, tehát nem az volt, hogy akkor még meg kellett venni az infrastruktúra, hanem szépen egymást között ezt ezt elosztották is költséghatékonyan.
1: És mire képezték át az embereket, akik ott dolgoztak?
0: A kormányzat más területeire. Tehát, hogy mindenkit. A papírmentes átállásnál is 21. december 12-e óta, ugye teljes papírmentesség van, nincs semmi, tehát ők azt mondták, az időseket is megtanítjuk. Ha nincs földhivatal, nem lehet bemenni személyesen, csak online lehet mindent intézni. Őket pedig átképezték a kormányzat más, tehát senkit nem hagytak az útszélén, vagy hogy mondják ezt a...
1: És ők hogyan képezték? Hát én azt látom, hogy mondjuk ez a papírmentes, de egyébként akár az, hogy július 1-től nem lesznek parkolóautomaták Budapesten.
0: Igen.
1: Ezt látom, hogy sokakat már most lelkibeteggé tesz.
0: Miközben majdnem mindenki.
1: Miközben majdnem mindenki applikációval, vagy SMS-sel fizeti a parkolót ma is. De hogy ez valamilyen, nem tudom, valamilyen szabadságjogot elvesz tőlünk, mert hiszen nem tudunk készpénzzel parkolni.
0: Hát igen, meg nem tudsz bemenni a hivatalba, ez milyen szörnyű dolog. Fantasztikus lenne ez megvalósulni itt. Hát én, amikor visszajöttem Dubajba 21-ben, akkor én egyből leültem a durakkal, hogy hát ezt kéne csinálni itt. 21-et írtunk, óriási, tehát hogy ennek csak pozitív vetülete lehet a társadalom felé, politikailag csak, hogy teljesen átáll X lépcsőben papírmentesse a kormányzat.
1: Hát
0: összhangban az EU-s, nem tudom, zöld célokkal 2030-ig, tehát akkor ugye 21-ben még volt egy pár év.
1: Igen.
0: Még 5 évünk volt erre, de ebből született a DAP egyébként a Dubai NAB-ból, amit én hoztam, mint jó gyakorlat. Az is az a best practice mai napig is nekik a Dubai NAB. A TAM-ról is beszélünk, mert a TAM az 90-valány nyelven tud, tehát, és ott vannak olyan felületek, az is szintén AI alapon működik. Összesen virátusok, vannak ilyen open data portálok, tehát ilyen agregált, az összes minisztérium által feltöltött adatok. És ebből táplálkozik a Dubajnál, ebből táplálkozik a TAM, tehát mint a DAP ebből táplálkozna, és te, mint állapolgár, le tudsz kérni adatokat, információkat. Tehát mint le tudsz egy minisztérium működésről.
1: Igen, az mondjuk szép lenne.
0: Tehát ennyire transzparens és ennyire...
1: Mondjuk én pillanatnyilag örülnék, hogyha a telefoncserém után nem kéne újraindítani az egész DAP folyamatot, de...
0: Ja, igen. Jó, hát vannak itt igen, vannak a fejlesztésnél hiátusok, de hát Isten, majd biztos ki... A gyerekbetegségek eltűnnek, meg hát a DAP-ot is nem tudom, hogy mi lesz vele, hogy most akkor itt megállítják, majd újra gondolják a fejlesztését, vagy ezt. Vagy...
1: Tehát egy kicsit barátságosabbá válhat.
0: Mert hogy az IdomSoft fejlesztette eddig is, hogy az Andrist most elküldték, és akkor jött ez az új fiú, meg hát van még pár fejlesztő cég benne, aki a DAP-ot csinálja, de hogy azt azért nem lehet csak odaadni másnak, hogy akkor holnaptól itt a forráskód, sok sikert csinálta.
1: Igen, ez problémás szokott lenni.
0: Ez egy fejlesztő cég, ez nem egy reklámügynökség. Tehát...
1: Bízzunk benne, hogy csak jobb lesz.
0: Igen, hát csak jobb lesz. Ha megkérdeznek minket, akkor segítünk nagyon szívesen, hogy lehet ez jobb, vagy hogy lehet onnan.
1: Állásajánlatunkat hallották.
0: Ugye, onnan miket lehet idehozni tényleg. Tehát ami ott működik, tehát ez valami döbbenet. Ott szerintem senki nem akar papíron semmit csinálni, eszébe sem jutna.
1: Na, de komolyan kérdezem, hogy a nem tudom, helyi idős bácsit hogyan beszélték rá, hogy ő ezután nem ceruzával írja le egy papírlapra?
0: Hát a helyi idős bácsinak, tehát van egy, volt, nem is tudom, hol húzták meg a határt, hogy mindenki, aki abba a rétegbe tartozott, mindenki kapott okos eszközöket ingyen, tehát hogy kapott okos eszközöket, akinek nem volt csak nyomógombos telefonja, mert hogy hülyeség ez az internet, és őket megtanították szó szerint. Most lehet, hogy nem egyesével, de hogy ilyen csoportos képzésekben. És egyébként azt mondták, hogy holnaptól így van, és pont. És ez óriási erő, hogy máshogy nem tud elintézni. Ha visszaemlékszel a céges adózás, e-adózás 2007. január 1-től. Én benne voltam akkor az APEC, akkor adtunk, mi például kellett adnunk szélsávkereső adatokat, hiszen nagyon fontos volt a cégeknek, hogy hol lehet internetet karakorszörcsök felsőn. Tehát mindegyik ilyen adóbevárása be volt rakva egy szélsávkeresős kinyomtatott, hát papír alapú, de valami dolog. És ott utána a csodája jártak ennek a rendszernek, hogy kérdezték, nem tudom, a navosokat, vagy apekosokat kérdezték Finnországba 2008-ban, de hogy vezettétek ezt be? Mi volt a motiváció? Ja? Kötelező. Holnaptól. Pont. Kész. Ennyi. Ez volt a motiváció. Semmiféle incentív nem járt hozzá, vagy bár semmi. Csak, hogy holnaptól kötelező.
1: Hát nem a legszebb, de...
0: De működik.
1: Hatékony.
0: Igen, és működött. Tehát működött, azóta is működik.
1: Jó, hát a másik, ami kötelező, hogy abba kell hagynunk ezt a beszélgetést, mert a műsoridő végére értünk. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szokás szerint nyugodtan osszák meg. Remélem tetszett. Amennyiben nem tetszett, nyugodtan írják meg azt is kommentben, vagy bármilyen formában. Bón Ákosnak pedig köszönöm, hogy hát itt volt velünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi Samsung zaj terhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Sacha. Sacha. Sacha.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont. Ma a generációváltás kérdésével foglalkozunk. Talán kevesebb fontos dolog van egy vállalat életében, mint maga a generációváltás. Mégis én úgy látom, hogy kevés helyen stratégiai döntés inkább egy halogatott kérdésként kezelik. Na de hogyan lehet ezt jól csinálni, illetve mik a jellemző hibák? Valójában ez inkább egy üzleti vagy egy emberi kérdés. Erről beszélgettünk ma dr. Petró Csillával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Csilla, köszöntelek az Álláspontban.
2: Köszöntelek is a hallgatókat.
1: Segíts nekünk egy picit. Valóban egy aktuális kérdés a generációváltás Magyarországon?
2: Hát abszolút egy aktuális kérdésről van szó, és már az előző években is az volt. Így a 90-es évek elején alakult a legtöbb vállalat Magyarországon, ugye történelmi gyökerek miatt, és akik ugye akkor elkezdték, jellemzően 30-40 évesen a különböző vállalkozásaikat, most arra oda jutottak, vagy már azon túl is vannak, hogy nyugdíjas korba lépnek, és hát rengeteg ilyen vállalkozás van. Ugye a Magyarországon a vállalkozások fele körülbelül ugye a családi vállalkozás, és itt nem csak a kis vállalkozásokra kell gondolni, csak a KKV-szektor, akár nagyvállalatok is ugye családi tulajdonban vannak. Tehát egy körülbelül olyan 180 ezer cégről van szó, és hát ezek fokozatosan jutnak el oda, hogy a generációváltás szóba kerül, mint fontos téma.
1: Ezekről a szervezetekről szoktunk úgy beszélni, hogy tanuló szervezetek. Mégis ezt képesek ők stratégiai kérdésként kezelni, vagy ez egy muszáj? Tehát ez valamikor majd meg kell, hogy történjen, és inkább egy fájdalompont a vállalatok életében.
2: Hát lehet így is, úgy is értelmezni ezt a dolgot. Ugye egy kicsit más a helyzet, mint például Nyugat-Európában, vagy akár Ázsiában, ahol jellemzően akár hatodik, századik, szinte századik generációs cégek vannak, és ott rengeteg gyakorlat van arra, hogy egy-egy generációváltás hogyan zajlik le. Van hozzá szakértő, kísérő folyamat, külön tanácsadói szektor, aki ezzel tud foglalkozni, és segíteni ebben, hogy ez zökkenőmentes folyamatként menjen végbe. De mivel Magyarországon erre kevés a tapasztalat, így ez voltaképp most alakul.
1: Ha már ugye a zökkenőket, döccenőket említed, akkor picit nézzük meg, hogy hol csúszik jellemzően félre ez a folyamat egy picit általánosságban.
2: Hát több ponton is elcsúszhat, ugye már az első jel lehet, hogyha nem veszünk róla tudomást időben, tehát sokszor ez egy halogatott helyzet, egy elodázása a problémának, és ugye ez azért nem hát helyes vagy kívánatos, mert sok esetben történhet olyan élethelyzet, ami hirtelen akár haláleset, olyan dolgok, amikre nem készül föl a családi vállalkozás, és onnantól elég nehéz ezt hirtelen kezelni. Tehát maga a halogatás lehet ilyen probléma, illetve azt, hogyha ha foglalkozunk is a kérdéssel, de mivel nem értünk hozzá. Úgymond azt gondoljuk, hogy ez ugyanúgy menni fog, mint minden más szakmai munka, amit eddig a cég életében elvégeztünk, holott lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem látunk rá, és ezért sokkal fájdalmasabbá válik ez a folyamat, mint amilyen egyébként lehetne.
1: Azt látom, hogy döccenők mindenképpen vannak itthon. Hiányzik a tapasztalat, hiányzik a szakértelem, nyitottság, esetleg arra, hogy külső szakértőt bevonjanak a vállalatok, viszont van-e olyan vállalkozás, ahol hiába dolgozik együtt több generáció, egy család, de nem is beszélnek a kérdésről? Előfordul még ilyen is?
2: Hát azért is nehéz téma ilyen értelemben a családi vállalkozások generációváltás.

0: sem egy üzleti, ha jól értem, vagy emberi kérdés is nem üzleti.
1: Hát én erről mindig úgy gondolkodom, hogy minden emberi kérdéssel kezdődik, és persze üzleti kérdés is, de hogy a gyökere, és sokszor ugye a probléma az ott oldható meg, hogyha az emberi kapcsolatokat kezeljük.
0: Viszont akkor a bukásnak az egyik legjellemzőbb, vagy legsarkalatosabb pontja talán pont az emberi oldal, nem? Tehát nem is a szakmai oldal, hanem az emberi.
1: Igen, valóban, ezt én is így gondolom, és ugye van is erre vonatkozó adat, hogy a családi vállalkozások generációváltása általában kétharmad esetben nem sikerül jól. Tehát csak mondjuk az egyharmad az, ami így túléli ezt a folyamatot.
0: Nézzük meg a két oldalt külön, ugye kell egy adó meg egy vevő alapvetően. Ha az átadó generációt nézzük, akkor náluk mi a legnehezebb pont? Hol szokott a legkönnyebben elcsúszni ez a folyamat?
1: Hát az is lehet, hogy mondjuk az átadó, ugye, mivel az életét tette bele ebbe az egész vállalkozásba, jogosan ragaszkodik ahhoz, hogy a vállalkozás életében benne maradjon, akár egy átadási folyamat után is, vagy ez csak részlegesen történik meg, esetleg úgy gondolja, hogy nem egészen alkalmasak az átvevők arra, hogy teljes körűen ellássák ezeket a feladatokat, mert mondjuk nála marad minden, ami egy cég életében nem feltétlenül a papíron olvasható, tehát az a know-how, az a kapcsolatrendszer, az a megközelítésmód, amivel ő dolgozott és sikerre vitte a vállalkozást, és ezeket egyrészt nehezebb is átadni. És nagyon sok olyan helyzet alakulhat ki, amikor ugye a család, illetve a vállalkozásnak az érdeke az nem egyezik meg. És akkor ugye ez egy döntési kérdés lesz, hogy most a családi béke irányába menjek el, akár örökösök közötti vita esetén, vagy a cég érdekeit nézzem inkább, és azt tartsam szem előtt, és ebben ilyen érzékeny egyensúlyozás van mindig.
0: Rengeteg apró kis ládikát nyitottál meg szerintem, tehát itt a kontrollvesztésről is beszéltünk, a bizalomvesztésről, az esetleges skill hiányokról ugye az új generáció esetében. Ha esetleg rangsorolni kellene, vagy lehet-e egyáltalán rangsorolni ezek között, mi a legtipikusabb? Én tippelném a bizalmat egyébként, de hallgatlak.
1: Hát most már elég sok esettanulmány áll rendelkezésre, ahol jó példákat is látunk, hogy hogyan volt sikeres egy átadási folyamat, illetve hogy milyen problémák adódtak az átadási folyamat során. A saját munkámból, amikor vezetőkkel dolgozok, inkább azt látom, hogy a kontrollt a legnehezebb elengedni, és hogy ez amiből az összes többi probléma fakadhat.
0: Ügyesen kontrollt elengedni, esetleg szerepkörök, felelősségi körök, élesebb határok megszabásával lehetne, ha jól gondolom, ugye?
1: Igen, illetve hogy lelkileg is fel kell készülni erre a folyamatra. Tehát, hogy itt...
0: Erre fel lehet erre lelkileg?
1: Hát mindenre fel lehet készülni lelkileg, én úgy gondolom, és az is fontos, hogy nem egy ilyen egyszeri folyamat az átadás, nyilván lehet ennek egy pillanata, de voltaképp ugye ez egy folyamat, lehet ez egy évtől 5 évig terjedő is, tehát itt alapvetően egy hosszabb, közös munkáról van szó, olyan értelemben, amíg az átadó átadja, és az átvevő úgy fokozatosan átveszi.
0: Ha már ugye az átvevő, akkor nézzük meg a vevő oldalát, tehát az adó oldalát értem, nézzük meg a vevő oldalát. Itt mi a jellemző, milyen állapotban veszik át az újak, akik megpróbálják átvenni a cégeket? Milyen problémákkal szembesülnek ők láthatóan egyébként?
1: Ugye ezek is nagyon szerteágazóak lehetnek. Akár az, hogy ha mondjuk meg is van a szaktudása, mert felkészült az átvevő, olyan akár gyakorlatban, akár olyan iskolát végzett egyetemet, akár már máshol egy pár évig dolgozott, és akkor úgy tér vissza a családi vállalkozásba, ilyen is van. Tehát, hogy a szakmai felkészültség megvan, sokszor viszont a probléma van azzal, hogy mennyire lojális maga a rendszer majd, amit ő átvesz. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk, ha egy többfős cégről van szó, akkor a munkatársak mennyire tudják az új főnököt, az új tulajdonost, vagy új vezetőt elfogadni. Azt gondolom, tehát

0: úgy vezetőként tekinteni rá, és nem úgy, hogy ő most a tulajdonosnak a fia, a lánya, hanem valaki, aki egy ilyen érett vezető. Tehát, hogy ezt ki kell alakítani, ez nem jár automatikusan, és így egy ilyen kettős nyomás van rajtuk, meg egy nagyobb bizonyítási teher, mert ugye a család felé is bizonyítani kell, illetve bizonyítani kell az alkalmazottak, a munkatársak felé is, és nem csak a szaktudást, hanem magát ezt a rátermettséget is.
1: Mi a jellemzőbb itt Magyarországon? Inkább az, hogy a fiatal, tehát a következő generáció ő vállalaton kívül indul el, akár külföldön tanul, máshol dolgozik, impressziókat, tapasztalatot gyűjt, és megérkezik a vállalathoz, akár már egy vezetői pozícióban, vagy jellemzőbb az, hogy a leányzó vagy a fiú, ő már a vállalatnál kezd dolgozni, akár tényleg egy alappozícióban, és szépen lassan küzdi fel magát, úgymond a ranglétrán. Mi a jellemzőbb itthon?
0: Mind a kettő jellemző. Én ebben nem tudnék arányokat mondani, és mind a kettő lehet jól működő megoldás, tehát nem csak vagy így, vagy úgy lehet. Persze sok esetben az jellemző, hogy az alapítók már bevonják akár kis gyerekkortól kezdve, ugye a későbbi utódot, vagy az utódokat, mert ugye többen is lehetnek, és akkor ők így beleszocializálódnak a vállalat életébe. De az is nagyon gyakori, hogy ez egy ilyen elodázott dolog, és külső tapasztalatot gyűjt inkább az átvevő, akár dolgozik 5x évig valahol máshol, és akkor onnan jön vissza a piacról átvenni a vállalkozást. Van, amikor erre úgymond inkább megérik, de az is előfordulhat, hogy ez valahol egy ilyen kényszerhelyzet, hogy most már valakinek muszáj átvenni a stafétát.
1: Ha érettként, vagy látszólag érettként, vagy akár kényszerhelyzetben kerül egy ilyen helyzetbe, pozícióba, akkor neki vezetőként nehezebb bizonyítani? Mint egy külső helyszínről érkező, vagy kívülről érkező vezetőnek?
0: Hát ez attól fog függni, hogy mennyire készül fel tudatosan erre az új helyzetre, és hogyha egy el tudja magát fogadtatni, és talán az is fontos, hogy nem akar hirtelen mindent a feje tetejére állítani, hanem úgy a kettő között jól egyensúlyozva, mert nyilván aki frissen jön, új szemlélettel, fiatalként rá fog látni olyan fejlődési lehetőségekre a vállalkozás életében, amire akár korábban nem láttak rá ilyen szempontból, de fontos megtartani az arányokat, és a két dolog között jól egyensúlyozni, hogy a régi értékeket megtartani, a stabil működésmódra építeni, de azért fokozatosan az újításokat is behozni, akár a digitális térben, vagy amit éppen az adott vállalkozás esetében releváns.
1: Egyébként ez a következő crashpont, nem? Tehát amikor megérkezik a fiatal, digitális komforttal rendelkező, nyelvet beszélő, esetleg külföldön szocializálódott generáció, és azonnal változtatni szeretne. Van balansz kérdés, hogy a megőrzés és a változtatás között mit tudnál te tanácsolni akár az átadó, akár az átvevőknek, hogy ezt hol találják meg?
0: Biztos, hogy van balansz, hogy ez a balansz éppen náluk hol van, az az alapján fog eldőlni, hogy minél többet beszélgessenek ezekről a kérdésekről, és ne csak olyan formában, hogy éppen adhok jelleggel, hanem érdemes ennek egy struktúrát adni, mert az úgy sokkal hatékonyabb lesz, és hogy ezekben legyenek döntési pontok is, ne csak az, hogy tényleg, nem tudom, a fagyizóba, a kávé mellett beszélgettünk valamiről, aztán vagy így lesz, vagy úgy lesz, hanem legyen ebben egy rendszer, akár egy rendszeres családi tanács, vagy kupak tanács, ahol ezekről a kérdésekről lehet beszélni, és aztán döntéseket is hozni.
1: Kötelező, fontos, vagy inkább csak egy lehetőség, hogy valaki külső szakembert vonjon be ebbe a folyamatba? Kérdezem ezt azért is, mert rengeteg apró crashpont lehet, és mindjárt átérünk majd, hogy egy kis mannát adjunk a hallgatóknak, hogy mik a tipikus jelei egy sikeres vagy sikertelen generációváltásnak, de mégis szakember igen vagy nem?
0: Ez attól függ, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogyha szeretnénk gyorsítani ezen a folyamaton, nagyon gördülékenyíteni, akkor érdemes egy ránézést kérni erre. Lehet ez nagyon sokféle formája annak, hogy egy külső tanácsadó hogyan segít. Ugye kezelik nyilván a generáció átadást jogi szempontból, pénzügyi szempontból, szervezeti szempontból, de az emberi oldalát, a kapcsolat oldalát, azt viszont megint egy másik szempontból kell megnézni, és ezek így együtt kapcsolódnak össze, hogy egy sikeres generációváltást lebonyolítsanak. Mert sokszor ugye ezekben csak úgy gondolkodunk, hogy a jogi rész, az adózási rész, a pénzügy, ezek a fontos dolgok, és hogy az emberi részét majd mi kezeljük, ahogy eddig is kezeltük, akár az elmúlt években, ha bármi probléma adódott a családon belül, de nagyon sok konfliktus egyrészt megelőzhető azzal, tehát a családon belüli konfliktus, mert ugye egy generációváltás lehet a cég életében sikeres, de mondjuk a család életében viszont lehet, hogy töréspontokat okoz, akár örök sérelmeket, stb. Tehát lehet, hogy a konfliktus megelőzhető vele, és lerövidíthető a folyamat, hogyha ez tudatos mederbe van téve.
1: Ha már tudatos mederben van, és nyilván te ezzel foglalkozol, mik azok a jelek, amik mondjuk egy sikeres generációváltás tipikus jelei, amiket akár korai fázisban meg tudtok fogni?
0: Hát ugye, hogyha jól működik a kommunikáció a családon belül, itt nem csak az átadó, átvevő közt értem, hanem a szélesebb családon belül, akinek ráhatása van a folyamatokra, vagy részese valamilyen szempontból a cég életének. Tehát, hogy köztük a kommunikáció tiszta legyen, jól működjön, és hogyha a kapcsolat rendezett, akkor onnantól kezdve erre ráépíthető lesz az összes többi folyamat. Tehát meg kell próbálni a konfliktusokat megoldani, minimalizálni, vagy legalábbis a fölösleges ütközőpontokat kivenni ebből a dinamikából.
1: Szakemberként mik azok a pontok, amiket látsz, hogy kifejezetten a sikertelenség útjára utalnak, akár már korai fázisban?
0: Hát ugye, hogyha elodázzuk ezt a kérdést, akkor az eleve már jelenteni fogja azt, hogy onnan nehezebb lesz sikerre vinni a folyamatot, illetve hogyha, hát így három dolog van, ami itt fontos, egyrészt, hogy az utód kijelölése történjen meg, mert sokszor ez is egy elodázott dolog, hogy most kiveszi át, akár ugye több gyerek van, távolabbi rokonok, akkor ők hogyan fognak bekapcsolódni a cég életébe, ki mennyit tesz bele, van, aki 100%-on dolgozik, van, aki úgy érzi, hogy a másik csak 20%-on dolgozik. Tehát ezek teljesen tipikus helyzetek. Tehát ezért ezt fontos jól kezelni, és ugye ezért az első az, hogy ki lesz az utód, tehát akkor, hogy ő kapja meg az ehhez szükséges felkészítést. Aztán, hogy a második pont maga ez a felkészítés folyamata, amiben dönteni kell, hogy most mikor szeretném átadni, van-e ennek egy kijelölt időpont, hogy ez 2 év múlva fog történni, mi történik akkor mondjuk az alatt, a 2 év alatt hogyan vonom be az utódot, hogy készítem fel a szervezetet, a munkatársakat erre az átadásátvételre, és ugye a harmadik pont az, amikor ez megtörténik, akkor, hogy már hogyan érkezik meg ide az utód, hogyan fogadják el a munkatársak, és hogyan alakul a működés. Tehát ez a három dolog fontos itt. És ha ezek a pontok megvannak, akkor az már egy tudatos jó működés. Ha ezek nem, akkor történik az, amit felvetettél, hogy onnan látjuk, hogy valami elakad.
1: Az világosan látszik, hogy az időbeliség, tehát fázisok vannak, és az időbeliség az nagyon fontos. Mégis mi a javaslat? Tehát mikor érdemes egyáltalán ennek nekiállni? Vannak itt életkorok, vagy, vagy fázisok, üzleti fázisok akár?
0: Mindenképp ugye azelőtt, mielőtt ez problémává válna. Ez most ilyen megfoghatatlanul hangzik, de valóban így van. Tehát, hogy nem szabad halasztani az utolsó pillanatig, ebben időben kell gondolkodni. Életkorhoz feltétlenül nem kell kötni. Ugye ez attól is függ, hogy az alapító, hogy érzi magát. Tehát azt mindenki érzi magában, hogy már mondjuk egy kicsit lassabb, nem úgy dolgozik, esetleg többet szeretne pihenni, úgy érzi, hogy itt lenne az ideje, hogyha előtérbe tolná a következő generációt, és akkor, amikor ez a gondolat így először megjelenik, hogy lehet, hogy ezzel most már foglalkoznom kéne, akkor érdemes utána nézni, és keresni a kapcsolódásokat, ebben a támogatást.
1: Tehát a belső vagy külső késztetés pillanatában. Oké. Egyébként, ha már egy picit tényleg így záró kérdésként rákanyarodva, hogy az átvevő generációra, sokszor beszéltünk egyébként itt az álláspontban is arról, hogyan kellene egy mai vezetőnek működni, ők azért sokkal inkább coachok, mentorok egy szervezet életében. milyen támogatásra van szüksége egy fiatal generációnak, hogy átvéve azt az örökséget, és tényleg nem megtagadva, hanem inkább arra építve, de karakán módon és megfelelő eszközökkel változtatva a jövő érdekében, a sikeres jövő érdekében, milyen tudással kell őket felvértezni?
0: Igen, ugye ez egy tök jó kérdés, mert ugye benne van az is, hogy, hogy a múlt és a jövő hogy találkozik a jelenben, ha lehet ilyet mondani. Ugye neki mindent tudnia kell a cég életéről, a múltjáról, az értékeiről, a működéséről ahhoz, hogy ezt átlássa, viszont be kell tudnia hozni azokat az újdonságokat is, amik most már elengedhetetlenek, akár a digitális térben szerveződve. És én azt gondolom, hogy itt van tér a fejlődésre, akár abban, hogy a fiatalokat ebben tudatosabban támogatni programokkal, felkészítésekkel, hogy hogyan vegyenek át egy családi vállalkozást. Persze nyilván foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de hogy érdemes lenne ezt még inkább kiterjeszteni. Illetve az, hogy azt is tudni, hogy, vagy azt is így a fejekben rendezni a fiatalok esetében, hogy ez egy nagyon értékes és jó dolog, tehát hogy érdemes a családi vállalkozást átvenni, és hogy ezzel nagyon jól jár az a helyi közösség, ő maga, a család, hogyha ebből nem hátrál ki, mert sokszor azért az is tapasztalat, hogy van, aki nem akarja átvenni, mert azt látta, hogy a szülei generációja 7 nap alatt éve gyakorlatilag dolgozott, és egy másfajta életet szeretne, másfajta karriert, tehát hogy nem mindig találkozik ez a két átadási szándék, vagy az átadási és az átvételi szándék. Tehát ez az egyik, hogy ezt megmutatni, hogy ez egy jó dolog, családi vállalkozást átvenni át lehet, ebben milyen támogatás van, illetve még egyet mondanék, ami így a női vezetőkre vonatkozik, mert ez az egy ilyen leginkább alulkutatott területe még ennek a kérdésnek, hogyha ilyen női utód van, akkor az másfajta átadást igényele, vagy ugyanolyat, vagy másfajta felkészítést, illetve hogy hogyan fog változni a cégnek az élete, hogyha ezek a fajta női energiák és vezetési stílus fog oda megérkezni. Mert sokszor azért a lányokkal szemben még mindig megvan ez a sztereotípia, hogy talán kevésbé alkalmasak a vezetés átvételére, ami egyébként nyilván nem igaz. És hogy ebben is edukálni, ez egy jó irány.
1: Kinyitottál egy újabb szelencét, beszélgessünk erről legközelebb.
0: Jó.
1: Lejárt az adásidőnk, nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Egy hét múlva újra álláspont, hamarosan újra találkozunk. További szép délutánt, jó rádiózást kívánok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért! Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a csomagforgalom az elmúlt években jelentősen megnőtt, miközben egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi célok teljesítése. Ennek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gumoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a több-kevesebb műsorát látják, hallják, hogyha a rádióban hallgatnak minket, akkor elmondom Önöknek, hogy itt ül velem szemben Ács István, ha pedig látják, akkor látják is a YouTube-on az ipari digitalizáció és innováció szakembere. Örülök, hogy itt van, és köszönöm, örülök, hogy eljött. Köszönöm. És ráadásul az Ipar 4.0 technológiai platform frissiben újra kinevezett elnöke, úgyhogy ez szintén köszöntöm és gratulálok. Ez az új periódus, ez ráadásul egy új kormány létrejöttével ér össze. Nyilván új feladatokat is tartalmaz ez ilyen módon. Miben gondolkodnak?
9: Hát én korábban is már felsővezetőként, társelnökként működtem ebben a szervezetben, úgyhogy részese vagyok a folyamatoknak, és közelről ismerem is. Az IPAR 4.0 technológiai platform törekvése az, hogy a digitalizáció, az ipari digitalizáció térnyerését segítsük. És ezt elsősorban úgy tesszük, hogy egy szövetség alapon létrehozott együttműködő szervezet jött létre néhány évvel ezelőtt, ez most már 11 néhány éve volt, amelynek az érdeke, hogy az ipar 4.0 eredményeit vagy a lehetőségeit vizsgálja, illetve használja, illetve edukálja a tagokat erre vonatkozóan.
8: Ipar 4.0, akkor értelmezzük ezt is, hogy mitől 4.0.
9: Igen. Akkor vissza kell mennünk egy kicsit az időbe.
8: Legyen. És
9: a negyedik ipari forradalomról beszélünk, de mindenkinek ismert. Az első a gőzgépek feltalálásával azonosítható, a második ipari forradalom az a tömeggyártással, a futószalagos gyártás Henry Forddal kapcsolat össze, a harmadik ipari forradalom az automatizálás, a robotika, a vezérlő rendszerek, és a negyedik, ahol most megérkeztünk, az pedig 11 néhány évvel ezelőtt úgy gondolták itt Európában és világszerte, hogy az internet adottságai, az Internet of Things adottságait azt érvényesíteni kell a gyártásban, ami azt jelenti, hogy könnyen érthető legyek, hogy a gépek berendezések összekapcsoltságát, az adatvezére gyártást kell erőtérbe helyezni abból a célból, hogy termelékenyebben tudjunk gyártani.
8: Ez a távoli elérések internetes világa valójában.
9: Is, de tulajdonképpen a valós világ, amit megélünk, és a virtuális világ összekapcsolódását.
8: Hát tulajdonképpen akkor lehetne ez már itt az 5.0 is, mert hogy ez az internet alapú digitális világ, ez most már mesterséges intelligencia alapú nagyon digitális világ kezd lenni.
9: Nagyon is, az elmúlt években fantasztikus fejlődés történt egyáltalán a technológiában, ezt azt hiszem valamennyien megéljük és látjuk, de nem csak általában véve, hanem kifejezetten a digitalizációban is, és az elmúlt néhány évben a mesterséges intelligencia felhasználása az rendkívül megerősödött. Én épp a napokban tanulmányoztam egy 4 évvel ezelőtti stratégiai anyagot, amiben a mesterséges intelligencia még éppen csak említve volt, mint lehetőség, és szakmailag tárgyaltuk, a 4 évvel később pedig a mindennapjaink része.
8: Hát és egyébként a mobiltelefonon keresztül minden hallgatónknak, nézőnknek is élete részévé vált, mert hogyha akarja, akkor egy gombnyomás a telefonon, vagy egy új lehúzás az applikációban, és már ott is van. Ilyen egyszerűen megy át az iparban is? Nagyban is?
9: Nagyon jó lenne, és nagyon szép lenne, ez így lenne. Hát egyrészt az iparban vannak nagyon fontos kötöttségek. Tehát ez nem annyira természetes, hiszen a biztonságról, az adatbiztonságról, és egyáltalán a gyártás biztonságára törekedni kell. Tehát ez nem egyik napról a másikra. Ez a része természetes. Másik oldalról pedig az ipar, ugye ez egy nagyon széles pálya, ahogy mondani szokták, ugye nagyvállalatok is, és középvállalatok, mikrovállalkozások, és egyáltalán az ökoszisztéma résztvevői, a képzés, felsőoktatás, szakmai szervezetek, és így tovább együttműködésén keresztül működik ez a dolog, és nem egyformán landol az ipar 4.0 ezeken a területeken. Szokták mondani, hogy a nagyvállalatoknak a játszótere az ipar 4.0, ez butaság, azt kell mondjam, ez nem így van. Nyilván a nagyvállalatoknak sokkal több lehetőségük van, tőke erősebbek ebben a vonatkozásban, de az egyik nagyon fontos küldetésünk az, hogy arra nem csak, hogy felhívjuk a figyelmet, hanem segítsük, hogy a kis és középvállalatoknak is ez óriási lehetőséget biztosít, és az egyik üzenete az ipar 4.0 technológiai platformnak is, nem csak üzenet, hanem mi támogatjuk és segítjük is ezeket a vállalkozásokat, hogy előre lépjenek.
8: A politika most rendszerváltásról beszél, ez önöknek kapura jött, mert önök meg a digitális rendszerváltásban érdekeltek, és azt is szeretnék elérni. Ezt hogyan képzeljük el, mert gyakorlatilag teljesen különválik mindenféle politikai hullámtól, tehát egy digitális átalakulás az egy vállalat vezető számára egy egészen hétköznapi döntési kérdés.
9: Hát nézze, a cél az, hogy a kis és középvállalatok vagy nagyvállalatok a digitális átállás stratégiai szinten kezeljék. Tehát ez nem egy IT kérdés egyszerűen, nem arról van szó, hogy bevezetünk esetleg túlokat, eszközöket, egyebeket, hanem a versenyképesség a mindennapi piaci előnyök elérése érdekében szükséges döntéseket meghozni, és igen, a digitalizációnak a stratégiai szintre emelése. És azt látjuk, hogy e tekintetben nagyon szétszakadt a mezőny, vannak, akik ezt egy szűkebb mesdje, akik ezt nagyon jól értelmezik. Vannak sokan, akik értik ezt, hogy erre szükség van, de nem tudják, hogy csinálják. Itt nekünk nagyon sok és fontos szerepünk van, és sajnos sokan vannak még, akik még várakozó állásponton vannak, hogy jó lesz az úgy még, ahogy vagyunk, aztán majd meglépjük a lépéseket.
8: Eddig is így volt, de most már nem lesz így.
9: De most már nem lehet így, pontosan erről van szó. Ha azt tekintjük, hogy Magyarország számára mondjuk az ipari gyártás az meghatározó, hiszen a GDP 22%-át teszi ki, ami egyébként meghaladja az európai átlagot, és közben pedig a digitalizációs fokban, a digitalizációs érettségben pedig sajnos elmaradunk az európai átlagtól, sőt még a V4-ektől is. Miközben persze volt fejlődés. Na már most, hogyha ugye az ipari gyártás alapvetően arra volt megalapozva, hogy Magyarországon rendelkezésre áll munkaerő, és relatíve olcsó. Ez már nincs így, vagy nem teljességében van így. Ahhoz tehát, hogy a versenyképességünk megmaradjon, és ez a nagyságrend a GDP-ben ne legyen veszélyeztetve, ahhoz jóval hatékonyabban kell dolgozni. És ezt a hatékonyságot, ezt a termelékenységi előrelépést, aminek a sürgősége miatt beszélünk erről a kérdésről, annak egy óriási nagy hajtóereje a digitalizáció.
8: Hol látunk ma Magyarországon ez ügyben jó gyakorlatokat? Ugye, hogyha a nagy nemzetközi cégek jelenlétét tekintjük alapnak, ők véletlenül kicsikét előrébb vannak, mint a magyar átlag, mert hogy a nemzetközi életben már máshogy nem lehet talpon maradni, csak az élvonalbeli technológiákkal. Őket tekinthetjük jó gyakorlatként egyfajta mintának?
9: Mindenképpen, sőt, nekik van egy olyan küldetésük is, másrészt pedig hát a kötelezettségük, hogy miután nem egyedül vannak a nagyvállalatok semmit Magyarországon, hanem egy ökoszisztéma részei, tehát az ő beszállítóik, vagy más oldalról a kutatásfejlesztési intézmények, vagy a képzés, felsőoktatás szintén fel kell, hogy készüljön ezekre a kihívásukra. Tehát egyedül még egy nagyvállalatnak sem megy. Kellenek a partnerek, és éppen a a KKV szakterület vagy terület az, ahol a komoly elmaradások vannak. Tehát a nagyvállalatok a kérdésre válaszolva húzó erőt jelentenek, elsősorban integráló erőt, és ezért fontosak például olyan programok, amit úgy hívnak, hogy beszállító fejlesztési programok, aminek az a lényege, hogy egy nagyvállalat segítse a partnerét, a beszállítóit abban, hogy felnőjön ez a feladathoz, mert ezt nagyon helyesen jegyezte meg, hogy ma már nemzetközi versenyhelyzet kellős közepén vagyunk, tehát már régen nem arról beszélünk, hogy egy magyar KKV, magyar piacnak kell megfelelni, a nemzetközi piacnak kell megfelelni.
8: Ez eljutva felveti azt is, hogy milyen feladatunk van nemzeti méretben, mert hogyha arról beszélünk, hogy a gazdaságot talpra kell állítani egy nehéz időszak után, vagy arról beszélünk, hogy fel kell zárkóznunk az Európai Unió átlagához, legalább az átlagot érjük el valahogy, akkor óhatatlan, hogy ezeken a területeken előre lépjünk. Ehhez fognak önök terveket készíteni és átadni mondjuk adott esetben a kormányzatnak?
9: Nem, két komoly, mondjuk úgy, hogy szakmai irányba. Az egyik, hogy talán nem szerintelenség azt mondani, hogy értünk ehhez a területhez, szakmailag is értünk, akadémiai értelemben értünk, kutatás értelemben értünk, másrészt pedig rengeteg tapasztalatot szereztünk a platform tagjai és a külvilág.
8: Tehát megvan a gyakorlat is.
9: Tehát mind a két irány megvan, és már korábban is készítettünk ilyen típusú anyagokat, a tanulmányokat, vagy stratégiai anyagokat, és most ez a szándékunk, hogy segítsük a döntéshozókat azzal, hogy ilyen stratégiai anyagokat összeállítunk közösen, úgy, hogy ez sikere vezesse a gazdaságot.
8: Önnek mennyit kellett ehhez tanulni az elmúlt 30 évben? Ugye tervezőmérnökként kezdte a pályafutását. Az egy másik világ volt még.
9: Igen.
8: Mert hogy az ön példája, mondhatni, hogy mindannyiunk előtt példa lehet, aki ebben a világban mozog, hogy muszáj menni vele.
9: Hát egy másik világból érkeztem, ez így van. Én egy technológiai vezető nagyvállalatnál dolgoztam, és nagyon gyorsan lehetőségem volt azokat az előnyöket élvezni, amit egy ilyen nemzetközi nagyvállalat biztosítani tud. És az egész pályám során ez az innovatív szemlélet, a lehetőségek és azok a törekvések, az a drive, ami az innováció irányba lögdösött engem vagy minket, az mindig is támogatva volt, illetve segítve volt eszközökkel. És így landoltam én aztán vezetőként, hát 25 évig vezetőként, felsővezetőként is működtem, és mindig is az innováció volt, és azon belül pedig az ipari digitalizáció szakterületen.
8: Azért kérdeztem, mert én azt gondolom, hogy egy cég vezetője egyúttal irányt is mutat a tekintetben, hogy mik a cég jövője. Tehát milyen irányokat választ, vagy milyen irányokban hajlandó elindulni, és hogyha ő lemarad, maga a cégvezető, nagyon nehezen fogják neki megmagyarázni, hogy már pedig nem ez az irány.
9: Ez egy nagyon fontos csapásirány, amit most szóba hozott a szemléletformálásnak kérdése. Tehát az, hogy hol tartunk és merrefele haladunk, az nagyon erősen függ a vállalatvezetőktől, a vállalattulajdonosoktól, és az, hogy ők mit gondolnak erről, és milyen esélyeket lát, abban a szemléletformálás az egy különleges küldetés. Tehát az én személyes szerepem is, én szeretem magam ambasszádornak hívni, az ipari digitalizáció ambasszádora, de a személyes szerepem is az, hogy segítsem inspirációval azokat a cégvezetőket, legyen az kis vagy középvállalat, vagy nagyvállalat akár, akik döntések előtt állnak, hogy merre tartsanak, és a versenyképességben milyen lehetőségeik vannak. Hát ez egy óriási nagy kihívás, talán a legnagyobb.
8: Ipari digitalizációs stratégiát készítenek. Kikkel közösen?
9: A platformban, ahogy mondtam, a rendelkezésre áll a tudás, de nagyon fontos, hogy mi ki is tekintsünk a platformból. Hát nyilvánvalóan egy ilyen anyag csak együttműködésben készülhet el a gazdaság különböző stakeholdereivel, de nagyon komoly kitekintésünk van a már korábban említett ökoszisztémára. Tehát gyakorlatilag mindenkit ismerünk és együttműködünk, aki az ipari digitalizációban tapasztalattal rendelkezik, és főképp tudással. Tehát a mi küldetésünk az, hogy ezeket összefogjuk, és kollaboráljunk, mert hitünk szerint ez csak együttműködésben működhet.
8: Valószínűleg jókor jönnek ezzel az elképzelésen, mert az új kormánynak is van egy digitalizációs vágya elképzelése, hogy a kapitány István is megfogalmazta, sőt, igen, az európai uniós források egy részét is erre szánna a kormányzat. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan, és nem mindegy, hogy milyen irányokban. Ebben próbálnak segíteni?
9: Igen. Igen. Tehát olyan gondolataink vannak, nyilván volt módunk összeszedni néhányat az elmúlt időszakban, amik ott vannak az asztalunkon, amik segíthetik ezt a nagyságrendű előrelépést, mert mi hiszünk abban, hogy nagyságrendi előrelépésre van szükség az ipari digitalizáció kapcsán.
8: Ez szemléletbeli kérdés, vagy pénzkérdés elsősorban? Nyilván szemléletváltozás nélkül nem megy, de a pénzre szükség van hozzá?
9: A pénzre elsősorban azért van szükség, mert én személyesen abban hiszek, hogy, és ezt már előttünk egy pár ezer évvel valaki mondta, hogy nem halat kell adnunk, hanem hálót, tehát olyan együttműködési rendszereket kell építenünk, ami hozzá segíti a vállalkozásokat ahhoz, hogy erre az útra lépjenek. Nem azokat a megoldásokat kell megítélésem szerint favorizálni, hogy a kezébe adjuk a kész megoldást, hanem arra vezetjük és segítjük. A pénz fontos, de valószínűleg fontosabb az a szemléletmód. Ugyanis, és ez is egy félreértés gyakran, sokszor beszélünk az ipari digitalizációról úgy, mint egy nagyon drága dologról, amit csak akkor lehet megvalósítani, valakinek nagyon sok pénze van. Ez nem így van. Hát lépésről lépésre is lehet haladni. A szenzor technika már egyre olcsóbb, már a lakásunkban is vannak különböző szenzorok, felszerelve, meg lehet filléreké vásárolni ezeket az eszközöket, tehát az adatgyűjtésnek a lehetősége rendelkezésre áll. És ha van adat, amiről azt mondják közhelyként, hogy az adat az új arany, igen, ha van adat, akkor minden van, akkor abból tudok adatot gyűjteni, tudok szembesülni a berendezéseim állapotáról, tudom azokat optimalizálni, meg tudom később oldani azt, hogy beavatkozás is történjen, automatikus beavatkozás gép a géppel kommunikáljon. Tehát ezt lépésről lépésre érdemes csinálni, de ahhoz az kell, hogy szülessen egy olyan döntés egy vállalatnál, hogy ezt mi komolyan vesszük, és ahogy mondtam, nem egy IT eszközként vesszük figyelembe, hanem stratégiai.
8: Azért ez szakember függő is. Van elég szakember az országban ahhoz, hogy ez mindenhol megvalósulhasson?
9: A világon sincs elég szakember, hát ez az. Ebben a dologban, és ez például egy olyan társadalmi folyamat, amit mi ma megélünk, mert sok olyan tudásra és szakmai háttérre van szükség, ami nem áll rendelkezésre. Magyarul át kell alakítani a tudást, és ez is egy nagyon nagy kihívás. Magyarország egyébként jó alapokkal rendelkezik, tehát azért azt ki lehet mondani, hogy a szakember kompetencia szint Magyarországon az megfelelően magas európai összehasonlításban is, tehát hogy van onnan elindulni, és a stratégiai anyagunkban erre is kitérünk, hogy azért van esély, komoly esélyünk van, hogy nagy lépést tudjunk tenni.
8: Az anyag készen van?
9: Nincs.
8: De ez sose lesz kész igazán, ha jól gondolom.
9: Így van. Vannak kész anyagaink már, de nagyon fontos tudni azt, hogy mik azok a törekvések, amik a döntéshozókat vezérlik, mert ahhoz kell nyilvánvalóan igazítani a stratégia anyagokat is, tehát az a legfontosabb, hogy ezeket megismerjük, és én nagyon bízom benne, hogy a következő hetekben erre lesz is mód.
8: Szó, mennyi mindenről beszéltünk, és mennyi mindent nem fejtettünk ki.
9: Hát
8: lehet, hogy erre még szükség lesz. Örülök, hogy itt volt, és köszönöm szépen. Ipari digitalizációs stratégiát készít az Ipar 4.0 digitalizációs technológiai platform, ennek az elnöke Ács István. Köszönöm, hogy itt volt.
9: Elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Széll Kálmán tér környékén, a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám tér vonaláig, valamint a Petőfi hídtól északra és a Pázmány Péter Sétányú Egyetem rakpart útvonalon is. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat mindkét irányban, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé kihagyja a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, várhatóan holnap estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatva a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, beszéljünk egy ígéretről, ami úgy tűnik, hogy nem valósul meg, de hát elméletileg még erre lenne lehetőség. Június 1-től nem született meg az a határozat, ami lehetővé tenni, hogy a vendégmunkások behozatalát korlátozza a kormányzat, pedig erre tett ígéretet korábban. Sarkadi I. és Csaba, az economics.hu újságírója a vonalban. Szervusz, Csaba!
3: Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Akkora volt az ellenállás a piac részéről ezzel a gondolattal szemben, hogy lehet, hogy ez késztette a kormányt meghátrálásra vagy elodázásra?
3: Ez nagyon, szerintem ez egy kicsit naív hozzáállás volt. Nem hinném amúgy, mert ez a fajta ellenállás, a vendégmunkások behozatával szembeni ellenállás a piac részéről folyamatosan megvan, tehát az összes létező szektor, ahol dolgoznak vendégmunkások, vagy inkább pontosabban úgy fogalmazok, az összes szektor, ami a magyar gazdaságban van, azoknak szüksége van gyakorlatilag vendégmunkásokra, és ez akkor is így volt, amikor az Orbán kormány volt, és akkor is így volt, amikor ugye most, tehát megtörtént a kormányváltás, és ennek ugye hangot is adtak, tehát akár a turizmustól kezdve a vendéglátáson át, a termelőiparig is, ezekben mindenhol vannak vendégmunkások, a KKV szektortól kezdve egészen a nagyvállalkozásokig, illetve a nagygyárakig, mindenhol ott vannak. Tehát ez mindig is létező volt. Én inkább most joggal élhetek talán a gyanúperrel, hogy ezt valahogy elfelejtették, vagy éppen sok minden más is eszükben volt, és erről az ígéretről megfeledkeztek. Ami szerintem amúgy továbbra is inkább ilyen hergelés volt a korábbi ellenzéki szereplőknek a részéről a vendégmunkásokkal szemben. Amivel mondjuk teszem hozzá, Magyar Péter beleálltam, nem tudom, mennyire emlékeznek még a kedves hallgatók, vagy emlékszel, mert túl sok híret olvasunk, de ugye a kacsákat megevő és a aranyhalakat a Városligetből kiszedő filipino vendégmunkásokról ugye Magyar Péter beszélt, és ugye akkor volt ez, hogy akkor
2: nem volt elegáns. Igaz sem volt ráadásul, de hát az egy másodlagos szempont.
3: Igen, és hogy azt tegyük hozzá, hogy az a kevés konkrétum, ami a Tisza pártnak a hivatalos programjában benne volt, szerepelt, ez ott volt benne, tehát a június 1-i dátum, az például a Tisza pártnak a hivatalos programjában, ami ugye most is elérhető a pártnak a honlapján ott volt, és ugye erről beszéltek politikusaik is, meg miniszteri szinten is volt erről szó, és legutóbb ugye talán egy 2-3 hete az első kormányinfójukon volt kollégát Köböl Anita, ugye akkor még nem államtitkárként, remélhetes államtitkárként ugye beszélt arról, hogy, hogy ezt a kormány meg fogja vizsgálni. Hát azóta ugye nem vizsgált.
2: Na de azt mondod, hogy én meg naív vagyok. Lehet, hogy vizsgálja a kormány, csak ugye itt több minden történik. Te magad is megírod a cikkedben, ami erről szól, hogy a VOSZ például, a Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége egy olyan álláspontot fogalmazott meg, mi szerint is egész egyszerűen nem megy, hogy a magyar munkavállalókkal pótolják azokat, akik most vendégmunkásként Magyarországon dolgoznak. De ha a VHC-t nézzük, ami az egyik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, és fejvadász cég egész pontosan Magyarországon, HR szolgáltató hivatalos nevén, akkor ők ugyanerre jutottak, felmérve a saját partnereik 157 hazaival.

0: vezetőjével. Ezt csak azért mondom el, hogy ezt tényleg értsék a kedves hallgatók is, hogy miről van szó, hogy például olyan üzemekben is vendégmunkások dolgoznak, amelyik például ilyen halfeldolgozó, meg egyéb ilyen olyan munkák, amiket hála Isten, vagy nem hála Isten, de magyar ember már nem akar, vagy nem is tud, és nem is szeretne elvégezni, viszont nem nincs rá jelentkező. Tehát, hogy ezeket a vendégmunkásokat, akik ide jönnek Magyarországra, és kiemeljük, például egy KKV-ből, aki mondjuk a halakat dolgozza fel, ott nem lesz munkaerő. Tehát onnan nem fogunk hazahozni Angliából mosogatókat, akik ugye Angliában kint élnek mosogatókat, de reméljük nem csak azok dolgoznak itt Magyarországról, mert ezt a munkát nem fogják bevállalni.
1: Munkaerő tartalékról beszél a KSH
0: ez
1: is,
0: nagyon fontos,
1: és meghatároz 318 ezer főt, mint potenciális munkaerő tartalékot. Ebben benne vannak valóban a munkát kereső munkanélküliek, de az elsőprő többségük olyan állampolgár, aki hosszú évek óta nem dolgozik, vagy nem dolgozik látható módon munkahelyen, hanem a szürke vagy a fekete zónában működik. Tehát őket iszonyat nehéz lesz bevonni, és a HR cégek is azt mondják, hogy az ő 10%-uk lehet az, tehát mondjuk 30 ezer ember, aki közülük mozdítható hagyományos struktúrákban.
0: Igen, és ez nagyon jó, hogy te elhoztad, mert viszont ez kormányokon átívelő probléma, tehát ezt még Comba Sándor is, az előző kormányzatnak a munkaügyi államtitkára is elmondta több alkalommal, és hogy ők is látják, hogy ők is a számok alapján van ez a 300 kötőjel 400 ezeres tömeg, de ezeket nem lehet behozni, ezeket az embereket. Tehát tényleg vagy, tehát annyira feszes már a munkaerőpiac, hogy őket nem lehet, ők pont az a tömeg, akik vagy nem is hajlandóak, vagy tényleg annyira betegek, hogy csak nagyon elnézést kérek a durva megfogalmazásért, de csak papíron számítanak munkaerőnek, a valóságban például nem, vagy nem lehet őket kimozdítani. Tehát létezik egy ekkora tömeg, de nem lehet őket megmozdítani. És egyébként abban a cikkben találtam, van még egy nagyon érdekes szám, amit még mindenképpen el akarok mondani ebben a műsorban, mert ez a műsor nagyon jó, hogy az inaktívak között a KSH fenntart, igen, megtaláltam számot, bocsánat, tehát a inaktívak között, akikben ugye benne vannak azok is, akik ugye otthon gyermeket nevelnek, vagy éppen gazdasági szempontból nem aktívak, és ebben a sokasságban a KSH 1.177.000 ember tart számon olyat, aki nem is kíván dolgozni. Tehát azon kívül, akikkel lehetne számolni, hogy dolgozhatnának, van még egy ilyen tömeg is, akik nem fognak elmenni dolgozni. Ebben ugye benne vannak az idősek, benne vannak a gyermeketápolók, benne vannak azok is, akik csak élnék az életüket, de van egy ekkora tömeg is, akik nem fognak elmenni dolgozni. Tehát innen nézve nagyon érdekes, hogy miért pont ez a 100 ezeres, körülbelül 100 ezeres vendégmunkásszám, ami kiütötte a biztosítékot. És azt azért hozzátenném, és bocsánat csak, hogy azt azért meg kéne erősíteni, hogy ebben azért bőven szerepe volt tényleg a politikának, illetve annak a fajta hergelésnek, ami ezekkel a szerencsétlen filipínó és egyéb dél-kelet-ázsiai emberekkel, indonézekkel szemben azért megjelent, és ennek azért volt egy nagyon rossz olvasata is.
1: Összesen 100 ezer fő az, aki külföldi munkaerőként nagyjából Magyarországon megtalálható. Közülük 20 ezeren a szomszédos országokból jöttek, a többiek pedig Ázsiából valahonnan, vagy Törökországból éppenséggel. És hát, hogyha a munkaadóknak igazuk van, akkor ők jelenleg nagyjából a pótolhatatlan kategória. Lehet, hogy ez gondolkoztatta el a kormányzatot, lehet, hogy én vagyok naív, de ezt elég gyorsan meg fogjuk tudni.
0: Igen, erre is kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ennek folytatása. Annyit ugye megkérdeztük a kormányzatot, miniszterelnökséget, hogy ez a történet hogy áll. Annyit tudtunk meg, hogy egyelőre nincsen érdemi információ, de hát ugye majd közlik, hogyha lehet, de hát, hogyha abból azt is ide vesztük, hogy például ugye továbbra se tudjuk, hogy mondjuk azok a fajta reformok miről szólnak majd, amiről elvileg megegyezett Magyar Péter és Ursula von der Leyen, és ami ugye biztosítja azt, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, de azért látható, hogy azért vannak még kérdések, amiket mondjuk most elfed a súlyok köztársasági elnökkel szembeni szata jótékony homája. Tehát ebből a szempontból az ügyesen csinálja a Tisza párt, azért tudjuk, hogy jól tudnak kommunikálni, és jól tudják uralni ők is a pillanatot. Tényleg vannak olyan gazdasági kérdések, amelyekre egyelőre nincsen válasz.
1: Viszont az is tény, hogy nem volt olyan sok idejük, hogy ezekre olyan választ találjanak, amik egyúttal a megoldást is jelentik. Itt vannak olyan kérdések, amikre 16 éven keresztül nem talált az előző kormányzat választ. Ne várjuk tőlük, hogy néhány hét alatt ők megszűjjék.
0: Hát elvileg ugye az arról volt, hogy ők már 2 éve készülnek a kormányváltásra, és már másfél éve dolgoznak ezek a szakértői csapatok.
1: Csaba, te türelmetlen vagy.

0: Lehet, hogy az elmúlt 16 évek hoztak ki belőlem, hogy az ember azt hinné, hogy, hogy gyorsan működik a rendszerváltás, de...
1: Kánoán nincs, azért dolgozni kell, és valószínűleg a kormánynak is, úgyhogy, úgyhogy térjünk erre vissza, jó?
0: Akkor van 40 évünk a sivatagban, még erre gondolsz?
1: Hát remélem nem, az kicsit hosszú lenne, mondjuk az én életemben már biztosan. Sarkadi és Csaba, az economics.hu újságírója, köszönöm szépen, szia!
0: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Beke Károly, a Portfolio.hu elemzője a vonalban, és arról fogunk beszélgetni, hogy hova tűnt a Magyar Nemzeti Bank pénze, mert hogy 2025-ben újabb tetemes veszteséggel zárták az évet az MNB-ben, de vajon miért? Szervusz, Karcsi!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Rosszat tesz az erős forint a Magyar Nemzeti Banknak?
2: Mondhatjuk azt, igen, hogy az erős forint is rosszat tesz a Magyar Nemzeti Banknak, de ennek a hatása még a 2025-ös évben nem is igazán mutatkozott meg, tehát ez majd csak az idei évet fogja inkább érinteni. A tavalyi évben továbbra is a kamat eredmény az, ami elsősorban rontotta a jegybank számait, ugye ez a több mint 550 milliárd forintos veszteség, ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy még mindig magas a kamat, amit a jegybanknak ki kell fizetnie. Ugye tavaly egész évben nem tudott kamatot csökkenteni a monetáris tanács, tehát gyakorlatilag végig 6,5%-on volt az alapkamat. Idén februárban egy jelképes 25 bázispontos kamatvágásra volt lehetőség, de úgy tűnik, hogy azért az idei év sem a kamat meredek csökkenéséről fog szólni, és éppen ezért ez a negatív kamat eredmény, ez a több 100 milliárd forintos veszteség a kamat eredményén, ez várhatóan fenn fog maradni. És ahogy említetted, a devizaváltásból származó profit is gyakorlatilag a tavalyi évre már eltűnt, ami korábban évente több 100 milliárd forintot jelentett a jegybanknál, az tavaly már csak 55 milliárd forintot. Ugye ez az a tétel, amit a jegybank akkor realizál, amikor devizát vált az állam számára a devizatartalékból, és ugye ezt az adja, hogy a kettő közti árfolyam különbség igen, a jegybank nyer gyakorlatilag. Tehát, hogy olcsóbb devizája van a jegybanknak, mint amennyiért a piacon el tudja adni, vagy legalábbis egészen eddig olcsóbb devizája volt a jegybanknak.
1: Viszont, hát bármilyen furcsa, ezzel a mínusz 554 milliárddal még dicséret is illeti a jegybankot, ez 2023-ban még 1763 milliárd volt, 24-ben meg 789 milliárd, tehát ez egy javuló tendencia, ha így megyünk tovább, a következő 5 évben lehet, hogy eljutunk a nulláig. Na de hát ez így is egy elképesztő összeg, tehát hogyha ezeket elkezdjük összepakolni, ezeket a pénzeket, itt 3500 milliárd forintos veszteségről van szó, kinek kell ezt kifizetni a végén?
2: Igen, valóban javult az eredmény, de hát ha azt vesszük alapul, hogy mondjuk 2023-ban, amikor valóban közel 1800 milliárd forint volt a veszteség, akkor mondjuk az alapkamat 18% volt, ugye 2022 őszén kellett megemelni a jegybanknak az alapkamatot, amikor a forint nagyon intenzíven gyengült, az euróval szemben is rekordszintre gyengült. Tehát ahogy a kamatot tudja csökkenteni a jegybank, úgy olvad el ez a veszteség, de azért ez várhatóan még évekig fog tartani. És valóban gyakorlatilag 2021 óta, amióta folyamatosan veszteséges a jegybank, azóta 3500 milliárd forintot is meghaladja ennek a veszteségnek a kumulált mértéke. Hogy ezt kinek kell kifizetnie, ugye ez az a tétel, ami megjelenik a gyakorlatilag a jegybank negatív saját tőkéjébe. Tehát ugye két negatív következménye van ennek. Az egyik az, hogy a korábbi évekkel ellentétben a Magyar Nemzeti Bank nem tud osztalékot fizetni, hiszen ugye a veszteségből nem lehet osztalékot fizetni. A másik negatív következmény pedig az, hogy a jegybank saját tőkéje az most éppen mínusz 1400 milliárd forintot mutat, tehát hogy egy nagyon masszív negatív saját tőkéje van a Magyar Nemzeti Banknak. Azt szoktuk ugye mondani, hogy ha ezt egy piaci alapon működő vállalkozást csinálná, akkor mondjuk az adóhatóság felszólítaná a tulajdonosokat arra, hogy pótolják ezt a tőkét, hiszen ugye hosszú távon nem működhet negatív saját tőkével egy vállalkozás. A jegybank esete azért speciális, mivel néhány évvel ezelőtt módosította a parlament a jegybank törvényt, és abban maradtak, hogy átmeneti ideig működhet negatív tőkével a Magyar Nemzeti Bank, csak éppen senki nem tudja, hogy ez az átmeneti idő, ez mennyit jelent, ez 5 évet, 10 évet, 30 évet, 100 évet.
1: Tehát erőt eszembe, mert ez persze így a végtelenségig húzható, főleg, hogyha úgy van a kormány vele, hogy dehogy akarok én a jegybanknak pénzt juttatni, már pedig ugye a kormánynak kéne pótolnia. Viszont, hogyha az erővezethez akarunk csatlakozni, ott például az Európai Központi Bank elviseli azt, hogy egy olyan jegybank csatlakozik az erővezethez, amelyik ekkora veszteséget tud maga mögött?
2: Én azt gondolom, hogy ebből nem lenne probléma, tehát az egy Nyugat-Európában nem példa nélküli az, hogy egy jegybanknak negatív legyen a saját tőkéje. Ugye a jegybank az egy speciális intézmény, mert a feladatát el tudja látni akkor is, hogyha negatív a saját tőkéje, tehát a működését tudja biztosítani. Igazából nem egy klasszikusan működő vállalkozás. Én azt gondolom, hogy ezzel az Európai Központi Banknak sem lenne problémája. Éppen ezért várható az, hogy azért ez még hosszú évekig így fog maradni, vagy akár évtizedekig is, tehát hogy nem látszik egyelőre, hogy mitől tudna csökkenni a negatív saját tőkéje egy banknak, hiszen ugye amíg folyamatosan veszteséget termel, az újabb és újabb mélységekbe löki, újabb és újabb mínusz jelent a saját tőkében. Ugye megoldást jelenthetne az, ha valamilyen eszközt vagy ingatlant aportálnának a jegybankba, és az ugye a tőkében megjelenne, de a jövedelmezőséget nem befolyásolná, tehát ha mondjuk a jegybanki ingatlanok vagy valamilyen állami ingatlanok bekerülnének a Magyar Nemzeti Bank könyvébe, az javítaná hirtelen egy csapásra a tőkehelyzetet, akár nullába is visszahozhatná, de nem tudom, hogy ennek most így van-e jelentősége, vagy van-e értelme. Tehát láthatóan a piac nem nagyon foglalkozik vele, a nemzetközi közvélemény elfogadta azt, hogy átmenetileg ki tudja meddig, akár negatív tőkével is működnek a jegybankok, tehát én azt gondolom, hogy ennek most így nincs.
1: Hát egy megoldás lenne még a forint árfolyamának összeomlása, de szerencsére most nem kell tartanunk, úgyhogy ez nem játszik. Ugye, hogyha egy nagyon gyenge forint árfolyam jelenne meg, mint ahogy volt mondjuk a 420-425-ös forint árfolyam egy rövid ideig, akkor az segítene a jegybanknak, mert másképp tudna váltani rögtön, de hát a gazdaságnak meg nekünk magunknak azért olyan nagyon nem jönne jól.
2: Persze, de hát azt gondolom, hogy ezt senki nem szeretné. Tehát ugye azt az jegybanki vezetés is elismerte, hogy 2022 őszén az árfolyam válság küszöbén volt Magyarország. Tehát nem gondolom azt, hogy Magyarország érdeke lenne az, hogy visszakerüljünk oda az árfolyam válság küszöbére.
1: Akkor pedig ez marad így. Beke Károly a Portfolio.hu elemzője volt a vonalban. Karcsi, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Sok mindenről beszéltünk a mai napon, a digitalizációval kezdtük, és az árfolyammal zártuk meg a veszteségekkel a Magyar Nemzeti Bankban. Remélem, velünk tartanak holnap is, jövünk akkor is. Somodi Sormos Eszter szerkesztette a mai műsort, Rónai Egon vagyok, ez volt a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-ben, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme. Következnek a rövid könyvek Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
4: Szia, én is örülök nektek.
3: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy poklócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
4: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is így elfér.
3: Annak nincs súlya, igen, ott a telefonban.
4: Igen, végül is. Tehát ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
3: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
4: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, de hogy ezek a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 000 oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszik.
3: Kevesebb leíró rész. Hát igen, hát pontosan, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
4: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
3: Hát gondolod el, a Duna az aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el, persze.
4: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazán van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abba az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
3: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
4: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
3: Igen.
4: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, semmilyen kontextus.
3: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
4: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
3: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt megbeszéljük, és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem. Mm-hmm.
4: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
3: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás. Egy generációs lázadás volt.
4: Bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
3: Mondják is.
4: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steiger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlen minden
3: ezt
4: fejlődés.
3: Ő meg is írta a generációk harcában.
4: Bizony, és ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
3: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának, és a csontszüret novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
4: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor hát a dedikálásánál. Ez tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a Csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
3: Látod, ez az.
4: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani egy
3: és korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20 éveseknek, mert éppen hogy több mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
4: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is, ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
3: Mindig történik valami a Deákban, hát jó,
4: igen.
3: 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
4: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
3: Úgy gondolod, hogy egy perces reggel este belefér?
4: Simán.
3: Na, van ennél bőségesebb kis könyved is.
4: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit, egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír. Van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit Ovéna hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt hát tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
3: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
4: Én pedig fogom őket hozni.
3: Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
4: Én is.
0: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A kultúrát hallják, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok. Filmbemutatóval indítjuk a mai adást, méghozzá azzal a filmmel, ami egy magyar-kínai koprodukciós alkotás, Nem én vagyok, ez a címe, és Csényi Kati a producere. Jó napot kívánok, Kati.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye a csütörtök az a mozi műsor változás napja, gondolom ezt a csütörtököt most kivételesen várták.
2: Nagyon, igen, igen. Kedden volt a film dísz bemutatója, úgyhogy már azért néhányan látták, és ma pedig indul az országos sugárzás.
1: Akik látták a dísz bemutatón, persze az egy olyan közönség, amelyik elfogult, meg amelyik nem fogja ott megmondani, hogyha valaminek nem tetszik, de egy producer, aki már nem az első alkotásával van jelen, pontosan érzékeli, hogy mit gondol a közönség, már a mocorgásból a filmvetítés közben. Na, milyen volt?
2: Szeretik a filmet, nagyon, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon bizakodó, nagyon jó a sajtója is, rendkívül jó kritikákat kaptunk, és generálja egymás után a megjelenés ezt a dolgot. Úgyhogy én bizakodó vagyok, nagyon szeretik a fiatalok, szerintem ez, ennek a filmnek ez lesz a célközönsége, úgyhogy izgatottan várjuk.
1: Ugye, amiről szó van, mondjunk már róla két mondatot, mert szerintem pont abba találnak bele, ami egy csomó témában, beszélgetésben valahogyan mégiscsak előbukkan, hogy hogy élhetnek itt Magyarországon a kínaiak, a kínai családok, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy zárt világ, az övék is, meg a kínai kolóniái is, ahova nem nagyon engednek be magyart. Na most beleláthatunk. Ugye ez a nagy titok egyrészt.
2: Igen, igen. Nekem is a forgatókönyvben többek között ez volt az, ami nagyon fontos volt és nagyon érdekes, és úgy tűnik, hogy az emberek rezonálnak erre, nagyon, nagyon nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Izolálva élnek. Egyébként alapvetően az egész világon az a jellemző, hogy a kínai az egy zártabb közösség. Szerintem ennek nagyon nagy részben a nyelvi okai vannak, mert ahogy nekünk nagy kihívás lenne mandarinul megtanulni, ez fordítva is igaz. Úgyhogy valóban ez az egyik. Szerintem a műfaja is érdeklő, műfaja is izgalmas, a testvérdráma, fantasy, azért ezt így ebben a kombinációban ritkán halljuk. És igen, egy kicsit belelátunk, hogy élnek ők, kicsodák, milyen gondolataik vannak, milyen az értékrendjük.
1: Különleges módon készült ez a film. Egyrészt van egy rendezőnk, aki hát itthon is járatos a film, a kultúra és a nyelv világában, de érti a kínaiakat is, hiszen kínai származású. Ugye? Ez már önmagában különleges így, mert hogy egészen más a hozzáadott értéke valakinek ebben a dologban, aki itt is és ott is benne van, tehát két láb a két különböző kultúrán áll.
2: Pontosan így van, 4 éves kora óta él Magyarországon, úgyhogy ő magyarul gondolkodik és magyarul olvas, de egyébként az elmúlt fél évben például Sanghájban él, úgyhogy abszolút kettős. Egy kicsit itt sincs otthon, egy kicsit ott sincs otthon, egy kétlaki élet ez, és kulturálisan, nyelvileg és minden szempontból. Többek között biztosan ettől is olyan izgalmas a személyisége is, és szerintem a filmje is többek között ezért rendhagyó és meglepő és nagyon új, mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan.
1: Producerként mennyire volt fontos, hogy valamilyen kínai finanszírozás, vagy valamilyen kínai együttműködés a rendező személyén túl is legyen?
2: Természetesen ez elkerülhetetlen volt. Nagyon érdekes volt dolgozni, főleg a színészeink voltak kínaiak, egy producertársam volt, aki még segített nekünk nagyon sok mindenben. Nagyon nagy kaland volt.
1: A 45. filmszemlén már a élelmesek láthatták, és hát a mai nap mutatkozik be a hazai mozikban. Az összes nagy moziban látható lesz?
2: Igen, sok helyen, főként az artmozi hálózatokban, de egy-két multiplexben is láthatják a nézők majd.
1: No, hát az a címe, hogy Nem én vagyok, és nézzük meg. Csényi Kati, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Kerényi Miklós Máté a vonalban, meg az oltári srácok egy része, akik egyébként az arénába készülnek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, szervusz.
2: Szóval az Oltári Srácok című musical egy aréna koncertre készültök ezzel. A musicalről magáról mesélj, kérlek először.
3: Ez egy koncert musical, egy fiúbandáról, öttagú fiúbandáról szól a történet, akik az utolsó koncertjüket adják éppen egy nagy turnénak, ahol így, ahogy szépen lassan megyünk előre, a koncert folyamán kibuknak azok a dolgok, amiket ők titokban tartottak egymás előtt tulajdonképpen, és az a történet vége, hogy ők feloszlanak végérvényesen, és ennek mindenféle egyéb drámáit, belső feszültségeit mind-mind láthatják a nézők. Ez azért egy kicsit más lesz ez a mostani koncert, hiszen ezt az előadást Somogyi Szilárd rendezésében Tihanyi Ákos koreográfiájával mi már lassan több mint 20 éve bemutattuk, annó a Budapesti Operettszínház égisze alatt a Thália Színházban
2: ment. Azon gondolkoztam, hogy fiúzenekar voltatok akkor. Hát azért most középkorú fiúk vagytok.
3: Hát akkor nagyon fiatal fiúzenekar voltunk, ugye Dolhai Attiláról beszélgetünk, Mészáros Árpád Zsoltról, Serván Attiláról, Szabó Dávidról és jó magamról, és tulajdonképpen gondoltunk egy nagyot, és tavaly csináltunk egy országos koncertturnét, és végigjártuk az ország városainak a hatalmas sportcsarnokait, és egy fergeteges koncertturnét adtunk tényleg, ahol egy kicsit saját magunkból is egyébként többet adva, beszélve az elmúlt 20 évről, és beszélve arról, hogy mi bárhova sodródjunk ebben a világban így egymástól öten, mi valahol mindig is egy brancs leszünk, egy csapat leszünk, és olyan sok nézői levelet és kommentet és üzenetet kaptunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk még egy valódi utolsó koncertet itt Budapesten, úgyhogy ezért született meg ez a június 27-e, és ezért állunk még egyszer tényleg utoljára össze így együtt, hogy egy kicsit saját magunkat is boldoggá tegyük, de elsősorban a nézők. A
2: nézők szokták imádni a színházban történeteket, amikor belátunk a kulisszák mögé, de ez akkor most valóban valami ilyesmi, nem?
3: Ez valóban ilyen lesz. Aki már látta a koncertet, az tudja, hogy sokkal személyesebb dolgokról is beszélünk, egy kicsit kikilépegetünk a darabból, és saját magunkból sokkal többet adunk. Ez azért is volt így, mert tényleg arról akartunk beszélni, hogy mi történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy mi is hova jutottunk el, honnan, és az picit arról is akar szólni ez a történet, hogy mi megpróbáljuk soha nem elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, hogy mi egy csapat voltunk, hogy egyszer volt a Budapesti Operettszínháznak egy olyan csapata, ami azt gondolom, hogy mérföldkő volt a magyar musicaljátszásban, a magyar színjátszásban, és bízunk benne, hogy ilyen csapatok újra és újra születnek, lesznek, és tudnak majd lenni akár a mi példánkat követve, és mi is megpróbálunk majd egyszer talán még újra összeállni.
2: Nektek az Operettszínház, az a hangulat, az a pillanat, az hiányzik?
3: Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, biztos. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mi együtt éltünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, a gyerekeink azok közös gyerekek. Szóval, hogy együtt neveltük egymás gyerekeit bent a próbák alatt, a szünetekbe, együtt mentünk születésnapokat ünnepelni, az egymás esküvőjén ott voltunk. Szóval, hogy úgy éltünk, mint egy nagy család, ami természetesen az élet ilyenkor néha szétsodorja az embereket, de mi azt is szeretnénk ezzel a koncerttel mutatni, hogy bárhol legyünk, például Szabó Dávid Amerikában, de ő hazajön hozzánk erre a koncertre megint, hogy együtt töltsön velünk egy kis időt, és egy kicsit nosztalgiázzunk, kicsit megfogjuk egymást, éljünk a pillanatnak, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a jövőben, hogy találkozunk-e még.
2: Mondd, ti öten jól vagytok? És most szakmailag is kérdezem, meg úgy magámban is, hát ezt az utóbbit nyilván csak tőled. Tehát, hogy alakult ez az elmúlt 20 év?
3: Én azt gondolom, hogy ha csak ötünkről beszélünk például, akkor bizonyára szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Én szerintem mindannyiunknak van munkája, mindannyian olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket élvezünk, amik adott esetben kihívások, és inspirálnak a jövőre nézve minket, vagy éppen az aktuális pillanatban. ez szerintem nagyon-nagyon fontos egy művésznek, egy előadónak, hogy legyen miért dolgozzon, és ne csak egy mókuskerékbe verklizzen folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez nekünk megadatott, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy olyan társaim vannak ezen a pályán, akikkel nagyon-nagyon jókat tudunk egyébként együtt dolgozni, akkor is, amikor néha csak így egyesével, kettesével, hármasával, de így össze-össze sodor minket az élet. És az, hogy az Árcintér tulajdonképpen mögénk állt ebben a történetben, hogy ezt lehetőséget biztosított, hogy mi így összeálljunk, és ezt az Oltári Srácok koncertturnét, ezt az utolsó nagy koncertet meg tudjuk csinálni, ez azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon különleges színházi pillanat lesz.
2: A te életedet az Operett Színház alapvetően határozta meg, és nyilván most alapvetően meghatározza, hogy ott hagytad.
3: Én 2 évvel ezelőtt igen, ott hagytam az Operett Színházat. Eznek sok-sok oka volt, én erre mindig úgy szeretek hivatkozni, hogy bizonyára egy ilyen döntés az nem csupa jó dolgoknak az eredménye, sőt, de nagyon nehéz az Operett Színházról bárhogy is beszélni, mert rengeteg olyan ember dolgozik abban a színházban, akiket én nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon sokra becsülök, és ez lehet, hogy majd egy hosszabb beszélgetés lehetne kettőnk között, hogy mint vagyunk ebben a dologban a világban.
2: Tegyük ezt meg, de akkor most beszéljünk még egy utolsó mondat körereig arról, hogy június 27-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában ez a bizonyos koncert, az aréna koncertje az Oltári Srácoknak, és van ennek egy vonala, amiről nem beszéltünk, ez egy keresztény fiúzenekar, ami hát ugye azért vicces, mert sikítozó lányok kísértek benneteket akkor az Operett Színházban, előadásról előadásra.
3: Így van, alapvetően ez erre lett kitalálva. Mi azért ezt nem ennyire véresen kell ezt komolyan venni, ennek van egy show jellege ennek az egésznek, illetve a története tulajdonképpen valóban ez, hogy a hitről beszélgetünk, a vallásról, hogyan kell viselkedni egy templomban, és természetesen tulajdonképpen, hogy milyen árnyoldalai vannak mögötte, hogy mennyire nem vagyunk őszinték egymáshoz, ez már a történetnek a lényege. És ami nekünk ötünknek viszont fontos ebben a történetben, az tényleg az a hit. És legyen bárkinek bármilyen a hite, bárhova fohászkodjon. Ha van hitünk, ha hiszünk abban, ami tulajdonképpen a darabnak is, a koncertnek is az egyik legnagyobb mondata, hogy egy csillagkép az mindig fényesebben ragyog, mint egyetlen csillag. És ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, hogy úgy éljük az életünket, hogyha összekapaszkodunk, ha együtt tudunk nézni, ha egymás szemébe, ha vannak olyan emberek, akikkel karöltve lehet menni, akkor falakat lehet lebontani, és bármit el lehet érni ezen a világon.
2: Oltári Srácok az arénában, van még egy hónap, sőt több is egy kicsikét addig, úgyhogy tudnak jegyet venni, nézzék meg Kerényi Miklós Mátét és barátait, és az együttes további tagjait, Dolhai Attilát, mást, azaz Mészáros Árpád Zsoltot, Serbán Attilát, Szabó Dávidot. Köszönöm szépen, örültem neked.
3: Nagyon szépen köszönöm, én is. Köszönöm szépen.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kül téri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Rosszín Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben, a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Sokfelé élénk lesz a szél, helyenként meg is erősödhet. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
5: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr. Ma is jelentkezünk, és ma olyan vizekre elvezünk, ahol még kevéssé jártunk, illetve mi Istvánnal mégis, de ilyen zavaros vizeken talán mégsem, de most lesz egy kormányosunk a hajó orrában, elején, aki kivezet minket, majd ebben hal Melinda.
6: Mit keres egy kormányos a hajó elejében?
5: Mit tudom én, belezavarodtam.
6: Legalább a Titanicot csak láttad, hát az egyértelmű, hogy nem a kormány. Na,
5: ja, mert ott Rózi és... Hogy hívták a fiút?
6: Másik.
5: Neked se jut eszedbe? Ki volt a Leonardo DiCaprio? Karakterneve mi volt? Hát, Rózés.
6: És...
5: Jézus már. Mindegy, ezért jó, hogy élőben megyünk streamen, mert akkor meg tudják írni nekünk kommentben, hogy mi erre a megfejtés, Rózés. Mindig Harry jut eszembe, de hát nem.
6: Na, haladjunk.
7: Volt. Egyébként haladjunk. Rögtön nagyon durva nyomás alá helyeztek így pszichológiailag, szóval először is kormányoznom is kell, meg még a pszichológiát is hozni, meg egyébként maradjunk szakmaiak, de közben élvezhető műsort csináljunk, szóval kicsi a nyomás itt nálatok.
5: Már csak azért is nagyon nyomás, mert te vagy a kormányosunk, de mi az ellenkező irányba húzzuk az evezővel ezt a hajót, az István. Majd meg fogod látni.
6: Fú, ez a kép zavarta jó ég.
5: Ugye, egyre rosszabb.
6: Az a baj, ezt elképzeltem.
5: De nekem is eszembe jutott, hogy ez így valahogy nem passzol. De hát ilyen az a provokatőr. Majd mindenre rá lehet mondani, hogy provokálok, amikor valami hülyeséget beszélek, én csak provokálok. Na, Magyar Péter írta azt a Facebookon, hogy valamire felszólított a Fidesz, de sajnos nem tudom elolvasni, mert itt Németországban nincs internet, Schmidt Mária megmondta. Küldjétek faxon, vagy DVD-n, ugye ez egy cinikus üzenet arra vonatkozóan, hogy hát a köztársasági elnökkel folytatott vitájában visszavehetne egy kicsit Magyar Péter, a fideszesek ezt kérték, és ez érkezett rá válaszként, ugye Friedrich Merzel találkozott, ma pedig már Emmanuel Macronnal találkozik, Magyar Péter és a turnéja során van ideje ilyen kis üzeneteket küldeni.
7: Hát akkor mint ahogyan kommentelni kell. Is van ideje egyébként több esetben. Baj. Hát, hogy baj vagy nem baj, ezt szerintem döntse el az, akinek kommentel. De
5: na, elemezzük.
7: Azért azt szerintem kemény, amikor egy miniszterelnök kommentelget. Ez korábban azért Magyarországon nem így volt. Én legalábbis nem tudok róla, hogy Orbán Viktor kommentelt volna valakinek a Facebook oldalára. Ti láttatok ilyet?
6: Egy ideje nem látom, ha vezélőt tábornok urat, mert megromlott közöttünk a demokratikus jó viszony.
5: De várjál, ez előny vagy hátrány, hogy ő ilyeneket nem csinált.
7: Nem tudom már.
5: Sokan levezették április 12-ből, illetve annak eredményéből, hogy ő hát nem haladt a korral. Ellenben Magyar Péter valami olyasmit húzott, olyan populista, közösségi médiát kihasználó, elsődleges üzenet, vívő, továbbító, értelmező platformá vált, ami nem sikerült a Fidesznek.
7: Én tudok azzal egyetérteni, hogy igenis haladni kell a korral, és akár haladni kellett volna jobban a modern technológiával, de hogy ebbe mondjuk az, hogy a miniszterelnök többet kommentel, vagy többet posztol, mint kormányoz, az nem biztos, hogy már belefér. De aztán ez persze eléggé szubjektív, szóval én nem is titkolom, hogy ez nekem visszatetsző, de azért ez, hogy most jó vagy rossz, azt szerintem majd egy pár hónap múlva meg fogjuk látni.
6: Szerintem ez van.
5: Hát Jack. Jack.
6: Tényleg.
5: Többen megírták, köszi.
6: Jó, kim vagyunk a vízből, nem úgy, mint ők, ugye. Szóval, hogy ez van. tehát nem én vagyok a célközönség egyértelműen ennek a fajta politizálásnak, nekem az vagy számomra az kérdés volt, Magyar Péter féle. Számomra az nagy kérdés volt, hogy a választások megnyerése után lesz-e valamiféle választóvonal, és akkor másféle kommunikációs viselkedést folytat-e majd, kiderült, hogy nem. Hát akkor egyet hátralép az ember, és azt elemzőként, vagy újságíróként azt mondja, hogy akkor ez van. Tehát, hogy szerintem ez nem igazán lehet mit kezdeni, és meg talán nem is kell mit kezdeni. Végtelenül demokratikus ország vagyunk, mint az kiderült április 12-én, hogyha ez a népnek nem fog tetszeni, akkor nem fog tetszeni. Ha tetszeni fog, akkor tetszeni
7: egyébként
6: fog.
7: Érdekes ez a szélsőség, amit vázolsz, mert láttunk egy tényleg klasszikus politikát, és most pedig látunk egy közösségi média által bevont technológiai fejlődést jelentő politikát, vagy legalábbis social media megjelenését a politikának.
6: De ez csak a felszín.
7: Majd meglátjuk, hogy
6: de ez csak nagyon a felszín.
7: Hát igen, csak az a baj, hogy még nem tudjuk, hogy mi van a felszín alatt.
6: Hát dehogy nem, hát ez rengeteg dolog történik. Most például a szuverenitásvédelmi hivataltól is fájó búcsút kell venni. Hmm. Minap jártam arra, még csináltam egy fotót gyorsan.
5: Miről?
6: Hát a tábláról, de nem szándékosan oda mentem, csak mentünk a Naphegytérre. Citadellát, a Citadella felújítását tekintettük meg, illetve az új Citadellát, és hát megint magamnak is, és akkor kijött a biztonsági őr, és a vigyorba mondta,
7: hogy... Ha igazak, akkor nem sokára jöhetsz hozzánk is az MCC-be, és megcsinálhatod a tábláról a képet.
6: Jó. Lesz egy ilyen gyűjtemény.
5: Na, a Sok Klubja című film megvan nektek? Hadd mondjak egy pár húzamot.
6: Csak elkavar,
5: ez
6: csak
5: lesz nekem is.
6: Lezárom ezt, hogy lekerekítem ott ezt a részt, hogy ugye azt mondtad, hogy klasszikus politizálást látunk, most pedig egy ilyen Facebook politizálást látunk. Én ezt teljesen másképp látom. Szerintem Orbán Viktornál egy hatalomgyakorlást láttunk, és Magyar Péternél meg politika csinálást látunk, és ez a kettő szerintem teljesen más.
7: Yes-um, Pepi. Na jó, akkor...
5: Na, végre! Kezdődjék a műsor!
7: Akkor azért pont az előző mondatodban mondtad, hogy ugye megszünteti mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatalt. Én erre reagáltam, hogy megszünteti az MCC-t, mármint ő szerinte megszünteti az MCC-t. Szóval azért ezek nem csak a politika csinálásnak, hanem inkább a hatalom gyakorlásnak az eszközei, nem?
5: De a kettő hol válik el?
6: Nem, is, de inkább a politika csinálás.
7: Na jó, legalább kaptam egy is.
6: Ja persze, de a politika csinálásnak az, hogy van benne hatalomgyakorlás, az egy, akkor talán inkább az arányok. Uh-huh. És hogy Orbán Viktornál inkább a hatalomgyakorlást, hogy folyamatosan a pillanat uralásának művészete, az nem szólt másról, mint arról, hogy a hatalmat megtartani, sőt egyre szorosabbra és egyre erősebbre vonni, amiről aztán kiderült szerencsére, hogy ugye ez egy buborék. MCC.
5: Igen.
6: Belemenjünk?
5: Vagy jöhetek. Hát
6: ja, később, jó, később. Bocsánat.
5: Mindegy, mondom a Fight Club-os párhuzamat, Harcosok Klubja megvan mindkettőtöknek, ugye?
6: Persze.
5: Jabban Tyler Durden attitűdje az a pimasz, nem tiszteli a formai tekintélyt, tekintélyelvű dörögedelmekre egy ilyen laza, mém-szerű, várándításos választ ad, és egy ilyen rendszerkritikus valami, amit ő ott megalkott. És mintha valami nagyon hasonló lenne Magyar Péter. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta elvárás a szavazók részéről, hogy akkor itt most bontsa le a rendszert, ez megmutatkozik a hatalomgyakorlásban is, tehát most elsöpri azokat az intézményeket, ami őt, illetve az ő választóit zavarta, de közben meg ez a folyamatos cinizmus ez ott van a politikai ellenfelekkel szemben. Finoman kérdezem, hogy ennek az alapjait, és ezáltal a saját sírját nem a Fidesz ásta meg, hozta létre? Akkor, amikor a hagyományos konzervatív tiszteljük a politikai ellenfelünket típusú attitűdből kilépve, itt plakátkampányok voltak Manfred Weberrel, Zelenszkijjel kapcsolatban, Bohóc Sipka, kigúnyolták, kinevették az influencereik a hazai ellenséges, ellenzéki politikusokat, hogy ez a fajta politizálás nem teremtette meg azt, amire most, mint hullám, ráül a kis szörvdeszkájával Magyar Péter, és akkor élvezi a sót, és azt mondja, hogy hopp, akkor nektek ez kell, erre lett idomítva a társadalom, akkor köszönöm szépen.
7: Biztos, hogy kondicionálás alá kerültünk, ugye ez egy tanulási mechanizmus, tehát a mintatanulás az ott van a társadalomban, egyébként a pszichének egy jó nagy részét meghatározza, tehát hogy az, amit úgy egyébként kaptunk genetikában, az, hogy hogyan bontakozik ki, az azért nagyon nagy mértékben a társadalmi környezetnek, meg környezeti ingereknek megfelelő. Na, befejeztem az akadémiai székét.
5: Nem, tök jó. Szeretjük
7: ezt. Ezt csak szerettem volna kontextusba helyezni, hogy biztos, hogy kondicionálás alá kerül kerültünk is valójában neuromarketing elemek alá. Hogy ki csinálta jobban, és ki kevésbé, és ki csinálta agresszívebben, és ki kevésbé, most itt inkább talán erről van szó, legalábbis én próbálom lefordítani, hogy itt miről van szó. Szerintem a Fidesznek a vezetői is kimondták, hogy nem mindent csináltunk jól, de vannak dolgok, amiket rosszul csináltunk. Ez így hangzott el, én úgy emlékszem az elmúlt hetekben. Én azt gondolom, hogy ebben igen a gúnyosságban, a morális kérdéseknek a negligálásában, vagy semmissé tételében biztos, hogy volt szerepe a politikai elitnek. És azért ne csak a Fideszt említsük, hanem az ellenzéki, ja. Az ellenzéki képviselőket is, azért ott a, mondjuk nem is Gyurcsányra gondolok, hanem mondjuk egy Füstgyertyára a parlamentben, tehát hogy azért voltak itt azért olyan egyéb erők is, akik ugyanez erre a dologra ültek fel. Én egyébként azt látom, és hogyha most össze kell hasonlítani így a nem csak a politikai részt, hanem a társadalmi képet, akkor azt látjuk, hogy a social media tartalmakban is ott van a legtöbb like, ahol van valami erőszakosság, ahol van valami pikírt, ahol van valami tragédia, ahol van valami undorító. Tehát, hogy ez sajnos egy alapvető neuromarketing elem, és én azt hiszem, hogy erre a politika rosszul ül rá, legalábbis a magyar kultúrához viszonyítva, vagy kulturálatlansághoz.
5: De ez egy globális...
7: De globális dolog. Jelenségről van szó abszolút értelemben is. A másik viszont, ami erről még eszembe jut, hogy tehát, hogy itt most én azt látom, hogy ahogyan te is mondtad, hogy mintha a kampánynak nem lenne vége. Tehát ugyanúgy folytatódik minden, mintha pedig azt hittük már megpihenhetünk. Vagy legalábbis néhányan azt gondoltuk. De nem pihenhetünk meg, legalábbis idegrendszeri szinten biztos, hogy nem. Elárasztanak minket a social médiából a posztok és egyebek, és ez egy újabb ilyen inger elárasztás, és gyakorlatilag egy idegrendszeri sokkállapotot fog létrehozni, vagy hozott létre már nagyon sok embernél. Tehát itt a morális tartalmak továbbra sem kerülnek helyzetbe, mondjuk úgy, az összes többi tartalom mellett, de szerintem közben, hogyha ezt most a személyes...
5: Tudom, miért kiemelnítom, mert az elmúlt 11 évben nem nagyon hallottam szakembereket, hát hallottam, csak lehet, hogy ők politikai elköteleződésből mondták, de nem volt egy tudományos, szakmabéli konszenzus, hogy ezt baromi gyorsan fejezzük be, például plakátkampányokat, a gyűlöletkampány.
7: Teljesen egyetértek, igen. A szakma,
5: az hogy lehet?
7: Hát szerintem egyrésztről a szakma soha nem volt úgy megkérdezve, mint ahogyan kellett volna, hogy megkérdezve legyen. Bizonyos kérdésekben igen, voltak ilyen szakmai állásfoglalások, de azért azt talán ki lehet jelenteni, hogy sok esetben a fióknak írtuk ezeket. Ezt azért tudom, mert én is többen részt vettem, tehát úgy tűnt, hogy na végre akkor megkérdezik a szakmai álláspontokat bizonyos kérdésekben, aztán utána hát igazából nem tudjuk, hogy hol landolt ez a sok-sok anyag, amit egyébként benyújtottunk. Bizonyára más kollégák is ugyanígy voltak ezzel, hiszen azért nem csak egyedül próbáltam itt a pszichológiai részeket előtérbe helyezni.
5: Személyeskedhetek egy picit?
7: Nyugodtan.
5: Szabad. Amikor téged meghívtak kormánypárti, hát nem politikusok, riporterek és különböző platformokra, HírTV például szakérteni. Te ott törekedtél arra, hogy ezt elmondd és kritikaként megfogalmazd a kormány működésével kapcsolatban?
7: Én nagyon sok esetben elmondtam azt, hogy nem érzem azt, hogy a pszichológiának bármiféle tere lenne jelen pillanatban, és azért én ezt személyesen is elmondtam nagyon sok embernek, tehát hogy még csak azt se lehet mondani, hogy ez nem így történt volna. Nézzétek meg a morál adásomat, ez egy podcast, Siffer András érkezett meg még a kampány uh-huh. elején, vagy lehet, hogy már múlt évben, most nem emlékszem pontosan.
5: Kampány közepe.
7: De vele beszéltük át azt a témát, hogy valójában Magyarországon még egyetlen kormány sem vállalta fel a lelki egészségnek a témáját. És ez a mai napra is igaz, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben, de hogy szerintem az egy elég éles kritika volt arra vonatkozóan, hogy itt tényleg nem vállalta fel senki. Nulla ember szerepelt egyébként a magyar kormányban, aki pszichológiában jártas. Most van kettő, de egyiknek sem ez a feladata.
6: Hát bárcsak ez lett volna a Fidesz hibája, hogy nem vállalja fel, de mindent megtett azért, hogy az a bizonyos mentális állapot az olyanná váljon a társadalomban, amilyenné, és egy csomó mindennel egyet tudtam érteni, amit elmondtál, mint ilyen globális helyzetkép, hogy hova jutottunk, csak én azt gondolom, hogy mire Magyar Péter feltűnt, addigra a Fidesz azt a munkát már bevégezte, amiről most beszéltél. Addigra megtörtént. Ugye egyszer mondta, tudod, én megnéztem, hogy miket mondta, és akkor volt egy ilyen, hogy ez semmi bántó, csak hogy morális lejtőre tolták a társadalmat. Fogalmaztál valamelyik műsorban, megnéztem egy csomó műsorodat. És igen, tökéletesen egyetértek, csak hogy ez 2015-től indult be igazán a óriás plakátokkal, ugye a Magyarországra jött, nem vetted el a magyarok munkáját, meg a többi, az még nagyon light volt ahhoz képest, ami következett. Utána jött ugye a migránsválságnak a keleti pályaudvari csatával való aljas kihasználása, és onnantól aztán beindult. És mire Magyar Péter jött, addigra ez a társadalom már a lejtő aján volt, mert a Fidesz oda tolta. És én ezért érzem a felelősségét a szakembereknek, egyébként a tiédét is ilyen szempontból, mert amikor megnéztem ezeket a műsorokat, csak a szitek fogalmaznak ugye szélsőségekbe. Szóval nagyon sokszor úgy fogalmaztál, hogy tök jót mondtál, de ilyen általánosan, mint hogyha egyenlő partnerek lennének ezek ebben a történetben, holott mondom a Fidesz, addigra szerintem már elvégezte ezt a csúnya melót a magyar társadalommal.
7: Nekem azért feladatom, hogy általánosan próbáljak fogalmazni, tehát, hogy ne személyeskedjek egy-egy helyzetben. Egyébként szerintem a személyeskedés nem is vezet előre ezekben a kérdésekben, főleg akkor, mikor mondjuk... Nézzünk egy másik példát, jó? Csak mert most arra emlékszem, hogy abban tényleg sokat mentem. Bántalmazásnak a kérdése. Mármint személyes bántalmazás.
5: Ez fizikai? Verbális?
7: Lehet minden. Lehet úgy, hogy párkapcsolati, lehet úgy, hogy fizikai is van benne, de azért legfőképpen ez verbális, vagy egy mentális terror, vagy egy érzelmi terror, és akkor így nagyjából szerintem körbelőttük. És persze van ennek online változata is. Beszélünk bántalmazásról. Volt egyszer az Orbán Viktornak egy olyan kijelentése, hogy valahogy úgy hangzott, és nem tudom pontosan idézni, ezért elnézést is kérek tőle, de hogy valahogy a nőügyekkel nem foglalkozom. Ez jött ki, vagy ez jött át a társadalomba. Ez szerintem egy óriási baki volt ebben a kérdésben, mert hogy ez azt is jelenti, hogy a nőket érő bántalmazással, ami egyébként egy társadalmi szintű probléma, mint hogyha az egy kicsit szőnyeg alá lenne söpörve, és hogy itt akkor nem kell ezzel mit tenni, mert majd megoldják az aktivisták, vagy megoldják a szakemberek, vagy megoldja az egészségügyi rendszer, vagy megoldja valaki más, de hogy mint hogyha neki ezzel politikailag nem lett volna feladata. Szerintem lett volna vele feladata, és kár, hogy mondjuk ezt nem tudtam ideje korán oda tenni, hogy ez igenis fontos, és hogy ebben lehetne mit kezdeni. Na de utána megérkezik a következő politikai tábor, és most eljutunk egészen a mostani miniszterelnökig, akinek számos ilyen ügye kerül a média keresztüzébe. És nem kizárólag egy emberre gondolok, tehát nem csak a volt feleségével kapcsolatos történetre, hanem arra is, hogy hogyan beszélt újságírókkal, hogyan fenyegetett újságírókat, akik már, bocsi, de hogy ti azért ebben sokkal jártasabb vagytok, de hogy oda megy valaki egy újságíróként dolgozni arra az adott dologra, és akkor kérdésekkel annyira provokálja a jelenlegi miniszterelnököt, hogy az megfenyegeti egzisztenciálisan, hogy elveszíti a munkáját, stb. Szerintem ez konkrétan kijelenthető, hogy egyébként ez egy bántalmazó helyzet.
5: Stimmt.
7: És azért ez...
6: De oda-vissza.
7: Mármint, hogy az újságíró provokálja a miniszterelnököt?
6: De, mert ugyanis nagyon sokszor ezek a bizonyos újságírók nem újságíróként tevékenykednek, és nem újságíróként vesznek részt egy ilyen interakcióban. És mindig kimarad is, én mindenféle politikus megértek egyébként.
7: De te hallottál olyat ezektől az újságíróktól, hogy ők konkrétan provokáltak volna a kérdéseket, mert
6: arról van szó, amikor, tehát ha én újságíró vagyok, és ödömelyek, akkor azt mondom, hogy engem ez is ezek a dolgok érdekelnek. Akkor akkor még újságíró vagyok. Onnantól kezdve nem vagyok újságíró, hogy azt mondta nekem a szerkesztőm, vagy tök mindegy kicsoda, hogy ezt az egyet, ezt mindenképpen, ezt nyomassad neki. Miért csináltad azt? Miért csináltad azt? Mondjuk még adott esetben olyan dolgot is, amit egyébként nem csinált az adott politikus. Tehát ilyen lejárató kampány része. Akkor én baromira nem újságíró vagyok. Azok az emberek, akik a Fidesz médiájában tevékenykednek, még mind a mai napig meg tevékenykedtek a kampányban, csak valószínűleg napi 24 órába csúsztak át, még azok is, akik egyébként újságírók, nagyon sokszor abba, azon a határon, hogy már nem újságírói tevékenységet folytassanak.
5: István, de ez mindkét oldalon volt.
6: Jól van, de most erről az izéről van
5: szó. Mondom, jó.
6: Ha én politikus vagyok, és mondjuk azt látom, hogy engem folyamatosan hazug, és most ez nem Magyar Péter, bárki, hazug dolgokkal járatnak le, mondjuk Vona Gábor, és akkor én tökre megértem, amikor azt mondja egy politikus, hogy nem. Hogy nem, nem állok vele szóba, vagy kiborul. Mert tehát miért kéne annyira profinak lenni?
7: És ráadásul, megértem,
6: ez, és ráadásul de, ez egy kiprovokált
7: agresszió. De most egy kicsit mi is másolsz, már ne haragudjál. Én? Szóval az első az,
5: és csúsztatsz, és hazudsz.
6: Én?
7: Szóval az történik, hogy az én véleményem az, hogy a bántalmazásról ki kell mondani, hogy az bántalmazás is. Az, amikor valaki ki tudja, most bocs, szerintem most arra a konkrét szituációra gondolok én, vagy az van most hirtelen a fejembe, amikor az Európai Parlamentbe az M1-nek a női riporterével szemben lépett fel konkrétan erőszakosan és bántalmazóan a jelenlegi miniszterelnök. Ez a szituáció, ez szerintem nem az a szituáció, amiről te beszélsz, hogy ki tudja, hogy kiadott neki meg a szájába szavakat, meg ezzel provokált, meg azzal provokált, ez nem az a szituáció volt, ez egy teljesen formális szituáció volt, ahova egyébként nem is akarták beengedni az M1-nek a riporterét, majd utána nem akart válaszolni Magyar Péter az M1 riporterének a kérdésére, és ez egy nő. Tehát, hogy most visszatérve egy picit a nőket érő bántalmazásra, én azt gondolom, hogy a bántalmazásról ki kell mondani, hogy az az. És az ott az volt, az a szituáció.
6: Jó, jó.
7: Az egy másik dolog, hogy vannak lehetőségesen olyan szituációk, sőt, én is láttam több ilyet, amikor azért már azt mondom, hogy nem ásszon tényleg a képébe az újságíró, meg ne lögdösse a kamerával a mit tudom én, a akármelyik embert egyébként és személyt, és személyi szabadságába ne korlátozza azzal, hogy egyfolytában elé áll, és stb. És persze ne illesse olyan obszén kifejezésekkel, amik egyébként egyáltalán nem biztos, hogy igazak, másrésztről meg szubjektív a megítélés ebben a kérdésben, tehát, hogy ez igazából szerintem nem kellene, hogy érdekelje a nézőket. Volt ilyen is.
5: Innen folytatjuk, hogy nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, 10-15 másodperceset, addig pedig várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat. Gyűlnek egyébként nagyon jól a kis chat falunkon, úgyhogy én jegyzetelem őket, és majd felolvassuk ideje korán ezeket. Tehát mindjárt folytatjuk.
8: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuban. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Engedek Istvánnak, közben elmúlt 5 másodperc, amíg csend volt, egy mikro összeveszésünk volt, mert én már szerettem volna egy következő témára menni, aminek kapcsán vissza tudunk ugrani még ide, de István annyira erőszakos ma csúsztat, hazudik, és még sorolhatnám, hogy mi mindent csinál, de leginkább mi is másol, vagy hát nem lehet, nincs vele bírás. Tiéd a szó.
2: Igen, mert most belecsapunk az aranykonvojba, akkor utána már vagy nem térünk vissza, vagy ha visszatérünk, akkor furcsa lesz az össze-vissza kanyargás, hogy szerintem ezekből is kimarad, és még a konkrét esetből is kimarad. És az most én mindegy, hogy én hogy ítélem meg ezt, hogy én politikusként hogy viselkednék, vagy hogy nem viselkednék, hogy ami mögötte van, mondjuk itt a M1-nek a Magyar Péterrel szemben elkövetett 2 éves média reaktív abúzusa.
3: De ki az az M1?
2: Hát mindenki, ki, aki, ki mindenki, az aki ott dolgozik.
3: Már mint az 1500 dolgozót. Hát tényleg azt gondolom, hogy a szerkesztőtől elkezdve, meg a hírigazgatóság, meg minden, így adta oda
1: Melinda, oké, jó.
2: Ugye, az a baj, hogy én ezt tudom.
1: Ezt az ördöglakatot fel tudom oldani, mert megvan a cheat kód a fejemben.
3: Na.
1: Ebbe belemenni tényleg, hogy ez akkor ez a platform, ez a média, ez most kicsoda, micsoda, ki volt az konkrétan.
3: Igen, de ha ilyen szerintem ne csináljuk.
1: De ha ilyen bátran meg tudtál fogalmazni, mondjuk 3 olyan esetet most így hirtelenjében a regnáló miniszterelnökkel szemben, hogy ő ott erőszakot követett el, határátlépést követett el, akkor én ezt hiányoltam rettentő mód a szakmától, és hozzáteszem tőled is, hogy amikor, és nem akarok whataboutizmbe átcsúszni, hogy akkor a másik oldal is mutogassunk, de akkor legyünk következetesek. Mert én éppen ezt hiányoltam a szakmától, hogy csak általánosságban beszélni, az egy várándítás. Ahhoz, hogy ezek az üzenetek eljussanak a mainstream médiába, az emberekhez valóban fogyasztható formában, ahhoz bizony meg kell nevezni konkrét ügyeket, mint ahogy te most megtetted. Az elmúlt 3-4
3: akkor
1: évben...
3: Akkor nevezd meg, kérlek, hogy melyik elmúlt, plakát az, amiről kell beszélni.
1: Elmúlt 3-4 évben Orbán Viktor több kormányzati szereplő, több Fideszhez köthető influencer, megafonos, véleményvezér megszólalása véleménye kapcsán én mindvégig ezt hiányoltam. Hadd mondjak egy esetet, ezt már többször elmeséltem. Orbán Viktor például, ahogy az unokáit fölhívta. Nagyon nem oké, nem hallottam a szakma részéről felháborodást, felhorgadást ez ügyben. Amikor a háború témájában a tatai polgármester, csak egy példát, mert ez a kis környezetemben, amikor a háború témájában a tatai

0: csak ott helyben keltett feltűnést, 24.hu címlapon hozta, Telex címlapon hozta. Érted? Tehát, hogy nem a szereplők érdekelnek engem ebben, hanem a szakma, hogy hol van a szakma, hol vannak ilyenkor. És az az érzésem, mint hogy a társadalom nagy részének esetében is, hogy egy ilyen morális csiki-csuki játék megy. Amit a mieink csinálnak, az szabad, amit az ellenségünk csinál, az ellen meg fellépünk. És a te működésedben is, média szerepléseidben is hasonlót éreztem.
1: Sok szempontból elgondolkodtató az, amit mondasz. Tehát, hogy nem szeretném azt mondani, hogy egy az egybe hülyeség, amit mondasz, mert nem az. Nem az, abszolút nem az. És relevánsak a kérdések. De hogy hol van a szakma, azért az egy nagyon mély kérdés, és akkor itt most lehet, hogy pont az én szakmám fog nagyon keményen megsértődni. De hogy igazából a kollégáimnak a nagyon-nagyon nagy része nem velem ért egyet nagyon sok területen. De van olyan terület, amiben viszont abszolút szakmai konszenzus kellene, hogy legyen, ilyen például az, hogy elítéljük a bántalmazást, mert hogy ez egy társadalmi probléma. És én erre sokszor próbáltam felhívni a figyelmét a szakmának is, mert hogy való igaz, hogy talán én voltam a legtöbbet pszichológusként a hazai médiában mondjuk az elmúlt 2 évben, ez szerintem egy talán, de lehet, hogy mit tudom én, dobogós vagyok ebben a kérdésben. Uh-huh. De hogy mondjuk akkor meg nem nagyon szólalt meg a szakma, amikor megérkezik egy bántalmazó helyzet, konkrétan rendőrségi jelentéssel együtt, megérkezik egy bántalmazó helyzet, én arról elmondom, hogy bántalmazás, majd utána megérkezik egy számodra, akkor ezek szerint nem annyira látott felvétel, ami pedig egy abszolút ellenzéki nővel kapcsolatos dolog, és én ott ugyanezt elmondom. Tehát, hogy én legalábbis megpróbáltam legalábbis azt mondani, hogy itt abszolút nem kell abban mérlegelnünk, hogy ki melyik oldalon áll a bántalmazás, és egyféle bántalmazás van, és mindenféle erőszakkal szemben zéró a tolerancia. Én legalábbis abszolút ezt gondolom. És inkább abban van talán közöttünk a vita egyrésztről, mert most pont a, nem tudom, kisgyermek esetén nem kérdeztek meg arról, hogy egyébként ez jó-e, hogy a nagypapája, vagy nem tudom ki, azt mondja neki, hogy itt háború lesz.
0: De talán mondasz olyan dolgokat is ugye a médiában, amiről éppen nem kérdeznek meg. Nem csak úgy eszedbe
2: jutás. De most ezt ne kérjük már számon, hogy tudom, a tatai ügyet nem ismeri.
0: Csak ez
2: nagyon félre fogja vinni a dolgot.
1: Szerintem se kérjünk azért minden egyes dolgot számon, mert akkor én meg számon kérem a szakmai kollégáimat, ugyanis 15 ezeren vagyunk az országban, hogy végül is akkor, ami úgy tűnik, hogy kevés, de szóval a 15 ezer kollégám, 14.990 kollégámnak hol volt a hangja minden egyes esetben.
0: Hozzáteszem, én magammal is viaskodom ebben a témában, csak gyors kiegészítés. Tehát amit most itt neked szegeztem, az bevallom, és most nem kibújni akarok a felelősség alól, az nem feltétlenül az én hangom, mert mindig hozzá kell tennem, hogy tudom, hogy milyen országban élünk, és ha egy értékkészletből te kiemelsz valamit, akár mondjuk a Pride-ot, és annak kapcsán te elmondod egyébként a mély meggyőződéses, vagy éppen szakmai véleményedet, abban a pillanatban te bekerülsz egy skatujába. Tehát nem lehet értelmesen megszólalni sajnos ebben az országban úgy, hogy ne kenjenek össze.
1: Hát ezt köszi, mert én is sokszor ezt érzem.
0: Ugyanakkor meg ezt érzem, ugyanakkor meg azt is érzem, hogy vállalni kell basszus a kockázatot.
2: De amúgy lehet, hát itt van mi példánk. Tehát, hogy
1: ide-oda rakosgatnak. Ide beültem hozzátok, és vállalom a kockázatot. Én egyébként ezt megmondtam másoknak is, tehát, hogy engem, hogyha valaki meghív, és ugyanúgy meghívott az ATV már több alkalommal, ha meghívnak vitázni, én mindenhova elmegyek. Tehát ahova csak, nemhogy időm engedi, de még át is rakok dolgokat, tehát abszolút ott vagyok mindenhol. Pont azért, mert én szeretném közvetíteni azt az értékrendet, ami nekem van. Ami egyébként azért hadd tegyem hozzá, hogy a szakmámban egy kisebbségi értékrend. Uh-huh. Most már nem csak a szakmámban.
0: Uh-huh. Inkább liberális a te szakmád, ugye?
1: Hát igen, ez a fejlődés történetéből fakadó dolog. Én azt hiszem, hogy ez az, amire én azt mondom, hogy ezzel nincs mit tenni.
0: Kirekesztenek téged amúgy szakmán belül?
1: Nem érzem úgy. Én inkább azt érzem, hogy van néhány ember, aki biztos, hogy utál, ez biztos. De mondjuk ez minden nagy közösségben
2: nem
1: történne.
2: Tudhatod.
1: Nem tudhatom.
2: Még te sem láthatsz az emberek.
1: De azért

0: Ezt hadd meséljem el ezt a példát, hogy értsétek, tehát, hogy van néhány olyan kollégám, és ez bár zárt csoportban hangzott el, de azért, és nem fogok nevet mondani, pont azért, hogy ne vegzáljanak emiatt, de hogy volt olyan kollégám, aki azt írta nekem, hogy éppen egy LMBTQ vita kapcsán, hogy néhány év múlva a gyerekem az Eres csatornán fog csúszni előlem, mindezt egy 8000 fős csoportban a Facebookon, ugye, ami tudjuk, hogy 6000 főtől egyébként nyilvánosnak minősül, és konkrétan névvel egy pszichológus kolléga írta ezt.
1: Jó, a pszichológus most, is ember, na.
0: Hát a pszichológus is ember, én azt gondolom, hogy ezt jó, pedig online kemény. Bántalmazásnak szeretném minősíteni, persze, és erről is kimerem. Nem. Nem. Hát és ez pont, hogy szakmai lojalitás miatt nem jelentettem fel,
2: és
0: de letiltottam.
2: Mit is mondtál?
1: doktor ki?
0: Igen.
1: Szóval, az eleje megvan, doktor
0: hogy, ki. Hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik velem nem értenek egyet, és nem csak, hogy nem értenek egyet, de hogy szerintem súlyos problémákkal küzdenek magukban, mert hogy ilyet én még nem hogy a kollégámnak nem írnék én senkinek, de hogy nem is mondanék ilyet egyébként, belekeverve a gyerekemet, stb., és ez kapcsolódik is az előző témához, tehát hogy azért erre különösen igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy azért a gyerekeket
1: nézd a jó oldalát a kollégának arra a hétre, legalább volt témája a szupervízióra.
0: Hát még utána folytatta ráadásul, és utána még volt privát üzenetváltásom is vele. Én továbbra sem gondolom azt, hogy egy feljelentés fogja ezt a dolgot megoldani, hanem inkább a morális tartást tudná megoldani ezeket a helyzeteket.
1: De ezt nem a közösségnek kell megoldani egyébként?
0: Hát és a közösség től annyit kaptam, hogy ja, ők nem látták.
1: Na, ugye.
0: Ezt a bejegyzést. 8000. Hát
2: és miután megmutattad?
0: Hát és akkor miután megmutattam,
3: akkor nem látjuk.
0: Akkor igen, hát körülbelül. Tehát, hogy azért nem vagyok könnyű helyzetben, és ezt nem mártírkodásból mondom, én vállaltam, és nagyon szívesen csinálom egyébként. Tehát én vitázni is nagyon szívesen. Amikor szakmailag kellett vitázni, vagy bárkivel szemben tiszteletet kellett tanúsítani annak ellenére, hogy nem értettem vele egyet, vagy annak ellenére, hogy ő ezt nem adta meg nekem, én akkor is próbáltam tiszteletteljesen állni a kérdésekhez, ezt szerintem ti is érzékelitek, meg most is érzékelhető.
1: Na, szóval bántalmazás. Hogy én ezt egy kicsit másként nézem, mint te. Mármint nem magát a bántalmazást, hanem hogy a társadalmi jelenséget, hogy te ugye most ilyen egyedi példákat mondasz, ezekkel is találkozol, ezekkel is foglalkozol inkább, gondolom én, de hogy ezekkel találkozol, ez egyértelmű. Én meg úgy nézem, próbálom ilyen messzebbről, távolabbról nézni, és például a bántalmazásnak a Fidesz, a társadalom elleni bántalmazásnak minden egyes kritériumát kimerítette. Talán a fizikait nem tudom, hogy volt-e fizikai atrocitás a Fidesz részéről, talán nem, azt elfelejthetjük esetleg, de az összes
0: ez
1: többit...
0: Ez egy fontos dolog egyébként.
1: De az összes többit mindent.
0: Hogy az nem jelent
1: meg? Hát hála az égnek, igen. De az, sajnos az is fontos dolog, hogy a többi meg szerintem mind egytől egyig megjelent. Tehát maga az, hogy ahogy félrevezették a társadalmat, már az is maga egy bántalmazás. Az én szememben.
0: Hogy van háború, vagy nincs?
1: Mindennel kapcsolatban.
2: De nem, az relatív István, meg ez a hagyjuk, de hagyjuk már ezt a izé mindennel kapcsolatban félrevezették.
1: Hát azért nagyon sok minden. De jó, akkor rengeteg sok mindennel.
2: Azt gondolom, amiben megegyezés van, hogy manipulálták. Igen, vagy igen, érzelmileg nyomasztották.
1: De ennek is egy része volt
2: abban
1: az is.
2: Azt gondolom, hogy egyetérthetünk.
1: Tehát, hogy a manipulációnak az nem tudom hány technikáját alkalmazta a Fidesz, a társadalommal szemben. És az a legdurvább bántalmazás. Ugye sokszor mondják azt, hogy a érzelmi manipuláció az jobban tud fájni, mint a fizikai. Nehezebb kijönni belőle, és nehezebb elviselni. A magyar társadalmat pedig folyamatosan ez érte a Fidesz részéről, és egyre keményebben ráadásul, mert a manipuláció persze nagyon sokszor olyan, hogy még tekerni kell rajta, meg egyet, meg még tekerni egyet.
0: Akkor csak egyet kérdezek, igen? Van homoszexuális gén?
1: Tőlem, fogalmam nincs.
0: Szerinted?
1: De ne fogalmam, nem ismerem a témát.
0: Nem ismered a témát? Nem. De hát a 24.hu-nak a címlapján hozta, hogy van. A Telex ugyanúgy, a HVG ugyanúgy. Hogy nem ismered ezt a témát? Na, nem ez a lényeg.
1: De amúgy tényleg nem. Na jó. Hallottam jó. Már róla, de nem igazán mi értem
0: ebben. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ez egy tökéletes szimbolika arra vonatkozóan, hogy itt nem csak a Fidesz manipulál, hanem mindenki. Gyakorlatilag, hogyha most kimész az utcára, és megkérdezed ezt az egyszerű kérdést, szerinted van-e? Nem kell, hogy egy tudományos székfoglalót tartsál nekem a homoszexuális génről, de szerintetek, most tippeljétek meg, hogy mit fog mondani a magyar társadalom erre? Van homoszexuális gép?
2: Azt, aminek gyorsan utána olvastam.
0: Jó, oké.
2: 2019-es óriás kutatás, félmillió ember genómját vizsgálták.
1: Na. És?
2: A rövid válasz nem, nincs egyetlen konkrét homoszexuális gén.
0: És jó, szerinted ezt fogja mondani a társadalom többsége?
1: Szerintem meg fognak zavarodni, mint én is.
2: De hát ők is előveszik azért a Google-t, és úgy fognak válaszolni. Tegyük nyilván fel, hogy világlátástól függően.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Na, rögtön van egy olyan kérdés, ami világlátástól függően, vagy mondjuk úgy, hogy a szellemi buborékottól függően fogsz rá válaszolni.
2: Ez most
0: nem
2: egy
0: olyan
2: kritika a terészet?
1: Nem. Én már
2: érzem a csapdát.
1: Kapizsgálom az IPR-t.
2: Én is persze. Én viszont átláttam.
1: A szakember visz minket a málnásba.
2: Csak neked nehéz lesz, mert nekem pont nincsenek ilyen ideológiai kötöttségeim, de viszont téged kérdezlek, hogy a te esetedben vannak-e ilyenek?
1: Nem,
2: vagy a szakmaiságot felül.
0: Hát az, hogy felül írják,
1: aztán... Most nem mentünk el a málnásig, pedig tök érdekes.
2: Na, menjünk a málnásra.
0: Nem gondolom egyébként, hogy a szakmaiságomat befolyásolnám, mert hogy én mondjuk tényleg az az analizáló vagyok, aki nem csak a Google-ból fog tájékozódni, de mondjuk ez a társadalomnak egy nagyon pici része. Tehát ezt csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy az átlagember az nem olyan, aki a Google Science-ba vagy a Google Scholar-ba most akkor elkezdi lekeresni, mint ahogy te elkerested le ezzel a témával kapcsolatban, pedig egyébként még népszavazás is volt gyakorlatilag ebből a témából. Arról már beszélhetnénk, hogy
1: népszavazás.
0: Egyébként 2022-ben, hogy szeretnéd-e ugye ebben a témában, szeretnéd-e, hogy érzékenyítő program érkezzen az iskolába?
1: Hát de nem a homoszexuális génről volt népszavazás.
0: De ez ugyanaz a témakör. Ez hát ugyanaz a témakör. Na, jó, ezt most csak azért
2: óvatosan. Hát úgynevezett újságíróval, mert inkább propagandisták megvonulnak minket, de...
0: Csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy itt a társadalmi manipuláció az a híreken keresztül, amikor mondjuk megjelenik egy szalagcím arra vonatkozóan, hogy megvan a homoszexuális gén, majd utána, és ebből nagyon sok ilyen cikk nekem is le van mentve, mert így jelentek meg a szalagcímek, csak utána kifejtették, hogy csak hát ez nem egy, meg hát csak, hogy valójában ilyen kombinációk vannak, valójában igazából még abban a kombinációban sem vagyunk biztosak, valójában a lényeg az az, hogy jelen pillanatban a tudománynak egyetlen egy válasza van erre, hogy nem tudjuk. És ezt követően pedig, amikor elindult erről a vita, hogy a nem tudjuk, az miért nem lehet egy valid válasz jelen pillanatban, mert hogy tudományosan ugye ez az egyetlen elfogadható válasz erre a kérdésre, akkor utána, amikor viszont azt kezdtük el pedzegetni, hogy oké, tehát tegyük fel, hogy nem tudjuk, akkor viszont az érzékenyítő program az egyáltalán befolyásolhatja-e a nemi identitás kérdéseit, és már közelítünk egyébként ahhoz a témához, akkor gyakorlatilag, hogyha összeveted az összes irodalmat, akkor nagyjából az jön ki, hogy több mint felében, de nagyjából kétharmad részben környezeti ingerrel befolyásolható a nemi identitásnak a kérdése. És erről viszont már ez lett egy politikai gumicsont, és ez a politikai gumicsont viszont már befolyásolta az embereknek a gondolkodását ebben a kérdésben.
2: És
0: hatás, ellenhatás történt, tehát itt nem az történt valójában, hogy a Fidesz elkezdte nyomni ezt a témát, hogy már pedig a hagyományos
2: családban... Tehát védekezésből manipulált a Fidesz?
0: Én nem gondolom,
1: hogy... Meg mi ellen védekezett?
0: Mert a gender ideológia ellen, és a gender lobby hogy... ellen, amit Bódis Kriszta maga vallott be, hogy ő indította el Magyarországon.
1: Én ott álltam meg, hogy érzékenyítés. Tehát már ott akkor mondtam, hogy na jó, akkor majd ide mindenképpen térjünk vissza, mert mi is az, hogy érzékenyítés? Mert ahogy te használtad, abban a szövegkörnyezetben úgy tűnt, hogy bármilyen érzékenyítésnek lehet olyan hatása, hogy, és akkor utána mondtad, hogy igenis befolyásolja.
0: Nem, bármilyennek a genderről beszéltünk.
1: De amikor mondjuk, most nagyon merész dolgokat fog mondani, és konzervatív nézők, hallgatók, hogy mondjuk a gimnázium első osztályában az általános iskolásokat most még hagyjuk, bár egyébként ott is lehetne mit kezdeni. Mondjuk az érzékenyítés arról szól, hogy miként kell viszonyulni a mássághoz, és mindenféle mássághoz, azzal mi a probléma? Sokkal nagyobb bajt okoz, vagy sokkal több bajt okoz az, amikor egy kamasz nem tud senkihez fordulni azzal, hogy ő rádöbben arra, hogy ő más, és ennek valamilyen kisugárzása miatt, viselkedés, hang, bármi miatt elkezdik őt kiközösíteni, akár bántalmazni is, és tudja, hogy vele is valami történik, a közösség is ugye margón szélre tolja, és nem tud kihez fordulni, és nem tudja kivel megbeszélni, és nem kap segítséget. Tehát az miért lenne baj, hogyha a magyar mindenféle társadalmi közegben a magyar társadalom az befogadóbb lenne, elfogadóbb
0: lenne.
1: Tudod,
0: hogy miért baj? Nem baj, az nem baj. Az nem baj, hogyha elfogadóbbak és toleránsabbak vagyunk. Sőt, talán ránk is férne. A lényeg itt az, hogy ezek a programok, amelyek megérkeztek Magyarországra is, ezek nem feltétlenül csak ezt célozták, és nem csak a középiskolai korosztályban. És azok a programok, amelyek megérkeztek, azok semmiféle hatékonyságvizsgálattal nem rendelkeznek. Én kutató vagyok, azért tudom, hogy működik egy hatékonyságvizsgálat. Én magam is csináltam számos hatékonyság és hatásvizsgálatot, és majd lesz is ebben a kérdésben témánk itt a szívhangrendelet kapcsán. De hogy, és ez egy fontos dolog, és én is úgy gondolom, hogy hatékonyságvizsgálat és hatékonyságvizsgálat. Amiben azt gondolom, hogy az előző kormányzat hibázott, az, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor a gyermekvédelmi törvény megérkezett, akkor én már leadtam egy olyan módszertani leírást, hogy hogyan lehet a hatékonyságvizsgálatokat biztosítani. Mert itt nem az történik, amit te mondasz optimális esetben, hogy rendben, akkor az elfogadást, meg az érzelmi intelligenciát, meg a toleranciát kezdjük el fejleszteni. Egyébként egyetértek veled, mert ez lenne a magyar társadalomnak a lelki stabilitásának az egyik nagyon fontos eleme és kulcsa, és nem történt meg. De itt nem ez történt, hanem az történt, hogy az XY azt nyilatkozza, hogy ő indította el a gender lobbit, LMBTQ lobbit Magyarországon. Nem az LMBTQ mozgalmat, nem tudom mit, az LMBTQ lobbit. Ezt konkrétan idéztem, és ez azért is fontos, mert különítsük el, hogy mi a lobby, mi az érzékenyítő program, és mi ennek a tudományos háttere. De ezeknek a programoknak egyiknek sem volt tudományos háttere.
1: De ezeket láttad, ezeket a programokat? Tehát részleteiben, hogy mit és hát hogy
0: nem
1: szeretnének?
0: Nem vettem részt rajta, már csak ideológiailag sem vehettem volna részt rajta.
1: Az kár, mert akkor nem tudom, miről de ez tök fontos lett volna, hogyha
0: és tudok olyan személyt, folytatjuk aki pedig részt is vett rajta.
2: Folytatjuk a szünet után. Rövid szünet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Mindjárt jön az aranykonvoj, már úton van ide. És akkor foglalkozunk ezzel is, még visszatérve röviden erre a témára. Lelki társat találtam benned, aki ezek szerint jól átlátja ezeket a politikai machinációs, manipulációs technikákat, de ez egyúttal engem meg is ijeszt. Elmondom miért. Mert azt látjuk, hogy általában, amikor elindul valamilyen divathullám, ideológiai hullám mondjuk Amerikából, nyugatról, akkor azt a politika kőkeményen felhasználja ott is, és innen a távolból Magyarországon is. Ez a tipikus szalmabáb érvelés, netpicking, amit már Gajdics Ottóval végigvettünk, hogy
3: milyen jól ment.
2: Annak a divathullámnak a legszélsőségesebb elemeit kiemeljük, és azzal elkezdjük ijeszgetni a társadalmat. Ez már maga egy manipuláció. Tehát az, hogy mondjuk az összes gyereket itt át akarják műteni, miközben mi tudom én volt mondjuk 2 ilyen eset, vagy 4-5-6
4: mondjuk
2: ilyen eset.
4: Mondjuk ilyet soha senki nem mondott, csak Lannert Judit.
2: Valóban? Csak
4: hát
2: ő?
4: Én nem tudok olyanról, hogy bárki azt mondta volna, keressük, hogy átműtetni.
2: Ne keressük szerintem vissza, hogy a fideszes vagy narratívában ez egy mennyire erősen
4: ott volt,
2: reprezentált.
4: Így van.
2: Ezzel riogatták a társadalmat. Ez ugye rögtön visszahat, hogy ez a politikai napirendgyártásnak az egyik remek eszköze visszahat, mert a másik fél elkezdi védeni, hogy ez nem így van, erőlteti vagy erősíti a már megszületett narratívát, és úgy tűnik, mintha ő azt védené be, miközben nem erről van szó, hanem az már egy ellenreakció. De ezt te is átlátod, mert látod, hogy egyik oldal, másik oldal, mind a kettő, te magad mondtad, ugyanígy abszolút csinálja. Na most ehhez képest ezt a példát hoztad föl. De mondjuk a háborúval kapcsolatban, ahol pedig a Fidesz oldalon tűnt úgy, hogy a legborzasztóbb elemeket emelgetik ki belőle, és azzal manipulálnak, és ezzel az ellenzéki oldalt, az új ellenzéki oldalt válaszra kényszerítik, és be tudják őket kényszeríteni egy háborúpárti nézőpontba, ugyanaz a játék. Ezt is mondhattad volna, nem ezt mondtad. Nekem ez a problémám, hogy egy már meglévő világlátás, világnézeti, ideológiai csomag alapján válogatott-e ki azt, hogy mi az, amire ráugrasz, mi az, amit példaként használsz, miközben láthatóan tisztában vagy azzal, hogy mindkét oldal ugyanazt a játékot játsza. Ha mindkét oldalról kiemelgetnél egyes pontokat, hogy na ő most ebben így manipulál, a másik oldal meg úgy, akkor nem lettél volna a fideszes oldal egyik kedvenc szakértője.
3: És nem hívtunk meg volna.
4: Ez a feltételezés, hogy akkor ez lett volna.
3: De hosszan fejtetted, hogy az elején mondhattad volna.
4: Igen, és akkor rögtön erre reagáltam.
2: De akkor valószínűleg nem hívtak volna a Hír TV-be, vagy nem szívesen hívtak volna a Hír TV-be. Tehát az ő világnézeti csomagjuknak megfelelő példákon keresztül vezetted le ezeket a manipulációs technikákat, miközben itt elmondtad, hogy ezt oda visszajátszák.
4: Oké, de hogyha a Telex megkérdezett volna, neki is elmondtam volna, amit kérdez. Tehát, hogy most jó, igen, értelek, nem tudom, ezt szerintem tőlük kell megkérdezni, mert én erre most nem tudok hirtelen. Jó. Hogy nekem van-e erről véleményem? Én nekem soha senki nem mondta meg, hogy mit mondja.
2: Mert egészen biztos vagyok.
4: Tehát, hogy az, hogy jött volna egy, nem tudom, mint ahogy vizionáltad, hogy valakinek jött ilyen, mit tudom én, akár kérdés, akár válasz.
3: Három évig dolgoztam
4: jött
3: a közmédiában, okay, ez nem vizionálás.
4: Én ezt nem tudom, én nem dolgozom a közmédiában, tehát, hogy ezt nem tudom, ezt a részt. Nekem soha senki nem mondta.
2: De én ezt nem is mondtam,
4: meg.
2: Azt mondom, hogy azonos világnézet, tudod. És
4: hát
2: akkor
4: az lehetséges. Mondjuk.
2: De közben meg látszik, hogy átlátsz a szitán.
4: Hát én azt gondolom, hogy átlátom, remélem, hogy átlátom ezt a dolgot. Most az a helyzet, hogy tök jó lenne, hogyha itt ülne valaki a, nem tudom, Hír TV-től, vagy a Mandinertől, és akkor alá tudná azt támasztani, hogy én több esetben mondjuk, hogy mondjam, nem illet bele teljesen az a narratívába. Ettől függetlenül lehozták azt a cikket.
2: Volt ilyen.
3: Most mit kezdjünk, ugye? Persze. Most utána kell nézni,
2: elhisszük.
4: Most ez olyan, hogy...
3: Nem, nekem mondom, amit az elején mondtam még a műsor elején, hogy nagyon sokszor ilyen általánosságban beszéltél olyan jelenségekről, amelyek egyébként
2: nagyjából, amit az előbb Tomi elmondott. És ezek is a médiakritika volt, hogy úgy választják.
3: De végre van konkrétum
4: a
3: programok, amiket mondtál. hogy én oda visszaugranék még, mert ott akadtunk meg, hogy azt mondtad, hogy nem jó programok érkeztek, és ez ott az LMBTQ lobby előtt kinyitott volna bizonyos kapukat, és az nem jó, és akkor én meg azt kérdeztem tőled, hogy de miért nem voltak jók ezek a programok, de igazából nem tudod.
4: Mert
3: azt
4: nincsen
3: mondod,
4: meg
3: nem...
4: a hatékonyságvizsgálatuk.
3: Oké, tegyük fel, hogy így van. Ha így van, akkor nem az lett volna inkább a normális út, hogy a hatalom azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos terület, érkeznek ezek a programok, nézzük meg, hogy milyenek ezek, megnézzük, jók, nem jók, ami jó, azt vegyük át, és csináljunk egy olyan programot, ami a magyar társadalomra illeszkedik jobban. De azt hagyom, hogy nem ez lett, hanem ezt kihasználva hatalmas fordulattal elkezdtek beleállni mindenféle másság témába. Aminek az lett a vége, hogy még az alkotmányt is addig-addig fabrikálták, hogy az alkotmányra hivatkozva be lehessen tiltani a Pride-ot. Tehát, hogy
4: de nem lett betiltva.
3: Hát be lett, csak nem sikerült.
2: De sikerült?
3: Hát de ez történt, hát dehogy nem. Hát a hatóság nem engedi ezt, tehát hogy mindenféle izéket kellett, tehát hogy az dehogy nem. Tehát hogy már szerintem az is súlyos probléma és súlyos hiba egy hatalomtól, hogyha nem reagál ezekre a jelenségekre, nem foglalkozik a társadalom lelkével, hiszen onnan indítottuk ezt a kört, nem foglalkozik a társadalom mentális állapotával, de hogy még ezt kihasználva, még lefelé is nyomja, sőt, még a társadalom egy-egy rétegét, egy-egy részét támadja, az már nem hiba, az már bűn. Tehát nekem ez a...
4: Lehet. Ez nem tudom, ez annyira nem tudom, annyira szubjektívnek érzem ezeket a mondataidat most, de összességében oké, én el tudom fogadni, hogy te ezt így látod. Én egyetlen egy dolgot mondtam, ahogyan már most nem akarom még egyszer megismételni, mert ezzel megy a műsoridőnk, de hogy az abban én biztos vagyok, hogy ezt máshogy kellett volna csinálni, és arra a másra én adtam javaslatot, de nem láttam a másik 14.990 kollégámat, hogy adott volna a javaslatot arra, hogy akkor hogyan húzzuk ki az élét ennek a dolognak. Uh-huh. Az meg, hogy egy politikus nem csinálja meg egy szakembernek a javaslatát, na ebben meg aztán engem nem tudtok számon kérni, tehát hogy én nagyon sok mindent megtettem
3: egyébként
4: azért, hogy ez ne így.
3: Irgalmatlanul kevés pszichológus foglalkozik egyáltalán a közélet, még a nyilván a kérdéseivel is nagyon kevesen. A aktuális vagy aktuálishoz köthető politikával meg aztán végképp nem is. Tehát nem úgy, hogy most a Fidesz vagy a izé, hanem hogy egyáltalán nagy a jelenség.
4: Pedig szerintem az fontos, nagyon kevesen, az életünk hétköznapi része.
3: Igen, csak szerintem attól tartottak, és ez megint a Fidesz mint bántalmazó rendszer, vagy a NER mint bántalmazó rendszer, hogyha itt bárki kiáll pszichológusként, és nem a Fidesz véleményével egy irányba tartó szakmai véleményeket fogalmaz meg közéleti jelenségekkel kapcsolatban, akkor nem fog jól járni.
4: Hát most várjuk azt, hogy mi lesz mondjuk az ilyen szakértőkkel, mint én, aki egyértelműen állásfoglalt bizonyos kérdésekben, azért ebben ne tegyünk pontot szerintem ennek a média...
3: Téged milyen egzisztenciális fenyegetés?
4: Semmi, abszolút, egyelőre. De most gyorsan le is kopogom, de most egyelőre szerintem várjuk ki azt, hogy az új ő mit gondol arról, hogy a szakértőként vajon megjelenhet-e attól a médiában, mondjuk akár a közmédia, az új közmédiában, vagy az átalakított közmédiában, ott majd én ugyanígy leszek-e, vagy nem? És akkor nézzük meg, és akkor utána térjünk vissza erre a témára, akár ugyanebben a műsorban, mert szerintem most az ígéretekkel az lenne egyébként párhuzamos, tehát az lenne, hogy én jelen pillanatban is, ha nem is ennyit, de hogy ugyanúgy meghívnak az új közmédiába, vagy ugyanúgy meghívnak az ATV-be. Mondjuk tök jó, hogy meghívtatok. Ez most egy jó...
3: Most van egy személyes, nem személyes kérdés, személyes kérdés, hogy az jutott eszembe ezzel a párhuzammal kapcsolatban, tehát hogy igenis az lenne korrekt, hogyha mondjuk a közmédiában való szerepléseidet csak azért, mert hogy te kiálltál vastagon a Fidesz mellett, sok ügyben nem érne véget, hogy folytatódhatna ott a megjelenéseit, hogy emlékszel olyanra, amikor te átlépted szerinted a szakmaiság határát politikai kérdésben? Mondjuk olyat mondtál Magyar Péterről. Sajnos én most nem tudok ilyeneket, mert ennyire nem jártam utána, mert most az lenne jó, hogy ezek
4: volt egy vád velem kapcsolatban, ezt én elismerem mondani, mert hogy ez egy vád volt, hogy én azt mondtam rá, hogy diagnosztizáltam volna távolról őt bizonyos mentális zavarok vagy személyiségzavarok mentén. Én ilyet sosem tettem, én direkt elmondtam minden egyes alkalommal, hogy én a személyiség és annak a viselkedés és megnyilvánulását tudom csak elemezni, ugye akkor, amikor ő megjelenik egy helyen, vagy akár megtörténik egy ilyen atrocitás, mint amit az előbb is említettünk, az újságíró kolléganővel kapcsolatban, vagy mondjuk lehozza a híradás azt, hogy tényleg látszik, ahogyan, mit tudom én, pofán ver valakit. Szóval, hogy erről tudok véleményt mondani, de konkrétan diagnózis soha nem hangzott el a számból, és én ezt továbbra is fenntartom, hanem konkrétan azt mondtam, hogy a narcizmus az egy személyiség típus, és a személyiség típusba, dimenzióba mindannyian osztozunk. Ki az alacsonyabb végponton, ki pedig a magasabb végponton. De erre vonatkozóan nagyon sok kritika ért. Én azt gondolom,
3: ez nem olyan, mint a Gaudi Nagy Tamást, ahogy behúzták.
4: A diagnózis nem hangzott el az én részemről. Az egy másik dolog, hogy persze az újságírók meg a szalagcímek hogyan hozzák le. A cím és a lead mindig egy lapé. Az meg, hogy nyilván az XY 30 másodperces megnyilvánulásomat az egyébként 16 perces beszélgetés. És hogy vágta ki, ez valóban ebben, erre nekem nincsen ráhatásom, de én nagyon igyekeztem minden esetben a szakmai véleményemet tükrözni, vagy hozzátettem, és ott például voltak határátlépéseim, de ott mindig hozzátettem, hogy ez most a szubjektív véleményem. Úgyhogy remélem, hogy a nézők is el tudják különíteni, hogy melyik az, amikor tényleg a szakmai részről, például az LMBTQ témából, vagy a homoszexuális génről beszélek, meg mi az, amikor van egy azért mégiscsak Halmenindának anyaként, vagy nőként, vagy egyáltalán magyarként egyfajta szubjektív vélemény.
2: Oké, menjünk kéne tovább témákban. De várja, nem az aranykonvoj.
3: Nem már!
2: Tudod, mi van a címünkben? Hajós András neki ment Molnár Ároméknek és szívhangrendelet.
3: Jó, akkor
2: ebből az egyiket, és akkor a következő adásba pedig átmentjük az aranykonvoj, bár nagyon megígértük. Ez a hajós féle, Molnár Áronos, ebbe beleugorhatunk gyorsan?
3: Szerintem az is érdekes.
2: Médiapiacban mondta azt, velem beszélgetve Hajós András, hogy túlértékelik ezek az influencerek, Puzsérék, Molnár Áron az ő szerepüket a rendszerváltásban, és azért figyelembe kell venni azt, hogy amit ők tettek, azt egyrészt ilyen kockázatmentes forradalmárként tehették, mert mindig a politikus viszi a bőrét a vására, a másik ért pedig az volt, hogy ők azért ebből sok pénzt kivettek, és népszerűséget szereztek, tehát emögött van egy üzleti megfontolás is, amikor valaki ebbe ilyen mélységében beleáll. De hogy igaza van-e Hajós Andrásnak, hogy a rendszerváltás semennyire nem múlott, vagy nagyon pici mértékben múlhatott csak Molnár Áronékon, és amit ők magukra húznak, az nem az övék.
4: Hajós András azért azt is feszegeti ebben a ugye kijelentésben, hogy a dinamika, a tömeg az együtt tette ezt a kormányváltást. Az szerintem igaz. Az igaz. Tehát, hogy az, hogy így egyéni szereplőknek mekkora szerepe van, hát ez eltérő. Én
3: kimutathatatlan, nem?
4: De tehát ez biztos, hogy mérhetetlen. Nem fogjuk tudni. Tehát ilyen szempontból szerintem igaza van Andrásnak, meg egyébként én többször kedvelem az ő sok szempontból jól látja szerintem a világot, annak ellenére, hogy sok mindennel nem feltétlenül értünk egyet, vagy nem vagyunk ugyanazon a politikai oldalon, de minden esetre én ezzel egyet tudok érteni. Molnár Áronnak a szerepe azért egy picit több szerintem, mint amit megjelenik ebben a kijelentésben, ugyanis ő nem csak a social médiában aktív, hanem ő kvázi aktivista, influencer, és mellette színész, és mellette nem tudom, humorista, vagy nem tudom, hogy ki minek gondolja magát, ugye most ezen is megy egy kis vita, hogy most akkor az vagy, amit én látok belőled, vagy az vagy, amit te gondolsz magadról. Tehát ebben azért vannak néha eltérések, mondjuk pont Molnár Áronnal kapcsolatban szerintem van több ilyen kognitív diszonanciára utaló elem.
3: Nekem ez ilyen megfoghatatlan. Már a Andrásnak a kijelentése is az is, amire tehát, hogy mi az, miért gondoljuk, hogy Molnár Áron túlértékeli a szerepét? Tehát, hogy ez mit jelent? Ezért nem tudtam ezzel mit kezdeni, mert ha Molnár Áron, aki ráadásul visszavonult ugye most pihenni, tehát, hogy még csak nem is annyira van jelen.
2: Most volt műsor, az a szokásos politikai kibeszélő.
3: De azért nem napi 24 órában is folyamatosan, ő jött mindenhol
2: szemre. Nem, mert csak 12-ben, igen.
3: Ne bánts már szegény. Szóval, hogy ezt nehéz megfogalmazni, mert ez kellene valami olyan, amit a Molnár Áron mondott, vagy tett, hogy ő azt gondolja, hogy érted, szóval ezt nem látom, hogy mire felszületik ez a kijelentés, és a másik meg az, hogy tényleg ezt hogy lehet mérni, hogy egy társadalmi folyamatban, persze vannak kimagasló emberek, hát nyilván a Tiszapárt sikerében azért a Magyar Péter szerepe az mondjuk valószínűleg elég jól elhelyezhető ezen a koordináta rendszerben, de egy aktivistái, egy influenceri, ezt nagyon nehéz mérni. Ki tett többet bele, hogy nem tudom, mondjatok ilyen tényleg tiszás aktivistákat, hogy most ne az legyen, hogy valaki csak a rendszert akart váltani, de tényleg tiszás aktivistákat ki, vagy ki, akkor jó, akkor nézzük úgy, ki tett bele a kormányváltásba, és akkor már is egyszerűbb keresni a többet, mondjuk Puzsér Robi, vagy Noár, vagy ez hogy méred, nem?
4: Én szerintem ezt nem lehet mérni. A másik meg az, hogy nem is tisztán mérni, viszont tényleg, mintha lettek volna olyan kijelentések, de ez nem vagyok benne biztos, hogy Molnár Árontól hangzott el, hanem lehet, hogy a kommentelőktől, lehet, hogy valaki lehozta egy újságcikkbe, hogy a médiának kifejezett szerepe van, mint hatalmi ágnak, akárhogy is nézzük, de stratégiai szerepe van, és ebbe kapcsolódott be a social media nagyon intenzíven, és ez szerintem az, ami újdonság volt ebben a kampányban. Legalábbis a magyarok számára, de azért Európa számos országában ez már korábban is így volt, és mondjuk az elmúlt 10 évben így működnek a dolgok, és éppen ez az, ami szerintem kicsit megzavarja az embereket, hogy oké, hogyha a média és a social médiának ekkora szerepe van, akkor az ott megjelenő, sokat megjelenő és sokat belefektető influencereknek vajon nagyobb szerepe van ebben a kérdésben, vagy sem. Szerintem ilyen szempontból ugye akkor van szerepük, tehát hogy ezt azért ki kell jelenteni. A másik viszont, hogy hogyan mérjük, szerintem én akkor most így felvettem, hogy mondjuk mérjük úgy, hogyha Molnár Áron kap egy államtitkári pozíciót, akkor feltételezhetően nagyobb szerepe van a rendszerváltásban. Szerintem ennyi legyen, és ezt én csak így itt hagyom.
3: Nem kapott.
4: Nem kapott.
2: Még egyelőre. Még nem kapott. Hát röviden, én azt gondolom, hogy igaza van Hajósnak, vagy értem, hogy miért mondja, és jól mondja, és azok a vélemények, hogy valószínűleg azért mondja, hogy beszéljünk Hajósról, hagyjuk már, nem. Itt olvasom a chat falunkon. Tehát, basszus, ha mindent, ami nekünk nem tetszik véleményt, ezzel lesöprünk, hogy azért mondja valaki, mert hogy, akkor nem fogunk egyről a kettőre jutni, akkor azoknak az embereknek tényleg nem való a közélet, hanem akkor nézzék, kövessék azokat a tartalmakat, amiben ők hisznek, és felhangosítja a véleményüket, mert gondolom azokra nem azt mondják, hogy azért csinálja, hogy beszéljenek róla. A másik pedig, hogy itt azért keletkezett egy ilyen hatalmi vákum, az ellenzéki pártok elsüllyedtek, eltűntek, egyébként az ő dolguk lett volna az, hogy Molnár Áronként néhány politikusok felemelkedjen, akkor nem itt tartottak volna, hanem bekerülhettek volna a parlamentbe, és nem volt, aki ezt a rendszerváltás ügyet hitelesen képviselette volna Magyar Péteren kívül, és ezt kihasználták, és rájöttek arra is, mert már olyan mértékben gyártottak tartalmat, és már olyan tartalmakat is gyártottak ezek az influencerek, jó részük tisztelet a kivételnek, amelynek aztán az ég egyet a világon semmi értelme nem volt, csak a tesztszégyenítésről, a kulturális megszégyenítésről szólt, és hogy jól ki lehessen röhögni a másik oldalon lévő politikusokat és influencereket, tehát ennyi volt csupán én ott éreztem azt, hogy itt igen kattintáson mennek. És amikor jót lehet röhögni a Nagy Ferón, akkor az tud 15 000 kattintást, ha egy szakpolitikai témában mondja el a véleményét, szárazon az meg pontosan a 20-át tudja. Tehát olyan minőségű tartalmak születtek, hogy szerintem szégyenteljesek, de ezt kérte a közönség, és ennek feküdtek alá. Szomorú, hogy ez így történt, ugyanakkor a véleményük nagy részével meg, ha szépen lecsupaszítom ezeket, akkor tudtam menni, és egyetértettem.
3: Jó, csak akkor egy csomó korábbi vádad így megdől.
2: Melyik?
3: Hát amikor arról beszéltél sokszor, hogy ezek a bizonyos influencerek átmentek aktivistába. Most meg azt mondod, hogy igazából csak lehúztak egy bőrt a politikáról, mert a kattintásra mentek. Hát akkor vagy. Tehát szerintem a kettő az kizárja egymást.
4: Nem feltétlenül.
2: Szerintem sem. Tehát ők mert a kettő együtt működik. Az egyik
3: megúszós válasz.
2: Nem, az egyik a másik nélkül kevés. Tehát ők valóban zászló lengetővé változtak, de mondjuk nem is esküdtek fel arra, hogy ők objektíve az igazságot, vagy legalábbis a saját igazságukat fogják a nagy közönség elé tárni. Azért más, hogy újságíró csinálja ezt, aki egészen más pályát futott be, és vagy aki egészen más szellemi közegből érkezett, és más típusú műsorokat gyártott, és képes volt kritikus lenni mindkét oldallal, és más az, aki meg hirtelen meglovagolta ezt. Tehát ezen belül is vannak szerintem ilyen különbségek, és direkt nem nevesítem, de szerintem te
4: szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy azon érdekes nem háborodunk fel, hogy neuromarketing elemekkel vagyunk gyakorlatilag elárasztva, és nem a politika területén érkezett meg ez először, hanem a fogyasztói kultúrának a sajátja. Azon annyira nem háborgunk, hogy a nem tudom melyik üdítőital az ott van minden egyes pillanatban a képünkbe tolva, mint neuromarketing elem, és az ismerősségi hatást kiváltja most meg. Nekünk az a fura, hogy már a politikusok is ezt a neuromarketinget gyakorlatilag behozzák, meg egyébként azon lamentálunk, hogy az influencer az nem kizárólag mint személy, mint ember, most nem szoktam ilyet csinálni, de Puzsért fogok idézni.
2: Atyavilány.
4: De hogy nagyon durva, de hogy ő ugye azt mondta, hogy van a Puzsér, mint tartalomgyár, tehát, hogy mint egy különálló, fogyasztható tartalom, és mint egy, tényleg úgy kell elképzelni, mint egy üdítő reklámot, és ami üdítőt árul, csak
2: ilyen kamu videókat is legyártat, hogy ide-oda betelefonál.
4: És hogy nincsen személy, ugye? És akkor van ő maga, mint személy. Tehát az influencerség az így jelenik meg, és így jelent meg ebben a kampányban, és szerintem ez durva, hogy azon amúgy nem háborgunk, hogy már amúgy 30 éve ér minket gyakorlatilag az előző rendszerváltás óta, hogyha mondhatom így, de azóta ér minket az, hogy megérkeznek azok a termékek, amik ezeket a neuromarketing elemeket használják. Tehát nekem egy picit ez egy ilyen lamentálásnak tűnik, hogy az annyira nem zavar téged, hogy mindenhol az az M-betűs burgernek a képe van az arcodba tolva, és egyébként tök egészségtelen is szerintem.
3: Tudod, miért lehet?
4: Egyébként a gyerekedet.
3: Ja, jogos felvetés, de az vagy lejárt az
4: jó.
3: De teljesen jogos felvetés, de szerintem ami olyasmi lehet, hogy egy hamburgernél nem érzed azt, hogy az annyira hatással lenne az életedre, mint mondjuk egy politikai erőnek a leváltása. Jó, persze, hát igen.
2: De tudod, ez a média persona versus saját személyiség, már ez is ilyen, tudom én,
4: örvöklakat. Ez a magyar kultúrában azért eléggé alacsony színvonalon van, legalábbis szerintem.
2: Érdekes, hogy akkor szokott ez az érvelés előjön, amikor védekezni kell egy védelménnyel szem, hogy nekem ez csak a média persónám, tudod. Amikor olyat mondok, ami
3: 10 perccel ezelőtt hallottunk hasonló. Tényleg azt mondtad, hogy szakemberként is fogalmaztál meg, de volt, amikor igenis neked fontos volt, hogy anyaként, vagy valami. Akkor ott mégiscsak elvált ketté.
4: Hát muszáj néha ketté választanom mondjuk a szakmai megjegyzéseket, de hát az azért nem azt jelenti, hogy a Halmelinda meg a Halmelinda, mint szakember tök mást gondol, mert olyan nincs.
3: Pedig az az izgalmas.
4: Hát az lenne az izgalmas, de ezt én máshogy nevezem, de most nem térek ki a szakmai kompetenciáimból.
2: Oké. Azért teszünk rá a kísérletet majd a következő adásban. Köszönjük szépen.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Egy a világbajnokság későbbi alakulása szempontjából kifejezetten fontos versenyhétvégén vagyunk túl, és számunkra egy nagyon-nagyon fontos versenyhétvége következik majd az előttünk álló hétvégén. Sziasztok, ez a Pit Lane Podcast 181. adása, és hát beszélünk majd nyilván az olasz nagydíjról, na meg persze a hétvégén létrejövő magyar nagydíjról.
2: Hétvégén esedékes magyar nagydíjról, így van. Köszöntök én is mindenkit. Sziasztok. Vágod már a centit? Hogy mikor kell indulni le csütörtökön, hogy lesz, mint lesz.
1: Ó, ha már ott tartanék, annak örülnék. Most egyelőre még vannak más feladatok, amiket el akarok végezni, meg végére akarok járni, hogy akkor hogy fog kinézni a csütörtök, és akkor majd utána ráérek azon gondolkodni, hogy mikor kell indulni csütörtökön.
2: Igen, hát ugye én nekem is pörög az agyam ezerrel, hogy mit, hogy lehetne. Én azért lennék vasárnap délután már 5 órakor úgy letudva ezt az egészet így magunk mögött hagyva, de nyilván ez egy jó kihívás lesz megint, ahogy a tavalyi évben is volt. De előtte még akkor Mugello.
1: Mi volt a hétvége pillanata számodra?
2: Nehéz egyet hoznom, mert sajnos nem voltak jó versenyeink, sem a MotoGP-ben, talán még a Moto3 volt a legjobb, de ugye ott is azért a végén a nagy befutó, amit prognosztizáltunk, egy picit elmaradt annak köszönhetően, hogy ott az utolsó körben Uriarte milyen jó ritmust váltott, és a többiek meg elkezdték ütni, verni egymást, és akkor így simán meg tudta nyerni, és hát relatíves simán nyerte azt a futamot. A Moto2-ben pedig Madu González szétdominálta az egész versenyt, tehát egy pillanatig nem volt kétséges, hogy ezt meg fogja nyerni. Hát hétvége pillanatának, meg ugye gyakorlatilag, ha nem lett volna itt, akkor még dögunalmasabb lehetett volna ez a MotoGP-s futam itt Mugello-ban, úgyhogy én Marc Márquez visszatérését hozom, mint a hétvége pillanata, mert hát nélküle ez a mugellói nagydíj még inkább unalomba fulladt volna, én azt gondolom.
1: Én azt hittem, hogy kinőttük már a Moto3 gyerek betegségeit. Én a szombati Moto3-as időmérőt hoztam úgy egy az egyben. Mert oké, a Q1-ben játsszák el, mert ott tudjuk azt, hogy ott azok a versenyzők vannak, akik azért alaposan építenek arra, hogy szélárnyék segítséggel bármelyik másik pályán is ugyanúgy centizik a dolgokat. De hogy aztán a Q2-ben ugyanezt megismétlik, a legnagyobb versenyzőkkel kiegészítve, a hétvége legjobbjaival, még arcpirítóbb módon, tehát azt hiszem ketten tudtak elmenni összesen utolsó körös gyorskörre, minősíthetetlen, tehát ez döbbenet.
2: Igen, aki esetleg nem látta volna, az történt, hogy addig vártak ott egymásra a versenyzők, még nézegettek hátra, hogy leintette őket a kockás zászló, hogy az utolsó gyorskörüket nem tudták már elkezdeni. De ez Mugello-ban, ez minden évben egyébként így van, tehát hogy...
1: Jó, de én ettől a látványtól már elszoktam, tehát hogy valamiért az volt bennem, hogy a Moto3
2: most lesz megint ezt. Egy éved ezt kiheverni. Vagy nem tudom, hogy ezt még el fogják-e játszani mondjuk más helyszíneken.
1: Azok még vannak olyan helyszínek, ahol el lehet
2: hogy hol ezt. Érdemes ugye szélárnyékozni, mert hosszú egyenesek vannak, mondjuk Malajziában még simán el tudom képzelni.
1: Aragonban is el tudod képzelni.
2: Aragonban is, ja.
1: Motegi is egyébként lehet ilyen helyszín, tehát azért még akad egy-két olyan pálya bőven, lehet, ahol igen. Ez belefér. Na mindegy.
2: Hát na, beszúrodott neked most ez.
1: Hát na. Beszéljünk akkor magáról az olasz nagydíjról, és hát adja magát, hogy főként melyik oldalról közelítsük meg ezt a hétvégét.
2: Hát gondolom a Hondáiról, ugye?
1: Persze. Kákrácsló nagyot ment a hétvégén. Nagyon jó nyilatkozatokat adott, és nagyon jó interjúkat adott Kákrácsló.
2: Igen, ő is, meg utána, meg egyébként a Backwards-be visszatérő Andrea Iannone is egyébként. Basszus, hát rosszul kezdtük az egész adást, hát most jutott eszembe. Akarsz róla beszélni? A foci percek kimaradtak az elején.
1: Mire gondolsz?
2: Bemered vállalni? Bevállalod?
1: Nekem a hétvége pillanata egyébként az volt, tehát most független eredménytől, a BL döntő az egy eléggé jó élmény, és Hát én szombaton reggel úgy keltem föl, hogy nekem ott kell lenni. Úgyhogy egy kis kulisszatitok a szombati közvetítésből, hogy a nap jelentős része arra ment rá, hogy folyamatosan frissítgettem a SeatPick oldalt.
2: Már csak szünetben, ugye?
1: Persze, szigorúan csak szünetben, hogy éppen hogy áll a másodlagos jegyértékesítési piac, és miután leintették a sprintet utána.
2: Jegyet vásárolt István,
1: így van.
2: És elhagyta a második Beggars futamot, már Robi egyedül csinálta meg, ugye?
1: Így van, így van. És most félretéve az eredményt, összesítésben egyébként ez egy rohadt jó élmény volt, és úgy voltam vele, hogyha úgy adódik, hogy nem megyek, és történik akármi, mondjuk akár meg is nyerik, akkor egy életen át bánom. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy én ott akarok lenni, úgyhogy ott lettem. Volt egy ilyen érzésem, hogy félek attól, hogy kimaradok valamiből.
2: Igen, nem meg hát ki volt tudja, még hogy ilyen. Még az életünk folyamán valaha lesz itt megint Budapesten BL döntő, pláne a saját csapatoddal.
1: Igen, igen. Tehát hogy ez így annyira adta magát, úgyhogy végül sikerült kint lenni. Rohadt jó volt maga az élmény, a vonulás is egyébként a szurkolókkal. Tehát most oké, az eredmény az olyan lett, amilyen, de hogy ugye az egész körítés, az egész BL élmény az nagyon-nagyon átjött, és egyébként így ettől az azontól így kaptam elég sok mindent ahhoz, hogy még így is úgy tekintek vissza erre az egészre, hogy egyébként rohadt nagy élmény, és vigyorgok akkor, amikor erről beszélek. Pedig egy vesztes BL döntő után vagyunk.
2: És hát ugye korábban aggódtál, nem tudom, hogy ezt adásban is elmondtad, de vagy csak nekem, vagy valamikor beszélgettünk róla, hogy aggódtál, hogy hát milyen hülyén fog kinézni, hogy még világosban adják át a trófát, hát ez végül ugye így nem történt meg, hanem már besötétedett addigra.
1: Igen, tehát hogy összességében egyébként maga...
2: Már szerintem te jobban örültél volna, hogyha nem tudom, az ötödik percnél ott lefújják, és akkor megvagyunk.
1: Igen.
2: És akkor mi elviseled, hogy világosban kell nézni.
1: Mindegy, hogy adták volna át, meg milyen időjárásban, meg milyen fényviszonyokkal, de hogy alapvetően ez úgy eléggé rendben volt minden szempontból.
2: Na, hát akkor így nem fogod megválni tényleg, hogy nem
1: most mentél. Már így pár nappal később így úgy vagy, az úgy eléggé rendben volt minden szempontból.
2: Na, hát akkor így legalább...
1: És

0: pár perc megállónyira tőled.
1: Na, vissza akkor a MotoGP ez egy kicsit, de hát igen, ezt nem hagytattam ki, hát tényleg úgy végigkövettük már itt az adásban folyamatosan, hogy most hogy is áll ez a BL. Úgyhogy igen, Istinek volt egy jó szombat estéje, meg egyébként összességében szerintem nem volt. De nem egy életünk legjobb mérkőzése volt, egy kicsit aggódom is egyébként abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy ez a tétnek volt köszönhetően, vagy hogy már ennyire tropára vannak hajtva a játékosok, mert ha ennyire tropára vannak, akkor a világbajnokság megint elég értékelhetetlen lesz.
0: Azért lassan-lassan elkezdi hosszú távon globálisan bekérni mindenkitől a igen. sűrű versenynaptár az árát.
1: Úgyhogy majd meglátjuk, hogy lesz. Úgyhogy a foci perceket most lezárjuk, majd lehet, hogy a világbajnokság legvégén elővesszük, hogy valami majd kiderül. Szóval igen, nem Crutchlow, nem Jannone, hanem Márkó Bezekkivel kell folytatnunk. Én azt gondolom, aki hát felnőtt ahhoz a feladathoz, amit így sokan talán vártak tőle a hazai nézőközönségből is. És ő maga is ugye többször kiemelte, hogy azért ezen a hétvégén talán karrierje során először érezte azt, hogy mekkora nyomást tud valakire helyeződni hazai pályán. És tök jól kezelte. Tehát szombaton ugye elrontotta ott az egyes kanyart a sprinten, és ugye ott az gyakorlatilag el is ott eldőlt, hogy a sprinten nem fog tudni jó eredményt hozni, de szombaton amúgy se olyan éles. Vasárnap viszont a verseny minden pillanatában azt lehetett érezni, hogy Bezeki most annyira ott van a toppon, és annyira ugrásra készen van, és teljesen kontroll alatt tartja az egész futamot, meg azt, hogy mikor indítja meg a támadást, ugye megvárta, amíg Martin elkezdett rá visszazárkózni, és abban a pillanatban, amikor úgy döntött, hogy na, akkor most kell menni, akkor egyértelmű volt, hogy Bagnaiát simán meg fogja tudni előzni, és utána vissza se nézett. Tehát, hogy az Aprilia is megint azt ki kell emelni, hogy tökéletesen működött a barcelonai visszaesés, annak itt semmi nyomát nem láttad. Amint visszaálltunk kvázi normális körülmények közé, megint az Aprilia volt az erősebb. Még úgy is, hogy egyébként az időmérő előttig azért úgy tűnt, hogy talán most a Ducatinak lesz esélye arra, hogy akár egy körön, akár verseny körülmények között is jobban megszorongassa, akár meg is verje az Apriliát. Hát ez ugye az időmérőn se jött össze, ott is az első három helyen csak Aprilia végzett, a sprinten se jött össze, és a nagydíjon is egyetlen tizeden múlt, hogy végül nem Aprilia top 3-at láthattunk. Úgyhogy megint csak azt kell mondani, hogy le a kalappal az egész apríliás brigád előtt, és le a kalappal Márkó Bezekki előtt is, mert nagyon-nagyon sok versenyző van, akikre, hogyha ráteszik a nyomást hazai pályán, akkor egyszerűen összeomlanak alatta, ő pedig nagyon simán kvázi el is tudta viselni, és összességében ugye növelte is az előnyét a világbajnoki pontversenyben Jorge Martinnal szemben. Szóval ez egy tökéletes hétvége volt, én azt gondolom Márkó Bezekki számára.
0: Nekem az volt nagyon furcsa, hogy visszagondolva így a tavalyi évre is, hogy amikor ugye Márquezzel csatázott Bezekki, akkor volt ott pont a nyár közepétől kezdve egy ugyanolyan metodikája az összes futamnak, hogy Bezekki és Márquez elől megy, adott esetben Bezekki megy elől, vagy teljesen mindegy egyébként, hogy melyik őjük megy elől, mert mind a ketten támadják a másikat, nagyjából azonos tempót motoroznak, elszakadnak mindenkitől, és aztán elérünk a versenytáv kétharmadához, és ott Márkó Bezekki tempója teljesen beszakad abból a szempontból, hogy semmiféle tapadása nem marad, és elfogy az abroncsa. Most ugyanezt látjuk fordítva, legalábbis ezen a hétvégén ugyanezt láttuk fordítva, csak éppen ugye nem Márquez volt a Ducati ember, hanem Bagnaia volt a Ducatis versenyző, de hogy idén valahogy úgy tűnik, hogy az Aprilia ráadásul még ezen a téren, gumikezelés terén, ami tavaly hát kritikus volt, ugye emlékezhetünk arra, hogy oké, a versenytávon előbb jött össze igazából a jó eredmény, meg előbb lett meg a megfelelő beállítás is ahhoz, hogy jobban tudják kihasználni az új gumiatta előnyöket, de hogy az időmérőn ezzel folyamatosan szenvedtek. Most viszont már időmérőn is jól megy, versenykörülmények között pedig nem csak, hogy egy szinten vannak mondjuk gumikezelésben a Ducatival, hanem most már a bolonyaiakat is masszívan felülmúlják. Tehát azért itt most nem csak arról van szó, hogy a MotoGP technikai felületének egy-egy bizonyos szegmensében gyorsabb, vagy jobb helyen áll az Aprilia, hanem itt most már arról kell beszélni, hogy lassan mindenben jobb az Aprilia.
1: Hát mert ugye a motor eleje sokkal jobb az Aprilianál, mint a Ducatinál, és emiatt a Ducatisok jobban használják a hátsó abroncsot, ez pedig ugye annyit bekér a hátsó abroncstól, hogy egyszerűen elfogy. Ugye Bagnaia azt mondta, hogy

0: az volt, mint Tájföldön, hogy itt az egyenesben már elforgott egy idő után a hátsó abroncs, annyira nem volt semmi hátsó tapadása. Meglátjuk, azt mondta, ugye, hogy azokon a helyeken, ahol nagyobb lesz a tapadás, mint mondjuk majd itt a Balatonparkon, meg Brünóban, ott szerinte közelebb lehetnek, de hát nyilván erre valamiféle megoldást ki kell találni. Majd meglátjuk, meg majd arról mindjárt később beszélünk, hogy mondjuk már kezd lehet-e ez a megoldás, és akkor minden megoldódik-e. De igen, abszolút látszódik, tehát hogy a tempójuk is megvan az egyenesben, ugye ezt Martin bizonyította a 368,6 km/h sebesség rekorddal, amit így kimondani is kegyetlen, ugye Bonora mondta azt, hogy ő a 370-et sem tartja elképzelhetetlenek. Ugye nagyon érdekes lenne látni, ezt már többen próbálták elérni, hogy mondjuk az ilyen MotoGP motorokat elvinni, és szárnyak nélkül megnézni, hogy mit tudnak egy hosszú egyenesben. Ugye a Ducatinak volt, azt hiszem talán Jack Miller mondta, hogy egyszer elvitték, és akkor ott a 400 km/h is egyébként lazán elérte. Szóval, hát igen, érdekes lenne. De visszatérve az Apriliához, én azt gondolom, hogy Jorge Martinnak is ez egy kifejezetten jó hétvégéje volt, hogyha azt nézed, hogy hogy érkezett meg, hogy fizikálisan megint nem volt a topon, mert ugye Barcelonában 4 nap alatt sikerült 6-szor esni, és azért csak kihozott 2 második helyet végül. Ugye az egyetlen egy dolog, amit ő kiemelt, az az, hogy itt a nagy díjakon egyszerűen talán túl sokat spórol, hogy Marco Bezzecchi sokkal agresszívabb és sokkal támadóbban lép fel a legtöbbször, hogy talán felesleges ennyit spórolnia, és neki is ezt a támadó módot kvázi hamarabb kellene aktiválnia.
1: Igen, de ezt ugye vissza tudod vezetni a tavalyi évre, tehát azért Bezzecchinek versenykörülmények között sokkal nagyobb mintája van arról,
0: igen,
1: hogy hogyan működik, és hogyan használja el mondjuk a hátsó abroncsot az Aprilia. Ráadásul ugye ezen még sikerült is finomítani, tehát magát ezt az egész fejlődési folyamatot ugye Bezzecchi saját bőrén tapasztalta meg, így pedig azért jobban tudja, hogy hol vannak a határok. Martin gyakorlatilag ugye a legrosszabb részét, tehát ugye a határnak az alsó részét nem nagyon tapasztalta meg, hogy honnan indult ez az egész, és nem tud igazából mihez viszonyítani, hogy mi az, aminél viszont ez már belefér, úgyhogy ez az, ami most vasárnapi körülmények között a két versenyző között diffi tud lenni.
0: Igen, de ugye nem reménytelen Martin helyzete így sem, tehát még mindig azért relatíve közel van a világbajnoki pontversenyben, meglátjuk, hogy ez a támadó mód, ez nehogy az legyen, hogy akkor elkezdi eldobálni, ugye, és annyira megpróbálja támadni Bezzecchit. Kíváncsi leszek, hogy hogyan alakul majd. Beszéljünk még gyorsan a másik két trackhouse-osról. Nekem Ayugura kezd egy kicsit ilyen Enea Bastianini szindrómás lenni egyébként, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy ugye Bastianitől láttuk ezt még a Ducatin, tehát hogy jó motoron képes volt erre, hogy ugye addig tartotta életben az abroncsokat, ameddig csak bírta, és akkor utána maradt annyi tartalékja. Oguránnál is ugye ugyanez a helyzet, és kvalifikálni ugyanúgy nem tudott Bastianini egy csomószor. Oguránnál is ez van egyébként, hogy talán ezt a versenyvégi tempót lehet jobban járna, beáldozná egy kicsit jobb kvalifikációra, mert 2-3 tizedet kéne hozni kvalin, mert ugye most se jutott talán tovább, ugye jól emlékszem 13. helyre rajtolt, mert jutott a Q2-be. Szóval érdekes Ogura, de ugye Banya is kiemelt, hogy hihetetlen, hogy mit művel Ogura az utolsó körökben, egyszerűen le a kalappal előtte.
1: Az utolsó 5-6 kör versenyhétvégékre visszavezetve is egészen döbbenetes. Tehát tényleg nagyon durva tempót tud motorozni az utolsó körökben. Én nem tudom, hogy ezt honnan rántja elő, hogy még áprilisi szinten is.
0: Hát figyelj, majd meglátjuk, hogy nyilván a Yamahánál is képes lesz erre, mert ugye Bastianinél azért azt láttuk, hogy
1: a KTM-re nem lehetett átültetni ugyanezt.
0: Nehéz volt, igen. Ja, nem is sikerül legtöbbször.
1: Bastianini féle stílushoz a legkevésbé elképzelhető motor, az gyakorlatilag a KTM.
0: Hát na, hát mégis odaigazolt valamiért, érted?
1: Máshol nem volt hely, és szeretett volna itt maradni, érted? Jó, hát de igen, értem, hogy mire akarod kivezetni.
0: Úgyhogy Oguráról ezt érdemes volt szerintem kiemelni. Hát Raúl Fernández pedig ugye a sprint győzelem után a nagy díjat elizgulta, ami talán nem is volt véletlen, mert a hírek szerint ez lett volna az a hétvége talán, ahol még van esélye arra, hogy valamilyen szinten meggyőzze a trackhouse-os vezetőket. De lehet egyébként, hogy a González-es, mert ugye González előtte nyerte meg a Moto2-es nagy díjat, és utána volt a MotoGP rajt, szóval simán benne van, hogy az is rátett még egy lapáttal a nyomásra, amiben Raúl Fernández kénytelen volt versenyezni. És ugye tehát az a lényeg, hogy ugye szombaton már elég lemondó a nyilatkozat, aztán Brivio nyilatkozgatott ilyen félreérthetőket, hogy mégiscsak tárgyalnak erre a hétfőn már a motorsport.com-on már ugye az jelent meg, hogy Manu González lehet nagy valószínűséggel éppen a már említette Nea Bastianini csapattársa a Trackhouse Aprilianál. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez majd hogyan alakul. Tehát, hogy én abból a szempontból örülök egyébként, hogy Manu González végül csak kipróbálhatja magát a GP-ben, mert amit most látunk tőle, jó, tudom, tavaly ugyanígy volt, hogy Mugello-t megnyerte, és utána egyetlen egy futamot se nyert utána a szezon hátralévő részében, vagy nyert, csak ugye azt elvették tőle, de hogy megérdemelni, én azt gondolom, hogy most kapja legalább egy évet a
1: MotoGP-ben. Persze, hát ugye erről is beszéltünk.
0: Mert most az, amit mondtak, hogy Honda Superbike,
1: igen, tehát, hogy egy ilyen minőségű szezont, meg egy ilyen minőségű versenyzési ívet, amit ugye, nem is feltétlen csak az idei évre kell gondolni, hanem igazából az elmúlt két éve, vagy másfél éve Gonzáleznek annyira erős, hogy amikor látod, hogy kiknek van ülése, vagy kiknek lesz ülése majd a MotoGP-ben, a Moto2-ben feligazolva, igen. Hát kicsit úgy bántja az ember igazságérzetét, hogy González meg mehet a Honda Superbike-ba, érted? Tehát, hogy valamilyen szinten, még hogyha nem is jön be, de ez úgymond jár szerintem Manu Gonzáleznek önértékén. Tehát itt most pusztán a sportszakmai részét, meg a motoron nyújtott teljesítményét tekintve ez abszolút kijár Gonzáleznek, mert amit tényleg idén ráadásul még jobban csinál, mint tavaly, az MotoGP-t kell, hogy érjen, független attól, hogy mondjuk világbajnok lesz-e évvégén, vagy sem. Mondjuk szerintem ezt így nagyon-nagyon nehéz belelátni, hogy nem. Tehát idén azért összeszedettebbnek tűnik, bár mondjuk ugyanezeket a párbeszédeket lejátszottuk tavaly is, aztán pontosan tudjuk, hogy mi lett a vége.
0: Igen. Na és mire lehet elég az a teljesítmény, amit Francesco Bagnaiától láttunk itt az elmúlt két-három meddíjon, mondjuk fogalmazunk így.
1: Arra mindenképpen, hogy ebből egy szép zárás legyen, itt Ducati oldalon, meg Francesco Bagnaia oldalon. Tehát arra mindenképpen jó lehet ez a fajta fejlődési ív, ami Jerez óta kirajzolódik, főként ugye ott a Bagnaia féle garázs részen, hogy azért elkezdje visszaépíteni magát úgy, hogy igen, azért nem felejtettem el motorozni az elmúlt másfél évben, vannak eredmények, vannak egészen biztató pontjai a hétvégének, nem fog ezzel stabilan futamgyőzelmeket elérni, tehát szerintem ezzel azért nem mondunk nagyot, de szerintem arra mindenképpen erős lehet, és arra mindenképpen elég lehet, hogy Bagnaia vissza tudja építeni magát, és ez a legfontosabb szerintem Ducati oldalról is, mert hogyha Bagnaia visszaépíti magát, akkor azért azt látjuk, és tudjuk, hogy dobogóra mindig esélyes lehet, és Bagnaiának pedig azért, hogy ne egy kudarc élményként távozzon évvégén a Ducatitól, hanem visszaépítse az önbizalmát, és utána pedig az Aprilian, az igazi olasz motoron, akkor neki lehet lendülni mindennek.
0: Az igazi olasz motoron.
1: Nem, ugye erről írtam most a leintés utánban, hogy a Mugello-i reneszánsz az véget vet az olasz identitásválságnak.
0: Hát meglátjuk, meddig tart ez a reneszánsz, jövőre azért már fejthetően rá.
1: Persze, de hogy most ez így elég életben. Mindegy, most zárójel bezárva, nem ez a fő csapás irány, csak gondoltam, egy kis reklám kis még reklám. Itt belefér.
0: Igen.
1: Szóval szerintem egyébként ez egy jó irány lehet, és ez így egészen pozitív végkicsengést hozhat mind a két oldalon, de főként Bagnaia szempontjából nyilván.
0: Hát meglátjuk. Minden esetre azt jó volt látni, hogy azért volt benne küzdőszellem, meg hogy...
1: Jó, de tavaly itt összekapta magát, tehát emlékszel, hogy igen. Egy olyan hétvégéje igen, volt, hogy látszódott, még... hogy széttép mindenkit.
0: Jó, de utána még csúnyábban állt földbe, igen. Mint ezen a... Tehát, hogy ebből a szempontból talán az látszódik, hogy egy picit ő előrébb tart, mint tavaly. Bár ugye lehet, hogy a Ducati meg, sőt biztos, hogy nem tart annyira elől, mint ahogy ezt kellene. Én örültem egyébként annak, hogy Francesco Bagnaiát láthattuk most, egy picit talán kevésbé fogják majd, ugye remélhetőleg egy pár nagy díjig mémelni. A Balatonpark ebből a szempontból egy jó erőmérő lesz, mert ott tavaly a egyik legrosszabb hétvégéjét hozta, és annyira ki volt akadva, ugye, hogy ugye a pletykák szerint nyilatkozni sem nagyon akart, és úgy kellett meggyőzni, hogy Léci mégis nyilatkozz. Szóval meglátjuk, hogy ez majd hogyan alakul most. Minden esetre szerintem ő kimaxolta, tehát ennél többet, ő is mondta, hogy nagyon szeretett volna nyerni, de semmi. Tehát zéro, kvázi nulla esélye volt. Tehát ha megpróbálja, biztos, hogy ennek kavicságya vége. Tehát hogy nem is volt értelme ennél többet beletenni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
0: Sziasztok!

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaits Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét két kollégát hívtam ide a stúdióba, hogy kicsit az elmúlt napok eseményeit, híreit elemezzük, hiszen van bőven miről beszélgetnünk, de akkor nézzük, hogy kik lesznek ma a beszélgető társaim. Ónodi Molnár Dóra, jelen újságíróját üdvözölhetem itt a stúdióba.
3: Köszönöm a meghívást, szia!
2: Hazafi Zsolt, állandó társam, az ATV Spirit FM szerkesztője, üdvözöllek.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Hát ugye minden héten mondjuk, és talán nem meglepetés, most már talán a hírfogyasztók is látják, hogy a nyár abszolút nem várható, hogy unalmas lesz, és bár júniust írunk, abszolút érzékelhető, hogy a politika nem tekerte magát le, sőt, nagyon sokan azt elemzik, hogy olyan, mint a kampányüzemmódban maradtak volna a politikusok. És hát kezdjük talán az egyik fő hírrel, hogy ugye június léptünk, ahogy említettem, így mindenki várta, hogy a május végi határidővel Súlyog Tamás mit fog kezdeni, és a köztársasági elnök nem nyújtotta be a felmondását, és megbeszélést folytatott Magyar Péterékkel, amelyet követően egyébként sajtótájékoztató keretében a Tisza párt vezetője, miniszterelnök úr tájékoztatta a nagy érdemű megjelent sajtóképviselőit, és a beszólogató kiabálókat is, mert talán ez egy újszerű momentuma volt ennek a sajtótájékoztatónak, hogy talán még ilyen hangos sajtótájékoztató nem volt. Szóval Magyar Péter tájékoztatta az újságírókat, hogy nem történt meg a felmondása Súlyog Tamásnak, és így kilátásba helyezte, hogy hamarosan a részletekkel együtt érkeznek, majd alkotmánymódosítással történhet meg az elmozdítása Súlyog Tamásnak. Talán ebbe a témában még érdemes ide csapni azt is, hogy még bőven vannak olyan közjogi méltóságok, amelyek leváltására készül a Tisza kormány. Hogy látjátok ezt a vitát, mert abszolút a szakembergárdát is megosztja, hogyha lehet azt mondani, magát a jogász szakmát is, hogy ezt a helyzetet miként lehet értelmezni. Dóri?
4: Én nem finomkodnék ez ügyben. Nem egy észak-európai mintademokráciában éltünk az elmúlt 16 évben, amikor most ilyen finomságokra kellene figyelni, hogy mennyire elegáns megoldásokat lehetne arra találni, hogy a közjogi méltóságokat elmozdítsa az új kormány. Ez egy nagyon problematikus 16 év volt a jogállamiság szempontjából, ugye a kulcsintézmények élére olyan emberek kerültek, akik egyértelműen minden mozgásukban és döntésükben a Fidesz hatalomban tartásáért dolgoztak, és most csak itt egy legutolsó döntés, hogyha megnézzük, hogy az Alkotmánybíróság például hogyan írta felül a kúria álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a Facebookon a közszolgálati média folytathat-e fideszes kampányt, ugye? Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy igen, folytathat, felülírva ezzel ugye a kúria döntését, és ez most tényleg csak az ilyen utolsó emlékek felidézése volt. Szóval, hogy egy ilyen országban éltünk, ahol az ügyészség 3,5 év alatt nem tudott érdemben lépni a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos korrupciós ügyben, miközben az egyik legjobban dokumentált korrupciós ügyről beszélünk, hiszen a törvény megszületése, tehát az alapítványi törvényalkotás megszületése pillanatától kezdve civil szervezetek és oknyomozó újságírók folyamatosan rajta voltak azon, hogy a Magyar Nemzeti Bank hogyan sinkófálja el a pénzeket, feljelentések születtek, tehát tényleg nem arról volt szó, hogy nulláról kellett volna kezdeni az ügyészségnek, ennek az ügynek a kivizsgálását, ráadásul ott volt az állami számvevőszéknek a jelentése, ami szintén egy nagyon jól dokumentált tényfeltárás volt. Mégsem történt semmi, szóval, hogy egy ilyen országban éltünk, és akkor most azon morfondírozunk sokan, én nem, de sokan, hogy most akkor mennyire elegáns az, ami a Súlyog Tamással történik. 3,5 millió ember arra szavazott, hogy ennek az embernek mennie kell, megvan hozzá a kétharmados felhatalmazás, tehát még alkotmányossági aggályok sincsenek. Mondom, ha észak-európai mintademokráciában élnénk, és egy sima kormányváltásról lenne szó, akkor lehetne azon szép lelkűsködni, hogy ez így mennyire elegáns, de nem ez van. Tehát, hogy az emberek azt szeretnék, hogy a Tisza betartsa a választási ígéreteit, és ez egy fő ígérete volt, hogy lecseréli a kulcsintézmények élén az
2: igen,
4: embereket.
2: Igen, de a megoldás, hogy miként, talán én három nagy táborra tudom osztani jelenleg Magyarországot ebben a kérdésben. Az egyik nyilván az, aki szerint Súlyog Tamásnak ott a helye, ahol. ilyen vagy olyan okokra hivatkozva. Vannak, akik szerint ezt ígérte Magyar Péter, igenis hajtsa végbe, teljesen mindegy, hogy ez a nép akarata.
4: Nem mindegy, hogy ez nagyon fontos.
2: És vannak azok, akik pedig azt mondják, hogy ezt akartuk, ezt ígérted, csináljátok meg, de beszéljük már meg, hogy akkor innentől kezdve hogyan tovább. Tehát ezért mondom, hogy ilyen három táborba lehet nagyjából besorolni az embereket. Te melyikbe sorolod magad?
4: Szerintem megvan a alkotmányos felhatalmazás, hozzá tud nyúlni az alkotmányhoz, nem ugyanaz a helyzet van, mint 2022-ben, amikor volt egy komoly vita alkotmányjogászok között, hogy vajon, hogyha egy kis többséggel nyerne esetleg az ellenzék, akkor hogyan lehetne a fideszes kétharmadhoz hozzányúlni, amit ugye visszaélve a hatalmukkal megváltoztattak az országban. De nem ez a helyzet. Van kétharmados felhatalmazás, megteheti a Tisza, és erre kapta a választóktól a bizalmat. Tehát, hogy nekem ez a fontos, hogy nem árult zsákba macskát, nem az történik, hogy kapott egy csomó szavazatot, és mást kezd csinálni, hanem végrehajtja azt, amit ígért. Nem tudtam úgy kísérni Magyar Pétert, mint tudósító az ország járásán, hogy ezek ne hangoztak volna el.
2: Zsolt, te hogy látod?
3: Én nekem ugyanúgy ilyen ügyekben, én általában meg szoktam nézni a jogász, általam tisztelt jogászoknak a véleményét, és itt megoszlik az általam tisztelt jogászoknak a véleménye nagyon. Akinek a véleményére szoktam adni, az Hag Péter professzor, mert emberileg is, meg morálisan is azt látom, hogy magas szintre helyezi nem csak a jogi érvelését, hanem ahogy látja a magyar társadalomnak a helyzetét. Ő ugye azt képviseli, hogy a maga a demokrácia, maga a politika csinálás, az kultúráról is szól, és ő azt sérelmezi, vagy azt a móduszt sérelmezi, hogy ezzel megint valamilyen szinten rongálódik az esztétikája a demokráciának, ahol meghagyjuk azt, hogy mit, hogyan váltunk le. Őnek ugye az érvelése, hogy konkrétan arról nem született szavazás, hogy súlyokat leváltsák, hanem másról szavaztunk, az országgyűlési választás, az másról szól, de az ő érvei alapján egy komplex rendszer az alkotmány. Én ezt is alkotmányosság, a intézményeknek, a súlyok, ellensúlyoknak a rendszere, most nem a súlyok és ellensúlyoknak a rendszere, ő az egyik vélemény, és ezt mondom, hogy ebbe is abszolút valid, releváns. Másik általam ismert személy Németh Tibor jogtanácsos, aki meg ő is számomra egy nagyon tisztelt személy, ő meg alapjáraton azt mondja, és azt írja le a Facebookon, hogy elvesztette már a morális jogát arra a államfő, hogy államfő maradjon, mert az ő őseinek a hungarizmus idején betöltött szerepe, amikor az ő, azt hiszem, vagy a nagyapja, vagy az apja úgynevezett zsidó lakást, vagy zsidó bútort igényelt, ezt ő letagadta és relativizálta, és ezen kívül vannak még olyan jogászok, akik a ilyen földügyekben azt mondja, azt érve, arról beszélnek, hogy a Súlyog Tamás olyan ügyekbe adott, mint ügyvéd vett részt, amiben ő ugye nem követette bűncselekményt, de segített kikerülni a törvénynek a betűjét ilyen zsebszerződéses történetekbe, és ők alapjáraton azt mondják, hogy Súlyog Tamás elevesztette a morális jogot arra, hogy ő legyen az államfő. Ami nekem ebben az egészben vitából kiviláglik, hogy ez az ilyen nagyon részletes, nagyon érvelős, etikai, morális kérdéseket is figyelembevő álláspontok, de visszagondolok arra, hogy hogyan változtatta meg a Fidesz 2010-ben Magyarországnak a berendezkedését, és hasonlít nagyon sok mindenben ahhoz a helyzethez, és elmondom, hogy mire gondolok. Tehát 2010-ben úgy érkeztünk meg, hogy a magyar lakosságnak nagyon jelentős része rettegett attól, hogy a devizahitelek miatt elveszti a házát, lakását, és kilakoltatják. Egy nagyon-nagyon rossz rendszer volt, és nem érdekelte az emberek nagy részét a súlyok, ellensúlyok rendszere, hanem azt mondta, hogy jöjjön egy új kormány, és igazából amikor átalakították az Alkotmánybíróságnak a hatásköreit, amikor azt az előző rendszerben, a 2010 előtti rendszerben sokkal nagyobb jogkörökkel rendelkező intézményeknek, mint az Alkotmánybíróság, és ezen kívül sok más intézménynek a jogkörét azt így lecsökkentették, és valójában voltak olyan érvelések is, hogy Orbán Viktor ki tudott alakítani egy olyan rendszert, hogy egy királyság nélküli királyjá vált valójában, minden döntést ő tudott meghozni, a parlament szerepe lecsökkent, az Alkotmánybíróságnak gyakorlatilag nagyon sok tekintetben formálissá vált a szerepe, és igazából Török Gábornak volt egy olyan hasonlata, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy ő mindig egyfajta királyi udvarként, és egyfajta egy ilyen modern királyságként írta le Orbán Viktornak a szerepét. 16 év eltelt, most azt élik meg az emberek, és én azt nagyon sok ilyen elemzést elolvastam, hogy a választási vereségnek az egyik oka az volt, hogy az emberek úgy érezték, hogy rossz irányba megy a Magyarországnak a felzárkózása. Nem felzárkózunk az Európai Unióhoz. Én megéltem a rendszerváltást 1990-ben, mi azt szerettük volna, hogy egy nyugatos polgári Magyarország legyen. Az volt mindenkinek az álma, hogy úgy éljünk, mint az osztrákok, úgy éljünk, mint a németek, úgy éljünk, mint az olaszok, úgy éljünk, mint a franciák. És gyakorlatilag az Orbán kormány 16 év alatt eljutott oda, hogy egy ilyen növekedésre képtelen, vagy egy ilyen növekedési válsággal rendelkező ország lettünk, és nem közeledünk ahhoz a nyugatos polgári világhoz, hanem megrekedt. És szerintem most az emberek nem azon morfondíroznak, hogy most mennyire cizelláltan váltják le egyik vagy másik közjogi méltóságot, hanem ők azt akarják, ez a fő, amit én érzékelek a közéletbe, a közösségi médiába, hogy Magyarország újra valamilyen szinte fejlődési pályára álljon, és szerintem most lehet azon vitatkozni, hogy most milyen elegánsa, hogy leváltják a közjogi méltóságokat, vagy milyen a habitusa Magyar Péternek. Szerintem ahogy az emberek 2010-ben azt mondták, hogy nekünk az a világ nem kell, ahova belevezettek bennünket egy olyan helyzet, hogy elveszíthetjük a lakásunkat, elveszítjük a házunkat. Most én azt érzékem, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy volt 16 évük, Magyarország megrekedt, bajba van a magyar gazdaság, iszonyatos pénz kiáramlással tudtak 1,7%-os gazdasági növekedést elérni úgy, hogy a választási kampányban elképesztő mennyiségű pénzt öntöttek rá a lakosságra. Most meg is született egy felmérés, hogy valójában ennek köszönhető az a gazdasági növekedés, hogy én szerintem az átlag embereket nem érdeklik már ezek a finomságok. Igen, felhatalmazást akkor adtak Magyar Péternek, akkor itt, és ha elegáns, ha nem elegáns, ő azt tud csinálni, amit akar.
2: Akkor itt hoznám be azt a szempontot, ugye, hogy sokat halljuk mostanában ezt a kifejezést, hogy fékek és ellensúlyok, és azt is nagyon sokat halljuk, hogy az elmúlt 16 évből a magyar társadalom zömének abszolút elege volt, és teljesen más világot képzel el magának. Viszont fontos kérdés, hogy ez olyan, mint amikor a gyerek először dobja föl a homokozó lapáttal a homokot, hogy nem tudja, hogy vissza fog hullani a fejére, és homokos lesz a feje, meg belehullik a szemébe, meg még ki tudja hova, és lehet, hogy egyszer megcsinálja, de ha nem tanul belőle, és legközelebb is ugyanazt megcsinálja, akkor ugyanaz történik. És ezért kérdezem azt, hogy vajon ezen a ponton mi lenne szerintetek a köztársasági elnökkel kapcsolatos jövőkép, hiszen itt jön az be, hogy már megoszlik a vélemény, hogy most akkor ezt szavazni kell, átalakítani kell, ki döntsön róla, a Tiszapár döntsön, mert hogyha most mindenről ismét a Tiszapár dönt kétharmaddal, akkor könnyen eljuthatunk oda, hogy hát hogy is mondjam, nem, ne vigye senki sértésnek, nyilván nem jöttetünk el teljesen oda, mint a Fidesz, de most, ha feltételezzük patetikusan, akkor azt mondhatjuk, hogy ha nem vagyunk leleményesek már az elején, és túl nagy szabadságot adunk azért az új kormánynak, mert hogy az elmúlt 16 évben már fuldoklott a magyar nép, akkor viszont, ha most nem húzzuk a fékeket, akkor viszont újra odaérkezhetünk. Te hogy látod, Dóri?
4: A köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban én nem érzékelek alkotmányos aggályt, mert...
2: A megválasztására értem.
4: A megválasztása az egy, elindul egy társadalmi vita erről, ha jól érzékelem, ezt ennek nyit teret most a Tisza, hogy elmozduljunk-e egy másik közjogi berendezkedés irányába, a közvetlen köztársasági elnök választás irányába. Erről valóban egy hosszú egyeztetésnek kell elindulnia, és hogyha ez lesz az irány, és ezt a döntést meghozzák, akkor ahhoz nyilván népszavazással lehet felhatalmazást szerezni, és azzal lehet megerősíteni ezt. Ez ugye a jövőnek a zenéje, jelen pillanatban most az ember elmozdításáról van szó, és ez húsba vágó jelen pillanatban, mert jogalkotási dömping elé nézünk. A Tiszának egy másik főígérete volt túl azon, hogy a jogállamot valamennyire megpróbálja visszaépíteni, az, hogy hazahozza az uniós forrásokat. Olyan szűk határidőkkel kell dolgozni, ami miatt nagyon sok jogszabályt kell meghoznia a parlamentnek, hogyha egy olyan köztársasági elnök ül a pozíciójában, aki egyértelműen az egyik pártnak a hatalmi érdekei szerint működött, és erre minden korábbi működése bizonyítékul szolgált, és most csak egyet emelek ki, évek óta rendeleti kormányzással vezette az országot Orbán Viktor, amit a Tisza egy nap alatt szüntetett meg, nem lett az ország biztonságával semmi. Lehet látni, hogy az, hogy nem rendeleti kormányzással működünk, hanem újra visszanyerte a parlament a méltó tekintélyét, és visszakapta a lényegét, a működésének a lényegét, nem lett az országnak nagyobb biztonsági kockázata. Ehhez képest Súlyog Tamásnak egy szava nem volt azzal kapcsolatban, hogy rendeleti kormányzás folyik az országban. Tehát ilyen emberre nem lehet számítani a tekintetben, hogy most a következő időszak jogalkotási dömpingjében ő hogyan fog ugye botot akasztani a küllők közé. Ráadásul tényleg megadta neki az esélyt Magyar Péter, hogy méltósággal távozzon, és az, hogy ezt nem teszi, ott is én azt érzékelem, hogy valamiféle politikai megrendelést teljesít. Ezt nyilván csak feltételezni tudom, mert nem mondhatom azt, hogy ő most egy telefonhívás miatt, amit mondjuk Orbán Viktortól kap, azért hagyja, hogy ebben a méltatlan helyzetben vergődjön, de mégis azt érzékeli az ember, hogy senki másnak nincs érdeke abban, hogy ő a pozíciójában maradjon, csak is kizárólag a Fidesznek. Nyilván a Fidesz...
2: Hát meg saját magának is, mert egyébként azt se felejtsük el, hogy nyilván bizonyítani nem tudjuk, de az a feltételezés, hogy a Fidesz kérésére maradt pozícióban, ugyanakkor önmaga szempontjából is ez az érdeke, ha az ő érdekeit nézzük, hiszen ha felmondan, azzal elismerné azokat, amiket vele szembe állítanak. Tehát szerintem önmaga miatt sem áll fel.
4: Minden esetre ezzel ő megnyitotta annak az utat, hogy az alkotmányosság keretein belül, de olyan eszközöket találjon az új kormány, amivel őt le lehet váltani.
2: Zsolt, te mit látsz, mi lesz a köztársasági elnök sorsa?
3: Hát az van, hogy mindig egy olyan hangulat szokott lenni a választások után, hogy a győztes kap egy körülbelül egy évnyi kreditet, és amit akkor meg tud csinálni, általában az szokott működni, és szerintem a Magyar Péternek van egy éve, hogy virítson. és ő kénytelen ezt megcsinálni, amit mondott a Dóra, hogy ezt a választási kampányba ezt elmondta. Mondjuk a Fidesz a 2015-i választási kampányba nem mondta arról, hogy lesz a új alkotmány, nem mondta azt, hogy lesz új választási törvény, nem mondta azt, hogy a nyugdíj, a magányugdíj pénztárakat valamilyen szinten államosítani fogja, és úgy is, ha végig gondolod, a Fidesznek a népszerűsége majdnem egy évtizedekig megmaradt, és a magyar társadalom el tudta ezt fogadni. Most van a Magyar Péternek egy éve arra, hogy igazából azt csináljon, amire kapott, ő úgy gondolja a választásban felhatalmazást. Egy év múlva már szerintem elmúlnak a mézes hetek, és akkor nem nagyon tud ezen változtatni. Ő most kénytelen ezt megcsinálni, ráadásul nagyon sok területen nagyon lassan halad. Azt ígérte, hogy teljesen átalakítja a közszolgálati médiumokat, még házon belülre se tudott kerülni. Azt ígérte, hogy teljesen új rendszert fog tudni csinálni. Most állnak fel a minisztériumok, most próbálnak ezen változtatni, tehát hogy időzavarban is van. Tehát én szerintem ő a hatalom technikai okokból kénytelen ezt meglépni.
2: Mi viszont nem vagyunk időzavarban, így pontosan tudjuk jól, hogy fél időbe tartunk egy szünetet, mint a labdarúgó mérkőzéseken, de pontosan innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk az editort vendégeimmel, Ónodi Molnár Dórával és Hazafi Zsolttal, és hát itt a szünetben már elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondtuk, hogy menjünk is tovább, hiszen már a szünetben sem tudjuk abba hagyni a témázást, tehát akkor tegyük ezt a kamerák és a mikrofonok előtt. Szóval, ugye a Súlyog Tamás helyzetéről beszélgettünk, és innen indultunk ki, aztán a szünetben pedig már sok minden fölmerült, és talán a következő témánkhoz, a parlamenti munkához is hozzá köthető, hogy nagyon sok olyan kérdés merül föl, akár a szavazó állampolgárokban, akár politikusokban, szakemberekben, hogy vajon ez az új korszak egy új irányt, új stílust és egy új kultúrát is hozzá. Ezzel kapcsolatban voltak például észrevételeink itt a szünetben is, úgyhogy Zsolt, átadom a szót, te hogy látod most ebben a jelen helyzetben, lehet-e az, hogy az átalakulás az úgy indul el, hogy a korábbiakhoz képest nem egy megszokott módon, hanem igen hangosan, akár stílust váltva is?
2: Én nekem az a megélésem, hogy körülbelül háromszor volt rendszerváltás ígérete. Először rendszerváltás ígérete 1990-ben volt, és nem volt egy ilyen békés átmenet volt, nem volt ügynökakták, nem volt elszámoltatás, gyakorlatilag azóta is van ez a szakkifejezés, hogy nem rendszerváltás volt, hanem gengszterváltás. Utána volt egyszer 2002-ben, amikor a Medgyessy kormány azt ígérte, hogy elszámoltatják a Fideszt, mert hogy korrupt, akkor volt egy elszámoltatási kormánybiztos, valami agancsokig jutott, azt hiszem, a Polt Péternél, nem történt semmi. 2010-ben, amikor a Fidesz jött, azt ígért, hogy elszámoltatják az előző rezsimet, és 2010-ben, ahogy említettem a beszélgetés első részében, nagyon-nagyon mély szociális válságban volt Magyarország. Tízezrek rettegtek attól, hogy elveszítik a házukat, ami nem tudok rosszabbat elképzelni, hanem talán betegség rosszabb, és akkor is az elszámoltatás, ha jól emlékszem, a legmagasabb trófea az egy helyettes államtitkárnak, ami szolgálati lakása volt. Most látványosan, legalábbis a verbális szinten, retorikai szinten ezzel szakítani akar Magyar Péter, és ő nagyon konfrontatívan akarja elszámoltatni a Fidesz rezsimnek a résztvevőit, és ez egy kicsit szimpadias, színházias, van ez most, ugye ez a sztár mondat, egy abszolút filmszínház, de most ez még mindig retorikai szinten van, de láthatóan ő egy ilyen konfrontatív kormányzást ígér, hogy ebből mi lesz, azt majd egy év múlva meg fogom tudni mondani.
3: És kapcsolódva hozzád, ez egyszerre egy politikai elszámoltatás és egy büntetőjogi. Ugye, amiről beszéltünk az adás első felében, az ugye a politikai elszámoltatás az, hogy nagyon karakteresen és erősen megy neki azoknak az embereknek, akiket a Fidesz távirányított a független intézmények élén, és akiknek a leváltását megígérte a kampányban, és ez meg kell, hogy tartsa azt az ígéretét, mert az is morális válságot tud okozni azért, hogyha állandóan azzal szembesülnek az emberek, hogy a politikusok nem tartják be az ígéreteiket. Ezt a típusú kommunikációt, ahogy ő működik, amit egyébként Puzsé Róbert nagyon találóan nevezett bontógolyó kommunikációnak, azt tovább viszi a kormányzásának, itt most az első szakaszát látjuk, hogy abban is
2: így napja van a kormányon?
3: Igen, még nagyon-nagyon friss ez a dolog, úgyhogy tényleg nehéz előre bármit is jósolni, de ha ezen a trekken marad, akkor azzal teljesíti a választási ígéreteit, és én nem hinném, hogy ez azzal okozna szerintem komoly válságot a társadalomban, hogyha megint azt éreznék az emberek, hogy be vannak csapva.
1: Azért most már különböző ügyek, konkrét témák is előkerülnek a parlamentbe. Engem meglepett, hogy olykor miért pont azok a dolgok, amik, de nézzük. Tehát például Magyar Péter azt mondta, hogy kezdeményezni kell, hogy ne lehessen telefonozni a parlamentbe, tiszteljék meg egymást és a választókat is azzal, hogy valós kérdéseket tesznek fel. És közben eszembe jutott, hogy ez a telefonos kérdés magában az oktatásban is mindig egy kérdésként merült föl, hogy viheti a gyerek, nem, dobozba zárják, tiltsák, büntessék, de közben meg elképzelhetetlen az élet, hogy ne legyen ott. Hogy látjátok, ez tényleg ennyire fontos kérdés, hogy a parlamentben a telefonhasználatot felnőtt embereknél is szabályozzák?
3: Ez szerintem a filmszínház része.
1: Ez volt a filmszínház része.
3: Ez a filmszínház része. Ez nem életszerű. Tehát, hogy egy parlamenti képviselő, vagy egy újságíró, ugye nekünk is itt van, folyamatosan követnünk kell, hogy mi történik. Egyszerűen nem tartom
1: életszerűnek
3: azt, hogy mondjuk ott a parlamentben kikapcsol a telefonnal, kommunikáljanak egymással, mert folyamatosan történnek a dolgok, amikre azonnal is időnként reagálni kell, úgyhogy ez nem a tisztelet, meg nem azon múlik, hogy az embernek van-e telefonja, vagy nincs, az emberbe vagy belenevelték, vagy nem. A telefon viszont, ezen nem módosít.
1: Viszont komolyabb témák is előkerültek, és az ominózus szívhangrendelet is téma volt, és akkor talán tereljük át erre a szót, mert erre tényleg érdemes beszélni. Ugye Orbánék még 2022. szeptemberében hát azt mondják, hogy egy nagyobb szakmai egyeztetés nélkül fogadták el ezt a rendeletet, amelynek értelmében ugye terhesség megszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját, és most ennek kapcsán újra vita keletkezett a parlamentben, hiszen Hegedűs miniszter úr szerint ugye nincs arra bizonyíték, hogy a magzati szívműködés Dopplerrel történő hallhatóvá tétele befolyásolja a várandós terhesség megszakítással kapcsolatos döntést, és így elindult az adókapok. Persze ebben megint azt mondják, hogy a Fidesz Mi Hazánk tömb összenő, mert azonost képviselnek, az viszont körvonalazódik, hogy maga a Tisza párt viszont egy másik szakmai boldalról megközelítő aspektust hoz be. Dóri, hogy látod ezt?
3: Ez egy rendkívül álszent vita volt a parlamentben a Fidesz és a KDNP részéről, illetve a Mi Hazánk részéről, mert hogy 16 évig működött egy kormány kétharmaddal, ahogy már említettem az előző adás időben, rendeleti kormányzással, a Fidesz azt csinált, amit akart. Nem nyúlt hozzá az abortusz törvény szabályozásához. Magyarországon legális az abortusz, hozzá lehet férni, nem módosított ezen, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük a rendszerváltás utáni időszakot, semmiben nem különbözött a baloldali liberális kormányoktól, ez Magyarországon egy lehetőség, és nem nyúltak érdemben a szabályozáshoz. De mivel opportunista volt a Fidesz, és álszent is, ezért elkezdtek mindenféle ilyen rendeleteket hozzá pakolni a egyébként legális abortusz szabályozáshoz, amivel egyébként semmi mást nem csináltak, csak iszonyatosan megszivatták a nőket ezzel az úgynevezett szívhangrendelettel, amiről aztán utólag kiderült, mivel hogy most már évek óta bevezették, tehát már van rálátásunk arra, hogy egyébként elérték-e a céljukat, nem érték el a céljukat. Azon a kereten belül, hogy egyébként legális az abortusz, létrehoztak egy olyan helyzetet, ami szembe ment a szülésznőgyógyász szakmai ajánlásokkal, rosszat tett a nők egészségének fizikailag is, rosszat tett a lelkileg is, tehát minden szempontból egy nagyon-nagyon problémás rendeletről beszélünk. Egyébként pedig, hogyha még távolabbról nézzük meg azt, hogy mi vezet a nem kívánt terhességhez, például a 16 évre leszállított tankötelről nézzük meg azt, hogy mi vezet a nem kívánt terhességhez. Például

0: hidat képezni az ideológián keresztül, hogy ők azért mennyire, de annyira nem voltak bátrak, hogy betiltsák. Uh-huh. Mert valójában a kommunikációjukból az következett volna, hogy be kellett volna tiltani az abortuszt. De ahhoz gyávák voltak, amikor a szívhangrendeletről szó van, és aki nem ért egyet azzal, hogy abortusz van, akkor a Fidesszel kellett volna konfrontálódnia, hogy miért nem tiltjátok be?
1: Szerintem vannak is olyan szereplők, akik ugye ezt várták volna el, hiszen az egy hatalmas kérdés, és mindenki a saját habitusa, személyisége szerint értelmez, hogy honnantól kezdődik az élet. Ezért ugye...
0: Ez egy tök fontos vita, de akkor mondjuk ki. Tehát, hogy ez a mismásolás, ami történik, mert jelen pillanatban a szívhangrendelet az egy nettó szemétkedés a nőkkel. Ha én a kormányzásomban ezt az értéket szeretném képviselni, akkor tiltsam be.
1: Mint ahogy például az említett szakmai szempontok, amiket te is most itt felsoroltál, olyan dolgok, amik viszont elő tudják azt segíteni, hogy mondjuk ne legyen szükség annyi abortuszra, ha már betiltani nem tiltották be. Úgyhogy itt a nagy kérdés és lehetőség, hogy vajon a Tisza párt mit tud kezdeni ezzel az amúgy nagyon összetett kérdéssel, ahogy a Dóri is felvezett. Zsolt, te hogy látod, mennyire fognak tudni ebbe azonos döntésre jutni a politikusok?
2: Hát ezek a legnehezebb kérdések, de van még hasonlóan nagyon nehéz kérdés, ilyen a halálbüntetés kérdése.
1: Az eutanázia.
2: Az eutanázia, az abortusz kérdése, a kábítószerfogyasztás engedélyezésének és nem engedélyezésének a kérdése. Ha nagyon szigorúan vesszük, akkor az állam mindent betilthatna. Betilthatná az alkoholfogyasztást is, ami nagyon-nagyon nagy károkat okoz, betilthatná az abortuszt, amit én nagyon rossz dolognak tartok, betilthatná a kábítószerfogyasztást, betilthatna, például ugye erre voltak, Oroszországban próbálták betiltani az alkoholt, nem működött, próbálták betiltani Amerikában az alkoholt, nem működött. Vannak olyan országok, ahol nagyon-nagyon-nagyon drákói az abortuszhoz való hozzájutás, abból lettek ilyen abortuszhajók, meg lettek a különféle egészségtelen gyermekelhajtásos történetek. Én ebbe a dologba megmondom őszintén, hogy nem érzem magamat felvértezve annyi tudása, hogy ebbe én azt tudom mondani, hogy mi a megoldás. Én nagyon rossz dolognak tartom az abortuszt, annak viszont nagyon örülök, hogy az elmúlt 20-30 évben látványosan csökken az abortusz száma. A legdurvább a Ratko korszak utáni kádárizmusban volt, amikor elképesztő sok abortuszt végeztek el futószalagon is, és úgy értünk el a rendszerváltáshoz, hogy egy roncs társadalom lett, mert egy rossz dolog ez az egész. De én nem merek most egy ilyen nagyon nehéz ügyben orvosetikai, teológiai, bioetikai, jogi ügyben állást foglalni. Azt tudom, hogy szerintem ott ülő képviselők is nagyon-nagyon nagy gondba lesznek ezzel a kérdéssel, de például nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy eddig úgy volt a 2026-ig úgy volt, hogy az egyházi világ az a jobb oldal támogatja, a Római Katolikus Egyház, a Református Egyház, a kis egyházak, azok gyakorlatilag mindig bizonyos szempontból a Fidesz mögött voltak. Ha most megnézitek a parlamenti összetételt, van egy református lelkész miniszter, van egy református lelkész fia miniszter, egészségügyi miniszter, és van egy legalábbis nagyon sok vallási gesztustevő miniszterelnökünk, aki most Lengyelországba járt, bementek egy templomba, találkozott a szem Krakkó püspökével, tehát hogy minthogyha az az értelmiség, aki annak idején a polgári értékek és a keresztény szociális értékek nevében a Fidesz mögött lett volna, KDNP lett volna, annak egy része

0: Mindössze most a Tisza párt mögött is van. És ez egy nagyon érdekes dolog. Nemrég beszélgettem egy fideszes politikusokkal, és kérdeztem, hogy van ez a dolog, hogy a Fidesz értelmisége elfordult a Fidesztől, és akkor lettek a Jaberek, a Curtisek, akik emberileg nem akarom őket sérteni, de hát a Curtis zenéje, meg a Jaber zenéje, az nem egy polgári világ. És ő azt mondta nekem, hogy a Fidesz fordult el a polgári keresztény értelmiségtől, és most ők ott vannak a Tisza mögött. Ami nekem, mondom, nekem egy ilyen veszőparipám, hogy az lenne jó Magyarországon, hogyha egy olyan választási rendszer lenne, hogy nem kéne egy ilyen nagy, több néppártba alakulni a pártoknak, hanem a társadalomban levő a liberálisoknak lenne egy liberális pártja, a zöldeknek lenne egy zöld pártja, a marxistáknak, bár én nem vagyok marxista, lenne egy baloldali radikális párt, lenne egy szociáldemokrata párt, ahogy Németországban van, és mindig kiegyenlítik egymást. Magyarországon az a probléma, hogy olyan választási rendszerünk volt, hogy mindig a győztes jutalmazta, és ezért a rész érdekek miatt a részpártok azoknak nem volt értelme egy zöld pártra, miért szavazol, semmi befolyás nincs a hatalomra. Tehát, hogy akkor lenne jó, hogyha ezek a értékrendek sokkal jobban láthatóak lennének a politikai viták során, és akkor lehetne egy egységre jutni. Én ezt tudnám ezekkel a nagyon-nagyon rázós kérdésekkel.
1: Említetted, hogy a Fidesz mögött állt korábban ugye a keresztény értelmiség zöme, viszont vannak még azok a szereplők, akikről szintén eddig azt mondták, hogy a nagy többség úgy volt, akkor végül is a Fideszt támogatta, vagy legalábbis nem lázadozott ellenük, ezek a polgármesterek. Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen szerda délelőtt vesszük föl.
2: Hű, de nagy kanyar.
1: Ezt a beszélgetést, és még nem tudjuk, hogy a mai egyeztetésről milyen információk jönnek ki, vagy én legalábbis még nem láttam semmit erről. Viszont ez már a keddi nap híreit is mondhatni uralta, hiszen sajtótájékoztató keretében beszélt többek között Gémesi György és Karácsony Gergely azzal kapcsolatban, hogy milyen javaslatcsomaggal érkezne majd a minisztériumhoz, hogy megbeszéljék a polgármesterek jövőjét, és most hallottam azt is az Egyenes Beszédbe az interjú szituációval Karácsony Gergelytől, hogy nem hiszi, hogy a kampány alatt a Tisza párt mellett szereplő polgármesterek például sejthették, vagy tudták volna, hogy esetleg a fizetésüket csökkenteni fogják, ahogy nem feltétlenül tudták azt, hogy mi van, ha esetleg tényleg igaz a hír, hogy ott is maximalizálják, hogy kettő etapon lehet valaki polgármester. Ti hogy látjátok, a polgármesterek mennyire fognak tudni dűlőre jutni, hiszen a sok-sok felvetés ellenére egyébként még semmi konkrétum nem hangzott el, szóval még akár mondhatjuk azt, hogy bármi megtörténhet a megbeszélések során, Dóri.
2: Hát most tulajdonképpen a kérdésedben megfogalmaztad a választ. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Ez kötszurkálás lenne. Én most úgy látom, hogy az egyeztetésre nyitott a kormány. Nagyon fontos, hogy egyébként ebben is gesztus gyakoroljon, és megmutassa azt, hogy másképp működik, mint az elmúlt 16 évben a hatalom, hogy ténylegesen leül a partnerekkel, az érintettekkel, és dűlőre jutnak, hogy ebben van egy kormányzati álláspont, van az önkormányzati szervezeteknek egy álláspont, és ami a tárgyalásokból majd kisül, az egy kompromisszum lesz, egy konszenzus lesz, vagy esetleg a Tisza átgyalogol a szakmai szervezetek és az önkormányzati szervezetek álláspontján. Nem tudom, melyik irányba fog ez eldőlni. Én...
1: Magyar Péter azt már jelezte, hogy egyébként eléggé széttartó álláspontokat lehet begyűjteni a polgármesterek részéről. Nyilván az őket képviselő polgármesterek azért valahogy így összegzik, és az alapján teszik meg a meglátásaikat. Ami viszont szerintem nem kérdés, az, hogy az elmúlt időszakban azt mindenki érezte, hogy az önkormányzatiság átalakulásra szorul, hiszen egyébként még a választás előtt Navracsics Tibor meg is kapta ezt a feladatot, hogy kezdje el felkészíteni a következő időszakban történő változásokat, hogy beszélegyeztet a polgármestereket. Hogy látjátok egyébként, óriási teljes átalakítás vár erre területre, vagy pedig apró módosításokkal is meg lehet ezt tenni, hiszen különböző településméretekről, különböző bevételekről, különböző lehetőségekről beszélünk. Nagyon nehéz ezt hozzányúlni, ez olyan, mint egy darásfészek.
2: Én úgy látom, hogy hozzá kell nyúlni, és nagyon radikálisan. Az elmúlt években lényegében a tanácsrendszert kaptuk vissza, az önkormányzatiságot teljesen kiüresítette a Fidesz, az autonómiájuktól megfosztotta a településeket. Nyilván nem lehet teljesen visszahozni azt, ami a rendszerváltáskor kialakult, felaprózott önkormányzati rendszer, rengeteg az alulfinanszírozottsággal és a rengeteg feladattal egyszerre küszködve, tehát az abból leszűrt tapasztalatokkal lehet valahogy újra visszaadni az autonómiáját az önkormányzatoknak, és a finanszírozást mellé kell tenni a feladatokhoz, tehát hogy ez egy nagyon komplex és összetett feladat. Én úgy látom, hogy vannak mértékadó szakemberek, akik ezt segíteni tudják, ezt a folyamatot, hogy ténylegesen elinduljon egy új rendszer. Ami nem fog megtörténni szerintem a következő időszakban, az az, hogy azonnal a adórendszer át lesz alakítva. Tehát a szolidaritási adót nem fogják tudni most érdemben a következő napokban csökkenteni, hiszen van egy 7%-os költségvetési hiány, és egy elköltött költségvetés, tehát egy 90%-ban felélt költségvetés, így június 1-ére. Emiatt aztán azt gondolom, hogy a gépjárműadó se fog így egyik pontról a másikra visszakerülni a településekhez, de a jogkörök lassú visszacsorgatása az mindenképpen a következő napokban szerintem elindul, és az tulajdonképpen a változás komolyabbik fele, ami ugye a finanszírozással is együtt jár, az a következő költségvetési évtől várható. Zsolt?
0: Nekem egyrészt a fizetéshez is volna az, ami nekem, megmondom, hiszen nem minden tekintetben tetszik az, hogy ilyen fizetéscsökkentési dolog a miniszterelnök, miniszter, és ugye ahhoz majd kapcsolódik az államtitkár, mert valójában a jó szakembert azt szerintem érdemes jól megfizetni, és az államot menedzselni is jó szakemberek tudják. Tehát az, hogyha elmondjuk azt, hogy ne keressenek annyit, hanem csak fele annyit, ahhoz hozzá kéne rakni, hogy akkor miért jöjjön be valaki a piacról, ahol mondjuk 2-3-szor annyit keres, miért menjen el önkormányzati vezetőnek egy olyan ember, aki a képzettsége, IQ szintje, stb. Miatt nagyon jól tud keresni a piaci szektorba. Tehát én nem tartom azt rossz dolognak, hogyha különféle politikai szereplők legálisan, rendesen keresnek.
2: Igen, de ez tök érdekes, amit mondasz, de ez egy teljesen elvi dolog, mert a gyakorlatban azt láttuk, hogy amikor fölnyomtak fizetéseket mondjuk állami cégek élén, nem a jó szakemberek ültek be, hanem akkora korrupciós kockázatban.
1: Hát rendszerváltásról beszélünk, akkor azért...
0: És én azt akartam, hogy valahol...
1: Feltételezzük azt, hogy jó szakemberek ülnek be a miniszteri, az államtitkári pozíciókba.
2: Igen, de ahhoz nem kell ilyen kiemelt fizetés. Évek tapasztalataiból leszűrve. Most szerintem Kapitány István nyilvánvalóan sokkal jobban keresne, ha nem ülne be a parlamentbe, mégis azt választotta, hogy beül a parlamentbe, tehát az embereknek más motivációik is vannak, és
1: de ezzel akkor megszelektálod, hogy ki lehet például miniszter, az, akinek már megvan az egzisztenciája hozzá. Tehát leszelektáljuk, hogy a parlamentbe kik lesznek.
0: Ebbe is van logika, és
1: csak akkor
0: Amerikában van, hogy a 70 és 80 éves elnökjelöltek versenyeznek egymással, és nagyon sok. Itt be kéne hozni Magyarországra a teljesítménymérést, hogy hogyan lehet mérni a valóságos teljesítményt. És ugye ebben teljes mértékben igazad van, hogy nagyon sok volt a bemondásos teljesítmény, és nagyon sok volt a lojalitáson vagy a szervilizmuson alapuló teljesítmény. Én azt mondom, hogy az lenne egy nagyon jó Magyarország, hogyha visszatérve megint ahhoz, hogy a rendszerváltáskor én azt gondoltam, hogy az lesz, hogyha az ember rendesen dolgozik, szorgalmas, van egy ilyen polgári etika, talán Max Webernek volt ez a híres mondása, akkor tud egyről kettőre jutni, és tényleg ma Magyarországon nagyon sok, van ez a csókosok világa, urambátyám világ, Mikszáknak ez a híres könyvének az attitűdje. Ha ezt nézzük, akkor ne keressenek sokat. Ha azt nézzük, hogy kéne egy olyan világot teremteni, ahol a teljesítményt megbecsüljük, akkor azt mondom, hogy ott egy visszalépés lehet az, hogyha a jó szakembereket gyere el, és keressél fele annyit, vagy ne annyit, mint a piacon keresnél.
2: Egy jó kis teljesítmény ilyen szűrővel valóban bent lehetne tartani a jó szakembereket. Nyilván ez is egy szakmai feladat, hogy ilyen szűrő kereteket fölállítson valaki, hogy ténylegesen jól működtessék az állami rendszereket. Ebből a szempontból nagyon rosszak a tapasztalatok, tehát akármit néztünk meg, a MÁV-tól kezdve a különböző nagy... Igen, tehát hogy csak azt
0: érdekes,
2: láttuk, hogy nagyon-nagyon magas fizetésért nagyon rossz munkát
0: hogy
2: végeztek.
0: Hogy amúgy az észak-európai országokban ez működik, de nekem, amit sok ember mondott Dániáról, Skandinávországokról, hogy az van, hogy van egy morális szint, tehát hogy maguk a szereplők is, tehát hogy nem azért korruptak, nem azért nem korruptak annyira Dániában a rendszer, mert annyira ki van találva az ellenőrzés, hanem egyszerűen valahogy van egy mondjuk ott van egy protestáns hagyomány, és hogy...
2: Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme.
0: Igen, van egy hagyomány, és nem lopnak, vagy hogy mondjam, vagy nem azért nem lopnak, mert nem tudnának, hanem valamiért egy olyan kultúra alakult ki. És hogy szerintem ez nagyon jó lenne a Magyarországon, hogy kultúrát tudnánk kialakítani.
1: Mennyi mindent lehetne még ebben a témában is továbbvinni, és remélem lesz még rá alkalmunk, mert szerintem ez egy barom izgalmas kérdés.
2: És erre szavaztak az emberek. Tehát én azt érzékelem ebben a 2026-os választásban, hogy ez is volt az egyik motivációja az embereknek, hogy leváltották a NER-t, hogy vissza akartak.
0: De Dóri, ez minden szavazásban nyugat... van egy illúzió, egy álom, egy de, olyan vágyak,
2: most ez nagyon, nagyon nagy ellenérzése volt az embereknek azzal kapcsolatban, hogy elszakadtunk a nyugati szövetségesektől és ettől a polgári étosztól, amit mondasz. Tehát most van erre egy igénye a választóknak.
0: Értem, csak hogy nagyon sok mindent is belelátnak egy szavazásba.
1: És hát szerintem én abba bízok, hogy és nem felejtik el, hogy azt is mindenki követelte, hogy nagyon szeretnék, hogyha újra el lehetne mondani az embernek a véleményét, anélkül, hogy mondjuk megfenyegetnék, és ahogy azt is nagyon sokan mondták, hogy bíznak benne, hogy a vitakultúra is újra kiépül. Úgyhogy reméljük, hogy erre a jövőben lesz lehetőség, ahogy tettük itt most ennél az asztalnál is, hiszen nem mindenben értettünk 100%-ig egymással, de lehet erről kulturáltan beszélni, megismerni egymás véleményét. Nagyon szépen köszönöm Ónodi Molnár Dórának, a Jelen újságírójának, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: És Hazafi Zsoltnak is köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát már az Editor. Beszélgessünk, vitatkozzunk, csak kulturáltan, fogadjuk el egymás véleményét, hiszen arra szavazott sok mindenki, hogy most egy békésebb ország következik, hát akkor mindenki tegyen ezért. Viszont hallásra, látásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Tegnap Berlinben találkozott a német kancellárral Magyar Péter, ma pedig már Párizsban fogadta a magyar miniszterelnököt a francia elnök. Emmanuel Macron szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. A helyzetet Rangos Katalinnal és Dul Szabolccsal értelmezzük. Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A Mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk. Megtörtént az első egyeztetés az önkormányzatok képviselői, valamint a vidék és területfejlesztési miniszter között. Azonban érdemi párbeszéd csak június második felében kezdődhet a településvezetők és a kormány között. Hogy mire számítanak az önkormányzatok az új kormányzattól, azt Gémesi Györgytől és Nemény Andrástól kérdezzük. 136 milliárd forintos mínuszban zárt a három régóta Magyarországon működő akugyár, miközben elküldtek 1500 embert is, derül ki a 444 összesítéséből. Közben több éves csúcsokat döntöget a forint árfolyama, ami sok szempontból kedvező, de komoly kihívások elé állíthatja a magyarországi vállalkozásokat. A gazdaság állapotát Bütl Ferenccel elemezzük.
3: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Rangos Katalin újságíró és Dul Szabolcs, szintén újságíró, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét!
3: Tegnap Berlinben járt a miniszterelnök és Friedrich Merz kancellárral találkozott, ma pedig már Emmanuel Macronnal Párizsban. Összességében egy-egy mondat, hogy látjátok a találkozókat, aztán majd megnézzük, hogy a nyugati sajtó hogy értékelte például a berlinit. Kati?
5: Kati, és már hallottam a levegőt.
3: Utána már én is.
6: Megpróbálok itt a női kétharmadban érvényesülni, de Kati az első.
5: Nagyon kedves, tehát, hogy én lenyűgözve néztem, hogy villámgyorsan teljesíti Európában azt, amit ígért nekem választónak. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mind a két találkozónak jó hangulata volt. Én ezt a módszerességet, hogy miért Varsóban ment elsőként, és miért Bécsben folytatta, tehát az építkezését ennek a külpolitikának igazából nem értettem, vagy nem láttam át, vagy jelképesnek gondoltam. Azt gondoltam, hogy a súlyozott része most jön, amikor az Európai Uniós tagországokkal érdemi megbeszéléseket folytathat, de közben pedig azt is látom, hogy ennek az egésznek nagyon erős hangulati eleme van belpolitikai szempontból. Én inkább ezt tudom értékelni, vagy ez az, ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy ez befelé úgy érvényesül, hogy újra Európában harmonikus légkörben vagyunk valakik. Tehát, hogy nem vicsorognak ránk. Körülbelül ez az én
3: benyomásom. Ezt egyébként is hangsúlyozták mind a két találkozón tulajdonképpen. Szabolcs.
6: Ugye, hogyha sorrendbe rakjuk, hogy múlt héten Brüsszelben tárgyalt, most Berlin, Párizs, tehát ezek a városok mindenféle közhiedelemmel ellentétben a gazdaságilag eddig is fontosak voltak. Most Magyar Péter nyilván egybe akarta fűzni, hogy ez politikailag is fontos, és egyetértek azzal, hogy inkább egy olyan belpolitikai üzenetet akart küldeni, hogy mi Európa része vagyunk, amit ígért a kampányban, és az megváltozott európai uniós viszonyt szeretné érzékeltetni. Magáról, hogy arról a tény, vagy a tartalmáról, hogy ott egész pontosan miről beszéltek, meg mikről állapodtak meg Berlinben és Párizsban, erről nem nagyon sokat tudtunk meg. Ugye az utána lévő sajtótájékoztatók az vagy ilyen udvariassági formulákkal teltek már, persze ezek is kivételesek az ahhoz képest, amilyen volt a viszony Orbán Viktor és egyes európai vezetők között, de hogy magáról a tartalomról, hogy akármilyen befektetések, milyen gazdasági együttműködések lesznek, erről nem tudtunk meg sokat, és hát Magyar Pétertől az egy teljesen érzékelhető cél is volt, hogy a belpolitikai dolgokat napirendre vegye, ugye Merz kancellár mellett ugye hosszú percekig szitta Súlyog Tamást és üzent számára. Itt most
5: újságírói kérdésre, tehát ez nem biztos, hogy ő magától akarta szóba hozni. Az a lendület, amivel ott kitört, igen, az nem úgy nézett ki, mint hogyha ő erre fölkészült volna, hanem megnyomták rajta azt a trigger pontot, amitől olyan indulatosan és energikusan beszélt, mint hogyha mindez a parlamentben történt volna, ez nekem fura is volt.
3: Maradjunk akkor itt, mert egyébként szóba akartam hozni, mert amire utaltam, hogy majd megnézzük, hogy a nyugati lapok hogy értékelték a berlini találkozót, olyan picit olyan felemásan volt, aki ezt emelte ki, amit most Szabi az előbb hozott, a Spiegel arról ír, hogy elvesztette a hidegvérét. Aztán mások meg azt latogatják, hogy ugyanazokat az eszközöket alkalmazza-e majd, mint Orbán és a többi. Tehát ilyen felemás a fogadtatás, erre gondoltam. Elvesztette szerintetek a hidegvérét, vagy egyébként szándékosan kihasználva Berlinben beszélt Súlyog Tamásról, mert nemzetközi szintéren is így tulajdonképpen ott van ez az ügy, nagyon hangsúlyosan, pont azért, mert lehetett érezni a felháborodást.
6: Hát, ha valamit megszokhattunk Magyar Pétertől az elmúlt két évben, az az, hogy a nyilvánosság előtt nagyon tudatosan szerepel. Tehát, hogy például valóban egy újságírói kérdés volt, de hogyha ő ezt ott nem akarja napirendre tenni, akkor elvághatja egy mondattal, hogy már elmondtam a parlament. A Magyar Parlamentben, meg Sándor Palottánál is. Itt szándékosan ezt szerette volna tovább élezni, főleg amiatt, hogy a köztársasági elnök tőle is szokatlan módon egy külföldi, méghozzá egy német magazinnak adott egy interjút, ahol éppen a jogállamiságot féltette. Ez ugye a nevezetes régi ellenzékre volt jellemző, hogy mondjuk Berlinbe rohangálnak a jogállamiság miatt aggódni, de most Súlyog Tamás tette ezt, és Magyar Péter pedig hát lehet mondani, hogy felvette nemzetközi szintéren is a kesztyűt, és az ő belpolitikai célját igenis szolgálja az, hogy akár egy ilyen szintéren is fokozza a nyomást.
5: Igen, de hát a belpolitikai cél külföldön való megjelenítése azért az általában kétesélyes, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon célszerű húzás, nem tudok más mondani, meg egyébként az indulat túl nagy volt hozzá szerintem, hogy egy átlag külföldön megtartott sajtótájékoztatóban valaki így reagáljon, de valószínűleg az lehetett az eleje a dolognak tényleg, hogy a köztársasági elnök külföldön panaszkodott, illetve külföldön érezte veszélyben a jogállamiságot, és egyáltalán ennek a szó összetételnek Súlyog Tamás szájában olyan speciális jelentése van, amitől egy átlag magyar értelmiségének is csomókba hullik a haja. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból rendben van, hogy ő elvetette a súlykot, bocsánatot kérek.
6: Nem én mondtam a szó viccet. Rögzíteném a jegyzőkönyvben.
3: És nem. Ráadásul pont aznap jelent meg ez az interjú, amikor ugye nyilván az időzítés sem volt véletlen. Menjünk tovább, mert van még sok-sok érdekes témánk, önkormányzatok, már indult egy egyeztetés. Érkezik is az adásba majd Gémesi György és Nemény András, tegnap itt volt Karácsony Gergely. Nagy reményekkel indultak ennek a mai napnak, most ahogy látom, közös sajtótájékoztató nem volt, egy ilyen bemutatkozó beszélgetésnek tűnt ez tulajdonképpen, ami lehet, hogy teljesen normális így elsőre. Minden esetre a javaslataikat átadták, és az érdemi egyeztetés majd júniusban valamikor kezdődik. Ami beárnyékolhatta, vagy beárnyékolhatja ezt az egész egyeztetést, az, amire egy tegnap Karácsony Gergely utalt, hogy nem jó antré, hogy most azzal van zele a sajtó, amit ugye Magyar Péter az RTL-nek mondott, hogy a polgármesteri ciklust is maximálnák, mint ahogy a miniszterelnökét, illetve a polgármesteri fizetéseket is csökkentenék. Mit akar a Tisza vagy Magyar Péter az önkormányzatokkal? Ti hogy látjátok?
6: Hát szerintem az első, amit fontos látni, és annyiban speciális a politikai helyzet, hogy itt a Tisza kétharmaddal nyert, de egyetlen polgármestere sincs az országban. Ugye tudatosan nem indultak 2024-es önkormányzati választásokon, amiből az következik, hogy valójában mindegyik polgármester más párti ellenzéki a Tiszához képest, még akkor is, hogyha azok a polgármesterek, akik korábban MSZP-ben, DK-ban, ilyen-olyan, már most fel nem sorolom milyen pártokban politizáltak, az ő szavazóik, Tisza szavazók, tehát például egy Tisza szavazó, Karácsony Gergely, Botka Lászlót, Nemény Andrást, őket most kormánypártinak tekintik, de hát ez nincs meg ez a fajta kapcsolat, mondjuk a Tisza és ezen polgármesterek között. Tehát van egy ilyen speciális
3: mondjuk
6: politikai
3: helyzet. Támogatták nagyon
6: helyzet.
3: Sokan a kampányát. Tehát...
6: Persze, de ettől még nem tiszások. Na és ehhez képest kell azt nézni, hogy ami most történik, és amiket ígér a Tisza, annak van nyilvánvaló módon egy olyan dimenziója, hogy hogyan képzeli el az önkormányzatiságot, tehát egy szakpolitikai dimenzió, de van egy hatalompolitikai dimenzió is. Tudnélik, hogy a Tiszának egy jól felfogott hatalompolitikai érdeke, hogy ezeknek a polgármestereknek, nevezzük mondjuk ilyen kis királyoknak a hatalmát, hogyan tudja csorbítani. És ehhez képest például ez a lebegtetett, ne csak a miniszterelnöknek a mandátumát maximáljuk mondjuk 8 évben, hanem a polgármesterekét, ez lefordítva a jelenlegi gyakorlatra azt jelzi, hogy ezeknek a erős polgármestereknek a megyei jogú városokban és mondjuk a főváros élén nincs több mandátuma. Ők nem indulhatnak a következő választáson, akármeddig is lesz. És hát itt ehhez képest kell majd értékelni azt, hogy milyen párbeszéd kezdődik, milyen intézkedések lesznek, mert hogy van egy országos politikai érdek a Tiszának ebben a játékban.
5: Egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az országos politikai érdek a Tiszának az diktálja majd, hogy amikor a saját polgármesterei kinőnek, hogy akkor azok ne kedvükre töltsenek be sok ciklust adott esetben. Mert lesznek még választások Tisza alatt, önkormányzati választások, sőt volt egy kis latolgatás, hogy előrehozottat kéne csinálni, de mondjuk én szerintem nem lesznek erről valamiért, én úgy érzem, hogy normál ütemben lesznek az önkormányzati választások, és akkor egyáltalán nem lesz mindegy nekik, hogy a saját polgármestereik.
6: Ebben teljesen igazad van, de éppen azért mondom, hogy ehhez képest érdemes azt nézni, hogy milyen hatásköröket hagynak meg az önkormányzatoknál, sőt, tovább megyek, hány önkormányzat lesz. Tehát itt volt egy interjúja, vagy megszólalása a miniszterasszonynak, ahol egy apróbetűs részt most felfújnék egy picit, hogy tudnélik, megkérdezte a Népszavának az újságírója, hogy a legkisebb önkormányzatokkal, például az ilyen falusi önkormányzatokkal, falusi polgármesterekkel mit kezdene, és egy olyan választ adott erre a miniszterasszony, hogy végig kell gondolni azt, hogy egyáltalán milyen szinttől, milyen lélekszámtól van szükség önálló önkormányzatokra és polgármesterekre.
5: De ez egy létező gondolat régebbről.
6: Abszolút, egyébként csak hogy ehhez képest kell nézni, hogy mi lesz
5: lehet, hogy most már mindent elönt az akkori optimizmus, ami a választásoktól fejlődik bennem napról napra, de nekem az a remény ezzel kapcsolatban, hogy amikor ez az egész ilyen zaklatott és gyors vonatszerű rajtunk átrobogó politika, mert hogy tudatosan próbálnak minél többet teljesíteni és maguk alá gyűrni az ígéretekből, azt lehet levenni, azt lehet érzékelni. Amikor egy normális ütemet kezd fölvenni, akkor szerintem lesz mód arra, hogy végig gondolják, hogy az önkormányzatokkal mit lehet kezdeni és hogyan, és esetleg akkor azt is végig gondolják, hogy vajon ez a gesztus, amivel lejjebb veszik a politikus fizetéseket, beáldozva a népnek, hogy a nép zsírján ne érjenek már ezek az emberek olyan iszonyatosan jól. Ez szerintem lesz majd ennek egy lecsengése a tekintetben, hogy végig kell gondolni azt, hogy mit várunk el, milyen típusú munkát, milyen minőségű emberektől, milyen végzettségű emberektől, mekkora részre, mekkora népességre terjed ki a hatáskörük azoknak az embereknek, mármint a döntéseiknek. Tehát, hogy ezt normális ütemben végig kell gondolni, és ehhez képest kéne szabályokat hozni.
3: Akkor miért kezdett ezzel szerintetek a Tisza? Ugye Márki-Zay Péter, ahogy megszokhattuk tőle, nem kertelt, ő azt mondta, hogy hát nem azért támogatták a Tiszát, hogy ilyen olcsó populista lépésekkel kezdjen itt, ez nem igazi spórolás, és tegnap itt Karácsony Gergely velem szemben elmondta, hogy végül is a képviselők fizetése sem csökkent körülbelül nem 40, hanem körülbelül 10%, ami egyéb jutatásaik meg nőttek, szóval valójában az a csökkentés, amit először mondtak, az nem az lett a végén, szóval akkor miért kezd ezzel?
6: Ugye azt, hát hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Magyar Péter kijelentéseivel vagy Facebook posztjaival már hatályosulnak is az intézkedések egyelőre, ez ugye nem így van, és érdemes, ahogy a Kati is mondja, majd látni azt, hogy ha végig gondolják, mik egész pontosan a javaslatok, törvényjavaslatok, mik lesznek a jogszabályok. Szerintem ez a polgármesteri fizetés csökkenéssel az a helyzet, hogy népszerű. Tehát itt Magyar Péter pontosan tudja azt a dolgot, hogy ő neki mutatnia kell, hogy a NER-hez képest a különböző állami vezetők kevesebbet keresnek, hogy kevesebből is meg lehet ezt oldani, és nem akarta ebből a felsorolásból a polgármestereket kihagyni, és hozzáteszem, hogy népszerű is ugye ez a javaslat. Vannak persze ennek különböző olyan politikai problémái, hogy akkor ki lesz polgármester, mert én nem hiszek abban a magyarázatban, hogy ha kevés a fizetés, az a korrupció melegágya, mert
5: valaki vagy korrupt, vagy
6: korrupt,
5: nem,
6: ha valaki akkor is korrupt.
3: Csak hát erre azért vannak kutatások, mert pont ma jelent meg egy nagyon nagy tanulmány, de majd ezt Ligeti Miklóssal egy picit megbeszélem utána.
5: Ami azt mutatja, hogy egyébként összefügg. Jó, azt én nem zárom ki, és nem láttam ezt a tanulmányt, és nekem is az volt az elképzelésem, hogy valaki vagy becsületes, vagy nem, attól, hogy szarul, bocsánat, hogy rosszul keres valaki, attól még nem kell feltétlenül korruptnak lennie. De azt viszont gondolom, hogy emberi minőségben nagyon sokat veszítenek azok, akik, hogy mondjam, mindenkinek egy élete van, hogyha neki az az önképe, hogy az ő családja milyen színvonalon akar élni, akkor nem fog elmenni polgármesternek, hogyha egyébként ügyvédként hülyére keresi magát, vagy kétszer annyit keres, ha nem is hülyére keresi magát. Szerintem ezek valid szempontok, és végig lehet ezt majd gondolni. Egyébként szerintem a polgármesterekkel kapcsolatban az a fajta gondolat, ami a népben jelen szokott lenni, hogy a politikusok hülyére keresik magukat, a polgármesterekkel kapcsolatban kevésbé van meg.
3: Jönnek majd, megkérdezem, hogy erről volt-e szó, és egyébként meg az egyeztetések igazából valóban most kezdődnek, és a javaslatok kidolgozása is valószínűleg, ahogy te mondtad, tehát azért ez még a jövő. Köszönöm, hogy itt voltatok.
6: Köszönjük szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Vitatták azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A Mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk.
2: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a vendégem. Jó estét!
3: Jó estét! Szervusz!
2: Azzal hagytuk abba, hogy korrupció és polgármesteri fizetések vagy képviselői fizetések csökkentése egy gondolat, mert hogy most jelent meg a Telexen egy nemzetközi kutatás eredménye, és a magyar szerv Fazekas Mihály ismertette ezt, és ebben az áll, hogy a polgármesterek és képviselőtestületek magasabb bérezése csökkenti a közbeszerzési korrupciós kockázatot Európa szerte. Nemzetközi kutatásról van szó, de magyar önkormányzatok is részt vettek ebben, 2,4 millió szerződés adatait dolgozták fel egy uniós tagállamból, zárójelbe zárva. De ezek ilyen tényszerű megállapítások.
3: Vagy legalábbis meggyőzőnek tűnnek, de igazából a korrupció az sokgyökerű jelenség. Nincs egyetlen magyarázó ok mögötte, és éppen ezért megszüntetni sem lehet egyetlen intézkedéssel. Ha a korrupcióban érintett, vagy annak kitett személyek fizetése, a bevétele lenne a korrupció mögött meghúzódó döntő, vagy egyedüli tényező, akkor nyilván gazdag országokban, meg gazdag emberek között nem lenne korrupt, a szegények meg mind korruptak lennek, mert ilyen összefüggés nincsen. A legálisan, szabályosan megszerezhető jövedelem mértéke az valóban kockázati tényező. Minél magasabb a legálisan megszerezhető jövedelem, annál nagyobb összegű korrupcióban lesz érdekelt az, aki egyébként korrupt. A korrupció az velünk élő, sajnos nagyon nehezen leküzdhető folyamat, meg jelenség. Sokat kellene Magyarországon is tenni annak érdekében, hogy visszaszoruljon, de igazából mindig rendszer szintű okok vannak mögötte. Például mondjuk a döntéshozói jogkörök, polgármesternél, közbeszerzés odaítéléséről döntő személynél, rendőrnél, orvosnál, miniszternél rosszul vannak kisúlyozva, átláthatatlanul dönt, nem kérik számon, nem kell indokolnia, nem kell számot adni a döntés okairól. Tök mindegy, hogy 6 milliós vagy 6000 forintos a fizetése. Ha a fizetésével játszunk, akkor csak újra tarifáljuk a korrupciót, minél magasabb a fizetése, annál nagyobb összeggel kell megvenni. Mert azt mondja, hogy hát most ennyivel akarsz engem megkeretni, te tízszeresét megkapom szabályosan. Na, írjuk újra azokat a számokat. Szóval ilyen összefüggés nincs.
2: Egy mutató alapján ezt nem lehet
3: vizsgálni. Egy mutató alapján nem lehet.
2: No, az eredeti témánk ugye megjelent a törvényjavaslat, amivel a Tisza párt megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A Transparency jogi igazgatója van, vagy tehát nyilván van egy szakmai és jogi álláspontod is az ügyben, de azért azt ne hallgassuk el, hogy a hivatal talán az első kiszemeltjei a Transparency volt és az Átlátszó, ugye?
3: Igen.
2: 2024-ben. Történt-e bármi veletek az elmúlt két évben, azon kívül, hogy beszámolókat kellett írnotok, mert nem emlékszem egészen pontosan, de akkor beszéltünk erről itt.
3: A szuverenitásvédelmi hivatal az olyan fajta fogatlan oroszlán volt közigazgatási hatósági szempontból, amire annyira volt szüksége a magyar embereknek, mint mondjuk egy kiadós bubópestés járványra. Tehát, hogy nagyon jó, hogy elköszönünk tőlük, nagyon rossz, hogy velünk voltak 26 hónapig, azt hiszem, nagyon sokba kerültek nekünk, nagyon sok idegességet, aggodalmat okoztak, igazi bajt szerencsére nem tudtak csinálni, tehát annyira azért nem vagyunk, nem volt a NER alatt sem Magyarország politikai értelemben keleten, hogy egy színtiszta vegzáló hatóságot komoly hatósági jogkörökkel létre mertek volna hozni. Ugye a 2.0-ás kísérlet az önként törvény lett volna, ami aztán nem kapta meg a parlamentben a jóváhagyást, tehát az nem került végül is szavazásra a parlamentbe. Abban már az volt benne, hogy bármely szervezetnek, cégnek, magánszemélynek, civil szervezetnek, újságírónak akár el lehet kobozni a szabályosan szerzett jövedelmét, és tönkre lehet tenni azt az életművét, üzletét, amit egyébként ő teljesen becsületesen keresett meg és művelt, pusztán azon az alapon, hogy valami úgymond külföldi finanszírozás van a háttérben, és elég lett volna annyi is, hogy mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatal által megfogalmazott javaslat alapján ráteszik a kipécézettek listájára. Tehát kapott volna valami erősebb jogkört, vagy erősebb megszólítatást a szuvi SZUVI hívja, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, de végül ez nem jött létre. Maradt ilyen kis gáncsoskodó, nem tudom, izomgörcs a hátunk közepén, amitől most el fogunk majd köszönni, illetve azt hiszem, hogy megengedhetjük magunknak, hogy köszönés nélkül hagyjuk távozni őket, csak csukja be maga után az ajtót, de ez nekünk azért nagyon sok közpénzbe került. Tehát éves szinten
2: mennyibe?
3: 6 milliárd forint volt a működési kerete, és valami 100 fős vagy azt is meghaladó apparátusra dolgozott, tehát csúnyán fog hangozni, de a NER által, a NER időszakában állami alkalmazásban lévő dolgozókkal kapcsolatban semmiféle kétel nem merül föl, hogy nagyon kis százalékukat leszámítva, a túlnyomó többségük az becsületes, az esküjének, a szakmai hitvallásának megfelelően dolgozó vagy dolgozni akaró alkalmazott volt. Azért a SZUVI-HIVI esetében, a Szuverenitásvédelmi Hivatal esetében az úgy erősen megkérdeződik, hogy oda mi a fenének ment valaki dolgozni, tehát mégis mire gondolt, amikor ott vállalt állás, hogy ez jó lesz?
2: Arra gondolt, amit most a Fidesz mond, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, ugye ez a reakciója Tiszának erre a törvénymódosításra.
3: Mármint, hogy a Fidesznek a reakciója a Tisza törvénymódosításra.
2: Fordítva mondtam.
3: De nem is ez, ugye ha a szuverenitásról gondolkodunk kicsit is, akkor azt be kell látnunk, hogy a Orbán kormány és a NER időszakában egyre kevésbé lehetett nemzeti szuverenitásról beszélni. Aminek volt szuverenitása, vagy arra igény, az a rezsim volt. A rezsim akarta magát mindenáron megvédeni, lebonthatatlan legyen, az ellopott pénzek visszavonhatatlanul maradjanak az ő hinterlandjában. Ezek voltak azok az intézkedések, amelyek a rezsimnek a szuverenitását adták össze, nem is intézkedések, inkább törekvések. A Szuverenitásvédelmi Hivatal is ebben volt egy építőkocka, de ennél erősebb építőkockákkal gondolkodtak ügyészségben, nyomozóhatóságban, titkosszolgálatban, az 500 milliárddal kistrafírozott kekvákban, és hát látjuk, hogy az is napról napra a szemünk előtt bomlik le, tehát a Szuverenitásvédelmi Hivatal az nem volt ebben a felépítményben erős játékos. Az, hogy az ügyészség vagy a nyomozóhatóság most mennyire válik becsületessé korábban, ugye ők nem rés, hanem erős bástya voltak ezen a falon, hogy mennyire válnak becsületessé és teszik a dolgokat, az majd most fog elválni.
2: Hát úgy tűnik, hogy teszik, mintha egyre gyorsabban tennék, egyre több minden történik, és akkor jön egy másik ügy, Molnár Zsolt szocialista politikus letartóztatását kezdeményezte tegnap az ügyészség, az óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó ezek parkfenntartási szerződéseket érintő nyomozásban. Ő tagadja ezt a gyanút egyébként, ami befolyással való üzérkedés. Holnap dönt a letartóztatásáról a bíróság. Nem csak őt állították elő, hanem a második kerület mostani polgármesterét, Őrsi Gergelyt is, és több fideszes politikust is, vagy volt polgármestert. De mit látsz most ebből az ügyből? Nem most kezdődött.
3: Nem most kezdődött. Azt még meg is engedem, hogy itt most nem a választással, meg a NER felbomlásával függ össze az időbeli egybeesés. Tehát lehet, hogy tényleg annyi csak az összefüggés, hogy most kezdtek beszélni azok, akik a NER fennállás alatt tartották a szájukat, tehát hogy esetleg tényleg most keletkezett olyan erejű bizonyíték, ami indokolt ezeket az erős lépéseket. Ugye Molnár Zsolttal kapcsolatban a vesztegetést állítva a megvalósított befolyással üzérkedés gyanúja fogalmazódott meg, az az egyik leginkább lúzer korrupciós magatartás. Tehát, hogy még annyi se jött neki össze, hogy tényleges megvesztegetés közelébe kerül, a befolyással üzérkedés egy csaló. Az azt állítja magáról, hogy ő hivatalos szemét meg fog vesztegetni, azért gyűjti a szabálytalan pénzeket másoktól, hogy azzal a begyűjtött pénzzel ő megvásárolja, megvesztegesse valakinek a döntését, de ezt nem teszi meg, hanem zsebre teszi saját maga, tehát ez valójában a csalásnak egy sajátos magatartása. Tehát ebben az esetben megengedem azt, hogy nem olyasmivel állunk szemben, mint a jegybanki nyomozásnál, ahol előadták, hogy megvan már 91 milliárd, meg jönnek oda énekelni délben, meg prózázni este, meg nem tudom írásban vallomást tenni éjszaka azok, akik most bűnbánók, ugye Früchs Pál a főügyész úgy fogalmazott, hogy pentítók. Ez mind nagyon szép, hogy most lehet, hogy 91 milliárdot lefoglaltak, de mennyire szebb lett volna azt mondani 2016-ban, amikor mi először tettünk ebben az ügyben feljelentést, hogy hát kérem szépen elindítottuk a nyomozást 2016, és megvan mind a 266 milliárd. Tehát most arra büszkének lenni, hogy 12 évi mulasztás, meg egy évi helyben járó nyomozás után valamit csinálnak. Örülünk neki, hogy ez történik, de ez kevés, meg nagyon későn jön.
2: Ó, és akkor itt mi történhetett, azt még egy mondatban, hogyha
3: a parkfenntartónál,
2: akkor itt mi, tulajdonképpen mi az ügy, ugye egy túlárazás és befolyással való üzérkedés?
3: Hát amennyire ismerhető, a valamikor volt főkertnek a menedzsmentje állt össze és magánosította a Budapesten aktív zöld felületkezelő parkfenntartó céget. Egyébként ők a mi általunk a Transparency International Magyarország által fejlesztett tenderbajnok kutatásban is szerepelnek.
2: Tehát hát ez egy létező, magas összegek.
3: Ez egy létező buli, és hogy hozzájutottak könnyen önkormányzati megrendelésekhez, ez gyanút keltett, ez azért már látszott, hogy ők független attól, hogy milyen színezetű az adott településnek, fővárosi kerületnek a vezetése, ők egyszerűen bejáratosak és megkapják a zöld felületi munkát, és úgy látszik, hogy most jöttek össze azok a bizonyíték, amik tényleg igazolják legalábbis a gyanú, tehát a már személyre vonatkoztatott letartóztatást indokló gyanú szintjén, hogy volt politikusi, méghozzá nagy koalíciós, már amennyiben az MSZP-t bármilyen szempontból nagynak lehet tekinteni egy ilyen koalícióban, de mondjuk régi értelemben nagy koalíciós korrupciós együttműködés valósulhatott meg. Ez komoly korrupciós sztori, de ahhoz képest, akiknek az elszámoltatását, tisztába tételét várjuk, mondjuk harmadik vagy negyedik rendbeli és vonalbeli, ennél sokkal nagyobb ügyekben várunk régóta hathatós intézkedéseket a hatóságoktól.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen.

0: érdemi párbeszéd csak június második felében kezdődhet a településvezetők és a kormány között. Hogy mire számítanak az önkormányzatok az új kormányzattól, azt Gémesi Györgytől és Nemény Andrástól kérdezzük.
1: Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke vendégem, Gödöllő polgármestere és Nemény András Szombathely polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke, az is maradt, majd a beszélgetés végén egy pillanatra visszatérünk, mert hogy ma szavaztak erről. Jó estét kívánok az uraknak.
2: Jó estét kívánok.
1: Hát elindultak ezek a várva várt tárgyalások, pontosabban Érdemben talán nem sok minden történt. Azt olvasom, hogy most az első inkább egy bemutatkozó tárgyalás volt. Tegnap itt volt Karácsony Gergely, nyilván kérdeztem erről, hogy mivel mennek ma oda. Azt mondta, hogy ha egyetlen egy szóval kellene elmondani, hogy mit visznek, akkor partnerséget visznek. Hogy látják, a mai tárgyalás után lesz partnerség?
2: Hát ez így történt ma is, és a miniszterasszony rögtön ezzel kezdte, hogy partnerséget kínál ő is, együttműködést, és olyan párbeszédet, ami érdemi. Ezt kértük is, hogy ne menjünk oda úgy, most ezt a mai napot számítsuk le, mert ez inkább egy ilyen informális ismerkedés volt, hogy ne menjünk oda úgy, hogy nem tudunk valamilyen kérdést kibontani, világosan ütköztetve az ellenvéleményeket, és hogy legyen a miniszter felhatalmazva arra, hogy az ott lévő döntéseket azt támogatja, vagy nem támogatja, illetve a továbbiakban tovább vigye. Tehát valami érdemi egyeztetést szeretnénk elérni, ezt mondtam el egyébként, és ezt kértem, sok minden más mellett is nyilván. A mai napot azt nem tekinthetjük ilyennek, hiszen nem is ez volt a célja. Én azt gondolom, hogy egy jó hangulatú beszélgetés volt.
1: Gondoltuk, hogy érdemi tárgyalás lesz. Ugye tegnap én próbáltam erről Karácsony Gergelyt faggatni. Tehát, de akkor arra kaptak tulajdonképpen ígéretet, hogy júniusban, vagy június második felében elkezdik, vagy akkor megkezdik az érdemi tárgyalásokat.
3: Igen, mert valójában azon túl, hogy bemutatkoztunk egymásnak, azért a reményeinket elmondtuk valamennyien, akik a Kováti Szövetséget képviselnek. A reménynek az egyik legfontosabb része pedig az, hogy legyen folytatás, legyen érdemi folytatás, és hogy így kicsit bele is mentünk annyiban a részletekben, hogy én például mondtam, hogy nagyon fontos lenne, hogy 2026-ra már legyen összeállítva egy olyan csomag, ami az idejére tud segíteni az önkormányzatoknak, hogy erről is mindenképpen kell, hogy beszéljünk. Meg hát azokra a javaslatokra, amit leginkább a Magyar Önkormányzatok Szövetsége állított össze, de úgy a Megyei Jogú Városok Szövetségének is vannak javaslatai. Tehát van, miről beszélünk. Azért azt is mondtam, hogy 16 év frusztrációja után nagyon sok anyagot gyártottunk, és igazán jókat. És nyilván a minisztérium részéről most vették át még csak az egésznek a kezelését. Nem várható el, hogy mindjárt egyből tudjanak mindent. Tehát ebben az irányba próbáltuk vinni a beszélgetést.
1: Belemegyünk a részletekbe egy picit, hogy mit szeretnének, de volt olyan javaslat, amire azt tudta mondani a miniszterasszony, hogy biztosan nem, vagy biztosan igen? Tehát kaptak-e bármilyen válaszra, kérdésre kategórikusan igent vagy nemet?
2: Olyan konkrét javaslat nem volt, illetve voltak témák, amiket felvetettünk csak nagyon futólag, mondva azt, hogy nyilván nem ez az idő annak a kifejtésének, de ilyen jellegű igen vagy nem hangzott el. Én személyesen átadtam ezt az anyagot, ez egy tömörített változata annak a több tíz oldalas anyagnak, ami arról szól, hogy milyen stratégiai irányokban gondolkodunk, és milyen első lépéseket szeretnénk megvalósítani, hiszen 2026-ban is vannak eldöntendő kérdések, és ez pedig az, hogy hogyan éljék bizonyos települések túl az elmúlt időszak kivéreztetett önkormányzati politikáját, kivéreztető önkormányzati politikáját, és ebben kérünk szépen segítséget majd nyilván a kormányzattól, hogy ezek a települések túl tudják élni. A többire meg hagyni kell időt közép- és hosszú távú elképzelésekre, és jól ki kell tárgyalni.
1: Jó, mindjárt elkezdjük azzal ígéremmel, mint a javaslatokat. Én azért kérdeztem, hogy kaptak-e bármire kategórikusan igent, vagy nemet, vagy választ, mert maga a miniszterasszony válaszolta azt a minap a sajtónak, hogy ő is kezdeményez tárgyalásokat az önkormányzatokkal, mégpedig itt a polgármesteri fizetések és a maximált ciklus miatt. Ugye az elmúlt napokban Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy igencsak sajnálatos módon ez egy rossz antre, hogy erről kell beszélni, és nem mondjuk arról, ami ön előtt van, de fogunk arról is. Szóval itt ugye felvetődött Magyar Péter egy interjújában, hogy megvágná a polgármesterek fizetését és a ciklusokat maximálná két ciklusban. Erről ma esett-e szó?
3: Így konkrétan nem esett szó a szó. Annyi mondás volt, hogy ne a sajton keresztül történjen mindez. Ezt kértem miniszter azt, hogy ha lehet, akkor minél kevésbé sajton keresztül próbálnak az önkormányzatok véleményt alkotni. És én az egy partnerség, tehát viszont meg elhangzott, hogy ugyanez az elvárás

0: értelemszerűen fordítva is, hiszen ha partnerként kezeljük egymást, akkor bizalmat kell építeni, és ez teljesen érthető dolog. Szerintem ez a mai nap ez a bizalom építésről szólt, és annak pont jó is volt. De a következő lépése az, hogy mindenki tartja is magát ahhoz, amiről beszéltünk. Nagyon sok jó javaslatunk van. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt magáévá tegye egy minisztérium, ehhez is kell a bizalom és a közös munka, és abban hiszek, és ezt is mondtam ott el, hogy a közös sikert viszont tudjuk együtt majd kommunikálni, vagy ami az asztalnál elhangzott, és amire azt mondtuk, hogy miben maradunk, amellett meg mindenkinek ki kell utána állni. Persze az kell egy termék, amit még előtte legyártunk.
1: Ha júniusban ez szóba kerül, ezt a két javaslatot nem támogatják, ezt kategórikusan ki tudják jelenteni?
2: Hát az a kérdés, hogy milyen javaslat, mert ez, hogy lefelezzük, vagy nem tudom milyen szintre hogyjuk vissza, ez egy sajtóinformáció, nem látjuk a számokat, nem látjuk az indokokat.
1: Mondjuk a ciklus.
2: És a ciklus közben. A két ciklus pedig azt kéne megnézni, hogy Pásztor Béla miért volt 55 éven keresztül Veresegyház polgármestere, és mit csinált abból a faluból, és hogy ennek nyilván az volt az oka, hogy felkészült volt. Én meghagynám az embereknek azt a döntési lehetőséget, hogy helyben ők döntsenek arról, hogy kik vezessék a települést, és a jogszabályok adják meg azt a lehetőséget, hogy eldöntsék, vagy adott esetben leváltsák akkor, hogyha látják, hogy az nem úgy megy, ahogy kell. A polgármester az minden nap kint van az utcán otthon. A polgármester minden nap találkozik az állampolgárokkal. És a polgármester egy másodpercen belül, ha nem úgy csinálja a dolgát, elküldik, vagy adott esetben megdicsérik. Tehát mi egy egészen más frontvonalban vagyunk, mint egy parlamenti képviselő, aki a parlament üléstermében vitatkozik nagyon helyesen dolgokról, de mi ott vagyunk az utcán, és ott vagyunk a mieink között, akik azt mondják, hogy nekünk ő kell, mert ő benne bízunk.
1: Ha lesz konkrét javaslat, akkor egészen biztosan beszélünk majd erről, és akkor várjuk vissza önöket. Most viszont nézzük az önök konkrét javaslatait, és kezdjük azzal, ami önök szerint azonnali beavatkozást igényel. Tehát nem lehet várni vele a nagy önkormányzati rendszer átfogó reformjáig, mert most kellene lépni. Az első és legfontosabb kérdés nyilvánvalóan a pénzkérdés. Április 12-e után több önkormányzat sem fizette be a szolidaritási hozzájárulást. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy már pedig ezt be kell fizetni, eddig is megoldották az önkormányzatok, a főváros kapott 60 nap haladékot. Erről volt-e szó? Pénz kérdésekről, vagy konkrétan erről sem volt szó?
0: Nem, erről sem volt szó. Szóval egymás véleményét ebben is azért jó ismerjük. Én magam is azok közé tartoztam, aki azt mondta, hogy be kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást. A sajtó kérdezte, hogy miért, de azért, mert az új kormánynak a mozgásterét nem szabad szűkíteni. És nyilván az első pont, az első nehézség az, hogy az ország gazdasági helyzetét most látja a kormány, és rajta keresztül, mert transzparensen működnek, látjuk mi is. Az egy nagyon nehéz helyzet. Ugyanakkor az önkormányzatok helyzete is nagyon nehéz, és ezt a két dolgot kell valahogy összehangolni, úgyhogy reális elvárásaink legyenek az idei évre. Tehát a legfontosabb feladat az az idei évet megoldani, és már a felénél tartunk. Tehát, hogy ne legyen olyan önkormányzat, aki azért került csődbe, mert mondjuk az előző rendszerben kivetett szolidaritási hozzájárulás, vagy mondjuk versenyképesítési program, vagy bármi nehézség, ami még adódott, az ellehetetlenítette. Mert ma ott tartanak az önkormányzatok, és tudom mondani a sajátunkat Szombathelyen, hogy a működést alig tudjuk finanszírozni. És hogyha van egy plusz olyan nehézség, mondjuk egy ilyen veszélyhelyzet, mint az aszbeszt helyzet Nyugat-Magyarországon, Szombathelyen, ami sok plusz költsége jár, akkor alapvetően hitelből tudunk hozzányúlni, a hitelhez kell hozzányúlnunk azért, hogy tudjuk kezelni. Most még tudjuk, de hogyha nagyobb költség lenne, akkor hitelhez kéne nyúlnunk.
1: És de mégis most... azt mondja, hogy be kellene fizetni a szolidaritási hozzájárulást ebben az évben. Van, aki nem, a főváros azt mondja, hogy nem tudja
2: fizetni. Három kategória van. A főváros az egy külön kategória, mert nettó befizető. Így Budaörs. Ebből nincs túl sok, 5 vagy 6 ilyen település van, többet fizettek be, vagy többet kell befizetniük, mint amint az állam ad. Ez európai önkormányzati karta ellenes, ez bírósági döntések vannak arról, hogy ez nem, ez helytelen, ezt rendezni kell a kormánynak a jogszabályi kereteken belül. A másik kategória, aki be tudja fizetni, de nem akarja, vannak többen nyilatkoztak, hogy ők nem fizetik be, ezt nem tehetik meg, mert jogszabályok vannak. Tehát nem a költségvetés helyzete a lényeg, hanem a jogszabály, amit nekünk be kell tartani, jogkövetőnek kell lenni. Be kell fizetni, ez egy másik kérdés, hogy dolgozunk azon, hogy ez mondjuk kisebb összeg legyen. És van egy harmadik kategória, aki nem tudja befizetni, például Érd van ilyen helyzetben, és más települések, akik azt mondják, hogy mi eljutottunk oda, hogy vége, tehát nincs tovább lehetőség, ott van az a mozgástér, hogy az államkistárhoz fordulva haladékot lehet kérni, mindaddig, ami jogszabály nem változik, de ezt 2026-ban rendezni kell. valamilyen szinten.
1: A javaslatunkban mi van? Van 15%, ezt tegnap Karácsony Gergely elmondta, ez jövőre, hosszú távon, vagy jövőre, és utána pedig vezessék ki.
0: Ez mindenképpen egy hosszú távú dolog, amikor arról beszélünk, hogy a szolidaritási hozzájárulás az egyáltalán mekkora legyen, és hogy hova fordítsák ezt az összeget, mert jelen pillanatban...
1: De legyen? Tehát az alapvető kérdés, ugye 17-ig nem volt. 17-ig? 17-ig.
2: 2017-ig. Nem így hívták, volt ilyen, hogy vettek el az iparűzési adóból, de azt gondolom, hogy itt a mértéke a legkatasztrofálisabb 5-6 év alatt, 5 év alatt emelkedett 6-szorosára. Ez nagyon sok. Nem a céllal van a volt.
0: De Magyar Péter azt mondta, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak a mostani rendszerét azt ki akarják vezetni. És nyilván van a kérdés az, hogy mi lesz utána. Mindenki azt gondolja, hogy szolidaritásra lehet szükség. Csak teljesen más módon, egyrészt normális mértékben, másrészt nem mindegy, hogy hova kerül. A jelen pillanatban, amit befizettünk, most adót mondok, mert így szoktuk hívni magunk között szolidaritási adót, az tulajdonképpen az önkormányzati rendszeren belül a kötelező feladatok finanszírozásának az egyharmadát adta. Tehát ha most nem fizetnénk be, akkor tulajdonképpen a saját magunknak a kötelező feladatok finanszírozásának a forrását vonnánk el. Én azért mondom azt, hogy jelen pillanatban nem tehetjük meg, hogy aki nincs csődbe, az nem fizeti be ilyen ellenállás alapon, mert inkább párbeszédet kell folytatni, és együtt közös javaslatként a kormánnyal kezelni ezt a helyzetet 26-ra is, és hosszú távra is. Tehát a partnerség
1: legalább tudják, hogy hova került, mert eddig még azt sem tudták, hogy pontosan hova kerül, mely településekről vere. Azt írják, FER területi kiegyenlítő rendszer kialakítására tesznek javaslatot. Ez mit jelent? Ez a hozzájárulási adó helyett lenne? Vagy ez tulajdonképpen hasonló, vagy ugyanúgy?
2: Minden összefügg. Tehát a kiegyenlítő rendszer az azt jelenti, hogy vannak települések, akik, hogy most a szolidaritási adó forrása vagy nem, mindenféleképpen kiegészítő állami támogatásra szorulnak. 1600 olyan település van Magyarországon, amelyik nem tudja a saját bevételében finanszírozni a kiadásait, az állami támogatásokkal együtt sem. Ezeknek a településeknek kell kiegészítő állami támogatást adni, ezt régen önhikinek hívták, majd rekinek hívják, teljesen mindegy, és itt egy nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy ezeknek a szétosztását ott van benne, hogy fair, tehát nem politikai alapon kell megvalósítani, hanem valóban rászorultsági alapon, hogy a település megkapja azokat a forrásokat, amivel nem úgy ébred, vagy aminélkül úgy ébred a polgármester minden nap, hogy gyomorgörcse van, hogy hogyan fogja tudni fizetni a számláit. Vannak olyan települések, 50-60 millió forint, ezek összességében nem hatalmas összegek, de görgetnek el maguk előtt. És ezeket kell valamilyen szinten úgy kiegyenlíteni, hogy neki a működésére biztonsággal meglegyenek a források. Ezt hívják ezt a területi kiegyenlítő rendszernek.
1: Ugye azt is kérik, hogy állítsák le a versenyképességi járások programot, hogy ez nem olyan régen indult, itt van már futó projekt? Ugye itt térségi megállapodásokra van szükség, és ahogy megállapodtak a települések, úgy kapják ezeket a plusz pénzeket. Most aki kapott volna, az nyilván azért örült volna neki.
0: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert az én értelmezésem ez úgy jött a képbe, hogy további forrásokat akart elvonni a kormány, és az előző miniszter, Navracsics miniszter találta ki, hogy ez még mindig jobb, hogyha a térségen belül marad. De aztán ez nem sikerült teljes egészében. Saját példánkat tudom mondani, hogy mi mínusz 600 millióval jöttünk ki. Tehát a szolidaritási hozzájárulásunk volt 3,8 milliárd tavaly, és még 600 millióval kevesebb az, amit kaptunk, mert így került elvonás, mert pont olyan évünk volt, hogy egy többletünk volt, előtte év háromban nem, meg most se lesz, de így
1: a többletet
0: ebből látszott, hogy ez a rendszer nem volt jó. De egyébként önmagában az, hogy a szolidaritási hozzájárulásból, hogyha mondjuk 15%-ot fizetünk, valamilyen visszaosztó rendszer alapján a környékbeli települések kapjanak jó programokra, fejlesztésekre vagy olyan működésre, amelyik nagyon fontos, az én azt gondolom, hogy egy jó dolog lehet. Tehát, hogy itt is az a kérdés, hogy mi magunk össze tudunk állítani egy olyan anyagot, ami a kormányzat számára is tetsző lehet, van haszna és értelme is, és egyébként erősíti az önkormányzati összetartást, mert egy megyei város környékén lévő települések, hogyha úgy érzik, hogy részesülnek abból az adóbevételből, ami egyébként őket is érint, hiszen onnan járnak dolgozni sokan a nagy cégekhez, akkor erősebb lesz a kapcsolat, és ennek látom hasznát is. De jelen formában sajnos azt tudom mondani, hogy inkább jobb, hogyha kivezetésre kerül, mint hogy így benn marad.
2: Én csak annyit mondok, hogy mindenféleképpen áttekintjük az egész finanszírozást. Tehát itt is belementünk bizonyos jellegű kérdésekben, amik talán egy picit előtérben vannak és voltak az elmúlt időszakban. Semféleképpen nem szeretnénk, hogy a helyi bevételek olyan szinten kerüljenek vissza az állam költségvetésébe, hogy a helyi források ne legyenek, ne adjanak hátteret arra, hogy működni tudjanak a települések. Ez a legnagyobb probléma. És ezért kell átalakítani az egész finanszírozást. Vannak jó bevételeik a településeknek, hagyni kell belőle ott, és abban annak sem vagyunk ellene, hogy szolidárisak legyünk kis településekkel, hiszen vannak nagyobb adóbevételen rendelkező települések, ezzel az igaz egy világon semmi gond, csak azaz, hova megy, mire megy, abba azért legyen legalább rálátásunk.
1: A június második felében, ha meg lesz az a bizonyos érdemi tárgyalás, akkor várjuk vissza önöket. Egyetlen egy kérdés még polgármester úrhoz, Nemény Andráshoz, mind a ketten polgármesterek. Cserpalkovics András lett a Megyei Jogú Városok Szövetségének új elnöke, ahogy mondtam a műsor elején, vagy a beszélgetés elején, ő maradt társelnök, de itt olvasom a Telexen, hogy Győr polgármestere felfüggeszti a tagságát a szövetségben. Ő ezzel nagyon nem értett egyet. Miért Cserpalkovics András lett?
0: Ugye 25 város van a Megyei Jogú Városok Szövetségében, és mindig hagyományosan a többség adja az elnököt, a kisebbség pedig a társelnök a többség, és jelen pillanatban fideszes polgármesterek, 15 fideszes polgármester van, és 10 nem fideszes, most mondom így az egyszerűség kedvéért. Viszont a nem fideszes polgármestereknek az országgyűlési választás után volt egy olyan elvárása, hogy ne a korábbi elnök Szita Károllyal folytassuk, ővel nem tudtuk volna egy egységesen, nem azért, mert nem dolgozott sokat, hanem azért, mert ő nagyon erősen elkötelezte magát párpolitikai irányba az Orbán kormány mellett, és ő maga is belátta ezt, ezért lerövidítette a ciklust, és egy új választást ért el tulajdonképpen ezzel.
1: De pont ez a gondja a Győr polgármesterének, hogy ő is fideszes polgármester, nem Cserpalkovics András.
0: Hát igen, de ugye amikor a többséget fideszes polgármesterek adják, akkor ez az evidencia, de ez nem ezt jelenti, hogy ez lett teljesen a vége, mert egy új elnökséget választottunk 3-3 fővel, tehát 3 fideszes, 3 nem fideszes, akik egységesen döntenek. Én társelnökként pedig megerősített pozíciót kaptam, önálló is képviselhetem a Megyei Jogú Városok Szövetségét. De Cserpalkovics András munkáját megismerve nagyon sokszor szólalt fel szakmai okokból már a korábbi kormánnyal szemben, és egyébként a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén is. Az a bizalom megvan bennünk, hogy szakmailag ő mindenképpen jobb munkát fog végezni, és hiszem, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni. Az önkormányzati minisztérium részéről pedig délelőtt pont elhangzott, hogy itt tabula rasa van, nem számít az, hogy most mondjuk a Megyei Jogú Városok Szövetségének fideszes elnöke van, épp úgy partnerként fogják kezelni, és én minden okom megvan rá, hogy ezt is gondoljam. Győr polgármestere már az elején mondta, hogy ő nem mer szavaz. Ugye a többség az tartózkodott a részünkről, tehát nem került elfogadásra egyébként a részünkről. Cserpalkovics András, ezzel jelezni akartuk, hogy egyébként nem fideszes polgármestert szerettünk volna. Míg egyébként ő korrekt módon, mondjuk engem egyhangulag szavaztak meg. És a polgármester úr nem kilépett egyébként Győr polgármestere a szövetségből, hanem azt mondta ott, hogy felfüggeszti a tagságát, és meglátja, hogy hogy fog ez működni, azaz azt jelenti, hogy a későbbiekben akár vissza is tud térni, és egyébként utána is voltak javaslatai, hogy ezt elmondta. Én reményeim is azok, hogy vissza fog térni, hiszen 25-en még erősebbek vagyunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: És köszönjük.

0: majd az ismeret.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt 2 nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi 2 közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: 136 milliárd forintos mínuszban zárt a három régóta Magyarországon működő akugyár, miközben elküldtek 1500 embert is, derül ki a 444 összesítéséből. Közben több éves csúcsokat döntöget a forint árfolyama, ami sok szempontból kedvező, de komoly kihívások elé állíthatja a magyarországi vállalkozásokat. A gazdaság állapotát Bütl Ferenccel elemezzük.
4: Bütl Ferenc közgazdász a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
5: Jó estét kívánok.
4: Akkumulátorgyárakkal kezdünk, és kérem is a kollégákat, hogy egy grafikon tegyenek ki nekünk, hatalmas veszteséggel számolhatnak, hogy az Orbán kormány akkugyár nagyhatalom akart itt lenni. Remélem, hogy mindjárt meg tudjuk mutatni grafikonon, hogy mi is történt a területen 2023 óta. Na hát egészen jól látszik, hogy mi történt ott 24-el kezdve és 25-ben, ugye az a piros az a nagyon rossz, de mit látunk és milyen okok állnak a háttérben?
5: Hát volt egy nagy remény, kicsit talán túlzó remény a tekintetben, hogy az elektromos autózásra való áttérés az milyen gyorsan fog megtörténni. És itt fontos a gyorsaság kérdése, mert hogy ez nem állt le ez a folyamat, tehát ez jelenleg is zajlik. De az Egyesült Államokban is, Kínában is gyorsabban zajlott a folyamat. Európában az európai gazdaság, az Európai Unió tagországának a gazdaságai elmaradoztak ebben. Itt nem volt meg az a típusú háttér, ami mondjuk azt az infrastruktúrát megteremtette volna, töltőhálózatra gondolok, vagy amelyik nagyon-nagyon kedvező hiteleket, vagy támogatást adott volna nagyon sok háztartásnak, hogy áttérjenek elektromos autókra. De még egyszer mondom, hogy nem volt ez annyira rossz ötlet, de eltúlzott volt, és eltúlzott volt a mérték, amilyen szinten erre ráépült Magyarországon az akkumulátorgyártás.
4: Kiderült. Azt lehet tudni, bocsánat, hogy mennyit költött erre az állam? Ugye arról már nagyon sokan beszéltek korábban is közgazdászok, hogy orosz rulett egy ágazatra tenni szinte mindent, ugye autóipar, akkumulátorgyárak, a kormány sorra kötötte a stratégiai megállapodásokat, munkahelyeket teremtettek, és a többi, és a többi. Aztán van, aki vitatja, hogy ez a GDP-hez hozzájárul, vagy inkább kiviszik ezt a pénzt, amit itt termelnek meg. Szóval mennyit költöttünk mi erre?
5: Egészen pontosan nem tudom megmondani, de biztos, hogy 500 milliárd fölött van, inkább az 1000 milliárdot súrolja, vagy akár meg is haladja, és valóban egyedi kormányhatározatokkal, támogatásokkal tolták meg, akár még a legutóbbi időben is, ha jól emlékszem, az egy választások előtti pár hónapos történet, hogy a Gödi Samsung még 134 milliárdos támogatást kapott, miközben egyébként már lehetett tudni, hogy több száz dolgozót elbocsát, tehát hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondott, hogy igazából hogy nem tudtak annyi akkumulátort termelni, mert nem tudtak annyit eladni. Tehát a termelés csökkenése miatt csökkent a bevételük, és csökkent az elért eredményük, van ilyen. Igazán szomorú az a történetben, hogy ezek az akkumulátorgyárak, ezek most már lehet azt mondani, hogy több ezer embert küldtek el, miközben az volt az ígéret, hogy itt munkahelyek jönnek létre, és ezért kaptak többek között sok száz milliárd forintos támogatást, hogy létrejöjjenek ezek a munkahelyek. És mondom, az utolsó pillanatban a Samsung még akkor is támogatást kapott, amikor már feketén-fehérre lehet tudni, hogy nem, hogy nem jönnek létre munkahelyek, de a korábban létrehozott munkahelyek egy részét is megszüntetett.
4: Mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel? Ezek a gyárak most már itt vannak, és hogyha visszakérem a kollégáktól egy pillanatra a grafikont, akkor ott a végén, 26 januártól, ott van egy olyan kis biztató jelecske, ez folytatódhat, vagy ez csak egy jelecske? Mik a hosszú távú kilátások?
5: Azért itt arra figyelni kell, hogy ugye itt az előző évhez képest látjuk a változást, tehát hogyha nagyon mélyre lemegyek, és ha nagyon mélyre lemegyek, akkor ugye egy pici növekedés is, akkor egy nagyobb változás. Tehát még azért én messze nem mondanám ez alapján, az ábra alapján, hogy a magyar akkumulátor gyártás az kint van a gödörből, szerintem még nincs kint a gödörből, de vannak olyan hát biztató jelek, amik egyébként azt mutatják, hogy Európai Uniós szinten erre komoly forrásokat fognak áldozni, és akkor egy picit jobb helyzetbe fog kerülni az akkumulátorgyártás Magyarországon is. Ami nagyon fontos és szorosan kapcsolódik ehhez a témához, hogy azért ezek az akkumulátorgyárak korábbi években részben azért tudtak nyereségesen működni, és azért szerettek Magyarországra jönni, mert hogy azokat a szabályokat, amik az ő működési környezetüket jelentik, és nem csak mindenkinek gondolom a környezetvédelmi szabályok jutnak elsőként eszükbe, de nem csak erről van szó, hanem akár a munkaügyi szabályok. És lehetne még sorolni, hogy azért ezeket, hogy mondjam, a hatóságok részint elnézően kezelték ezeknek a szabályoknak a megsértését, részint pedig olyan alacsony büntetési tételek, olyan súlytalan szankciók jelentek meg, amiket lazán kifizetett a vállalat, és az eredményességében az is benne volt, hogy hát eléggé szabálytalanul is tudott működni, hiszen a szabályok betartása az azért költség.
4: Mások ezek a szabályok, mint Németországban, máshogy tartatják be, de még Dél-Koreánál is mások, ott is szigorúbbak egyébként állítólag, mint itt forint. Amikor halljuk, hogy erősödik a forint, akkor mi nagyon örülünk neki, főleg, ha valaki külföldi nyaralást tervez. De a portfólió szerint nagyon sok exportállal vált, mert egyáltalán nem örül ennek, és panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam szinte már fenntarthatatlan a számukra. Ez most mekkora problémának látja? Ennél a mostani árfolyamnál mondjuk azt nézzük.
5: Hát mondjuk úgy, hogy megjelent a probléma. Tehát még én azt gondolom, hogy még nem óriási a probléma, és ezért vannak a termelés szervezésben, tehát vannak termelékenység javításban, vannak olyan tartalékok, amikkel lehet ellensúlyozni. Azt látni kell, hogy azon kívül, amit említett, hogy akik mondjuk nyáron külföldi nyaralást terveznek, hogy azért ezen a csoporton kívül az erős forint nagyon-nagyon jó jelenleg az államháztartásnak is. Ez konkrétan több százmilliárd forintos megtakarítást jelent, hiszen a deviza adósságállománya még nagyjából a 30%-et ma már kiteszi az államadósságnak, ugye sokkal olcsóban finanszírozható, sokkal kevesebb forintba kerül ugye fizetni az aktuálisan fizetendő részeket, és így tényleg több százmilliárd forintos mozgástér keletkezik a központi költségvetésben. Hát amely mozgástérre, pláne olyankor, amikor az átadás átvétel után derül ki, hogy nem tudom, olyan nagyjából 280 milliárdnyi tétel nem is lett beleírva a költségvetésbe, a 2026-os költségvetésbe, akkor nagyon jól jön, hogyha több százmilliárdos mozgástér keletkezik. A vállalatok szempontjából meg én azt gondolom, hogy még elviselhető. Azt azért nehéz látni, hogy meddig tart. Tehát én szívemre teszem a kezem, és bevallom, hogy én, hogyha 355 forintot ér egy euró, hogy ezt nem gondoltam volna ezelőtt egy hónappal sem, nem hogy ezelőtt két hónappal. Ugyanakkor ugye nagyon, nagyon nehéz megmondani, hogy egy hónap múlva akkor nem tudom, 350 lesz-e, vagy újra 365 lesz-e, mert nagyon kitett ugye a magyar gazdaság a nemzetközi gazdasági környezet változásainak, és ezzel a nemzetközi gazdasági környezet hát elég változékony mostanában. Úgyhogy nehéz megmondani, mi lesz. És még egy adalékot hadd mondjak, hogy azért a forint jelenlegi nagyon erős szintje az egy érv a jegybank számára, a Magyar Nemzeti Bank számára a kamatcsökkentés irányába, ami egyébként az államháztartásnak is szintén egy pozitív dolog, hogyha csökkenti az alapkamatot a jegybank. Ők is most azt mondják, hogy hát még a külső kockázatok, még egy picit várjunk, de ha marad a jelenleg erős szintje az árfolyamnak, akkor szerintem a következő, de legkésőbb az azután következő kamat döntésen csökkenteni fog egy jelentősebbet a jegybank.
4: Mert a cégeknek nyilván nem tetszik az elmúlt években, vagy évtizedben megszokták, hogy szándékosan gyenge a fizetőeszköz, és nyilván erre rá lehet azért szokni is. Folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Köszönöm.
4: Köszönöm. Jön az aktuál Jegesi Andrással. Szervusz András, tiéd a szó.
6: Szervusz György, jó estét kívánok mindenkinek. Témánk az van bőséggel, gyorsan összefoglalom, hogy melyek ezek. Mindenek előtt Magyar Péter bejelentette Facebookon, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a magyar kisebbségnek, Ukrajnában élő kisebbségnek a nyelvi, politikai és oktatási jogait illetően. De beszéltünk arról is, hogy mint ahogy fogunk is, hogy a Telex értesülései szerint személyesen Orbán Viktor döntése volt az, hogy az úgynevezett aranykonvojon rajta kell ütni. Ugye ez a választások előtt nem sokkal, március 5-én történt meg. De nem csak a szuverenitási védelmi hivatal szűnhet meg, hanem az úgynevezett kék plakátok is, illetve egyéb plakátok is. Ezeknek hiányát már most látjuk, de a Tisza párt ezt törvényben biztosítaná, hogy ne ismétlődhessen meg. Miként beszélgetünk az őrizetbe vett, illetve kihallgatott különböző polgármesterekről, politikusokról is, és hogyha jut rá időnk, akkor ha már polgármesterek, akkor vajon korlátozni kell-e a polgármestereknek a hivatali idejét, a miniszterelnökét azt ugye tudjuk, hogy fogják. A kérdésünk pedig az lesz, hogy támogatja-e, hogy a kormány megszüntesse a szuverenitásvédelmi hivatalt. No, ezt majd jól megkérdezem vendégeinktől is. Hanvai Péter a HVG újságírója, Kőszegi András márka tanácsadó kommunikációs szakértő, valamint Zamecsnik Péter ügyvéd. Egy rövid szünet, és már is jövünk.
4: Így van, maradjanak velünk, és nézzék az aktuált, holnap este pedig egyenes beszéd várjuk önöket, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
2: Megállapodás a magyar kisebbségi jogokról Ukrajnáról? Ukrajnával? Legalábbis Magyar Péter ezt jelentette be Franciaországban. Ehhez is kapcsolódhatna talán, hogy a Telex információi szerint személyesen Orbán Viktor döntött az ukrán úgynevezett aranykonvoj lekapcsolásáról. Ezek lesznek a legfőbb témáink, de mutatom, hogy mi várható még a mai aktuálban és kik a vendég.
3: A Telex információi szerint Orbán Viktor döntése volt, hogy le kell csapni az ukrán aranykonvojra. A Fidesz és az ügyészség is cáfol. A német kancellár után a francia elnökkel találkozott Magyar Péter. A magyar kormányfő új stratégiai megállapodást javasolt Emmanuel Macronnak. A Tisza kormány megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt és a gyűlöletkeltő óriás plakátokat. Volt szocialista és fideszes politikusok mellett, volt momentumos képviselőket is előállított a rendőrség. A 24.hu információi szerint az érintettek egy pártokon átívelő korrupciós ügy szereplői lehetnek. Mai vendégeink: Hanvai Péter, a HVG újságírója. Kőszegi András, márkatanácsadó, kommunikációs szakértő. Zamecsnik Péter, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
2: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik az Aktuál, vendégeinket is nagy szeretettel köszöntöm, hamarosan meg is kapjátok a szót, de előbb gyorsan nézzünk rá a nap kérdésére és a szavazás állására. Erre voltunk ma kíváncsiak, hogy Ön támogatja-e, hogy a kormány megszüntesse a szuverenitásvédelmi hivatalt. Nos, 97% egyetért a kormánynak ezzel az intézkedésével, már itt ugye alaptörvénymódosítást is kezdeményezett ennek kapcsán a Tisza párt, és 3% van azok között, akik a szavazók között, akik viszont megtartanák ezt az intézményt. No de, mielőtt még ebbe belemerülnénk, azelőtt gyorsan nézzük meg, hogy Magyar Péter mit is jelentett be Facebookon.
4: 3 hét alatt sikerült elérnünk, amit az Orbán kormánynak hosszú éveken át nem. Szimbolikus, hogy éppen itt, a francia fővárosban, néhány kilométerre a Trianon palotától jelenthetem be, hogy áttörést értünk el az ukrán tárgyaló partnerekkel, a kárpátaljai magyar honfitársaink nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogai terén. Ahogy azt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére. A magyar kisebbséget megillető jogok biztosításának tükröződnie kell az Ukrajnával szemben támasztott Európai Uniós elvárásokban is.
2: Szerintetek a nyilvánvaló szimbolikán túl milyen jelentősége van ennek a bejelentésnek?
5: Szerintem ez egy áttörés, hogyha ez valóban így igaz. Persze majd meg kell nézni a részleteket. Itt Ukrajnában is törvényt kell módosítani. Ezért azt gondolom, hogy ennyit lehet elérni. Tehát Magyarország körülbelül ennyivel tudja mondjuk zsarolni Ukrajnát, vagy ennyivel tudja Ukrajnának az uniós csatlakozását vagy az uniós csatlakozási feltételt szabni, hogy rendezzék az egyre fogyatkozó magyar kisebbségnek a helyzetét. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és ezen csak rontott az Orbán kormány az elmúlt időkben.
2: Azt gyorsan azért hozzáteszem, hogy nyilván ezt Kijev még nem kommentálta, vagy legalábbis adás előtt, ahogy néztük, még ezt nem láttuk. Viszont az X-en egy ukrán nyelven író, Szabad Európa újságíró írt annyit, hogy a június közepén lesz várhatóan ugye egy magyar-ukrán találkozó, és hogy egyébként ezeknek az előkészületei nagyon pozitívak, eszerint az újságíró szerint. Na most nyilván itt van ebben egy olyan, hogy hiszem, ha látom, de ez, hogy pont egy nappal a trianoni békediktátum aláírásának napja előtt jelenti be, ez talán még adhat ennek némi súlyt.
6: Hogy mondjam, más a hozzáállás Ukrajnához, mint az előző kormánynak. Az előző kormány állandóan, hogy mondjam, rángatta az oroszlán bajszát, most nem tudok jobb kifejezést használni, támogatta ott a magyar kisebbséget, amit nagyon helyesen tett, csak Ukrajna szándékával ellentétesen történt mindez, avval együtt, hogy nyilvánvaló, ha Ukrajna Európába pályázik, már pedig úgy tudjuk, hogy oda pályázik, akkor ez Európában nem kérdés, hogy a kisebbségek használhatják a nyelvüket, az iskolát, az oktatást, a hivatalokban, és így tovább. De azt hozzá kell tenni, és nagyon bölcs dolgot nem is tudok mondani, hogy a külügy munkatársai, akik eddig dolgoztak, úgy látszik eredményesen, hogyha ebből tényleg lesz valami.
7: Mondtad, hogy a szimbolikán túl, azért ez valóban egy szimbolikus jelentőségű megállapodás lehet, vagy bejelentés, és Magyar Péternek a teljes regnálásáról már sokat beszéltem, nagyon sok szimbolikus elemet használ, sok szimbólumot használ, és az, hogy pont akkorra időzíti, most a bejátszásban is volt, hogy itt vünk a trianoni, nem tudom milyen épület mellett, tehát ő ezekre nagyon erősen rájátszik, és ugye, hogy a kommunikáció megváltozott, a kommunikációnak a szerepe megváltozott az utóbbi években, tehát ugyanolyan fontos, mint maga a politika csinálás, a kommunikáció, és még estére is, most már nem csak reggel, hanem estére is mondanám, hogy tematizálja a napot, de mint ahogy látjuk, erről beszélünk, tematizálja az estét. Tehát, hogy az ő működésében az egy nagyon fontos elem, ez a fajta kommunikációs tér uralása, és egyébként láthatóan ezzel, most majdnem azt mondtam, hogy teljes ellenzék nem tud mit kezdeni, de most
2: pedig jelen pillanatban... Pedig pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy hiszen a Fideszt ugye meg is szólítja Magyar Péter ebben a bejelentésében, már másodszor rövid időn belül, ugye az EU pénzek után az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogait, hogyan fog erre vajon a Fidesz reagálni? Azt tudjuk, hogy az EU pénzek kapcsán azt kérdezte a Fidesz, hogy hát mit ajánlott cserébe? De most itt vajon?
5: Hát semmit nem tud rá válaszolni. Tehát úgy játszik a Fidesz, mint macska az egérrel. Persze a Fidesz egy hatalmas nagy traumában van, egy hatalmas nagy sokban, nem tudják, hogy merre menjenek, nem tudják, hogy Orbán Viktornak mi lesz a szerepe, le fogják-e váltani, ő lesz-e a bűnbak, vagy sem, kit fognak elvinni vezető száron. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon sokkos állapotban vannak egyelőre, de egyszerűen Magyar Péter annyira benyomult ebbe a közébe, a jobb középbe, meg a, egyáltalán ebbe a nemzeti középbe, hogy egyszerűen itt a Fidesznek semmiféle mozgástere nincsen. Tehát nem látok olyan társadalmi csoportot, olyan embert, akit meg tud szólítani, és tényleg lehet, hogy az van, amit Orbán mondott, hogy a szélről kell összeszedni, tehát egyszerűen itt nincs levegő, azt hiszem, a Fidesz számára.
7: Ugye nem a széléről, meg a közepéről beszélek, hanem arról beszélek, hogy kitölti a kommunikációs teret. Egész egyszerűen alapjában változtatta meg a politikai kommunikációt, és ez a, mondhatnám azt, hogy nyílt, nyilván a háttérben nagyon sok mindent nem látunk, de ez a nyílt, transzparensnek tűnő legalábbis kommunikáció, ez
5: teljesen újszerű.
7: Teljesen újszerű a hazai politika történetben, és ennek látjuk ma egyébként, majd az összes témánkhoz ez kapcsolódik, ennek látjuk a következményeit. Tehát egész egyszerűen ezzel a transzparens működéssel nem tud a Fidesz mit kezdeni, és a Fidesz megújulása, amit ugye beharangoztak, hát gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel történik, csak most megint előhúznak a varázslatot.

0: beszédet. Ez most megváltozott, de gyökeresen megváltozott, és most ők kullognak az események után, ha szabad ezt mondani, és próbálnak ostobábbnál ostobább magyarázatokat találni, hogy nem is úgy volt, meg mit adtál cserébe, meg mit nem. El sem tudják képzelni, és a probléma itt van, hogy valahol hibáztak, valamit nem jól csináltak, és a másik megoldotta azt, amit ők nem akartak, vagy nem tudtak megoldani. És innentől kezdve ugye a saját szemében a szálkát se, vagy a gerendát se, ahogy szokták volt mondani. Ez itt a fő probléma, és mindaddig, amíg ezzel nem néz szembe a Fidesz tagság, vagy a vezetés, vagy nem is tudom ki mindenki, addig ez ugyanígy.
1: Én csak egy mondatot, hogy most látszik, hogy mennyire elhibázott volt a Fidesznek a kommunikációja az elmúlt 4 évben. Tehát olyan témákat mondott, amik úgy szálltak el, mint a lufbalon. Tehát az, hogy Zelenszkij alakít majd kormányt, meg hogy Brüsszel, meg hogy ezek egyszerűen nincsenek, nem lehet folytatni.
2: De bocsáss meg, az egész kommunikációk a működésüknek a következménye volt, tehát egész egyszerűen ahogyan működtek, a kommunikációt, ez vitte magával, tehát tulajdonképpen már védték a védhetetlent, és ezt emelték folyamatosan négyzetre.
3: No hát akkor azt meglátjuk majd, hogy ennek a megállapodásnak vajon egyrészt mit valósul meg belőle, másrészt pedig, hogy majd hogyan keretezi a Fidesz. De hát van itt még egy kérdés, ami az előző kormány működésével kapcsolatos, ez pedig az úgynevezett aranykonvojnak az ügye, ugyanis a Telex úgy értesült, hogy személyesen Orbán Viktor rendelte meg a TEC-től, hogy foglalják le ezt az Ukrajnába tartó pénzszállítmányt.
4: A kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én kell rajtaütni az ukrán aranykonvojon, miközben az eljárás szakmailag semmi sem indokolta. Írja a Telex az ügyre rálátó forrásaira hivatkozva. A portál szerint Orbán Viktor meggyőződése volt, hogy az ukránok politikai okokból nem engedik Magyarországra az olajat a Barátság vezetéken keresztül, ezért erőből akart válaszolni Kijevnek. A Telex forrásai állítják, annak is politikai oka volt, hogy a rajtaütéssel a TEC-et bízták meg. A terrorelhárítók felvonultatása ugyanis látványosabb, mint a NAV munkatársainak kivezénylése. Azt, hogy a kormányzat részéről érkezett utasítás arra vonatkozóan, hogy mikor kapcsolják le az ukrán konvojt, az Alkotmányvédelmi Hivatal is megerősítette a portálnak. A Telex Orbán Viktornak is kérdéseket küldött a történtekkel kapcsolatban. Havasi Bertalantól azt a választ kapták, hogy forduljanak az illetékes hatóságokhoz. Az ügyben megszólalt Magyar Péter is. A miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia azért, ahogyan volt kormányfőként a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját irányította.
3: Rögtön ügyvéd úrhoz fordulok, hogy amennyiben ez így történt, ez akkor minek minősül?
0: Nagy a baj. Kezdjük ezzel, jó?
3: Az melyik
2: BTK-ban? Kinél nálunk, vagy ő nálunk?
0: Így nincs a BTK-ban. Tehát rakjuk időrendi sorrendbe a történéseket. Az AH, Alkotmányvédelmi Hivatal, március 4-én tesz egy följelentést. Ha tudták, hogy valótlan, akkor hivatali visszaélt, aki ezt tette. Ha nem tudták, akkor meg az a baj, akkor alkalmatlanok a feladatuk ellátására. 1. 2. Megteszi ezt a feljelentést az ügyészségre az Alkotmányvédelmi Hivatal. Még mindig március 4-ét írunk. Most mondhatnám azt, hogy az ügyészeket jó becsapták, mert nem mondták meg, hogy ja, egyébként majd holnap nem tudom, mi lesz, ez lesz, az lesz, meg nem tudom, milyen akciók lesznek, mert március 5-én volt következő nap ez az akció. Az ügyészség nagyon helyesen azt mondta, pénzmosás, hát arra a NAV rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, ezért átadta a NAV-nak. Igen ám, és akkor itt megbotlik egy picit a cselekmény fonala, mert a NAV-nak van egy Merkur bevetési csoportja, meg van a TEC. Mind a kettő ugyanazt csinálja, csak máshova vannak bekötve. Na most az Alkotmányvédelmi Hivatalban még azt is elmondták a mai nappal, hogy Rogán-féle kabinet irodából kapták az ukázt. Hát nyilván nem a gépíró kisasszony találta ezt ki két kávézás közben. Ez a létező legnagyobb baj. Szóval ez is hivatali visszaélés. Hogyha pedig a kabinet iroda valaki mástól kapta, és ez beigazolódik, hogy Orbán Viktortól kapta, akkor ez a BTK 305. szakasz első bekezdés B és C pontjába

0: ütköző hivatali visszaélés, ami 1-től 5 évig terjedő szabadság, 0-től 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát itt baj hátán van. Az, hogy a TEK mit csinált, hát kaptak egy utasítást, hát honnan tudták volna, hogy most igaz, nem igaz, tehát nem ez a dolguk, hogy mérlegeljék az utasítást, mint ahogy rendőrnek azt mondják, hogy biztosítja ezt az utcát, akkor ő oda megy és biztosítja, és nem azt kérdezi meg, hogy tessék mondani, miért kell ezt csinálni. Tehát én itt a TEK-et nem tudom hibáztatni, mint ahogy az ügyészséget sem, ha igaz az, amit nyilatkoztak.
1: Feltéve, de nem megengedve, ugye Havasi Bertalan is azt írta, hogy forduljon a sajtó a hatóságokhoz. Az ügyészség pedig erre ugye adott egy közleményt, amelyben azt mondta, amit ugye ügyvéd úr is itt összefoglaltál. Na most azt is mondták viszont, hogy jelenleg eljárás van folyamatban a jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt, illetve a kiutasítás kapcsán a felperesek jogainak védelme érdekében az ügyészség belépett ezekbe a perekbe, és kiderült, hogy az AH, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatra utaló tényeket kellő adattal nem támasztotta alá, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatal a vonatkozó határozatait visszavonta.
0: Tehát ez két jogág, jó, ne keverjük a kettőt. A jogosulatlan fogvatartás az megvalósult, mert anyagi jogi indok nélkül itt a személyi szabadságában korlátoztak X számú embert, pont. Ezt egyébként ebben az ügyben a központi nyomozó főügyészség folytat eljárás, tehát ebben még nem tudunk, hogy mi lesz, de folyik az eljárás. Ezzel szemben az egy közigazgatási per, ami egyébként a kiutasítással kapcsolatos határozat megfelelőzése kapcsán indult, tehát a kettő az bár egy témáról szól tulajdonképpen, de nem keverendő.
1: Most ez emberi nyelvre lefordítva mit jelent?
0: Próbáltam emberi nyelven mondani.
1: Tehát, azt értem, hogy ne keverjük össze a kettőt.
0: A közigazgatási perben azt kell igazolnia a felperesnek, ahova a magyar állam is beszállt, hogy az AH törvénytelen határozatot hozott, jogszabálysértő határozatot hozott, mert nem voltak meg azok a bizonyítékok, hogy vajon miért is veszélyesek ezek a jó emberek a nemzetbiztonságra. Tegyük félre. Az pedig, hogy ott leteperték, amit láttunk a híradásokban, ezeket az ukrán jó embereket, igen, és ráadásul még őrizetbe is voltak, bár tudnám, hogy mi alapján, de mindegy, mert utóbb kiderült, hogy ennek nem volt jogszabály alapja, plusz lefoglalták ezt a pénzszállítmányt, ugye, azt hiszem, azt is lefoglalták, ennek se volt jogszabály alapja, mint ezt utóbb kiderült.
1: Visszakerült.
0: Hát ezekkel mind probléma van. Ezzel mind probléma, ez büntetőjogi probléma. A jogosulatlan fogvatartás az meg teljesen egyértelmű, tehát ezen nincs mit vitatkozni.
1: Na most az újságírói kérdésre, hogy a Orbán Viktortól megkérdezték, hogy ezt ő rendelte el, nem válaszolt, úgy csinált, mintha a riportert észre sem venné. Hát nem tudom, hogy ez kommunikációban ez mit jelent, ugye minden kommunikáció.
2: Minden kommunikáció, és az egész esemény egy nagy kommunikációs ügylet volt. Én szervesen beleillett abba a propaganda kommunikációs sorozatba, ezekbe a kreált ügyekbe. Tehát ez egy nagyon rosszul elsült ügy volt, mert ennek nyilvánvalóan végtelen sok jogi következményes aspektusa lehet. De az egész ez előre vélhetően fel volt építve, vagy ki volt találva, valakinek a fejében ez megfogalmazódott. Egyébként maga a miniszterelnök itt ebben a televízióban is előtte egy nappal tett utalásokat erre, más interjúkban is tett konkrét utalásokat erre, hogyha megnézzük az ő akkori nyilatkozatait, akkor még megszólalt. Tehát mondhatnám azt, hogy megfenyegette Ukrajnát ilyen típusú dolgokkal.
3: És előkészítette.
2: Tulajdonképpen lett egy ilyen felvezetés ennek az egész sztorinak, és ez, hogy ő adta ki, vagy nem, személy szerint, hát nehezen tudom elképzelni, hogy nem tudott róla, de ez nyilván ennél az asztalnál nem fogom tudni én megválaszolni, hogy ő adta ki, vagy nem. De az biztos, hogy igazából ez megint szerintem a propaganda gépezetnek egy nagyon jól fölépített kommunikáció indítatású akciója volt, láttuk utána, hogy ez megtörtént, mennyi Facebook poszt, az összes propagandista harsogta ugyanazokat az előre megírt paneleket, jöttek az AI videók, a ráadásul rosszul kivitelezett feliratokkal. Egész egyszerűen már akkor is szürreális volt ez az egész ügy. Tehát ez egy ilyen kalóz támadást látsz a filmekben, vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan kell értékelni.
1: Szerinted ez áttör falakat? Az, hogy ez sok helyen megjelenik, erről beszélgetünk?
3: Hát most már nem. Most már ez nem érdekes. Akkor sem tört át falakat. Szerintem, tehát ez egy teljesen elhibázott dolog volt, amit az előbb is mondtunk. Tehát amikor még a migránsokkal fenyegette a népeket, annak volt egy valóság magja. Valahogy el lehetett képzelni, hogy ide jönnek, elveszik, megerőszakolják. És tényleg itt voltak. Tehát, hogy tényleg keresztül mentek az ország, nagyon ügyesen beterelték őket.
1: Bocsánat, hogy félreértettél, tehát hogy úgy értem, hogy az, hogy itt a Telex információi szerint többen egybehangzóan mondják, hogy ez konkrét politikai utasításra, azért itt komoly hatóságokat meg fegyveres testületeket mozgathattak kizárólag politikai érdekből?
3: Azt nem tudom, nem akarom elvenni a kenyeredet, de inkább
2: ezt kérdezném
3: az ügyvéd úrtól, hogy lehet-e ilyen politikai döntésekért adott esetben Orbán Viktort felelősségre vonni? Vagy elképzelhető-e az, hogy Orbán Viktort valamilyen módon jogilag felelősségre lehet?
0: Először egy tényállást kellene megállapítani. Magyarul, hogy konkrétan mi történt. Ki mit mondott, miért mondott, hogyan mondta, erre milyen bizonyítékok vannak, mert a Telex azért elnézést minden újságírótól, az nem bizonyíték.
3: Persze, tehát, és nem is hozott bizonyíték.
1: Ezért is mondom, hogy nem is ez igazából én inkább a társadalomra gyakorolt hatására.
0: Hogyha és amennyiben ezt komolyan veszi valamilyen hatóság, és mondjuk itt megint az ügyészségre gondolok, mert hatáskörileg ő hozzájuk tartozik ez a történet, ugye a hivatali visszaélés, és a jogosulatlan fogvatartási meg amúgy is nyomodnak, akkor be kell hívni tanúkat először. Tehát be kell hívni az alkotmányvédelmi hivataltól az akármilyen vezetőt, hogy miért tetszett azt mondani, hogy a Rogán-féle kabinet irodából jött. Jó, kitől jött? XYZ-től. Akkor azt is be kell hívni, hogy tessék mondani, mikor tetszett megálmodni ezt a történetet. Mert ha nem tetszett megálmodni, és önnél megáll a történet, akkor ön hivatali visszaélésért felel, és megy a bíróságra. Na most akkor elgondolkozhat az a Stroman, vagy az a fölkért kibic, hogy most ő megy, vagy elmondja, hogy a főnöke volt. Tehát ez nyomozástaktikai kérdés, de egy biztos, bizonyítékok nélkül ne ítélkezzünk. Tehát várjuk meg, amíg ezt valaki majd kivizsgálja.
1: Ez mindenképpen így van. No, köszönöm, akkor ezzel zárjuk is az első részt, és folytatjuk egyrészt a nap kérdésére adott válaszokkal, amit önök küldtek nekünk, ezekből is szemezgetünk. No meg, megbeszéljük, hogy a szuverenitás védelmi hivatalon kívül vajon kinek mennyire fognak hiányozni a kék plakátok. Rövid szünet, és jövünk vissza.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Ön támogatja-e, hogy a kormány megszüntesse a szuverenitásvédelmi hivatalt? Ez volt a nap kérdése. Az adás kezdetéhez képest pedig nem változott az arány. 97% támogatja a kormány kezdeményezését, 3% pedig megtartaná a szuverenitásvédelmi hivatalt. De lássuk, hogy hogyan fejtették ki kicsit bővebben véleményüket, akik vették erre a fáradtságot. Mihály nem csak a hivatal megszüntetését, hanem Lánci Tamás felelősségre vonását és letartóztatását is elvárná. Rozália szerint a hivatal a nevével idézőjelben fémjelzett feladatot látta el, vagyis a volt kormány utasításait hajtotta végre. Zsolt hozna sót is, hogy miért, azt az önök fantáziájára bízom. Ezzel szemben István Né azt írta nekünk, hogy vajon hányan tudják a sok okosból, hogy mivel foglalkoztak. Most, akik nézik az aktuált, azok tudhatják, mert elég sokszor beszéltünk róla. Erzsébet szerint tuti, hogy a tiszások vakon ezt fogják akarni, mármint, hogy megszűnjön a szuverenitásvédelmi hivatal. Zsolt viszont úgy tűnik, hogy az elnevezésben egy picit javítana, ugyanis szuveneritásvédelmi hivatalnak nevezi hozzászólásában, és meg is magyarázza, hogy szerinte ez egy bújtatott hatalomvédelmi hivatal volt, vagy még az, mert jelenleg áll még. Még pontosabban az előző kormánypártnak a hatalomvédelmi hivatala. Zsolt szerint, mivel őket leváltotta a nép, ezért nekik is menniük kell. Köszönjük szépen véleményüket, most pedig menjünk tovább a következő témánkra, ami pedig nem más, mint a szuverenitásvédelmi hivatal, no meg a plakátok. De hogy is kapcsolódik ez össze? Mutatjuk.
2: Megszüntetni a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat és a szuverenitásvédelmi hivatalt is a Tisza párt. Az ezekről szóló törvényjavaslatokat tegnap késő este nyújtották be az országgyűlésnek. A szuverenitásvédelmi hivatalt megszüntető javaslat szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált. Ez a tevékenység pedig nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A gyűlöletkeltő plakátokról szóló törvényjavaslatot Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik. A szöveg szerint a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében van szükség az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó reklámok eltávolítására.
1: Korábban sok bírálatot kapott az, hogy az előző kormány akár rendeletet, akár törvényjavaslatot ilyen egyéni képviselői indítványként gyakorlatilag ezáltal a lehető legrövidebbé téve a törvényalkotást terjeszt elő javaslatokat. Annak tükrében, hogy miről szól ez a törvényjavaslat, mit gondoltok erről?
3: Hogy nagyon helyes, hogy gyorsan túl akarnak ezen lenni, hiszen ezek Ezek súlyos problémák, meg kell oldani őket, teljesen felesleges a bizottságon átfuttatni, pontosan tudjuk, hogy milyen vita alakul ki, nem tudom, mit kell azon vitatkozni, hogy kell szuverenitásvédelmi hivatal. Egyébként ez a hivatal már most megszűnt, hiszen nincs mögötte a NER, valójában teljesen értelmetlen béna kacsaként lebeg. Az, hogy plakátokon ne lehessen másoknak a gyűlöletet kelteni, meg mások ellen uszítani, hát szerintem ez tök jó éjfélkor is benyújtani. És ennek a törvények egyébként vannak még olyan részei, hogyha jól olvastam, hogy a közszolgálati egyetem által enstandolt lakóházat sem kell a 8. kerületnek átadni, mert szerencsétlen 8. kerületnek nincs pénze kiköltöztetni onnan a lakókat. Ez is milyen őrület, hogy egyszerűen rámutatok egy házra, és azt mondom, hogy ez kell nekem, és ide akarok kollégiumot építeni, akik itt laknak, azok menjenek a fenébe, és majd az önkormányzat gondoskodik róla, és ennek a törvénynek van még egy olyan része is, ami megint csak nagyon fontos, hogy végre visszaadja az önkormányzatoknak a plakát, ilyenkor nagyon irillem a jogászokat, hogy olyan szabatosan tudják ezt megfogalmazni. Tehát ugye az volt az önkormányzatoknak a baja, hogy a hirdetéseket egyszerűen nem tudták kontrollálni. Tehát,
4: fejük fölött döntötték el, hogy az állam, hogyha valamit nagyon akart mondani, akkor azt mindenképpen közli.
3: Például egy molinóra kitették, ez a főváros sokat kilódott ezzel, hogy ezt leszedjék, hiszen ez a főváros területe, hiszen az utca fölött lóg az a molinó, de nem lehetett leszedetni. És most ezt is sikerül megoldani, van egy olyan paragrafus, benne vagy egy olyan passzus, hogy ahol az önkormányzat rendelet tiltja, oda nem lehet kitenni hirdetés, ez szerintem nagyon fontos, az, hogy City Light-okon lehet, meg elefántfüleken lehet csak választási plakátokat kitenni, és nem lehet mindenhova választási hirdetést kitenni, szerintem ez is nagyon fontos, tehát egyszerűen itt rendet kell tenni ebbe az elképesztő káoszba, hogy a kormány bárhova plakátot tehetett ki, még ha jó plakátot tett volna ki, az se jó, ráadásul ezeket az ocsmányplakátokat tette ki.
5: Hát a hivatal megszüntetése, az nem is tudom, hogy miért kérdés, tehát valaki bármit fel tud idézni abból, hogy mit védett meg az a mi életünkben ez a hivatal. Ez ugyanúgy, mint ahogy az előző témánkban az ukrán pénzszállító akció beleillett abba a propaganda kommunikációs sorba, a szuverenitásvédelmi hivatalnak egyetlen egy fontos epizódja volt, ez a neve. Tehát ez meg beleírett abba a szünetbe beszélgettünk arról, hogy ugye nyelvében él a magyar, tehát a nemzeti oldal az a miénk, a polgári kör az a miénk, a harcosok klubja az a miénk, most a védvonal az a miénk, a szuverenitási védelem is a miénk. Tehát az egésznek én azt gondolom, hogy volt egy kommunikációs lufi jellege, meg volt a vegzálásnak egy ellene. Hát könyörgöm, van információs hivatal, alkotmányvédelmi hivatal, és még Péter jobban tudod, hogy mi minden hivatal még
3: van. Van rendőrség.
5: Van kormány, van diplomácia, és sok minden van, ami megvédhette, meg a jövőben is megvédheti a mi szuverenitásunkat.
4: Na de ugye van egy olyan jogelv is, hogy ha már ez tényleg úgy tűnik, ez az adás erről is fog szólni, hallgattassék meg a másik fél is, és Lánci Tamás meg is szólalt, hiszen ugye ő volt, vagy ő még, bocsánatot kérek, szóval a még létező szuverenitásvédelmi hivatal elnöke azt közölte, hogy a nemzeti szuverenitásvédelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg. Az Európai Bizottság szándéka kezdetektől nyilvánvaló, már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. Szögezzük le, írja Lánci Tamás, valójában nem a szuverenitásvédelmi hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással.
6: Kanári szokta mindig ugyanazt mondani, mert ezt már hallottuk Lánci úrtól, meg ennél különbet is hallottunk, de az egyik kedves néző, amit felolvastál, mintha azt mondta volna, hogy nem igazándiból tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor mondanék egy-két adatot, jó? Elinduláskor 2,4 milliárd forint volt a költségvetése ennek a sóhivatalnak, ami 2025-re 6 milliárdra növekedett, idére pedig 7 milliárdra. Na most, hogy mit csinált ez a hivatal, hogy ma konkrétan? Például ügyvédeket vegzált. Nem is keveset, én is tudok ilyenről. Neveket most hadd ne mondjak, mert nem volna illendő. De nem csak ügyvédeket, szerette volna, hogy mondjam, megtudni, hogy kiket védünk, meg miért védünk, meg hogy védünk. Tehát bele gondolni is borzasztó, hogy mit gondolt magáról a Lánci Tamás és az ő hivatala, de mindegy, nyilván kaptak erre felhatalmazást. Na de vegzáltak újságírókat, ha jól tudom, vegzáltak civil szervezeteket, akiknek az a dolguk, Transparency International például, hogy társaság a szabadságjogokért, szóval akik értünk dolgoznak. Mi pedig, mint állampolgárok azért fizettünk, hogy minket vegzáljanak. Na ez a baj ezzel a hivatallal.
3: Ez lett volna az eszköze annak, hogy újságokat be tudjanak zárni, mert egyszerűen a fennálló jogszabályok erre nem adtak volna lehetőséget.
4: Volt ez az átláthatósági törvény, amíg így hivatkozott rá az előző kormány. Március 15-én az emlékezetes úgynevezett poloskázós beszédében beszélt erről az akkori miniszterelnök. Akkor ezt őszre tolták, de aztán végül nem lett belőle semmi, és...
3: És ezzel lehetett volna kinyírni úgy újságot, hogy.
5: De hogy mit tudott ez a. Bocsánat, mit tudott ez a hivatal? Ennyit tudott, amennyi most a válasz, a megújult Fidesz, megújult kommunikáció, Brüsszel.
3: Tehát. Nem tudom, hány százaléka, a lakosságnak hány százaléka fogékony erre a dumára.
4: De hát az aktuál szavazóinak 3%-a volt.
3: Egyre, fogékony, az is mondjuk, lehet, nyilván mi nem vagyunk reprezentatív. A billentyűt, de igen.
4: De ez azért talán beszédes. Azt hiszem, hogy menjünk tovább. Megint egy kicsit jogi terepre tévedünk, ugyanis itt a választásokat követően azt hiszem, hogy sokan számítottak arra, hogy különböző politikusokat kihallgatnak, hova tovább őrizetbe vesznek, de lehet, hogy nem a második kerületi polgármesterre gondoltak.
7: Kedden robbant a hír, hogy házkutatást tartottak Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőnél és Őrsi Gergelynél, a második kerület polgármesterénél, és ezt követően elő is állították őket. Írta meg a 24.hu. A központi nyomozó főügyészség közleményben erősítette meg a nyomozást. Az ügyet először is óbudai korrupciós ügynek nevezik, melyről azt írják, vesztegetés gyanújában, tehát korrupciós bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást, számos helyszínen, köztük önkormányzatoknál is. A 24.hu másik cikke szerint Molnár Zsolt letartóztatását is indítványozta az ügyészség, és azt is írják, hogy szintén bevitték a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterét, Láng Zsoltot, és kerületi frakcióvezetőjüket, Gór Csabát, továbbá előállították Puskás Pétert, a harmadik kerület korábbi alpolgármesterét is. A portál úgy tudja, egy parkfenntartási ügyről lehet szó, melynek részeként 2024-ben letartóztatták a parkfenntartási üzletág egyik fontos szereplőjét, Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. Korábbi tulajdonosát. A cég szerint Zé Zsolt és három másik férfi cégeiken keresztül uralták a budapesti kertészeti és parkfenntartási bizniszt.
4: Talán azt még érdemes hozzátenni, hogy az ATV híradónak Kovács Illés, aki egy olyan cégnek a tulajdonosa és ügyvezetője, ami hasonló szolgáltatásokat nyújt, most ő azt nyilatkozta, hogy a pénz ugyanott fog kikötni annál a holding cégnél, amely birtokolja a négy céget, ezt köznyelven kartelnek hívjuk, ugye ez a parkfenntartással kapcsolatos dolog, és azt mondta a híradónknak, hogy ez voltak éppen a szakmában már köztudomású, hogy a kuka a szemetesek cserélésért és a járda seprésért 3 hónapra 3-400 millió forintot számláztak ki. Ezek abszolút túlárazott munkák, és arra enged következtetni, hogy ilyenkor történik az, hogy a túlárazott munkák java része az visszaosztásra kerül az önkormányzatok részére.
5: Ez az egész ügy teljesen mindezt az egész parkosítás témát, vagy szó összetételt, ezt behelyettesíthetjük a társadalom számos iparági területére, a Lunch Group, a kommunikáció, a reklám, ez kapcsolódik az óriás plakátokhoz. Egyébként, amik elképesztő, csak még ennyit, hogy elképesztő évek óta mondtam, vizuális és mentális környezetszennyezés volt, de ez igaz minden területre. Tehát ez a mintázat, ez a struktúra, ez a pályáztatás módja, a pályázati kiírásoknak a módja, a céghálóknak a működtetése, a túlárazások, teljesen mindegy. Ez egy, én azt gondolom, abban az értelemben teljesen mindegy, hogy melyik ügyről beszélünk. Számtalan ilyen lesz még minden egyes iparági területen.
3: Én azért ezzel nem értek egyet, mert ez a parkfenntartási ügy, ez abból érdekes, hogy ebben mindenki részt vett. Ahhoz képest, amilyen a NER-nek a nagy lenyúlásai, ahhoz képest ez bagatell összeg, de ebben tényleg az volt a zseniális, hogy ez a négy cég, ez a tarlós alatt a fideszes önkormányzatoknál is gyönyörűen működött, szoci önkormányzatoknál is, tehát valahogy ez pártokon felül.
4: Hát azért annyira nem beszélünk apró pénzről, mert az üzlet méreteit jelzi a 24.hu információi szerint, hogy a négy cég, akik állandóan megnyerték ezeket a keretszerződéseket, 2022-es üzleti évben együtt több mint 19 milliárd forint bevételt könyvelhetett el. Na most az, hogyha utána számolok, az majdnem 3 szuverenitásvédelmi hivatal.
3: Jó, de azért a fideszes lenyúlások azok nem ilyen összegek voltak, hanem ennek a tízszerese vagy a százszorosa volt, és azért ezek tényleg nagyon sok mindenki kapott ezekből a pénzekből, nagyon sok kerület vett részt benne. Tehát azért nagyon érdekes, hogy ez igazából tényleg egy ilyen klasszikus korrupciós ügy, ahol tényleg minden szereplőt párt állástól függetlenül sikerült megtalálni, megkenni, és nagyon jó, hogy ez a Billy végül is, vagy nem véletlen, hogy ez a Billy most dől ki, amikor már egyik párt sem tudja ezt valamilyen módon kanalizálni, hiszen amikor a harmadik kerületre rádőlt ez a történet, akkor azért inkább csak a szoci részét láttuk, most azért DK. Látjuk a
4: Kis László, a DK-s polgármester.
3: Igen, aki volt szoci, most DK, de aztán DK-s, aztán most meg már semmi. Mindig tudott megfelelő.
6: Rakjuk helyre a tényeket, jó, mert most itt sokat hallottunk, de a tények azért elég makas dolgok. Ez a Zé Zsolt nevezetű úriember. Onnan ismerszik meg, talán a hírekből látták, a piros Ferrari csomagtartójában ott volt az 1 millió euró egy ilyen papírzsák. De őróla van szó. Ez 2 éve elmondta ezt a történetet. Tehát nem ma, nem tegnap előtt. 2 éve elmondta, hogy van benne fideszes szál is, meg van benne szoci szál is. Most mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy eddig miért nem indult meg a fideszes kollégák ellen az eljárás. Csipke Rózsika álmából fölébredt az ügyészség, és most érdekes módon 3 embert bevittek, kihallgattak, aztán elengedték őket, mert egyedül Molnár Zsolt vonatkozásában van indítvány a letartóztatásra. 5 befolyással, üzérkedés büntettével gyanúsította meg az ügyészség, jó? Tehát, hogy pontosan tudjuk, nem vesztegetés, befolyással, üzérkedés. Nem, mint a kettő között olyan borzasztó nagy különbség lenne, de legyünk pontosak, jó? Na most az egy kérdés, és most találgatni ebben ne találgassunk, hogy melyik Pentítónak jutott eszébe, hogy elmondja azt is, amit nem kérdeztek. Ezt mindenki maga döntse el, de még egyszer mondom, Zé Zsolt ügye 2 éve tudott büntető ügyvédek, ügyészek, bírák körében, ügyészek és ügyvédek körében tudott dolog, tehát ez nem egy új keret.
3: És maga a cikk sorozat, ami a parkfenntartásról van, volt, az talán még régebbi.
4: Azt egészen pontosan
5: 2019 vagy nem, 2019-es
4: gyűjtött össze a Szabad Európa.
6: Azt nem tudom, ezt úgy kapcsolták össze az óbudai ügyel, hogy ugyanazon az ügyészségi nyomozati számon megy, a 2022-es büntető ügy számon megy a nyomozás a jelenlegi ügyben is, tehát ahova bevitték. De mondom, ebben majd tisztán fogunk látni. Többet azért nem mondhatok, mert védői titkom van, védek ebben az ügyben.
4: Jó munkához idő kell.
6: Így van.
4: Na de lássuk, hogy mennyi idő, mert kinek mennyi jut? Azt tudjuk, hogy az alaptörvény módosítás következtében valaki csak 8 évig lehet miniszterelnök, de egyébként felvetődött az is, hogy ezt a polgármesterekre is terjesszék ki. Lássuk a részleteket.
8: Még a Fidesz szavazóinak ötöde is jó ötletnek tartja, hogy Orbán Viktor többé ne lehessen miniszterelnök. Derül ki az Európion felméréséből. A kutatás során megkérdezettek 63%-a értett egyet azzal, hogy 8 évben maximálják a miniszterelnöki munkaidőtartamát, és csak 25% ellenzi. A kutatásból ugyanakkor az is kiderül, hogy az ország döntő többsége nem érzi túl fontos témának a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az már sokkal megosztóbb kérdés, hogy a polgármestereket hányszor lehessen megválasztani.
4: Az Európion készített egy kutatást, amiben felmérték azt, hogy ez a 8 éves miniszterelnöki hivatali idő maximálása, ezzel társadalomnak jelentős része több mint 60%-a egyetért, még a fideszeseknek az egynegyede is. Na de, ami számunkra legalábbis, én számomra mindenképpen nagyon érdekes volt, hogy 49%-a a teljes népességnek támogatná azt, hogy a polgármesterek is csak legfeljebb 2 cikluson át lehessenek, ami a jelen jogszabályok szerint maximum 10 év.
3: Nem elég 10 év. Szóval én kiterjeszteném ezt mindenféle közhivatalra, például színházigazgatásra, múzeumigazgatásra. Magyarország egy nagyon kicsi ország, nyelvileg elszigetelt, nagyon záros a karrier lehetőség. Tehát, hogy Németországban tudjuk az, hogy valaki összeveszik a, nem tudom, operaház vezetője, akkor elmegy máshova, vagy elmegy Svájcba, vagy elmegy akárhova. Nálunk nincs ilyen mozgás. Azt láttuk, hogy ezeket az állásokat a rendszerváltás után tényleg lestoppolták emberek, és 20 évig ott voltak, vagy 15 évig ott voltak. Rengeteg kárt okozott. Én most csak a színházakról beszélek. Tehát, hogy a fiatalok nem kaptak pozíciót, nem bontakozhattak ki, és pláne ezek az emberek egyébként általában 30 évesen kaptak nagyon fontos beosztás még a szocializmusba. Tehát a szocializmus is sokkal érzékenyebb volt erre. Szerintem ez nagyon jó dolog, és mindjárt befejezem, az önkormányzatokban is azt látjuk, hogy kis királyok vannak helyeken, olyan emberek tudnak megtartani pozíciót, akik arra teljesen méltatlanok, és csúnya gyakran, maffia.
4: Bocsánat, muszáj közbevágnom, de gyakran van olyan, egy főleg 500 fő alatti településeken, ahol örülnek,
3: nem hogy kell, legalább nem kell az 500 fő alatti terül, 500 fő alatti településeken nem kell polgármester. Például ezeket nyugodtan össze lehetne vonni, és lenne egy területi polgármester, hogy lehetne egy polgármester, akinek van ilyen szalagja, és akkor ott mit tudom, összeadja a párokat, vagy nem tudom, de nem kellene, hát miért kell egy 60 fős falunak, miért kell képviselőtestület? Ez nem nevetséges dolog. Szerintem az, hogyha ha ezeket a pozíciókat limitálnánk, ez egy sokkal dinamikusabbá tenni az egész társadalom.
4: Érdekes felvetést, ti hogy látjátok?
6: Közigazgatásban maximálisan egyetértek, ne ágyazódjon be egy közigazgatási tisztség hosszú időre. Én ezzel maximálisan egyetértek, és mondjuk most a művészvilágot én hagynám, mert ott meghatározott szerződések alapján történik ez a dolog, tehát nem kötelező egy színházigazgatóval lejárt a megbízatása újra szerződést kötni, tehát ez teljesen más.
4: Hogy a polgármester csak kötelező újra
6: választ. A polgármestert valóban nem kötelező újra megválaszolni, de ha beágyazódik egy polgármester, most direkt nem mondok egy nyugat-magyarországi várost, ahol be volt ágyazódva, ahol a jövő épül, hogy innen most már csak tudjuk, hogy miről beszélek. Szóval ahol be volt ágyazódva, mert kialakul egy olyan idézőjelvetett, nem rossz értelemben személyi kultusz, vagy egy kontroll nélküli vezetés, ami nem biztos, hogy helyén való. Tehát én maximálisan egyetértek, de a közhivatalokban is. A legfőbb ügyésznél ugyanezt tartanám, a kúria elnökénél, a bírósági vezetőknél, és hadd ne soroljam, ezt én egy szimpatikus lépésnek tartanám.
4: Fölvetődik a kérdés, hányan maradnak, mert akkor elfogynak, nem?
5: Ezt én nem tudom, hogy hányan maradnak, ez mindenkinek a saját személyes döntése lesz majd, hogy hogyan, milyen körülmények között hogy vállal. Én egy kicsit az a polgármesteri pozíciókkal kicsit megengedőbb volnék, hiszen ott azért helyben lokális ismeretek, lokális közösségek talán észszerűbben tudnak választani és dönteni. Ez nem biztos. Egyetértek azzal, hogy Nyugat-Magyarországon is vannak klassz példák, de azért alapvetően helyben, én a helyiek bölcsességében jobban bízom, mint egyébként a nagy politikai választásban.
4: Van Pest megyei város, nem is kicsi, amelynek 36 éve ugyanaz a polgármestere.
5: Hát de most nézzük de meg, a 13. kerületben most ott van a Tóth József, szocialista polgármester, nem tudom én
4: 32
5: hány éve, mindenki elégedett vele, jöttek-mentek kormányok, ő még mindig ott van.
4: Megnyerni a polgármester.
5: Hallottál róla bármi? Én nem, de lehet, hogy jobban
3: sokkal
5: értesültek.
3: Sokkal több rossz példát tudnánk mondani, mint jó példát.
5: Oké, de akkor építsünk jó példákat, tehát nem kell kiönteni mindent a mindennel. A kádból.
6: Az kétségtelen, hogy Tóth József polgármester.
5: Csak egy példát mondtam.
6: Amíg él polgármester lesz, és ennek egyetlen egy apró magyarázata van, nem lopott egy forintot se.
5: De ezt mondom, építsünk jó példát. Tehát nem
6: nyilván feltét... van ilyen, de mindettől függetlenül. Én továbbra is úgy gondolom, még a jó példák ellenére is, bár én is azt gondolom egyetért, hogy a jó példa a kevesebb, és a rossz példa sajnos a több, mert csak semmi másra ne gondoljunk, csak a közmunkásokkal, hogy élnek vissza a polgármesterek. Te jöhetsz Józsikám, mert te a jó cimborán vagy, Perike, te meg nem jössz, és nem kapsz pénzt. Ott, ahol egyébként a munkanélküliség majdnem 100%. Szóval tudnánk ilyen példákat ezeket... mondani, csak az a helyzet, hogy az egy garancia lenne. Most lehet, hogy ez sok polgármester meg fog rám haragudni, de ez egy garancia lenne a demokratikus jogállamra, hogy korlátozzuk a kvázi uralkodást, ezt most idézőjelben mondtam.
4: Minden esetre ez szemmel látható, füllel hallható, izgalmas társadalmi vita kialakulhat ennek.
5: Kicsit másképp gondolom, igen. De...
4: Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt itt mi nálunk ti is elkezdtétek lefolytatni. Önöket is erre biztatom adott esetben, hogy vitassák meg ezeket a kérdéseket, ne csak egymás között, hanem minél több emberrel, természetesen aki nyitott erre, de arra mindenképpen legyenek nyitottak, hogy holnap is nézzék az Aktuált, mert akkor is itt leszünk, illetve az egyéb műsorainkat is. Minden jót, viszontlátásra!

0: Hey!
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

nem voltam mélye, nem para, majd alszom nappa. Nem tudom, mit kezdjek a sok kis péntekkel, meg megint ébrem voltam mélye, nem para, majd alszom nappa.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Június 3-án a Klotildok ünneplik ma a névnapjukat. Ez régen divatos név volt, ma már talán ritkább, de hogyha néznek minket Klotildok, akkor Isten éltesse őket, meg a szülinaposokat is. Olyan témával kezdjük, amire szerintem sokan várnak, hogy megtörténjen. Visszavezeti az új kormánya Katát, hogy milyen mértékben, mennyire teljes körülön a régihez képest, és milyen új elképzelések formálódnak. Ez iránt érdeklődünk itt rögtön a műsor elején Csongár Gábor adószakértőnél. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mennyire látszik, hogy mi lesz ebből? Illetve hát kezdjük talán azzal, hogy mi van még ebből, meg ebből a katarendszerből?
2: Hát nem túl sok minden maradt ugye a békebeli 2022. augusztus 31-i állapothoz képest, ugye akkor történtek ezek a változtatások a Kata adónemben. Tulajdonképpen gyakorlatilag ugye a B2B, tehát ugye a vállalkozások egymás közötti számlázási lehetőségét lényegében a katások részére megszüntették. Ugye kizárólag magánszemélyek felé történhet értékesítés a részükről, akár termékről, akár szolgáltatásról beszélünk. Ugye csak és kizárólag főállásban lehet valaki katás egyéni vállalkozó. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni a jelenlegi katát, és igazából az van, hogy per pillanat a bevételi érték határ az 18 millió forint, még így is annyi marad, hogy ugye idén január 1-től az alanyi adómentesség határát, ezt egyébként nem csak a katás adózók, hanem gyakran nagyon sokan mások is keverik, ugye fölemelték az alanyi adómentesség, áfamentesség határát 20 millióra, a katás bevételi értékhatár maradt 18 millió forint, ami azért érdekes, mert egyébként tegnap óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldalán napvilágot láttak azok a feltételezések, vagy azok a javaslatok, amit ugye a kamara, illetve bizonyos pár szakmai szervezet közösen kidolgozott, és ebben sem láttam én leírva azt, hogy ugye egyébként ezt a bevételi értékhatárt ők az alanyi mentesség a határával együtt, ami ugye egyébként az elkövetkezendő két évben is évente 2 millióval nő, hogy ezt lekövetné, ami számomra furcsa, de hát mondjuk ez legyen a legnagyobb bajunk.
1: Amikor ezt 2013-ban bevezették, az volt a célja, hogy egyszerűsödjön, áttekinthetőbb legyen egy kisvállalkozó élete. Ezt korlátozták tulajdonképpen azzal, hogy egy csomó kisvállalkozót ebből kizártak, amikor a változás 10 évvel később eljött. Most, hogyha ők visszakaphatják ezt a lehetőséget, mennyiben változtatja meg a napi működésüket?
2: Hát ugye ez óriási mértékben megváltoztathatja. Nyilvánvaló, ugye a jelenleg most egyetlen egy fizetendő havi adómérték van, ez az 50 ezer forint. Ez nyilvánvalóan valorizációra, ugye indexálásra szorult, tehát borzasztóan változott azért a forint is azóta, igazából semmire nem elég, sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjbiztosítási szempontból. Tehát én azt gondolom, ezt meg fogják emelni. Hát a változtatást ezt majd a számokból fogjuk tudni lemérni, mert ugye a csúcs időszakban egy jó 400, inkább 450 ezer katás egyéni vállalkozó van, és nem szeretnék butaságot mondani, de azt hiszem most azért ilyen 100 ezer környékére csökkent a számuk. Úgyhogy nyilván ez attól fog fog függeni, hogy milyen mértékben engedik majd a vállalkozásoknak ugye a B2B szektor felé történő számlázást. Nem gondolom, hogy az eredeti formájában fogják visszahozni ezt az adónemet, bár a javaslatok között ez is szerepel, de igazából tényleg ennek a mértékétől fog függeni az, hogy képesek leszünk-e újra visszatornázni ezt az egyéni vállalkozói számot, legalább ennek a régi 400-450 ezres értéknek a közelébe.
1: Amikor bevezették, az egyik értelmezése az volt, hogy a bújtatott munkaviszonyt kellene valamilyen módon visszaszorítani, meg a kényszervállalkozásokat kellene, ha már kényszervállalkozások, normális, jobb helyzetbe hozni, amikor kivezették. Ugyanez volt az érv, csak kontrában. Mi változott?
2: Igazából semmi nem változott. Tehát valóban ezzel magyarázták 2022 nyarán, amikor ugye történt a szigorítás, de hát azért volt nem kevés adóhivatali vizsgálat, és valahogy egyszer sem sikerült megállapítani, ugye, hogy gyakorlatilag itt bújtatott munkaviszony történne, és lényegében a munkabérüket számláznák be a katások. Ugye igazából voltak próbálkozások, maximum 3 millió forintig lehet számlázni egy vállalkozásnak. Igazából én azt gondolom, hogy most úgy próbálják meg megelőzni ezt a lehetőséget, hogy maximalizálni fogják egy százalékos értékben. Egyrészt egyáltalán azt, hogy mennyi összegben tudunk, vagy mennyi százalékban tudunk kiállítani számlát az összes árbevételünkhöz, vagy a megadott felső kerethez képest vállalkozások részére, illetve hogyha ezen belül egy azon vállalkozás számára mondjuk 50 vagy a fölötti százalékban számlázik a katás vállalkozó, akkor esetleg a NAV részéről számíthat ugye kérdésekre, ahol valójában be kell bizonyítania azt az adózónak, vagy fordítós esetben a NAV-nak azt, hogy itt valóban bújtatott munka viszonyról lenne szó. Szóval, tehát bár az volt a cél, hogy ugye könnyítsék az adminisztrációs terhet, ezt nagyon megpróbálták belekeverni, viszont nem talált adóhivatalokat oldalról alátámasztásra ez az elképzelés. Most szerintem még jobban le fogják szűkíteni a lehetőségeket, hogy ez fel sem merülhessen. Meglátjuk.
1: Igazából a taxisok maradtak a legnagyobb számban a katásadózók között.
2: Hát,
1: az
2: igen,
1: ő helyzetük
2: igen.
1: Nyilván nem is sokat fog ez ügyben változni, viszont azok, akik átértek másfajta társasági formára, tehát akár az egyéni vállalkozásból BT-let, KFT-let, ők ezt most hogy tudják visszacsinálni, hogyha akarnák?
2: Hát ugye itt még tényleg csak javaslatokról, tervekről beszélünk. Tulajdonképpen, hogyha engedni fogja, hogy régen is volt lehetőség ugye mellékállásban katázni, akkor például simán egy vállalkozási jogviszony mellett, ugye valakinek betéti társasága van, vagy KFT-je, akkor fog simán tudni mellette indítani egy katás egyéni vállalkozást. Ez oda-vissza igaz lesz, hogyha ilyen formában próbálják meg úgymond lazítani, vagy visszahozni a régi katázást. Mindenkinek mérlegelnie kell. Itt én azt gondolom, a kulcs szempontok azok lesznek, hogy havonta mennyit lehet számlázni, mekkora lesz a bevételi keret, mekkora lesz a tételes adómérték, hiszen hallottunk olyan elképzeléseket is, ugye, hogy amennyiben B2B szektornak, vállalkozásoknak történik a számlázás, 15% külön adót kellene a havi tételes adón felül fizetnie a katázásnak. A másik szakmai szervezet, vagy talán a kamara javaslata az, hogy ezt ne a katás fizesse, hiszen ez bonyolítani az adózást, hanem vállalja át egy körülbelül 17,5-18%-os különadó fizetésével a számla befogadó vállalkozás. Tehát ezek nagyban meg fogják határozni. Azt nyilván ilyenkor célszerű lesz egy szakemberrel konzultálnia, és a különböző forgatókönyvekre egy számítást végezni.
1: Ha én most jól értem, amit mondott az előbb, ez egy kicsikét olyan lenne, hogyha valaki egy katás vállalkozóval köt szerződést, akkor tulajdonképpen egy ilyen 17%-os büntetőadót fizet be?
2: Tulajdonképpen igen.
1: Hát
2: igen,
1: ez ugye csodálatos lehetőség.
2: Ez fantasztikus, én is érzem, hogy mindenki kapkodni fog érte. Ugye ez pláne azért érdekes, mert ugye gyakorlatilag ugye a társasági adókulcsunk jelenleg 9%, most hogyha valakinek több az árbevétele, mint évi 25 millió forint, az ugye az iparűzési adóban mondjuk még fizet maximum 2%-ot településenként. Ugye van egy kisvállalati adónk, ahol igazából nem számít a bevétel, nem számít a nyereség, de ott 10%-os adómérték van, tehát ez egy kicsit túlzónak érzem, én azt gondolom, hogy ezt túltolták, de igen, tehát én azt gondolom, hogy abba az irányba fognak elmenni, hogy vagy a számla kibocsátókatás, vagy a számla befogadó fél fizessen egy úgynevezett külön adót, És hát azért mondjuk nem tudom, összességében 18% az tényleg egy kicsit túlzó mértéknek érzem, meglátjuk.
1: Minden esetre elég bonyolultan hangzik most, ahogy így ezt elmondta, meg ez a rengeteg változás is, meg változat is elég bonyolultnak tűnik. Minden kormány úgy kezdő, majd ő egyszerűsíti. Most lát erre törekvést?
2: Én egyelőre még azt mondom, hogy egyelőre a populistább bejelentéseket láthattok, ugye a személyi jövedelemadó csökkentés, stb. Dicséretes, hogy egyáltalán szóba került, hiszen ez tényleg rengeteg ember várja már az elmúlt években, hogy visszahozzák a katát. Én azt gondolom, hogy érdemes tényleg elolvasni a kamarai oldalon ezeket a javaslatokat. Nem tart sokáig, de ha ebből egy bizonyos pár dolgot bevezetnek, akkor az elveszíti a kata azt a jellegét adminisztrációs szempontból mindenképpen, ami olyan vonzóvá tette, pláne hogyha magukat a katás adózókat akarják még külön adó befizetéssel büntetni, hiszen ott azért nagyon sokszor ugye előfordulnak keveredések, tényleg alanyi adómentesség, bevételi érték határ kontra témában. Tehát maradjunk abban, hogy nem véletlenül lőtték be egyébként a kezdő dátumnak a 2028. január 1-jét, és 2027. január 1-ben maximum csak így bizonyos lájtosabb formába indulhat el. Szerintem azért ez is egy picit csalódás. Tehát, hogy 2028-ig várni kell arra, hogy egy katást tudjon egy vállalkozásnak számlázni, az nem biztos, hogy egy szerencsés kezdő lépés. De örüljünk annak, hogy újra napirenden van.
1: Csongál Gábor, NADO szakértő, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Az ajtó kattan, újra lent vagy. Az utca tükörjé, sietsz, egy lábnyom elfagy. Kibomló nyarak, hazug színek, újra fent vagy. A szemedbe csuknád, repülnél, de a valóság nem hagy. Magaddal kardozol, és éppen te állsz vesztésre. A színpadon mondtad, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik, újra kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Tegnap Berlinben találkozott a német kancellárral Magyar Péter, ma pedig már Párizsban fogadta a magyar miniszterelnököt a francia elnök. Emmanuel Macron szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. A helyzetet Rangos Katalinnal és Dúl Szabolccsal értelmezzük. Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk. Megtörtént az első egyeztetés az önkormányzatok képviselői, valamint a vidék és területfejlesztési miniszter között. Azonban érdemi párbeszéd csak június második felében kezdődhet a településvezetők és a kormány között. Hogy mire számítanak az önkormányzatok az új kormányzattól, azt Gémesi Györgytől és Nemény Andrástól kérdezzük. 136 milliárd forintos mínuszban zárt a három régóta Magyarországon működő akugyár, miközben elküldtek 1500 embert is, derül ki a 444 összesítéséből. Közben több éves csúcsokat döntöget a forint árfolyama, ami sok szempontból kedvező, de komoly kihívások elé állíthatja a magyarországi vállalkozásokat. A gazdaság állapotát Bütl Ferenccel elemezzük.
2: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Rangos Katalin újságíró és Dúl Szabolcs, szintén újságíró, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Tegnap Berlinben járt a miniszterelnök és Friedrich Merz kancellárral találkozott, ma pedig már Emmanuel Macronnal Párizsban. Összességében egy-egy mondat, hogy látjátok a találkozókat, aztán majd megnézzük, hogy a nyugati sajtó hogy értékelte, például a berlinit. Kati?
4: Kati, és már hallottam a levegőt.
2: Utána már én is.
5: Megpróbálok itt a női kétharmadban érvényesülni, de Kati az
4: nagyon kedves, tehát, hogy én lenyűgözve néztem, hogy villámgyorsan teljesíti Európában azt, amit ígért nekem választónak. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mind a két találkozónak jó hangulata volt. Én ezt a módszerességet, hogy miért Varsóba ment elsőként, és miért Bécsben folytatta, tehát az építkezését ennek a külpolitikának igazából nem értettem, vagy nem láttam át, vagy jelképesnek gondoltam. Azt gondoltam, hogy a súlyozott része most jön, amikor az Európai Uniós tagországokkal érdemi megbeszéléseket folytathat, de közben pedig azt is látom, hogy ennek az egésznek nagyon erős hangulati eleme van belpolitikai szempontból. Én inkább ezt tudom értékelni, vagy ez az, ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy ez befelé úgy érvényesül, hogy újra Európában harmonikus légkörben vagyunk valakik. Tehát, hogy nem vicsorognak ránk. Körülbelül ez az én
2: benyomásom. Ezt ki is hangsúlyozták mind a két találkozón tulajdonképpen, Szabolcs.
5: Ugye, hogyha sorrendbe rakjuk, hogy múlt héten Brüsszelben tárgyalt, most Berlin, Párizs, tehát ezek a városok mindenféle közhiedelemmel ellentétben a gazdaságilag eddig is fontosak voltak. Most Magyar Péter nyilván egybe akarta fűzni, hogy ez politikailag is fontos, és egyetértek azzal, hogy inkább egy olyan belpolitikai üzenetet akart küldeni, hogy mi Európa része vagyunk, amit ígért a kampányban, és az megváltozott európai uniós viszonyt szeretné érzékeltetni. Magáról, hogy arról a tény, vagy a tartalmáról, hogy ott egész pontosan miről beszéltek, meg mikről állapodtak meg Berlinben és Párizsban, erről nem nagyon sokat tudtunk meg. Ugye az utána lévő sajtótájékoztatók az vagy ilyen udvariassági formulákkal teltek már, persze ezek is kivételesek ahhoz képest, amilyen volt a viszony Orbán Viktor és egyes európai vezetők között, de hogy magáról a tartalomról, hogy akármilyen befektetések, milyen gazdasági együttműködések lesznek, erről nem tudtunk meg sokat, és hát Magyar Pétertől az egy teljesen érzékelhető cél is volt, hogy a belpolitikai dolgokat napirendre vegye, ugye Merz kancellár mellett ugye hosszú percekig szitta Súlyog Tamást és üzent számára. Itt most
4: újságírói kérdésre, tehát ez nem biztos, hogy ő magától akarta szóba hozni. Az a lendület, amivel ott kitört, igen, az nem úgy nézett ki, mint hogyha ő erre fölkészült volna, hanem megnyomták rajta azt a trigger pontot, amitől olyan indulatosan és energikusan beszélt, mint hogyha mindez a parlamentben történt volna, ez nekem fura is volt.
2: Maradjunk akkor itt, mert egyébként szóba akartam hozni, mert amire utaltam, hogy majd megnézzük, hogy a nyugati lapok hogy értékelték a berlini találkozót, olyan picit olyan felemásan volt, aki ezt emelte ki, amit most Szabi az előbb hozott, a Spiegel arról ír, hogy elvesztette a hidegvérét. Aztán mások meg azt latogatják, hogy ugyanazokat az eszközöket alkalmazza-e majd, mint Orbán és a többi. Tehát ilyen felemás a fogadtatás, erre gondoltam. Elvesztette szerintetek a hidegvérét, vagy egyébként szándékosan kihasználva Berlinben beszélt Súlyog Tamásról, mert nemzetközi szintéren is így tulajdonképpen ott van ez az ügy, nagyon hangsúlyosan, pont azért, mert lehetett érezni a felháborodást.
5: Hát, ha valamit megszokhattunk Magyar Pétertől az elmúlt két évben, az az, hogy a nyilvánosság előtt nagyon tudatosan szerepel. Tehát, hogy például valóban egy újságírói kérdés volt, de hogyha ő ezt ott nem akarja napirendre tenni, akkor elvághatja egy mondattal, hogy már elmondtam a Magyar Parlamentben, meg Sándor Palotánál is. Itt szándékosan ezt szerette volna tovább élezni, főleg amiatt, hogy a köztársasági elnök tőle is szokatlan módon egy külföldi, méghozzá egy német magazinnak adott egy interjút, ahol éppen a jogállamiságot féltette. Ez ugye a nevezetes régi ellenzékre volt jellemző, hogy mondjuk Berlinbe rohangálnak a jogállamiság miatt aggódni, de most Súlyog Tamás tette ezt, és Magyar Péter pedig hát lehet mondani, hogy felvette nemzetközi szintéren is a kesztyűt, és az ő belpolitikai célját igenis szolgálja az, hogy akár egy ilyen szintéren is fokozza a nyomást.
4: Igen, de hát a belpolitikai cél külföldön való megjelenítése azért az általában kétesélyes, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon célszerű húzás, nem tudok más mondani, meg egyébként az indulat túl nagy volt hozzá szerintem, hogy egy átlag külföldön megtartott sajtótájékoztatóban valaki így reagáljon, de valószínűleg az lehetett az eleje a dolognak tényleg, hogy a köztársasági elnök külföldön panaszkodott, illetve külföldön érezte veszélyben a jogállamiságot, és egyáltalán ennek a szó összetételnek Súlyog Tamás szájában olyan speciális jelentése van, amitől egy átlag magyar értelmiségének is csomókba hullik a haja. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból rendben van, hogy ő elvetette a súlykot, bocsánatot kérek.
5: Nem én mondtam a szó viccet. Rögzíteném a jegyzőkönyvben.
2: És nem. Ráadásul pont aznap jelent meg ez az interjú, amikor ugye nyilván az időzítés sem volt véletlen. Menjünk tovább, mert van még sok-sok érdekes témánk. Önkormányzatok, már indult egy egyeztetés. Érkezik is az adásba majd Gémesi György és Nemény András. Tegnap itt volt Karácsony Gergely. Nagy reményekkel indultak ennek a mai napnak. Most ahogy látom, közös sajtótájékoztató nem volt. Egy ilyen bemutatkozó beszélgetésnek tűnt ez tulajdonképpen, ami lehet, hogy teljesen normális így elsőre. Minden esetre a javaslataikat átadták, és az érdemi egyeztetés majd júniusban valamikor kezdődik. Ami beárnyékolhatta, vagy beárnyékolhatja ezt az egész egyeztetést, az az, amire itt tegnap Karácsony Gergely utalt, hogy nem jó antré, hogy most azzal van zele a sajtó, amit ugye Magyar Péter az RTL-nek mondott, hogy a polgármesteri ciklust is maximálnák, mint ahogy a miniszterelnökét, illetve a polgármesteri fizetéseket is csökkentenék. Mit akar Attisza vagy Magyar Péter az önkormányzatokkal? Ti hogy látjátok?
5: Hát szerintem az első, amit fontos látni, és annyiban speciális a politikai helyzet, hogy itt a Tisza kétharmaddal nyert, de egyetlen polgármestere sincs az országban. Ugye tudatosan nem indultak 2024-es önkormányzati választásokon, amiből az következik, hogy valójában mindegyik polgármester más párti ellenzéki a Tiszához képest, még akkor is, hogyha azok a polgármesterek, akik korábban MSZP-ben, DK-ban, ilyen-olyan, már most fel nem sorolom, milyen pártokban politizáltak, az ő szavazóik, Tisza szavazók, tehát például egy Tisza szavazó, Karácsony Gergelyt, Botka Lászlót, Nemény Andrást, őket most kormánypártinak tekintik, de hát ez nincs meg ez a fajta kapcsolat, mondjuk a Tisza és ezen polgármesterek között. Tehát van egy ilyen speciális
2: mondjuk
5: politikai
2: helyzet. Támogatták nagyon
5: helyzet.
2: Sokan a kampányát. Tehát...
5: Persze, de ettől még nem tiszások. Na és ehhez képest kell azt nézni, hogy ami most történik, és amiket ígér a Tisza, annak van nyilvánvaló módon egy olyan dimenziója, hogy hogyan képzeli el az önkormányzatiságot, tehát egy szakpolitikai dimenzió, de van egy hatalompolitikai dimenzió is, tudnélik, hogy a Tiszának egy jól felfogott hatalompolitikai érdeke, hogy ezeknek a polgármestereknek, nevezzük mondjuk ilyen kis királyoknak a hatalmát, hogyan tudja csorbítani. És ehhez képest például ez a lebegtetett, ne csak a miniszterelnöknek a mandátumát maximáljuk mondjuk 8 évben, hanem a polgármesterekét, ez lefordítva a jelenlegi gyakorlatra azt jelzi, hogy ezeknek a erős polgármestereknek a megyei jogú városokban és mondjuk a főváros élén nincs több mandátuma. Ők nem indulhatnak a következő választáson, akármeddig is lesz. És hát itt ehhez képest kell majd értékelni azt, hogy milyen párbeszéd kezdődik, milyen intézkedések lesznek, mert hogy van egy országos politikai érdek a Tiszának ebben a játékban.
4: Egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az országos politikai érdek a Tiszának az diktálja majd, hogy amikor a saját polgármesterei kinőnek, hogy akkor azok ne kedvükre töltsenek be sok ciklust adott esetben. Mert lesznek még választások Tisza alatt, önkormányzati választások, sőt volt egy kis latolgatás, hogy előrehozottat kéne csinálni, de mondjuk én szerintem nem lesznek erről valamiért, én úgy érzem, hogy normál ütemben lesznek az önkormányzati választások, és akkor egyáltalán nem lesz mindegy nekik, hogy a saját polgármestereik.
5: Ebben teljesen igazad van, de éppen azért mondom, hogy ehhez képest érdemes azt nézni, hogy milyen hatásköröket hagynak meg az önkormányzatoknál, sőt, tovább megyek, hány önkormányzat lesz. Tehát itt volt egy interjúja, vagy megszólalása a miniszterasszonynak, ahol egy apróbetűs részt most felfújnék egy picit, hogy tudnélik, megkérdezte a Népszavának az újságírója, hogy a legkisebb önkormányzatokkal, például az ilyen falusi önkormányzatokkal, falusi polgármesterekkel mit kezdene, és egy olyan választ adott erre a miniszterasszony, hogy végig kell gondolni azt, hogy egyáltalán milyen szinttől, milyen lélekszámtól van szükség önálló önkormányzatokra és polgármesterekre.
4: De ez egy létező gondolat régebbről.
5: Abszolút, egyébként csak hogy ehhez képest kell nézni, hogy mi lesz az
4: lehet, hogy most már mindent elönt az akkori optimizmus, ami a választásoktól fejlődik bennem napról napra, de nekem az a ezzel kapcsolatban, hogy amikor ez az egész ilyen zaklatott és gyors vonatszerű rajtunk átrobogó politika, mert hogy tudatosan próbálnak minél többet teljesíteni és maguk alá gyűrni az ígéretekből, azt lehet levenni, azt lehet érzékelni. Amikor egy normális ütemet kezd fölvenni, akkor szerintem lesz mód arra, hogy végig gondolják, hogy az önkormányzatokkal mit lehet kezdeni és hogyan, és esetleg akkor azt is végig gondolják, hogy vajon ez a gesztus, amivel lejjebb veszik a politikus fizetéseket, beáldozva a népnek, hogy a nép zsírján ne érjenek már ezek az emberek olyan iszonyatosan jól. Ez szerintem lesz majd ennek egy lecsengése a tekintetben, hogy végig kell gondolni azt, hogy mit várunk el, milyen típusú munkát, milyen minőségű emberektől, milyen végzettségű emberektől, mekkora részre, közönségre, mekkora közönségre, mekkora népességre terjed ki a hatáskörük azoknak az embereknek, mármint a döntéseiknek. Tehát, hogy ezt normális ütemben végig kell gondolni, és ehhez képest kéne szabályokat hozni.
2: Akkor miért kezdett ezzel szerintetek a Tisza? Ugye Márki-Zay Péter, ahogy megszokhattuk tőle, nem kertelt, ő azt mondta, hogy hát nem azért támogatták a Tiszát, hogy ilyen olcsó populista lépésekkel kezdjen itt, ez nem igazi spórolás, és tegnap itt Karácsony Gergely velem szemben elmondta, hogy végül is a képviselők fizetése sem csökkent körülbelül nem 40, hanem körülbelül 10%, ami egyéb jutatásaik meg nőttek, szóval valójában az a csökkentés, amit először mondtak, az nem az lett a végén, szóval akkor miért kezd ezzel?
5: Ugye azt, hát hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Magyar Péter kijelentéseivel vagy Facebook posztjaival már hatályosulnak is az intézkedések. Egyelőre ez ugye nem így van, és érdemes, ahogy a Kati is mondja, majd látni azt, hogy ha végig gondolják, mik egész pontosan a javaslatok, törvényjavaslatok, mik lesznek a jogszabályok. Szerintem ez a polgármesteri fizetés csökkenéssel az a helyzet, hogy népszerű. Tehát itt Magyar Péter pontosan tudja azt a dolgot, hogy ő neki mutatnia kell, hogy a NER-hez képest a különböző állami vezetők kevesebbet keresnek, hogy kevesebből is meg lehet ezt oldani, és nem akarta ebből a felsorolásból a polgármestereket kihagyni, és hozzáteszem, hogy népszerű is ugye ez a javaslat. Vannak persze ennek különböző olyan politikai problémái, hogy akkor ki lesz polgármester, mert én nem hiszek abban a magyarázatban, hogy ha kevés a fizetés, az a korrupció melegágya, mert
4: valaki vagy korrupt, vagy
5: korrupt,
4: nem,
5: ha valaki akkor is korrupt.
2: Csak hát erre azért vannak kutatások, mert pont ma jelent meg egy nagyon nagy tanulmány, de majd ezt Ligeti Miklóssal egy picit megbeszélem utána.
4: Ami azt mutatja, hogy egyébként összefügg. Jó, azt én nem zárom ki, és nem láttam ezt a tanulmányt, és nekem is az volt az elképzelésem, hogy valaki vagy becsületes, vagy nem, attól, hogy szarul, bocsánat, hogy rosszul keres valaki, attól még nem kell feltétlenül korruptnak lennie. De azt viszont gondolom, hogy emberi minőségben nagyon sokat veszítenek azok, akik, hogy mondjam, mindenkinek egy élete van, hogyha neki az az önképe, hogy az ő családja milyen színvonalon akar élni, akkor nem fog elmenni polgármesternek, hogyha egyébként ügyvédként hülyére keresi magát, vagy kétszer annyit keres, ha nem is hülyére keresi magát. Szerintem ezek valid szempontok, és végig lehet ezt majd gondolni. Egyébként szerintem a polgármesterekkel kapcsolatban az a fajta gondolat, ami a népben jelen szokott lenni, hogy a politikusok hülyére keresik magukat, a polgármesterekkel kapcsolatban kevésbé van meg.
2: Jönnek majd, megkérdezem, hogy erről volt-e szó, és egyébként meg az egyeztetések igazából valóban most kezdődnek, és a javaslatok kidolgozása is valószínűleg, ahogy te mondtad, tehát azért ez még a jövő. Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az EVOSZ nem más, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség. Ennek az elnöke Kohi László. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt
2: kívánok. Jó reggelt kívánok.
1: Rossz hírek érkeznek munkavállalói szempontból az építőiparból. Hogyha másfelől a gazdaság működése, meg kifejlítése szempontjából nézzük, meg a tisztességes verseny szempontjából, nyilván ezt másképp is lehet szemlélni, de nekünk most nem feltétlenül ez a dolgunk. Itt voltak azok a cégek, amelyek rengeteg munkaerőt felszívva óriási megrendeléseket teljesítettek az elmúlt, mondjuk bő évtizedben itt Magyarországon. Mindenki tudja, mindenhol ugyanazok a táblák jelentek meg. Ki építhet egyáltalán ma Magyarországon? Most, hogy egy másik rendszer indul, most, hogy egy másfajta közbeszerzés lesz, ezekkel a cégekkel mi történik?
2: Az EVOSZ 37 éve alatt sokszor volt a piac átrendeződése, vagy irányítottan, vagy verseny alapján. És ugye az átrendeződés valójában miről is szól, hogy a munkaerő, az anyag, a gép oda megy, ahol munka van, ahol megrendelés van. És ugye az a nagy kérdés, hogy a jövőben ez hol lesz. És összességében, hogyha nem csökken a megrendelés, akkor a munkaerő szempontjából nincs probléma, mert egyik helyről átmegy a másikra. De ugye az utóbbi két évben, hogy volt is szíves említeni, azt éltük meg, hogy csökkent a munka mennyisége, függetlenül attól, hogy kinél volt a foglalkoztatott, és jelenleg körülbelül 30-35 ezer kollégával kevesebbet foglalkoztatunk, mint másfél évvel ezelőtt.
1: Ugye az elmúlt két év az arról szólt, hogy megszűntek az állami beruházások, emlékszünk Lázár János listájára, mindenhol piros betűkkel lehúzva vagy kihúzva egyszerűen csak egy-egy sor. Most a kormány azzal, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáfér, nyilván ezeket a beruházásokat, vagy ha nem ezeket, másokat megpróbál elindítani. Gazdasági szempontjai is vannak ennek, meg hát le vagyunk maradva egy csomó területen. Megint ugyanazok a cégek lesznek képesek pályázni? Tehát összeszűkült annyira a piac, hogy voltak éppen, aki pályázni képes, csak az a néhány cég, amit eddig is ismertünk?
2: Semmiképp. Tehát a mi szakmánkban 140 ezer vállalkozás van. Kétségtelen, hogy ezekből 135 ezer 10 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrokis vállalkozás, de különböző mértékű munkák vannak. Az állami megrendelésekre az a jellemző, hogy közepes és nagyértékű munkák vannak, ahol ehhez igazodó cég méretek tudnak versenyezni. Igen. Pontosan, de hát ezekből is több száz van az országban. Ráadásul a építési, beruházási célú közbeszerzéseknél arra is lehetőség van, hogy cégek konzorciumokban összeálljanak. Ma már a törvény azt is lehetővé teszi, hogy úgy állnak össze, hogy akarnak. Tehát nincs megkötve, hogy ki a konzorcium vezető, és annak mekkora erőforrásai kell, hogy legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy azzal nem lesz gond és probléma, hogyha jönnek az állami ajánlatkérések, hogy elegendő ajánlat legyen, különösen most, amikor a verseny is erősebb, hiszen kevés a munkánk.
1: Azt mondta múltkor nekem valaki, hogy ne gondoljam, hogy nem ugyanazok az emberek dolgoztak most is a kivitelezéseken, akik korábban maguk is el tudtak nyerni különböző pályázatokon megrendeléseket, csak az történt, hogy közben alvállalkozókká lettek, és mindig ugyanaz a név szerepelt, mint győztes.
2: Egy nagyon izgalmas dologról beszélünk, mert a 37 év alatt nem az volt a problémánk, hogy a piac átrendeződik, hanem az, hogy ezt az átrendeződését mondjuk a állami megrendelési piacon kormányzat meddig kezeli. Mert az, hogy a generál vagy a fővállalkozó nyertes változik, vagy éppen átvizsgálják a eddigi nyertességét, a kérdés az, hogy itt több ezer alvállalkozó szakcég dolgozik, hogy ővelük mi van. Mert ugye egy ilyen szituációban lelassul a munka, megállnak a teljesítésigazolások, és valójában több száz, több ezer mikro és kis közepes szakcég van, aki vár a pénzére. Tehát az EVO számításai szerint, ha mindaz igaz, amit most mi hallunk, hogy körülbelül 1000 milliárdos nagyságrendet szükségesnek tart a kormányzat átvilágítani, és mondjuk ez csak félig van kész, és nézzük, hogy itt mennyi alvállalkozó dolgozik, ez körülbelül 100 milliárdos nagyságrendet jelenthet, hogy a kis-közepes vállalkozók várnak a pénzükre. Tehát ugye bármit megtehetünk, de én a szakma képviseletében azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nagyon végig kell gondolni, akkor függetlenül attól, hogy mi van a nyertes generállal, fővállalkozóval, meg kell nézni, hogy ne sérüljenek a mögötte lévő, valóban a teljesítés jelentős részét élő munkával, géppel, anyaggal elvégző alvállalkozók.
1: Nem olyat mond, ami nem az életből ellesett példa, mert hogy ugye van olyan iparág, reklámipar például, ahol pontosan ez történik, hogy most egy cég vizsgálata okán zárolták az ő számláit, tehát elindult egy körbetartozás, nem tud fizetni az egyik a másiknak, és innentől kezdve gyakorlatilag egy dominó elv alapján a sor legvégén lévő jár majd a legrosszabbul, ez egészen biztos. Itt kik vannak a sor legvégén? A maguk a munkavállalók?
2: Úgy is fogalmazhatunk, hogy a valós munkavállalók, de azok a vállalkozók is, akik teljesítettek, teljesíteni kell, műszaki tartalom kell legyen ahhoz, hogy igazolást tudjak kérni, és sorba tudjak állni a pénzemért, és jelenleg is jelentős a lánctartozás mértéke az építőiparban, és hogyha ez nem gyorsan történik, ez a nevezzük úgy, hogy átrendeződés, akkor ez komoly problémát jelent. Tehát a kormány nagyon jót tesz velünk, hogyha ezt gyorsan kezeli. Aki gyorsan kezeli, az fele annyi problémát okoz magában az egész ágazatban. Tehát itt nem csak munkavállalók vannak, itt vannak anyaggyártók, komoly gépek, aminek az értékcsökkenését akkor is el kell számolni, hogyha áll. Tehát üzleti oldalról ez mindig bonyodalmat okozott az elmúlt több évtizedben.
1: Ezek a nagy-nagy fővállalkozók, általában néhány névhez kötött cégek vagy cégcsoportok voltak. Ők lényegében kiszorították a versenyt azon a szinten, ahol ők tudtak pályázni. Ugye itt eltűntek külföldi beruházók, eltűntek külföldi vállalkozások Magyarországra az elmúlt évtizedben.
2: Kétségtelen, hogy csökkent a verseny, de úgy is mondhatnám, hogy leszűkült a versenyzők köre. Mert azért ebben a körben egyfajta verseny mégiscsak volt, de azáltal, hogy nem csak az állami munkák csökkentek jelentős mértékben, hanem a lakosság is egy időben kivárta, míg a lakáspiacon a finanszírozás isten igazából nem volt megoldva. Sőt, nagy befektetők is kivártak itt a választásokkal kapcsolatban. Tehát egy erőteljes verseny azért 2025 év második felétől a mi szakmánkban megjelent. Tehát azok a nagy cégek is, akikről beszélünk, valószínűleg nyertek, de miután 5000 milliárd forintnyi munkát későbbre halasztott a kormány, semmiképp sem volt meg az a nyerési lendületük, mint a korábbi években.
1: Számít most arra, hogy új vállalkozások nőnek ki hirtelen a földből, mint a gomba egy eső után?
2: Nem számítok erre. Az EVOS részéről arra számítunk, hogy lesz egy átrendeződés, és vannak jó szakmai műhelyek, akik jó ajánlatokat fognak tenni a kormányzatnak, és várjuk a megrendeléseket.
1: Azt mondta a kormányzat, hogy például a bérlakásépítési programban nagyon komolyan szeretne az Európai Uniós forrásokból belekezdeni, ugye Kapitány István is beszélt erről, még Vitézi Dávid is, pedig nem is feltétlenül az ő területe, de itt van a vasút kérdése, ott is rengeteg dolog lesz. Megvannak és készen állnak erre, hogy ennek meg tudjanak felelni? Függetlenül attól, hogy milyen volt az elmúlt 16 év, vagy akár az utóbbi kettő?
2: Szerintelenül azt mondom, hogy igen, tehát az országban megvan az elegendő építőanyag, és összességében a kivitelezői kapacitás is, hogy ezeket a munkákat elvégezzük.
1: Hogy lehet visszacsábítani azokat, akik külföldre mentek? Csak pénzzel?
2: Nagyon nehéz őket visszacsábítani, azokat, akik megtalálták a számításukat semmiképp, sőt, letelepedtek, családot alapítottak, de az egész Európai Unióra jellemző, hogy betegeskedik az építőipar. Itt az a kérdés, hogy melyik országban mennyire. Tehát még a nagyon húzó német vagy osztrák építőipar is a múlt évben is mínuszos volt, ebben az évben is mínuszos lesz. Tehát olyan nagyon nagy elszívó hatása a következő két évben az Európai Uniónak nem lesz a mi szakmánkban.
1: Nehézségekkel küzdő gazdaságtól ritkán jönnek nagy építőipari megrendelések, ezt láttuk itthon is. Kai László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: A híradó után várom Önöket vissza, a híradó megjön 7-kor.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vitatták azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk.
2: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a vendégem. Jó estét!
3: Jó estét! Szervusz!
2: Azzal hagytuk abba, hogy korrupció és polgármesteri fizetések vagy képviselői fizetések csökkentése egy gondolat, mert hogy most jelent meg a Telexen egy nemzetközi kutatás eredménye, és a magyar szervező Fazekas Mihály ismertette ezt, és ebben az áll, hogy a polgármesterek és képviselőtestületek magasabb bérezése csökkenti a közbeszerzési korrupciós kockázatot Európa szerte. Nemzetközi kutatásról van szó, de magyar önkormányzatok is részt vettek ebben, 2,4 millió szerződés adatait dolgozták fel 11 uniós tagállamból, zárójelbe zárva. De ezek ilyen tényszerű megállapítások.
3: Vagy legalábbis meggyőzőnek tűnnek, de igazából a korrupció az sok gyökerű jelenség. Nincs egyetlen magyarázó ok mögötte, és éppen ezért megszüntetni sem lehet egyetlen intézkedéssel. Ha a korrupcióban érintett vagy annak kitett személyek fizetése, a bevétele lenne a korrupció mögött meghúzódó döntő vagy egyedüli tényező, akkor nyilván gazdag országokban, meg gazdag emberek között nem lenne korrupt, a szegények meg mind korruptak lennek, mert ilyen összefüggés nincsen. A legálisan, szabályosan megszerezhető jövedelem mértéke az valóban kockázati tényező. Minél magasabb a legálisan megszerezhető jövedelem, annál nagyobb összegű korrupcióban lesz érdekelt az, aki egyébként korrupt. A korrupció az velünk élő, sajnos nagyon nehezen leküzdhető folyamat, meg jelenség. Sokat kellene Magyarországon is tenni annak érdekében, hogy visszaszoruljon, de igazából mindig rendszer szintű okok vannak mögötte. Például mondjuk a döntéshozói jogkörök polgármesternél, közbeszerzés odaítéléséről döntő személynél, rendőrnél, orvosnál, miniszternél rosszul vannak kisúlyozva, átláthatatlanul dönt, nem kérik számon, nem kell indokolnia, nem kell számot adni a döntés okairól. Tök mindegy, hogy 6 milliós vagy 6 ezer forintos a fizetése. Ha a fizetésével játszunk, akkor csak újra tarifáljuk a korrupciót, minél magasabb a fizetése, annál nagyobb összeggel kell megvesztegetni, mert azt mondja, hogy hát most ennyivel akarsz engem megkeretni, te tízszeresét megkapom szabályosan. Na, írjuk újra azokat a számokat. Szóval ilyen összefüggés nincs.
2: Egy mutató alapján ezt nem lehet
3: egy vizsgálni. Egy mutató alapján nem lehet.
2: No, az eredeti témánk ugye megjelent a törvényjavaslat, amivel a Tisza párt megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A Transparency jogi igazgatója van, vagy tehát nyilván van egy szakmai és jogi álláspontod is az ügyben, de azért azt ne hallgassuk el, hogy a hivatal talán az első kiszemeltjei a Transparency volt és az Átlátszó, ugye?
3: Igen.
2: 2024-ben. Történt-e bármi veletek az elmúlt két évben, azon kívül, hogy beszámolókat kellett írnotok, mert nem emlékszem egészen pontosan, de akkor beszéltünk erről itt.
3: A szuverenitásvédelmi hivatal az olyan fajta fogatlan oroszlán volt közigazgatási hatósági szempontból, amire annyira volt szüksége a magyar embereknek, mint mondjuk egy kiadós bubópestés járványra. Tehát, hogy nagyon jó, hogy elköszönünk tőlük, nagyon rossz, hogy velünk voltak 26 hónapig, azt hiszem, nagyon sokba kerültek nekünk, nagyon sok idegességet, aggodalmat okoztak, igazi bajt szerencsére nem tudtak csinálni, tehát annyira azért nem vagyunk, nem volt a NER alatt sem Magyarország politikai értelemben keleten, hogy egy szintiszta vegzáló hatóságot komoly hatósági jogkörökkel létre mertek volna hozni. Ugye a 2.0-ás kísérlet az az önként törvény lett volna, ami aztán nem kapta meg a parlamentben a jóváhagyást, tehát az nem került végül is szavazásra a parlamentbe. Abban már az volt benne, hogy bármely szervezetnek, cégnek, magánszemélynek, civil szervezetnek, újságírónak akár el lehet kobozni a szabályosan szerzett jövedelmét, és tönkre lehet tenni azt az életművét, üzletét, amit egyébként ő teljesen becsületesen keresett meg és művelt, pusztán azon az alapon, hogy valami úgymond külföldi finanszírozás van a háttérben, és elég lett volna annyi is, hogy mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatal által megfogalmazott javaslat alapján ráteszik a kipécézettek listájára. Tehát kapott volna valami erősebb jogkört, vagy erősebb megszólítatást a SZUVI hívja a szuverenitásvédelmi hivatal, de végül ez nem jött létre. Maradt ilyen kis gáncsoskodó, nem tudom, izomgörcs a hátunk közepén, amitől most el fogunk majd köszönni, illetve azt hiszem, hogy megengedhetjük magunknak, hogy köszönés nélkül hagyjuk távozni őket, csak csukja be maga után az ajtót, de ez nekünk azért nagyon sok közpénzbe került. Tehát éves szinten
2: mennyiben?
3: 6 milliárd forint volt a működési kerete, és valami 100 fős vagy azt is meghaladó apparátusra dolgozott, tehát csúnyán fog hangozni, de a NER által, a NER időszakában állami alkalmazásban lévő dolgozókkal kapcsolatban semmiféle kétel nem merül föl, hogy nagyon kis százalékukat leszámítva, a túlnyomó többségük az becsületes, az esküjének, a szakmai hitvallásának megfelelően dolgozó vagy dolgozni akaró alkalmazott volt. Azért a SZUVI-HIVI esetében, a Szuverenitásvédelmi Hivatal esetében az úgy erősen megkérdeződik, hogy oda mi a fenének ment valaki dolgozni, tehát mégis mire gondolt, amikor ott vállalt állást, hogy ez jó lesz?
2: Arra gondolt, amit most a Fidesz mond, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, ugye ez a reakciója Tiszának erre a törvénymódosításra.
3: Mármint, hogy a Fidesznek a reakciója a Tisza törvénymódosításra.
2: Fordítva mondtam.
3: De nem is ez, ugye ha a szuverenitásról gondolkodunk kicsit is, akkor azt be kell látnunk, hogy a Orbán kormány és a NER időszakában egyre kevésbé lehetett nemzeti szuverenitásról beszélni. Aminek volt szuverenitása, hogy arra igény, az a rezsim volt. A rezsim akarta magát mindenáron megvédeni, lebonthatatlan legyen, az ellopott pénzek visszavonhatatlanul maradjanak az ő hinterlandjában. Ezek voltak azok az intézkedések, amelyek a rezsimnek a szuverenitását adták össze, nem is intézkedés, inkább törekvések. A szuverenitásvédelmi hivatal is ebben volt egy építőkocka, de ennél erősebb építőkockákkal gondolkodtak ügyészségben, nyomozóhatóságban, titkosszolgálatban, az 500 milliárddal kisrafírozott kekvákban, és hát látjuk, hogy az is napról napra a szemünk előtt bomlik le, tehát a szuverenitásvédelmi hivatal az nem volt ebben a felépítményben erős játékos. Az, hogy az ügyészség vagy a nyomozóhatóság most mennyire válik becsületessé korábban, ugye ők nem rés, hanem erős bástya voltak ezen a falon, hogy mennyire válnak becsületessé és teszik a dolgokat, az majd most fog elválni.
2: Hát úgy tűnik, hogy teszik, mintha egyre gyorsabban tennék, egyre több minden történik, és akkor jön egy másik ügy, Molnár Zsolt szocialista politikus letartóztatását kezdeményezte tegnap az ügyészség, az óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó ezek parkfenntartási szerződéseket érintő nyomozásban. Ő tagadja ezt a gyanút egyébként, ami befolyással való üzérkedés. Holnap dönt a letartóztatásáról a bíróság. Nem csak őt állították elő, hanem a második kerület mostani polgármesterét, Őrsi Gergelyt is, és több fideszes politikust is, vagy volt polgármestert. De mit látsz most ebből az ügyből? Nem most kezdődött.
3: Nem most kezdődött. Azt még meg is engedem, hogy itt most nem a választással, meg a NER felbomlásával függ össze az időbeli egybeesés. Tehát lehet, hogy tényleg annyi csak az összefüggés, hogy most kezdtek beszélni azok, akik a NER fennállás alatt tartották a szájukat, tehát hogy esetleg tényleg most keletkezett olyan erejű bizonyíték, ami indokolta ezeket az erős lépéseket. Ugye Molnár Zsolttal kapcsolatban a vesztegetést állítva a megvalósított befolyással üzérkedés gyanúja fogalmazódott meg, az az egyik leginkább lúzer korrupciós magatartás. Tehát, hogy még annyi se jött neki össze, hogy tényleges megvesztegetés közelébe kerüljön, a befolyással üzérkedés egy csaló. Az azt állítja magáról, hogy ő hivatalos szemét meg fog vesztegetni, azért gyűjti a szabálytalan pénzeket másoktól, hogy azzal a begyűjtött pénzzel ő megvásárolja, megvesztegesse valakinek a döntését, de ezt nem teszi meg, hanem zsebre teszi saját maga. Tehát ez valójában a csalásnak egy sajátos magatartása. Tehát ebben az esetben megengedem azt, hogy nem olyasmivel állunk szemben, mint a jegybanki nyomozásnál, hogy előadták, hogy megvan már 91 milliárd, meg jönnek oda énekelni délben, meg prózázni este, meg nem tudom írásban vallomást tenni éjszaka azok, akik most bűnbánók, ugye Frücht Pál a főügyész úgy fogalmazott, hogy pentítók. Ez mind nagyon szép, hogy most lehet, hogy 91 milliárdot lefoglaltak, de mennyivel szebb lenne azt mondani, mennyivel szebb lett volna azt mondani 2016-ban, amikor mi először tettünk ebben az ügyben feljelentést, hogy hát kérem szépen elindítottuk a nyomozást 2016, és megvan mind a 266 milliárd. Tehát most arra büszkének lenni, hogy 12 évi mulasztás, meg egy évi helyben járó nyomozás után valamit csinálnak, örülünk neki, hogy ez történik, de ez kevés, meg nagyon későn jön.
2: Jó, és akkor itt mi történhetett azt még egy mondatban, hogyha
3: a parkfenntartónál,
2: akkor itt mi, tulajdonképpen mi az ügy, ugye egy túlárazás és befolyással való üzérkedés?
3: Hát a amennyire ismerhető, a valamikor volt Főkertnek a menedzsmentje állt össze és magánosította a Budapesten aktív zöld területkezelő parkfenntartó céget. Egyébként ők a mi általunk a Transparency International Magyarország által fejlesztett tenderbajnok kutatásban is szerepelnek.
2: Tehát ez egy létező, magas összegeket
3: ez egy létező buli, és hogy hozzájutottak könnyen önkormányzati megrendelésekhez, ez gyanút keltett, ez azért már látszott, hogy ők független attól, hogy milyen színezetű az adott településnek, fővárosi kerületnek a vezetése, ők egyszerűen bejáratosak és megkapják a zöld felületi munkát, és úgy látszik, hogy most jöttek össze azok a bizonyíték, amik tényleg igazolják legalábbis a gyanú, tehát a már személyre vonatkoztatott letartóztatást indokló gyanú szintjén, hogy volt politikusi, méghozzá nagy koalíciós, már amennyiben az MSZP-t bármilyen szempontból nagynak lehet tekinteni egy ilyen koalícióban, de mondjuk régi értelemben nagy koalíciós korrupciós együttműködés valósulhatott meg. Ez komoly korrupciós sztori, de ahhoz képest, akiknek az elszámoltatását, tisztába tételét várjuk, mondjuk harmadik vagy negyedik rendbeli és vonalbeli, ennél sokkal nagyobb ügyekben várunk régóta hathatós intézkedéseket a hatóságoktól.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a tévénézőknek is, meg a Spirit FM hallgatóinak is. Szeretettel köszöntöm Önöket június 3-án, szerdán reggel, amikor Magyar Péter berlini látogatása után ma átutazik Párizsba. Mi elmegyünk Berlinbe előbb, és megtudakoljuk, hogy mi történt ott. Hegedűs Dániel áll majd rendelkezésünkre, a Berlin Institute for European Politics igazgató helyettese. Itt is van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a tegnapi látogatás, és mondják, hogy a korábbiakkal összefűzve, tehát Varsó, Bécs után mondjuk, és most Párizsba tartva, egyfajta iránymutatás a magyar politika számára, hogy milyen együttműködést, milyen fókuszt képzel el a magyar külpolitika a következő évekre. Mit szólnak ehhez Európában, mit szóltak ehhez Berlinben?
2: Igen, teljesen egyetértek, hogy a tegnapi látogatás, illetve a mai párizsi út is tulajdonképpen egy diplomáciai offenzívába illeszkedik, amit a magyar kormány, és személyesen egyébként Magyar Péter miniszterelnök is folytat május eleje óta, aminek az alapvető célja az, hogy új alapokra helyezze Magyarországnak a bilaterális kapcsolatait, de az európai intézményekkel fenntartott kapcsolatait is, és ezen alapok között meghatározóan ott legyen a kölcsönös bizalom, ami azért az elmúlt években alapvetően hiányzott ezekből a kapcsolatokból. De egyébként csak kiemelném ennek a hatását a német-magyar viszonylatban, hogy milyen ritkává váltak egyébként. 2019-2020 óta a kétoldalú miniszterelnöki szintű vagy külügyminiszteri szintű találkozók, és igazából a célja ennek a diplomáciai offenzívának még az, hogy tulajdonképpen visszavezesse Magyarországot a konstruktív európai partnerek közé. És hogyha utolsó kérdésként arra reagál, vagy utolsó kérdés az, hogy ennek milyen a fogadtatása a partnerek között, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy alapvetően, mint ahogy egy nagy megkönnyebbülés fogadta egyébként a magyar választási eredményeket, azt látjuk, hogy szinte minden viszonylatban egy nagyon komoly, megelőlegezett bizalom van a magyar kormány felé, és ennek a bizalomnak egyébként a partnerek hangot is adnak.
1: Az előző kormányzat gyakran hivatkozott Angela Merkelre, gyakorlatilag az lett a vége, hogy bezzeg Angela Merkel idején. De hát az sem volt már egy felhőtlen viszony, még hogy Angela Merkel hajlamos is volt gesztusokat gyakorolni Orbán Viktor és az Orbán kormány irányába. Ez az utóbbi néhány év viszont nagyon határozottan egyfajta elzárkózás volt És itthon meg Magyarországon volt egy olyan narratív, hogy amíg a német cégek itt vannak, addig vagyunk az Európai Unióban, mert ők azonnal elmennek, hogyha mi onnan kilépünk. Tehát egyfajta biztosíték volt az, hogy itt német világcégek készítenek mondjuk autókat vagy autóalkatrészeket. Nyilván ez most egy másik viszony, de például Németországban érzékelték korábban azt, hogy milyen a szerepük a magyar politikában és milyen a szerepük a magyar gazdaságban?
2: Igen, alapvetően már Angela Merkelnek a kései éveiben is egyébként egy teljesen nyílt vita zajlott arról mondjuk a német szakmai és diplomáciai körökben, hogy mennyiben helyes egyébként az a Magyarországgal kapcsolatos német politikai hozzáállást, amit röviden úgy foglaltak össze, és bocsánat, ez egy fordítás lesz, hogy jobb Orbán Viktort a sátorban tudni, miközben onnan kifelé pisil, ahelyett, hogy a sátoron kívül lenne, és a sátorba befelé pisilne. És ez jellemezte nyilván azokat az Angela Merkel éveket, ahol igyekeztek egy viszonylag közeli kapcsolatot még fenntartani egyébként az akkori magyar miniszterelnökkel, azért, hogy valami fajta befolyást gyakorolhassanak egyébként a magatartása felett. Nyilván német viszonylatban Magyarország a közép-európai régió tagjaként meghatározó. Ugye ki szokták emelni, hogy a négy visegrádi ország együtt egyébként egy fontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere Németországnak, mint Franciaország. De nyilván ennek a kapcsolatrendszernek a jelentősége nem ugyanaz Berlinből, mint Magyarországról. Kiemelném, hogy szerintem a Magyarország unióból való kilépésével szemben a legjobb biztosíték a német cégek jelenlétén túl azért mégiscsak az, hogy a magyar export 80%-a az EU belső piacára megy, de az is tény, hogy egyébként a globális export, a globális magyar exportnak a legjelentősebb része az valóban a német cégeknek az értékláncain keresztül realizálódik. És ugye azt tudjuk, hogy ez a gazdasági kapcsolatrendszer sem úgy muzsikált az elmúlt években, mint ahogy azt sokan szerették volna. Voltak kiemelt partnerek, ilyennek számítottak elsősorban a német autógyártó, illetve automotív cégek, akik nagyon komoly politikai támogatást és egyfajta vörös szőnyeget élveztek. Ezen túlmenően ugyanakkor teljesen egyértelmű politikai támadások zajlottak más szektorban német befektetőkkel szemben. Ugye tudjuk, hogy voltak nagyon nem elegáns átvételi próbálkozások, például a cementgyártásban, építőipari szektorban, magyar rezsimközeli vállalkozók részéről. Ugye tudjuk, hogy a Budapest Airportnak a német tulajdonosát éveken keresztül tartó nyomásgyakorlással sikerült elűzni Magyarországról, és azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben egyébként a német gazdasági szereplők körében is van egy nagyon jelentős várakozás, hogy a jogállamiság és mondjuk a politikai befolyástól való mentesség az visszatérhet egyébként a német-magyar gazdasági kapcsolatrendszerbe is.
1: Mindenesetre tegnap a Merz Magyar Péter sajtótájékoztató a teljes összhangról tett tanúbizonságot a nyilvánosság felé. Sőt, Magyar Péter olyan mondatokat is mondott, amik elég meglepőek lehetnek, tehát a V4-ek újra és újra előkerülnek az ő sajtótájékoztatóin. Érthető volt, hogy amikor a varsói vagy az osztrák a bécsi látogatása zajlott, akkor ez miért volt téma, de tegnap felvetette azt is, hogy akár Németországot is várnák a V4-ekbe, lehet azt bővíteni. Nyilván ennek hirtelenjében elég kevés a valószínűsége, mert mások az érdekek mindenfelé, de jól mutatja azt, hogy mit szeretne Magyar Péter igazából.
2: Igen, azt gondolom, hogy erre a javaslatra egyébként nem csak Berlinben, de mondjuk Varsóban is megemelkedett pár szemöldök. Magyar Péternek a stratégiáját ebből a szempontból én úgy foglalnám össze, hogy ő szemmel láthatóan nagyon igyekszik olyan külpolitikai kérdésekben eredményeket szállítani szinte hónapokon belül, ahol egyébként az előző Orbán kormány éveken keresztül megrekedt. És teljesen egyértelműen ilyennek tekinthető ugye az uniós forrásoknak a hazahozatala, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének a rendezése, és nyilván ide tartozik egyébként a közép-európai együttműködésnek az újraélesztése is. Itt azt gondolom, hogy egy picit talán optimistább és a realitásoktól elrugaszkodottabb a magyar kormány, mint az egyéb területeken. Nem valószínű, hogy egyébként a visegrádi együttműködésnek az a bővítése, ami szintén évtizedek óta újra és újra előkerül, és soha nem történik meg, az most hirtelen egy német-szlovén-osztrák tagsággal új alapokra helyeződik. De azt látjuk valóban, hogy nagyon ambíciózus a magyar miniszterelnök, és törekszik arra, hogy egyébként a külpolitikai sikereit azt adott esetben belpolitikai erőforrásokká tudja alakítani.
1: Hát ráadásul az ő karakterében a jelek szerint bőven belefér, mindig feljebb emelje a lécet, mint ami elérhetőnek látszik. Aztán, hogyha kicsit alatta vagyunk, az is több, mint ami korábban volt. Tehát, hogy a sikernek az egyik letéteményese az számára, hogy magasan a léc.
2: Ez így van, ez nyilván egy teljesen racionális tárgyalási taktika.
1: Se az számára, hogy magasan a léc.
2: Ez így van.

0: helyreállítási alap pénz hivat, vagy hát idézőjeles hazahozatalának a kérdése, ahol azért nagyon jól tudjuk, hogy az igazi kihívás az az, hogy mennyit sikerült például az augusztusi határidőig lehívni ebből az összegből, és itt azért van egy olyan politikai csapdahelyzet, hogyha mondjuk hónapok múlva vagy jövőre tisztázódik, hogy ez a 10,4 milliárd, ez tulajdonképpen másfél volt, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzetet eredményezhet, amiben némi magyarázatot fog majd igényelni a magyar miniszterelnöknek a részéről, de teljesen világos, hogy a politikában a holnapnak a kihívásai azok általában kevésbé fontosak, mint a jelennek.
1: Ráadásul ez a körút, ez arra jó lehet, hogy legyen egy olyan Európai Uniós, az Európai Bizottságban megnyilvánuló támogatottsága a magyar politikának és magának, Magyar Péternek, ami később, de lehet, hogy már rövid távon is kifejezetten jól jöhet. Tehát, hogyha azt látják a partnerek, hogy egy együttműködő tárgyaló fél a másik oldalon, Magyar Péter, az egy másik világ, mint amit Orbán Viktor képviselt velük szemben.
0: Ez abszolút így van, és ebből a szempontból kifejezetten okos volt ez a viszonylag korai és nagyon intenzív befektetés egyébként a kapcsolatokba. Az uniós intézményekkel gyakorlatilag közvetlenül a választási győzelem után, most Magyar Péternek az első európai csúcs találkozója előtt számos meghatározó európai kormányfővel. Ugye tudjuk, hogy nem csak ő utazik, hanem például a napokban vendégül látta a holland miniszterelnököt, csütörtökön az ír miniszterelnök érkezik Budapestre, úgyhogy valóban egy nagyon ritkán látott diplomáciai nagyüzemnek vagyunk tanúi, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy a jövőbeli, azt mondhatnánk, hogy tartós és konstruktív kapcsolatokat most megalapozza egyébként a magyar kormány.
1: És nyilván, és ezt tudjuk, ebből a szempontból az előző kormánynak igaza volt, hogy mennyire fontos az ukrán kérdés ma az Európai Unió számára. Az, ahogy Ukrajnával szemben áll Magyar Péter, az egy szintén másik viszonylat. Zajlanak a tárgyalások a háttérben. Itt Berlinben mondta ki, hogy akár a jövő héten hajlandó találkozni Zelenszkijjel.
0: Igen, tudjuk, hogy egyébként hetek óta a napirenden van egy potenciális Zelenszkij-Magyar Péter találkozónak a kérdése. A tárgyalások valóban zajlanak, azt gondolom, hogy az is előkerült, hogy a partnereknek a várakozásai azért a magyar kormánnyal szemben nem feltétlenül magasak. A tényleges elvárás Budapest tekintetében az, hogy ne legyen olyan zavaró faktor, vagy olyan akadályozó tényező, mint ami az elmúlt években volt. És itt valóban szerintem kíváncsian várhatjuk a tárgyalásoknak az eredményét. Ugye tegnap már arról cikkeztek a Politikó nyomán nemzetközi és magyar lapok is, hogy tulajdonképpen a megállapodás az karnyújtásnyi távolságban van, és június 15-én a magyar kormány nem fogja akadályozni egyébként a csatlakozási tárgyalásoknak az elindulását. Én azt gondolom, hogy ha ezzel párhuzamosan egyébként Magyarország fenntartja, hogy nem járul hozzá az egyes csúnya szóval csatlakoztatási klasztereknek a megnyitásához, amik a tényleges tárgyalási fejezeteket foglalják magukban, azért, mert még nem sikerült elérni a kisebbségpolitikai megállapodást, akkor ez tulajdonképpen ugyanúgy egy blokád, csak nem hívjuk annak, és mondjuk egy kicsit cizelláltabb, mint ami korábban történt.
1: Már azt hadd tegyem hozzá, hogy valamit az ukránok is tehetnének végre ebben az ügyben.
0: Ez így van, és azt gondolom, hogy teljesen legitim magyar elvárás a kisebbségi jogok korábbi állapotának a helyreállítása, azonban azt gondolom, hogy pont az uniós alapokról, tehát ez a Fundamentals Clusternek, amiben az emberi jogok, kisebbségi jogok, jogállamiság, igazságszolgáltatás, függetlensége, korrupció ellenes harc tartozik, ennek a tárgyalási klaszternek lehetne a tárgya az, hogy egyébként ezt a magasabb szintű kisebbségvédelmet Ukrajna garantálja a magyar és egyéb kisebbségek számára. Ennek a klaszternek a megnyitását magyar részről blokkolni, az logikailag szembe megy a magyar kormánynak a saját érveivel. Tehát azt gondolom, hogy teljesen legitim lenne azt mondani, hogy nem járulunk hozzá ennek a fejezetnek a lezárásához, amíg nem születik meg a megállapodás, de előre megakadályozni a megnyitását, azt gondolom, hogy ezt érezhetik páran továbbra is nyomásgyakorlásnak, és nem csak Kijevben, de adott esetben más európai fővárosokban is.
1: Hát meglátjuk, lesz-e Zelenszkij-Magyar Péter találkozó, ez is egy nagyon fontos kérdés ebben az ügyben, lehet, hogy egy közvetlen tárgyalás sokkal előrébb vinni a dolgokat. Berlinben kapcsoltuk Hegedűs Dánielt, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megtörtént az első egyeztetés az önkormányzatok képviselői, valamint a vidék és területfejlesztési miniszter között. Azonban érdemi párbeszéd csak június második felében kezdődhet a településvezetők és a kormány között. Hogy mire számítanak az önkormányzatok az új kormányzattól? Azt Gémesi Györgytől és Nemény Andrástól kérdezzük.
2: Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke vendégem, Gödöllő polgármestere és Nemény András Szombathely polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke, az is maradt, majd a beszélgetés végén egy pillanatra visszatérünk, mert hogy ma szavaztak erről. Jó estét kívánok az uraknak.
3: Jó estét kívánok.
2: Hát elindultak ezek a várva várt tárgyalások, pontosabban Érdemben talán nem sok minden történt. Azt olvasom, hogy most az első inkább egy bemutatkozó tárgyalás volt. Tegnap itt volt Karácsony Gergely, nyilván kérdeztem erről, hogy mivel mennek ma oda. Azt mondta, hogy ha egyetlen egy szóval kellene elmondani, hogy mit visznek, akkor partnerséget visznek. Hogy látják, a mai tárgyalás után lesz partnerség?
3: Hát ez így történt ma is, és a miniszterasszony rögtön ezzel kezdte, hogy partnerséget kínál ő is, együttműködést, és olyan párbeszédet, ami érdemi. Ezt kértük is, hogy ne menjünk oda úgy, most ezt a mai napot számítsuk le, mert ez inkább egy ilyen is informális ismerkedés volt, hogy ne menjünk oda úgy, hogy nem tudunk valamilyen kérdést kibontani, világosan ütköztetve az ellenvéleményeket, és hogy legyen a miniszter felhatalmazva arra, hogy az ott lévő döntéseket azt támogatja, vagy nem támogatja, illetve a továbbiakban tovább vigye. Tehát valami érdemi egyeztetést szeretnénk elérni, ezt mondtam el egyébként, és ezt kértem, sok minden más mellett is nyilván. A mai napot azt nem tekinthetjük ilyennek, hiszen nem is ez volt a célja. Én azt gondolom, hogy egy jó hangulatú beszélgetés volt.
2: Gondoltuk, hogy érdemi tárgyalás lesz. Ugye tegnap én próbáltam erről Karácsony Gergelyt faggatni. De akkor arra kaptak tulajdonképpen ígéretet, hogy júniusban, vagy június második felében elkezdik, vagy akkor megkezdik az érdemi tárgyalásokat.
4: Igen, mert valójában azon túl, hogy bemutatkoztunk egymásnak, azért a reményeinket elmondtuk valamennyien, akik a Kováti Szövetséget képviselnek. A reménynek az egyik legfontosabb része pedig az, hogy legyen folytatás, legyen érdemi folytatás, és hogy így kicsit bele is mentünk annyiban a részletekbe, hogy én például mondtam, hogy nagyon fontos lenne, hogy 2026-ra már legyen összeállítva egy olyan csomag, ami az idejére tud segíteni az önkormányzatoknak, hogy erről is mindenképpen kell, hogy beszéljünk. Meg hát azokra a javaslatokra, amit leginkább a Magyar Önkormányzatok Szövetsége állított össze, de úgy a Megyei Jogú Városok Szövetségének is vannak javaslatai. Tehát van, miről beszélünk. Azért azt is mondtam, hogy 16 év frusztrációja után nagyon sok anyagot gyártottunk, és igazán jókat. És nyilván a minisztérium részéről most vették át még csak az egésznek a kezelését. Nem várható el, hogy mindjárt egyből tudjanak mindent. Tehát ebben az irányba próbáltuk vinni a beszélgetést.
2: Belemegyünk a részletekbe egy picit, hogy mit szeretnének, de volt olyan javaslat, amire azt tudta mondani a miniszterasszony, hogy biztosan nem, vagy biztosan igen? Tehát kaptak-e bármilyen válaszra, kérdésre kategórikusan igent vagy nemet?
3: Olyan konkrét javaslat nem volt, illetve voltak témák, amiket felvetettünk csak nagyon futólag, mondva azt, hogy nyilván nem ez az idő annak a kifejtésének, de ilyen jellegű igen vagy nem hangzott el. Én személyesen átadtam ezt az anyagot, ez egy tömörített változata annak a több tíz oldalas anyagnak, ami arról szól, hogy milyen stratégiai irányokban gondolkodunk, és milyen első lépéseket szeretnénk megvalósítani, hiszen 2026-ban is vannak eldöntendő kérdések, és ez pedig az, hogy hogyan éljék bizonyos települések túl az elmúlt időszak kivéreztetett önkormányzati politikáját, kivéreztetett önkormányzati politikáját.